támogatják a honvédelemre szánt források elosztását. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 ezer forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztárolót, tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Megjelent a Balatonfüredi és Balatonalmádi járás építészeti topográfiája. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A műsor vendége a két szerkesztő, Galamb Zsuzsanna és Jankovics Norbert, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusai. Mit is jelent az építészeti topográfia?
2: Az építészeti topográfia célja, hogy területi alapon gyűjtse össze az adott területnek az építészeti emlékeit, ezt valamilyen sorrendben közéadja, rangsorolja, bemutassa a legfőbb építési történeti adatokkal, leírja az épületeket, ha van értékes berendezés, akkor azokról is említést tegyen, de tulajdonképpen egy leltárról van szó.
1: A Magyar Építészet Topográfia kiadás múltjáról mit lehet elmondani?
3: Nagyon korán megkezdődött a műemléki topográfia Magyarországon, tehát a nyugati nemzetekkel együtt. Ipolyi Arnold volt az első, aki kiadott első topográfiát. Értelemszerűen ez még elsősorban a középkori és a római kori emlékekre fókuszált. És ezután volt egy nagyobb cezúra, majd aztán a 60-as években lendült föl a topográfia műfaja, amikor több megyei topográfiai kötet készült el. Mindenképpen megemlíteni, ezek ambiciózus vállalkozás volt, nagy topográfiák készültek, tehát a teljes megyének, a teljes műemlék állományáról a teljes levéltári feldolgozást tűzték ki célul. Éppen pont ezért, mivel hogy ez olyan nagymértékű feladat volt, sajnos ez a 80-as évekre leállt, ez a nagy topográfiai a műfaj, majd tulajdonképpen el is halt, és utána már csak pár egy-két székesfehérvár topográfiája készült el a 2000-es években, majd aztán a mi intézményünk vette fel a fonalat a Veszprémváros építészeti topográfiájából, ami az LKF keretében tudott megjelenni.
1: Sokan úgy vélik, hogy az építészeti topográfia az megegyezik a műemlékvédelemmel. Igaz ez?
2: Ezeken a szavakon nagyon sok, meg címeken nagyon sok vita volt, hogy mi építészeti topográfiának hívjuk ezt a munkát. Valójában a műemléki topográfiát folytatja. Azért neveztük építészetinek, mert mi nem csak a műemlékekkel foglalkozunk, hanem minden olyan épülettel, amit valamilyen szempontból érdekesnek vagy értékesnek tartunk, akár az adott település, akár a magyar építészet történet szempontjából, de mondjuk nem rendelkezik műemléki védettséggel. Tehát a hagyományos műemléki jegyzékbe se kerülne be, tehát teljes egyenlőségelet nem lehet tenni a két dolog közé. Az biztos, hogy a jövőbeli például műemléki nyilvánításoknál mondjuk egy ilyen adatfeltárást már figyelembe lehet venni, amikor a modern épületek közül kell kijelölni a műemlékeket.
3: Csak annyival elegészteném ki, amit a kollega elmondott, hogy ebben azért óriási elmaradásunk van. De példaként mondjuk megemlíteném Ausztriát, ahol mondjuk 33 ezer műemlék van, de van egy háttér adatbázisuk, amiben 90 ezer objektumot vettek föl, amik potenciális a műemlékek. Tehát ez az építészeti topográfia, ennek is lehetne egy alapja, amit, hogy mik azok potenciális épületek, amik műemléki, vagy akár helyi védettséget élvezhetnek a jövőben.
1: Azt viszont lehet tudni, hogy hazánkban hány műemlék van? Van egy feltérképezése?
3: Hát van egy hivatalos műemléki adatbázis, ami sajnos nem nyilvánosan elérhető. Pontos számot most nem tudnék megmondani. Körülbelül olyan 12 és 15 ezer közötti műemlék van.
2: Tehát ez egy nagyon fura helyzet, hogy gyakorlatilag nincs egy olyan nyilvántartás, amiben darabszámra meg tudjuk mondani, hogy hány templomkastély, kert, népi lakóház, stb. Védett műemlékileg. Ez a műemléki nyilvántartásnak a sajátosságaiból adódik, és mindenképpen egy rendbe teendő kérdés.
1: Tehát tulajdonképpen ez lenne majd az építészeti topográfiák célja?
2: Egyik célja.
1: Hiszen csak a kezdeteknél tartanak.
2: Ezen kívül arra is jó a topográfia, hogy mivel települési szinten dolgozza föl az épületeket, mi mindig gondolunk a helyi lokálpatriótákra, akiknek az anyagai számukra nem biztos, hogy elérhetőek, ők helyben olyan helyismerettel rendelkeznek, amit nehéz pótolni. Ha ezek be tudnak aportálódni ebbe a munkába, akkor teljesen más lesz a helyi kötődés egy ilyen anyaghoz. Tehát gyakorlatilag oktatási segédanyag, sőt döntés előkészítő segédanyag is egy helyi építészeti hatóság számára. Tehát a cél nem csak a műemlékvédelem kiszolgálása, hanem tulajdonképpen egy nagyobb, szélesebb közönségigény kiszolgálása.
1: Gondolom a hallgatókat is nagyon érdekli, hogyan készül vagy készülhet egy építészeti topográfia. Mi a teendő?
3: Hát mindenképpen jár egy előzetes forrásfeltárással, amit még elsősorban íróasztal mellett végzünk, tehát átolvassuk az elérhető szakirodalmakat, megnézzük az elérhető térképeket, és hát ennek a legizgalmasabb része a terepi munka, amikor a kutató lemegy az adott településre, és természetesen nem így szabadon, hanem egy előzetes lista alapján, tehát amit mindenképpen megnézzük az településen az összes műemléket és a helyi védett épületállományt, de ezen kívül nyilvánvalóan a kutató nyitott szemmel jár, és feltérképezi azokat az értékeket is, amiket eddig se a helyi védelem, se a műemléki védelem nem vett számba. És ezután készül róla egy fotódokumentáció, jellemzően, mivel hogy ugye nem vagyunk hatóság, ezért nincs jogunk az épületekbe bemenni, sőt a kertekbe sem mehetünk be, ezért olyan fotók készülnek, amik az utcáról elérhetőek mindenki számára. Készül egy ilyen fotódokumentáció, egy történeti leírása az épületnek, és egy építészeti leírása az épületnek. És ezt bevisszük egy általunk kifejlesztett adatlapba, amit bemappázunk a fotókkal együtt. És aztán ebből készül majd a kézirat.
4: A kutatómunka vagy a terepmunka előtt meghatározták, hogy milyen elvek, módszertanok alapján készülnek a felmérések?
3: Igen, ha már azért ezt el kell mondani, hogy ez nagyon nagy fokú rugalmasságot vár el az embertől. Már nagyon régóta nagyon régen elkészültek azok az alapelvek, amik alapján egy épületet mondjuk leírunk, vagy akár egy épületet számba veszünk. Műfaj sajátosságát tekintve, hogy ez nagyon-nagyon rugalmas tud lenni. Tehát előfordulhat egy olyan épület, ami mondjuk most akkor beszélünk konkrétan, hogy Balatonfüreden nem kerülne be a műemléki topográfiába, az mondjuk egy kisebb településen, ahol jóval kevesebb építészeti érték van, ott fölvesszük. Tehát ilyen szempontból az elvek is nagyfokú rugalmasságot várnak el a kutatótól. Például Csajágon egy kis település a második világháborúban eléggé sok kár érte, ezért éppen ott olyan épületet is fölvesz a kutató, amit mondjuk például Füreden nem fog fölvenni.
2: Ráadásul ugye vannak olyan épülettípusok, amiknek nincs komoly művészettörténeti szakirodalma. Ez lehet régi épület is, például a szőlőműveléshez kapcsolódó épületek, amikkel jellemzően a néprajz foglalkozott, és a művészettörténet homlokterébe akkor kerülnek, amikor mondjuk kicsit komolyabb épületek, vagy lakóépületek is, és azzal vannak kombinálva, de ezeket nagyon nehéz elválasztani egymástól. És akkor vannak azok a 20. századi, főleg második felében keletkezett épületek, nagy szállodák a Balatonparton, vagy strandépületek, amiknek egyértelműen építészeti értéke van, de mondjuk még nem alakult ki a módszertan a leírásukra, néha nem azonosítható a tervezőjük, pedig nyilvánvalóan időben nagyon közel vannak, és ezeket még el lehet érni, vagy meg lehet találni, mielőtt ezek végleg eltűnnek. Ugye ezek nagyon sérülékeny emlékek. 60-as, 70-es években épült épületek most kerülnek abba az állapotba, hogy vagy teljesen elbontsák őket, vagy pedig a felismerhetetlenségig átalakítsák őket, és mi erre a emlékállományra is kifejezetten odafigyeltünk.
3: 22 település található Balatonfüredi járásban. Tehát az volt a cél, hogy minden egyes település bekerüljön. Az az elvünk, hogy nincs olyan település Magyarországon, ahol nincsen semmilyen érték, építészeti érték. Ilyen nem létezik. A Balaton-Almádi járásban volt olyan település, ahol sem műemlék, sem helyi védett épület nem szerepelt semmilyen listában. Ennek ellenére egy nagyon komoly anyag állt össze a településről.
2: Tehát pont egy ilyen járási típusú feldolgozás során jönnek ki olyan dolgok, amiket az ember talán korábban is sejtett, de így válik világossá. Nekünk az volt az eredeti tervünk, hogy a két járás, tehát a Füredi és az Almádi, az egy kötetben fog megjelenni. Most ehhez képest hamar felismertük, hogy ez már két kötet, Almádi és Füred, és aztán a Füredi járásnak a teljes lejárása után vettük tudomásul, hogy a Füredi nyomdatechnikailag nem fér egy kötetbe, tehát azért lett két kötet. És biztos lesz még ilyen a jövőben is, hogy lesznek olyan járások, amik tele vannak épített emlékekkel, és lesznek kevésbé gazdagnak tűnő járások, amikben kevesebb lesz a felvendő emlék. Ez egyszerűen bizonyos területi egyenetlenségekből, meg történeti adottságokból magyarázható, amik nem biztos, hogy elsőre látszanak. Tehát, hogy ez is az értelme egy ilyen típusú munkának, hogy ez gyakorlatilag kvantitatív módon megjeleníthetővé teszi azt, hogy egy település egységben mennyi az, ami védendő érték, mert gyakorlatilag nem tudjuk megmondani százalékosan sem.
4: Én kiírtam magamnak olyan település neveket, hogy Szent Jakabfa, Tagyon, Lovas. Kisebb, nem annyira ismert települések történetét is bemutatják.
3: Ezek most picike települések, de sokszor ezek okozzák a legnagyobb meglepetést, különösen a már említett szőlőhegyi épületek nagyszávú jelenlétével és komoly értékével. Nem hagyhatunk ki települést a topográfiából. Legalábbis számomra sokszor ezek voltak tényleg a legmeglepőbb települések, hogy Cávon tartottuk a katolikus templomot, hogyha volt egy református templom, és esetleg a tájházat. Ennyi volt, ami mondjuk a műemléki listában, vagy a helyi védett listán szerepelt, és akkor kiderült, hogy mondjuk minimum 20, de inkább 30 olyan épület van, ami mondjuk védelemre lenne méltó, vagy említésre méltó, vagy építészeti értéket képvisel.
4: Hogyan fogadta a település a szakembereket?
2: Változóan. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat ez is, hogy vannak olyan települések, és nem feltétlenül csak nagyok, hanem néha kicsik, ahol elképesztően kedvesek, előzékenyek, sőt, készanyagokat tolnak oda át nekünk, hogy használjuk, hogyha ebben van valami hasznos a számunkra, és vannak olyanok, akik elzárkoznak, valószínűleg egyfajta bizalmatlanság van bennük. A Balaton környékének az ingatlan hát problémáiról azért sokan hallottak a hallgatók közül is, ez lehet az oka annak a bizalmatlanságnak, és mindig el kell mondanunk, hogy mi nem településfejlesztők, meg ingatlan befektetők vagyunk, és gyakorlatilag inkább helyi identitást szeretnénk építeni, nem pedig rombolni, de ez nem mindig egyértelmű. És nyilvánvalóan, hogy egy ilyen program felfut, és ismertebbé válik, akkor teljesen más lesz a hozzáállás is. Egyelőre értjük a bizalmatlanságokat.
4: Zsuzsánának milyen tapasztalatai voltak?
3: Hát én csak az akarnám kiegészülni, azt is el kell mondanunk, hogy nem vagyunk hatóság, mert sokszor ezért sem szeretne minket beengedni, hogy majd akkor jön a hatóság, és megmondja, hogy ezt így kellett volna felújítani, vagy ez most illegálisan csinálta, és ezt így el kell bontani. Sokan ettől félnek. Ugyanaz a fotós kolléganővel történt meg. Tehát volt egy település, ahol ráhívták a polgárőröket, hogy miért fotózza az épületeket. Jóval nagyobb településen viszont behívták a magánházakba, hogy megmutatom, hogy mi van nekem. És akkor ott viszont be is hívták. Tehát nagyon-nagyon változó, hogy hogyan állnak hozzá a kutatóhoz. Volt, ahol elkergették a kutatót, volt, ahol szintén behívták és kávéval, süteménnyel fogadták.
4: Mit mesél egy utca vagy egy középület a Balaton múltjáról, jelenéről, identitásáról?
2: A Balaton egy nagyon sajátos régió Magyarországon, nem csak a víz miatt, hanem azért, mert valahogy ott mindig hullámokat vetette a történelem, és ennek egy olyan sajátos rétegzettség alakult ki a tóparton, ami azért máshol Magyarországon nem jellemző. Tehát ennek a legkorábbi rétegei a ma is látható épület állományban esetleg rómaiak, tehát hogy ugye komoly római villagazdaság hálózat volt első, második században, egészen a Római Birodalom összeomlásáig. Aztán jön egy hiátus, és akkor jön egy középkori fellendülés, ami már a magyar történelem része, ami egy nagyon sajátos virágzó időszaka a Balatonnak. Aztán jön egy nagyon durva visszaesés, amikor ugye határterületté válik Habsburg Birodalom, és az Oszmán-Török Birodalom határává válik, ami nem tesz jót a terület infrastruktúrájának. És aztán jön egy nagyon lassú újjáéledés a koraújkorban, és ez például nagyon sajátos volt, hogy és néprajzilag is megfogható, hogy a Balatonnak a népi kultúrája és egy nagyon-nagyon kevert, és nagyon későn kialakuló népi kultúra. A Balaton egy kicsit ilyen senki földje a koraújkorban. Egészen addig még meg nem jelenik a fürdőkultúra a területen, és aztán a 20. századi fürdőkultúra alakítja át a települések életét teljes egészében. Ez a 20. század elejétől datálható, amikor egyáltalán a fürdőzés, a napfürdőzés és a mai strandkultúra kialakul, és gyakorlatilag ezek azok, amik ilyen hullámokat vetnek, és ennek az építészeti hagyatéka így egymás mellett látszik most ezeken a településeken.
4: Önök írták az építészet történetét a két járásnak. Mit emelnének ki ebből?
3: Minden kötetben 5 bevezető tanulmány van. Mi az építészet történeti összefoglalását adtuk. Itt mi azért tényleg egy általános képet próbáltunk nyújtani a járásoktól. Én nem szeretnék így épületet kiemelni, mert az igazságtalan lenne nagyon sok más épülettel szemben. A két járásnak az építészet történetét általánosan bemutatni, ami egy nagyon fontos tanulság, ezt már korábbi kutatók is felvetették, hogy ami jellemző egész a Balaton felvidékre, hogy nem alakult ki nagy birtok. Éppen ezért, és ez az építészetre is, és sem a középkorban sem volt komoly nagy birtok, és az újkorban pedig már semmennyire nem volt nagy birtok, vagy ha volt is, nem itt fejtett ki építési tevékenységet, hanem inkább a déli parton. Tehát, hogy ez az építészetre is rányomta a bélyegét, tehát nem lehet megfogni esetleg egy-egy ilyen nagyobb uradalmi építkezésnek nyomát sem a középkorban, sem már az újkorban.
2: Nincsenek nagy kastélyok, tehát ugye ez gyakorlatilag ezt jelenti, nincsenek nagy kastélykertek, nincsenek komoly gazdasági központok. Veszprém az egyetlen, ami többé-kevésbé annak számít, de ugye ez viszonylag távol van, és egy püspöki székhely, ennek pedig mindig voltak komoly birtokai a Balatonparton, de nem a kizárólagos birtokosa volt ennek a területnek, tehát hogy még onnan sem feltétlenül jött egyértelmű hatás.
4: A könyvekben viszont szó van régészeti emlékekről, népi emlékekről.
3: Népi emlékek azt adta magát, a Balaton felvidéken nem lehet elmenni a népi építészet mellett, habár terveink szerint minden egyes kötetben lesz népi bevezető tanulmány, mindenhol volt valamilyen népi építészet, Balatonon ez sokkal karakteresebb, megfogható, nyilván lesznek olyan járások, ahol ez kevésbé lesz majd ennyire szembeszökő. A régészetnek hát valahol el kell kezdeni a térség bemutatását, tehát nem lehet az, hogy rögtön a épp álló épületeket, be kell mutatni az előzményt is. A régészeti tanulmány az, ami bemutatja azt, ami nem látszik most jelenleg. Csak olyan műemlék és objektum állománnyal foglalkoztunk, ami föld felett van. Viszont nyilvánvalóan a múltunk egy része a föld alatt van, és ezt a régészeti tanulmány tudta bemutatni.
2: Ugyanakkor mindenképpen hozzájárul a régészet is ahhoz, hogy az időbeli távolságát ennek az egésznek megpróbálja érzékeltetni. Hajlamos az ember azt gondolni, hogy a jelen, amiben él, az úgy valaminek a csúcspontja. És hajlamos elfelejteni, hogy ez a történet ez jóval korábban elkezdődött, és valószínűleg jó sokáig fog tartani utánunk is. És a régészet az egy ilyen nagy, elég messzi távlatot tud nyitni. Ráadásul ugye például olyan objektumokról van szó, amik a mai napig meghatározzák a településeknek az elhelyezkedését. Tehát a római út az akkor is ott volt, ahol most a Balatonon megyünk, egyszerűen a természetföldrajz így teszi alkalmassá, meg így határozza meg a területet. De ott vannak a bronzkori földvárak, amik szintén egy településnek egyszerűen az arculatát a mai napig képesek befolyásolni, mert igazodik hozzá a későbbi kor is. Ugye olyan Tihanyban is az apátság mindig alakítója volt a saját környezetének, egyszerűen a legrégebbi épület a környéken, ami mindig is állt és mindig is állni fog, úgyhogy ezért van benne ez az időtávlat, ami a régészetet illeti.
4: Tulajdonképpen tehát a kutatás, a vizsgálatok, azok a magyar kultúra fejlettségi szintjére is rávilágítottak, vagy rávilágítanak.
2: Ez is egy kiemelt cél, hogy a vezető tanulmányok kétnyelvűek. A leltári rész nem, szerintem, hogyha valaki meg akarja azt érteni, akármilyen nyelven is, de már meg tudja érteni különböző fordító programoknak a segítségével, a bevezető tanulmányok azok, amik megjelentek angolul is. Ennek kifejezetten az a szándéka, hogy gyakorlatilag összefoglaljuk az új tudományos eredményeket régészetben, néprajzban, művészettörténetben, és ezt a külföldiek számára is elérhetővé tegyük. Próbáltunk olyan hangsúlyokat teremteni vagy keresni benne, külföldi számára egyértelműen értékelhető, kívülről nézve is fontos dolgok. Vannak országosan jelentős dolgok, és vannak regionális szinten jelentős dolgok, és mondjuk ezt a három réteget megkülönböztettük, vagy megpróbáljuk megkülönböztetni ezekben a szövegekben, hogyha valaki kívülről jön, akkor pontosan értse azt, hogy mik azok, amik számára is európai szinten is fontosak, és mi az, ami az országos szempontból fontos, és mi az, ami helyi, egyedi szín.
4: A beszélgetésben többször utaltak arra, hogy lesz folytatás.
3: Van is már folytatás, tehát jelenleg is dolgozunk Dunaújvárosi járás kiadásán. A tavaly évben elkészült a lejárás, illetve most még utána munkátok zajlanak, úgyhogy reményeink szerint idén évvégre megjelenik egy újabb járási kötet, most egy teljesen más terület, egy nagyon-nagyon más kötet. Dunaújváros erősen rányomja a bélyegét magára a járásra, illetve egy nagyon-nagyon más történeti fejlődésbe járt járásról van szó. Még a Balaton felvidék nagyon gazdag épületállományban.
4: Miért esett a választás Dunaújvárosra?
3: Alapvetően szerettünk volna olyan területeken dolgozni, ahol valamilyen szinten van már előkutatás, hogy mivel hogy rövid a határidő, ezért, hogy ne semmibe ugorjunk bele. Korábban készült egy Fejér megyei topográfia, egy nagyon hasznos, de egy nagyon szűk szavú. Tehát volt valami előzetes tudásunk, tehát így tudtunk már támaszkodni előzetes előkutatásokra. Úgyhogy ezért választottuk a Dunaújvárosi járást. Emellett a Mém emléke munkatársai dolgoznak a Tapolcai járáson, ennek is most jelenleg a lejárása zajlik, illetve több járásban jelen vagyunk, így a Tokai járásban és a Sárospataki járásban is már zajlanak kutatások.
2: Esztergom, Komárom Esztergom megyében.
4: Feltérképeznék az egész országot.
2: A cél igen.
3: Cél igen, hát 173 járáson, úgyhogy ezzel még lesz dolgunk. Most egyelőre 5-6 járás, ahol kutatás zajlik.
4: Miért fontos az épített örökségünk szisztematikus feltárása?
3: Ha nem ismerjük, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük. Épített örökségünk rólunk is sok mindent elmond, identitásképző ereje is van, és ha nem tudjuk, hogy mink van, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kell ezt hozzáállni, hogy kezeljük, hogyan óvjuk meg őket. Illetve amit a beszélgetés ellen is elmondtuk, hogy ebben óriási elmaradásban vagyunk, nem ismerjük azt az épületállományt, amit az elődeink alkottak, és amit meg kéne még továbbra is őrizni a jövőnek is.
2: És akkor van még egy ilyen távlati, tehát hogy nagyon sokat panaszkodunk a vizuális környezet minősége, a különböző építészeti beavatkozásoknak a negatív hatásai ellen. Amíg nincs egy kialakult szilárd kép az emberek fejében, vagy valamennyire szilárd kép, hogy mi a jó épület, hogy néz ki a jó építészet, mik azok a példák, amiket követni kell. Tehát nincs egy olyan minta vagy példa sorozat, amihez hozzá lehet nyúlni, addig nagyon nehéz elvárni a közvéleménytől, hogy ennek megfelelően viselkedjen. És ezt az építészek egyedül nem tudják megoldani, a művészettörténészek sem tudják megoldani, de mondjuk egy 178 vagy 3, nem tudom hány járás van pontosan, kötetből álló sorozat, az azért valószínűleg elég súlyosan meg tudná legalább a farsúlyát megadná ennek a történetnek, és lenne mihez fordulni ahhoz, hogyha mondjuk az épített környezetről kell valamit mondani, azért most mindenki sötétben tapogatózik.
4: Tehát maga a beszélgetés is talán arra helyezte a hangsúlyt, hogy műemlékvédelemről nem is lehet beszélni, ha a topográfiáról nem beszélünk.
3: Így van, nem véletlen, hogy a topográfia az egyidős a műemlékvédelem létrejöttével. Tehát amikor a műemlékvédelem gondolat így Európában megfogant, rögtön az első lépés az volt, hogy meg kell nézni, hogy mi van, milyen épület, állomány van. És nyilván aztán a topográfia fogalma, meg a műemlékvédelem fogalma is az évszázadok folyamán kitágult, mert még a hőskorszakban még csak a középkori és a római kori emlékekkel foglalkoztak, ma már egészen mi a topográfia 2000-et húztuk meg határnak, tehát 2000-es évekig vizsgáljuk az épületállományt. Tehát a topográfia, mint ugye a kollega is legelején mondta, leltárban vétele az épületeknek. Tehát a műemlékvédelem épületekkel foglalkozik, épített objektumokkal foglalkozik. Ha nincs meg a leltár az épített objektumokról, akkor nem tudjuk a műemlékvédelmet művelni.
2: Annyi még, hogy a szomszédos országokban azért ebben a történetben előreléptek, nagyon komolyan előreléptek. Van, ahol másodjára járják le az egész országot, szóval nekünk legalább az elsőt be kellene fejeznünk.
4: Akit érdekel, az hol juthat hozzá a könyvhöz?
3: Könyvet a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ honlapján keresztül lehet megnézni, illetve kiállítóhelyünkön a Walter Ruzsi villában lehet nyitvatartási időben személyesen átvenni.
1: Kedves hallgatóink, Galamb Zsuzsannával és Jankovics Norberttel a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusaival beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Eljutottunk a Szent Áldozásig, erről már beszéltünk, amikor általában és az egyház hivatalos dokumentumait felhasználva próbáltunk az áldozásról, annak módjáról beszélgetni. Mégis úgy gondolom, érdemes megismételni egy-két fontos dolgot a Dobszai tanár úr, illetve a Tarjányi Zoltán professzor úr könyve alapján is. Tarjányi professzor úr az Áldozás és bőjt fejezetében, könyvében arról beszél az első bekezdésben, hogy volt némi szélsőség a Szent Áldozással kapcsolatban, amiről már beszélt a könyvben. Most csak azt említi meg, hogy az 1983-ban megjelent új egyházi törvénykönyv engedélyezi azt, hogy egy nap kétszer is áldozhasson valaki. Ez azonban feltételhez kötött. A egyházi jog előírja, hogy akkor lehet másodszor áldozni, ha a teljes szentmisén részt vesz. Megjegyzem, egy kicsit vitatkozom a professzor úr megjegyzésével, mert ő azt mondja, hogy mind a két szentmisén végig és aktív részvétellel kell jelen lenni. Nem gondolom, hogy ezt mondja az egyházi jog. Ő a második szentmisénél írja elő a teljes és aktív részvételt. Persze, megjegyzem, egyetértek a professzor úrral abban, hogy nagyon jó lenne, ha az első szentáldozás is a teljes szentmisében történne. Talán arra is fölfigyelnek vidéken élő testvéreim, hogy lelki pásztoruk vasárnapról vasárnapra van, amikor nem egy vagy két szentmisét mutat be, hanem többre is rákényszerül, elvileg három szentmisét mondhat, helyettesítéssel még egyet. Nyilvánvaló, az ő áldozása kötelező, a szentmise érvényességét ez föltételezi, hogy a pap két szín alatt megáldozik minden általa végzett szentmisében. Ezek után mindkét könyvünk a két szín alatti áldozásról próbál beszélni, illetve egyáltalán az áldozás történetéről. Legrövidebben a Szentmise magyarázata könyvében Dobszai tanár úr beszél erről. Egyszerűen csak azt mondja, hogy a korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Megjegyzi, mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön. Ezért semmi veszteséget nem jelent a hívás.

A tanár úr ennyit ír az áldozásról, annak történetéről. Érdemes egy kicsit talán bővebben megnézni ezt Tarjányi professzor úrnak a könyvéből. Ő azt mondja, hogy szükséges abból kiindulni, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatja, és hát mindkettőben részesítette az apostolokat, vegyétek és egyétek, és odaadta az átváltoztatott kenyeret, a vacsora végén pedig vegyétek és igyátok, és odaadta a kelyhet az apostoloknak, akik mindnyájan ittak belőle. Megjegyzi a professzor úr, hogy természetes, hogy az ősegyház is hasonlóféleképpen cselekedett. Utána sokáig követték ezt az apostoli hagyományt, s két szín alatt áldoztatták a híveket. De itt is közbeszólt a reális, aggályossá nőtt veszély. Ez a veszély pedig, milyen hallatlan tiszteletlenség Krisztus vérével szemben, ha a bor véletlenül kiömlik. Ő is kitér a keleti hagyományra, hogy áttértek a bemártással való áldoztatásra. Nyugaton azonban sokáig ragaszkodtak az ivásnak a jelszerűségéhez, mármint Krisztus rendeléséhez, és ahhoz az áldozati jelek, hogy jobban kidomborodjanak a vérvételével, még szívócsövek alkalmazását is szorgalmazták egy időben. A középkornak a lelkülete azonban más lett. A láthatóság volt számukra az elsődleges, márpedig az átváltoztatott ostját föl lehet mutatni. A kehelybe azonban nem lehet belelátni. Következésképpen a kenyér kezdett előtérbe kerülni az ezredforduló környékén, ezer körül. Ráadásul a skolasztikus teológia kicsivel később szisztematikusan kidolgozta, kimutatta, hogy a kenyér színében is a teljes Krisztussal találkozhatunk és egyesülhetünk. Márpedig, ha a teljes Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, akkor elegendő egy szín alatt áldozni. Ez a gondolat odáig ment, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az 1415-ös konstanci zsinaton kifejezetten megtiltották a két szín alatti áldozást. És akkor ugrunk egy nagyot a II. Vatikáni zsinatra, az 1960-as évekre. Azon gondolkodott a zsinat, hogy az eredeti tradíciót föltámasszák. A zsinat utáni vatikáni rendelkezések kimondták, hogy teológiailag hiteles az egy szín alatti áldozás. A két szín alatt a következő három dolgot teljesebben fejezi ki. Először is Krisztus akaratát, másodszor a Szentmise lakoma jellegét, harmadsorban a mise áldozati jellegét. A Szentmise liturgiáját megújító általános rendelkezések 140. pontja ezt mondja, a jel szempontjából tökéletesebb formája a szentáldozásnak, ha két szín alatt történik, s ezt, ennek bevezetését, gyakoriságát a püspöki konferenciákra bízza, hogy a helyi adottságok figyelemvételével mikorra terjesztik ki a két szín alatti áldozás lehetőségét. Magyarországon a püspöki kar abban az időben, főként a nászmiséken, az utolsó vacsora emlékezetére mondott nagycsütörtöki esti miséken, valamint a fiatal és felnőtt korban első áldozók

0: eukarisztikus összejövetelének keretében alkalmazható. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak ezeken az alkalmakkor, de az egyház kifejezetten figyelmezteti a lelkipásztorokat, hogy a túl sok két szín alatti áldoztatás azt a tudatot erősíthetné meg a hívekben, hogy esetleg az egy szín alatti áldoztatással kevesebb Krisztust kapnak, nem teljes értékű a szent áldozás. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal innen folytatjuk az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik, a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapátfalváról. Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a független közmédia testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség érhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették kiszorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.

0: egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Kendőzetlenül címmel Egerben és Miskolcon tartott jótékonysági estet Kisvirág zongoraművész és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanár, melynek fókuszában a daganatos megbetegedések álltak. Műsorunkban az ott készült beszélgetés szerkesztett változatát tesszük közzé. A művészeket Pap Ildikó kolléganőm kérdezte.
2: Mi az, amit így szívesen bemutatkozásként magatokról elmondanátok most nekünk?
3: Én koncertező zongoristaként dolgoztam két évtizeden át a férjemmel, és a fiunkkal jártuk a világot, illetve zongoratanárként dolgoztam. Kezdetben Budapesten és Miskolcon, illetve 8 éve költöztünk Eger mellé Noszfalra. Akkor már ezen a környéken tanítottam, és a diagnózisom előtt pár hónappal nagyon furcsa érzeteim voltak, és többféle segítőt megkerestem, hogy igazítsanak el, hogy mi lehet az én problémám. Ekkor még nem találtak semmit, a nőgyógyászom sem, és végül is a tavalyi év május hónapjában kaptam a diagnózist, amikor felkerestem a Miskolci Megyei Kórházat, ahol engem azóta is kezelnek, jelenleg is folynak még a kezeléseim.
4: Tóth Viki vagyok. Szombathelyről jöttem, és tanárként dolgozok, egyetemen tanítok most éppen. Akkoriban, amikor diagnosztizáltak, akkor óraadóként, és most kezdtem el a betegség után végre ott dolgozni. Tervezőgrafikus vagyok, tervezőgrafikát is tanítok, és két kicsi gyerekem van, és hát a két kicsi gyerekemmel és a tanítással teltek így a betegséget megelőző éveim, illetve a betegség éve maga az mentálisan elég nehéz volt a számomra, viszont én nem éreztem semmi különöset, tehát én olyan értelemben tipikus eset voltam, hogy nem fájt, nem, még csak rossz érzésem sem volt, tehát én fürdés közben vettem észre, tehát kitapintottam a csomót, és onnantól lettem nyugtalan miatt. Tehát semmi különöset nem éreztem, de úgy bennem maradt az agyamban, hogy valami nem stimmel, és akkor mentem el nőgyógyászhoz. Tehát onnantól kezdve, hogy megtaláltam, nekem nagyon hamar és nagyon gyorsan zajlott minden, mert felgyorsultak az események.
2: Igen, onnéttól kezdve felgyorsulnak az események, ha az ember kap egy ilyen diagnózist, amit nem tudom, hogy vannak-e itt önök között érintettek. Nekem így tágabb családban volt érintett, de igazából én el sem tudom képzelni, meg fel sem tudom fogni azt, hogy ilyenkor milyen mélységet jár be az ember, ha kap egy ilyen diagnózist. Az első időszakban számotokra mi volt a legfontosabb? Miből tudtatok erőt meríteni? Vagy hogyan zajlott ez a folyamat? Azért, ha az ember kap egy ilyen diagnózist, közli vele az orvos, hogy melldaganat. Annak azért vannak nagyon nagy mélységei, színei, árnyalatai. Hogyan zajlott ez nálatok?
3: Hát én úgy foglalnám össze, hogy azt éreztem, hogy először azt éreztem, hogy egy ugrás a semmibe, aztán átkereteztem azzal, hogy ugrás a végtelenbe, és tulajdonképpen mint egy dimenzióváltás nekem olyan érzés volt, és eltelt már másfél év, de még mindig csak órákra tudok kiszakadni ebből. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon mély állapot, ami nálam például létrejött. És a kezdeti időszakokban az alvás és a meditáció jelentette a legnagyobb segítséget. Viki, neked?
4: Szóval gondolkodom, igen, hogy mit is válaszoljak rá. Hát én nekem ilyen hihetetlen volt, tehát hogy fizikai értelemben nagyon is komolyan vettem, de valahogy így lelkileg, mentálisan, így a mai napig szoktunk beszélni róla néha Mátéval, férjemmel, hogy ez így annyira abszurd, hogy ez történt így velem meg a családunkkal, tehát hogy teljesen hihetetlen, és olyan volt ez az időszak, tehát a kezdeti időszakra, hogyha nem lenne a naplóm, akkor nem is emlékeznék egyébként, tehát néha én is visszaolvastam, hogy ez mi volt, meg hogy volt, mert egyszerűen így keresztül rohantunk rajta végül is valahogy, tehát fel tudom idézni, hogy vizsgálatok voltak, fel tudom idézni, hogy ide mentünk, oda mentünk, ez történt, ezt mondták, azt mondták, de hogy ez így mintha kívülről néznék egy filmet, hogy ez nem is velem történt, hanem csak egy félreértés. történnek. Tehát ez a félreértés, itt valami nem stimmel érzésem volt leginkább.
2: És ha már a naplót így megemlítetted, rögtön te elkezdtél írni érzésekről, gondolatokról, vagy azért kellett egy kis idő, vagy hosszabb idő, mikor azt mondtad, hogy jó, hogyha valamibe tudok kapaszkodni, akkor az az írás.
4: Én akkor már majdnem egy teljes éve elég intenzíven naplóztam, úgyhogy nem volt annyira új ez a dolog. Az volt új, hogy azt a napot, amikor a diagnózist kaptam, egyfajta lezárásként éltem meg, és onnantól egy más üzemmódba kapcsoltam. Tehát, hogy akkor innentől feladat van, és most akkor életben kéne maradni. Tehát így ez lebegett a szemem előtt, és akkor ott kezdődik ez a rész, amiből ezeket a munkákat csináltam.
2: Bárki el tudja olvasni itt a folyosón ennek a naplónak a részleteit, hiszen ez egy sokkal, de sokkal hosszabb napló, amiből itt most válogattál. Mi alapján válogattál, Viki?
4: Próbáltam valahogy úgy, hogy érzésekre is, meg a betegség folyamatából egyes mért földkövek legyenek benne, tehát a kemó alatti bejegyzésekből is, akkor a műtét környékéről is válogattam, utókezelés, sugár, tehát hogy időben legyen egy linearitása végül is, azt néztem.
2: Beszéltünk arról, hogy jó lenne itt napló részleteket megosztani a közönséggel. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezeket a részleteket itt most felolvasom, és el is kezdeném az elsővel.
4: Köszönöm.
2: Össze vagyok zavarodva. A rákhoz nem tudom, hogy álljak például. Gyűlöljem? Vagy tiszteljem, mint egy rendes ellenfelet? Az, hogy meg akarom ölni, nem zárja ki, hogy tiszteljem is. Ő se gyűlöl engem, nem hiszem, hogy képes rá, csak növekedni szeretne. Valami életféle, ami növekedni akar. Ugyanazt akarja, amit én is, csak egy testben nem fogunk elférni. Ja, és hát én voltam itt előbb. Na jó, ez jó, megbeszéltük.
4: Hamar kezdek sírni.
2: Itt már azért számomra ezeknek a soroknak van olyan üzenete, hogy azért megpróbáltál nagyon erőteljesen arra koncentrálni, hogy ezt túl lehet élni.
4: Igen, elejétől ez volt bennem, tehát nem mondom, hogy nem féltem, de az számomra egyértelmű volt, hogy ez oké lesz, tehát hogy ezt meg fogom valahogy csinálni. Hát ha nem sikerült volna, akkor meg már úgyse bánnám, tehát hogy nekem ez ilyen volt, tehát ugyanezt gondoltam akkor is, tehát hogy vagy sikerül, vagy nem érdekel már, tehát hogy olyan egyértelmű volt, hogy ezt így muszáj. Tehát egy döntést hoztam az elején, és onnantól ahhoz tartottam magam, egyszerűen nem tudtam, nem akartam, és nem ismertem más irányba nézni. Tehát itt nagyon erős elköteleződés kell tényleg a gyógyulás felé, és afelé, hogy beletesszük önmagunkat, és megengedjük önmagunknak, hogy sikerüljön. Nem tudom, nekem ilyen gondolataim, megérzéseim voltak.
2: Picit beszélünk arról is, hogy kik azok, akik ilyenkor fontos, hogy ott legyenek körülöttünk, mellettünk, akár sorstárs közösség, szakemberek. De Virág, neked a művészet az hogyan segített? A zenével való kapcsolatod az változott a betegség hatására?
3: Igen, alapvetően megváltozott. Mégpedig olyan irányban, hogy abbahagytam a zongorázást egyik napról a másikra, és csak idén szeptember környékén kezdtem újra. Azt éreztem, hogy a zene 5 éves koromtól végigkísért az életemben, és ha emellett ebbe az állapotba kerültem, akkor most más kell, hogy keressek ahhoz, hogy ki tudjak innen jutni. És meg is találtam a segítséget, de azt hiszem, hogy ezzel Viki talán te is egyetértesz, hogy ha önmagunkban nem találjuk meg, akkor tulajdonképpen nincs remény. Úgyhogy én minden erőmmel magamra fókuszáltam eleinte. Természetesen arra nagyon figyeltem, hogy a fiam minél kevesebb hiány szenvedjen, ez nem volt könnyű, és biztos szenvedett is hiányt. A többi családtagomat valamennyire háttérbe szorítottam, de megértőek voltak, és nagyon sok segítséget kaptam nem csak tőlük, és nem csak barátoktól, hanem sokszor ismeretlenektől is. És mindenképpen szeretném Fodorné Vince Annát megemlíteni, Igen, aki a Miskolc megyei kórházban a rehabilitációs programnak a pszichológusa volt, és általa ismerte meg a Rege alapítványt, illetve Vikit is, aminek köszönhetően itt lehetünk ma este.
2: Fontos a sorstárs közösség, fontos, hogy legyenek körülöttünk egy ilyen helyzetben, de bármilyen nehéz helyzetben olyan emberek, akik valamilyen formában a támogatásukról biztosítanak, és itt most jönne újra egy napló részlet, Viki. Ez a rák dolog valami nagyon fura. Egyszer csak csend lesz körülötted. Nem kérdezik meg, hogy hogy vagy. Nem néznek rád. Találkozunk, tudják, hogy ez van velem, de nem kérdezik meg, hogy vagyok. Miért? Félnek, hogy elmondom? Vagy azt hiszik, ez így tapintatos? Vagy nem érdekli az embereket? Régen, amikor semmi nem volt, megkérdezték, hogy hogy vagyok. Most csend vesz körül. Két oldalról közelíteném meg ezt a dolgot. Az egyik az, hogy egy ilyen helyzetben mire van a legnagyobb szüksége az embernek, és nyilván nem lehet általánosítani, hanem hogy nektek mire volt a legnagyobb szükségetek, és hogy szerintetek mennyire tabu ma daganatos megbetegedés, a mellrák.
5: Elméletileg nem tabu, tehát szó van róla, de amikor egy konkrét eset, tehát konkrétan én, vagy konkrétan valaki, konkrét emberről van szó, akkor tényleg csend lesz. Tehát, hogy nem tudnak szerintem mit kezdeni ezzel az emberek, én azt gondolom. Tehát nem rossz volt tényleg, tehát én éreztem a jó szándékot magam körül végig, soha senki nem szólt úgy, hogy úristen, Rákos, mi történt, úristen. De tehát inkább ez a zavartság, vagy zavar, hogy akkor most ehhez hogyan viszonyunk. Én sem tudtam, hogy hogyan viszonyuljak hozzá, nem csodálom, hogy akik rajtam kívül voltak, azok végképp nem tudtak ezzel mit kezdeni, de ez úgy megakasztja a párbeszédeket valahogy ez az egész. Tehát ez esett rosszul, hogy nem lehetett az életet normálisan folytatni. Én csináltam volna tovább a dolgaimat, de egyrészt nyilván mondjuk kezelések környékén ezt nem lehetett, tehát az is zavart, és amikor fölépültem egy-egy kemóból, akkor utána azért volt mindig egy jó hetem, amikor úgy mentem volna, csináltam volna, és akkor úgy rosszul esett, hogy hú, igen, akkor itt most megfagy a levegő, hogyha én belépek a szobába.
2: Én ezt úgy képzelem el, nem érintettként, nem tudom, hogy volt-e ilyen megélésetek, tapasztalatotok, hogy rengeteg szerepben kell helytállnunk. Vagyunk édesanyák, barátnők, kollégák, feleségek, férjek, látok férfiakat is, hogy ne csak nőként beszéljek. Különböző szerepeink vannak, de onnétól, hogy kapunk egy diagnózist, vagy kaptatok egy diagnózist, eltűntek a szerepek. Én ezt így képzelem el. Cáfoljatok meg nyugodtan, hogyha ez így van. Lehet, hogy megmarad az a szerep, hogy a beteg.
5: Igen, ez egy elég kellemetlen szerep, és nehéz vele úgy szembesülni, hogy mások emlékeztetnek rá. Tehát amikor beszélek valakivel, és látom, hogy rosszul van a helyzettől, vagy nem tudja, hogy mit kezdjen vele, akkor ez egy kellemetlen tükör azért. Tehát nekem legalábbis ilyen volt.
3: Én a kórházban szembesültem azzal minden alkalommal, hogy betegként kezelnek, és azt hiszem, hogy ennek a következtében állt az elő, hogy én otthon nagyon-nagyon keveset sírtam, viszont a kórházban szinte minden alkalommal. Ez annyira megdöbbentett, hogy hol vagyok. És megdöbbentett az is, hogy mennyire figyelnek rám. És ez azt az érzetet keltette bennem, például a kemoterápiás kezelések alatt, hogy itt biztos, hogy nagyon nagy baj lehet, hogyha ennyire ott vannak, és mindenki engem néz, és bejönnek ketten a nővérkék, és figyelik, hogy nem piros a fejem, és nem eljulok el, és 5 percenként mérik a vérnyomásomat. Szóval nekem mindig a kórházban volt ez igazi sok.
2: Kendőzetlenül beszélgetünk melldaganatról. Vannak itt férfiak is, és hát nyilván a többi daganatot is ide lehetne hozni, de milyen érzés az nőként, hogy veszélybe kerül egy olyan testrész, egy olyan szerv, ami a nőiességnek a sajátossága?
3: Én azt gondolom, hogy nekem masztektómiám volt tavaly októberben, és már a műtétet megelőzően is rájöttem, hogy nem a mellemtől vagyok nő. És tartottam attól, hogy bár úgy éreztem, hogy jól felkészültem erre, de hogy eljön az a pillanat, amikor nagyon kétségbe fogok esni a műtét után, nem jött el ez. Egyetlen pillanat sem volt, amikor számomra problémát okozott. Úgyhogy ennek én nagyon örülök.
4: hasonló dolgokat gondoltam és éreztem. Tehát viszonylag hamar diagnózistáján gondolkoztam erről, és akkor beszéltem meg magam, és ugyanerre jutottam, hogy bármi lesz is, nekem tényleg nem ezen múlik, és nem tudom, hogy milyen érzés lett volna, nekem nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, emlő megtartó műtét, beavatkozás, tehát hegeim meg vágásaim vannak, de megmaradt minden, ami volt, és igazából nekem még tetszik is, tehát hogy rendes háborúból maradt rendes sérülések egy rendes harcoson, úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy furcsa, de én büszke vagyok rá. Tehát, hogy megcsináltam, sikerült, oké, oké lett. Nem baj, hogy ott van, élek, tök jó.

0: Virág, neked egy fotókönyved is elkészült, és hát itt jött el az a pillanat, amikor behívunk a beszélgetésbe még valakit, de mesélj nekem egy kicsit előbb te arról, hogy mi hívta életre ezt a fotókönyvet.
1: Szerettem volna fotók által az egész folyamathoz, a műtét folyamatához kapcsolódó hangulatokat megjeleníteni, és ebben két alkotótársa is találtam, Semperger Zsófi sminkesre, illetve Farkas Tamás fotósra. Tamás vállalt, hogy egy kicsit jön és beszélget velünk, és elmeséli, hogy milyen volt a közös munka, úgyhogy én szeretnék egy széket idehozni neki, és át is adom a mikrofonomat.
0: Köszöntünk itt körünkben, Tamás. Hogyan találtatok ti egymásra?
2: Hát köszöntök én is mindenkit. Itt ugye én most tulajdonképpen két ember nevében is beszélek, ha szabad így fogalmazni. A alkotótársunk, ő egy picit háttérbe szeret maradni, és azt beszéltük meg, hogy az ő gondolatait is igyekszem átadni a közönségnek. Hogyan is találkoztunk Virággal? Nagyon nagy véletlen volt ez az egész, mert én egy teljesen másik okból kifolyólag kerültem kapcsolatba az ő, mint azóta kiderült egyik barátnőjével, és úgy adta ő át az én elérhetőségemet neki, és aztán egyszer csak felkeresett Virág ezzel a dologgal, hogy van egy ilyen történet, van neki egy ilyen megélt élethelyzete, és ezt próbáljuk meg megörökíteni egy fotósorozat keretein belül. Ennek aztán hát több hónapnyi tárgyalás, megbeszélés, beszélgetés, elmélyült beszélgetés lett a következő fázisa. Ide már be is hívtuk Zsófit, mint sminkest, aki azokat a színeket, azokat a formákat, azokat a fajta kikivetüléseket tudta megjeleníteni Virágnak az arcán, testén, ami az ő szellemisége tulajdonképpen. És ebben az az érdekes, hogy itt nem is az volt a lényeg, hogy neki milyen megért dolgai vannak ezzel a betegséggel kapcsolatban, hanem hogy miként tud úgy rátekinteni erre az egészre, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy ez egy milyen komoly szituáció, hanem pont az ellenkezőjét mutassuk meg, és mondjuk el a világnak, mondjuk el az embereknek, hogy hogyan is lehet ezt az egészet kezelni, hogyan is tudja ő ezt megélni, hogyan is képes ezzel az egészre együtt létezni. Úgyhogy az alapkoncepció az innen indult, ez egy olyan fajta hozzáállás, amit én is ritkán tapasztalok más embereknél. Van néhány ismerősöm, aki érintett rákbetegségben, és gyógyult, már rákos is van köztük, meg másfajta rákos betegség is van, de hogy nála tapasztaltam olyan jellegű, vagy olyan erősségű élni akarást, vagy életben maradást, vagy hogy is fogalmazzak, szóval, hogy igazából nem akar azzal foglalkozni, hogy milyen betegséget élt meg, és szándékosan nem mondom, hogy szenved tőle, mert nem szenved tőle. Ez furcsa így innen nekem is külső emberként ezt kijelenteni, de biztos merem állítani, hogy ő ettől abszolút nem szenved, és a világnak azt az arcát mutatja, ami ettől teljesen elválik, és inkább azt a fajta értéket, azt a fajta szellemiséget szeretné tovább vinni, amit most hallottunk az imént, meg még fogunk is, ha jól tudom. Úgyhogy kicsit elkalandoztam, de hogy nagyjából a fotózás az egy ilyen nagyon véletlen műve volt, nagyon véletlen szituációból adódott, és aztán belevitt minket a Zsófival egy olyan fajta együtt gondolkodásba, amit úgy gondolom, hogy neki is óriási élmény volt megélnie, hiszen rengetegszer napi szinten találkozik emberekkel, napi szinten foglalkozik olyan hölgyekkel, akik az ő munkássága által többek szeretnének lenni, de ez valami egészen más történet. Tehát, hogy megmutatni úgy egy embert, és felruházni úgymond az ő saját munkájával egy olyan plusszal, ami nem a betegségre vezet vissza, hanem egy teljesen tulajdonképpen földtől elrugaszkodott, ha lehet így fogalmazni, a fotózáson legalábbis így volt, egy földtől elrugaszkodott szemét látunk a képeken, aki inkább a művészeti értékeit láttatja ezeken a képeken, és mellé tesszük azt, vagy mellé tettük azt, hogy mégis milyen konkrét szituációban van. Nekem ilyen egészen felemelő érzés volt, gyakorlatilag én is így, ahogy a kamerát a kezembe fogtam, így emelkedtem el a talajtól, ahogy láttam őt a kamera túloldalán és a fények között, és a Zsófi sminkjében, meg díszítésében pompázni, úgyhogy ez egy elég érdekes helyzet volt szerintem. Nem feltétlenül erre számítottunk, mikor először szembe jött velünk ez az egész, hogy ilyen módon ábrázoljunk egy ilyen dolgon átesett szemét, de úgy érzem, hogy meg úgy gondolom, Zsófi nevében is mondhatom, hogy borzasztóan örültünk ennek az egésznek, és olyan kihívásnak éreztük ezt a fajta feladatot, amivel ritkán találkozunk. Én nekem még nem volt ilyen jellegű így élményem fotósként, hogy ilyet mutassak meg. Őróla nem tudom, hogy neki voltam már ilyen. Úgyhogy ezáltal azt tudom elmondani, hogy egy olyan jellegű pluszt kaptam én is, hogy a fotós tevékenységem is egy picit más vizekre elveződött. Tehát, hogy más dolgokat kezdtem meglátni emberekben általa, hogy ezt a sorozatot megcsináltuk, és máshogy kezdtem hozzányúlni személyekhez. Én portréfotós vagyok, egyéni és páros portrékat készítek inkább. Úgyhogy ez egy komplex élmény, és egy elég hosszú időtáv, ugyanis ugye tavasszal volt az első ilyen megbeszélésünk, és a nyár közepén volt a fotózás, úgyhogy elég sokáig el voltunk vele, de mindenképpen fontos volt az, hogy az ő bejárt útját úgy jelenítsük meg, ahogy ő szeretné, és még betegyük a mi saját magunk szellemiségét, munkásságát is. Hát akinek van kedve és kíváncsi rá, megtekinteti, van belőle egy rövid részlet egy fotókönyv formájában.
0: Én ezt mindenképpen javaslom. Ahogy ezt most így leírtad, valóban a fotókönyvben is egy gyönyörű íve van annak, amit szerettetek volna megmutatni. Ezek szerint így mind a hárman. Mennyire volt nehéz egymásra hangolódnotok, hiszen ez egy óriási bizalmat, meg nem is tudom, hogy mi az, amit igényel egy ilyen közös munka.
1: Ez egy pillanat műve volt, és egy 6 órás fotózást vittünk végbe körülbelül a nyári forróságban, június végén. Úgyhogy itt is szeretném Zsófinek és Tamásnak megköszönni. És ez egy kisméretű fotókönyv, amit elkészítettünk, és ott az asztalon fogják megtalálni, úgyhogy remélem, hogy nagy örömmel fogják nézegetni ezeket az elkészült fényképeket, és köszönöm szépen!

0: Folytatjuk műsorunkat, amelyben Kisvirág zongora művésszel és Tóth Vigi tervező grafikus egyetemi tanárral beszélget Papp Ildikó.
1: Mi született meg előbb? A naplót kezdted el írni, vagy ezeket a kártyákat kezdted el?
2: Egy időben keletkezett a kettő, tehát amikor megkaptam a diagnózist, akkor ez volt ugye december 21-én, és akkor lement a karácsonyi szünetben a képalkotó vizsgálatok, és január 1-én csináltam ezeket, és akkor kiposztoltam Instára. És arról nem volt szó, hogy mi minden van velem, csak csináltam először egy halált, tehát egy tarotkártya halált. Az olyan rossz hangulatú dolog volt, és jaj, most egy halál, és akkor mellé csináltam egy mágust. És ezt a kettőt kiraktam, rossz kedvemben egyébként. Nem írtam hozzá semmi különöset, csak ezek ott szerepelnek azóta is. És másnap csináltam egy, nem is tudom, mi volt a következő, talán egy főpapnő, vagy valamelyik a nagy árkánumból következő ilyen portrészerű dolog. Aztán harmadik nap is csináltam egy lapot, negyedik nap is csináltam egy lapot, akkor január közepén úgy voltam vele, hogy itt már van egy fél nagy árkánum, az egész tarot az egy 78 lapos egység, a nagy árkánum az első 22 belőle. És már majdnem készen volt január végére. És mondom, hogyha minden nap csinálok egy lapot, akkor végül is miért ne csináljam végig az egészet? És az lett a koncepciója ennek a dolognak, hogy minden egyes lapon, ahol figurális ábrázolás történik, tehát ahol ember alak megjelenik, ott az ember alak én vagyok. Tehát egy portréból kezdtem el csinálni ezeket, és egy idő után Mátéval, férjemmel elkezdtük megfotózni a mozdulatokat hozzá. Tehát én beálltam szépen, hogy gondoltam, hogy majd jó lesz, megkértem, hogy fényképezzen, és utána ezeket rajzoltam át. Tehát konkrét mozdulatok, és mindegyiken én szereplek, és egyébként ehhez az albumhoz, amit most az írásokból terveztem, ezeket a régi fotótanulmányokat használtam fel, amik ugyanabban az időszakban készültek, amikor a tarotkártyát csináltam. Tehát a grafikai projektem, ami végigkísérte a betegséget, az egyértelműen ez a kártyás dolog volt, és akkor még nem tudtam, hogy majd ebből a naplóból valaha lesz valami, csak írogattam, hogy leeresztem a gőzt. A legnagyobb része nem baj, hogyha nem kerül nyilvánosságra, tehát ez egy eléggé megszűrt, rövidített változat, de nem írtam át utólag semmit, tehát ez tényleg minden abban az időszakban keletkezett, és igen, a tarotkártya volt az, ami a rákos projektem tulajdonképpen. Tehát egy ilyen önismereti utazásként tekintettem rá, és minden lapnak van ugye valamilyen jelentése, illetve kapcsolódik valamilyen szituációhoz, és ezt imádtam, tehát, hogy különböző szituációkban jó, meg rossz szereplők, férfiak, nők, gyerekek, tehát így mindenféle módon ábrázoltam magam, és mindenféle módba és szituációba belegondoltam magam ebben az időszakban, igen, hogy akkor én most hol tartok. Tehát egyfajta vizuális összegzése volt így az addigi életemnek, meg az akkori gondolataimnak.
1: Így a kártyákkal milyen üzenetet próbálsz megfogalmazni, hogyha ezt közönség elé szánod?
2: Az önismeret fontosságát leginkább. Tehát nekem a tarot az nem jós kártya, az tényleg egy ilyen szituációk összessége, és egy ilyen pszichológiai trip. Nem tudom, tehát ezt nagyon-nagyon szeretem benne, és húzni szoktam egyébként, de nem azért, hogy jósoljak, hanem az én kérdésem az szokott lenni, kettőt szoktam húzni általában, ez egy ilyen saját játékom magammal, és az egyik a szituációra szokott vonatkozni, hogy én ebben mit látok tulajdonképpen, és akkor a lapról valami eszembe jut majd, tehát egy ilyen asszociációs játékként tekintek rá, és a másik, hogy én mi vagyok ebben a helyzetben, vagy ki vagyok ebben a helyzetben, és akkor ezeken a lapok értelmezési lehetőségeit olvasgatva, úgy mindig kiszed valamit magának az ember, tehát úgyis azt fogom meglátni benne, ami számomra a választ. Tehát igen, nektek is vannak jó kis kártyáitok, ilyen kis önismereti múrikra, tehát ha nagyon-nagyon hasonló célokra használom, igen, a tarot kártyát.
1: Felolvasnék még egy napló részletet, ami így nagyon megérintett engem. Elnézést azoktól, akik most úgy gondolják, hogy igen, itt vagyunk a Liceum kápolnájában, de nekem ezzel együtt mindennel együtt belefér ebbe a beszélgetésbe, ez a napló részlet is. Ha nem volt ilyened, ha nem ültél még oda önként, hogy folyassák beléd ezt a piros szart, akkor ne mondd, hogy ezt most meg kell csinálni, vagy hogy ezt most ki kell bírni. Erre jöttem rá, hogy ez nekem borzasztó bántó. Felém érzéketlen, akármilyen jó szándékkal hangzik el. Egyrészt tudom. Másrészt olyan... Leültetnek egy asztalhoz, és azt mondják, hogy most le fogjuk vágni egy ujjad 3 hetente. Addig, amíg el nem érünk a 8. Azért, mert így maradhatsz csak életben. Na, leülsz? Ha meghalnál különben, akkor szerintem biztos leülsz. Nem tudom. Én leültem. De amikor állnak az emberek az asztal körül, és mondják, hogy ezt most ki kell bírni. Kérlek, ne mondj semmit onnan a pálya széléről. Nekem te nem mondd, hogy ezt ki kell bírni, majd én eldöntöm. Legalább ezt hadd döntsem már el. Ja, és ha ennek vége, akkor nem leszek olyan, mint az előtt. 8 ujjam hiányozni fog.
2: Ez az a rész, amit minden kiállítás megnyitóra, minden rendezvényre mindig mindenki kiválaszt egyébként. Mindig mindenkire rá szoktam bízni, akinek megmutatom ezt az írást, hogy amit gondol, ami úgy érzi, hogy belefér, itt azért így vannak kemény dolgok benne, nem akarok beleszólni, nyugodtan válaszolnak, amit szeretnének, és mindig, még Anna is kiválasztotta. Úgyhogy
1: szerintem ebben nagyon sok minden benne van. Tehát beszélgethetünk sok mindenről, és nyilván én onnét indultam ebben a beszélgetésben, hogy lehet, hogy a jelenlévők közül sokan nem tudják azt, hogy mivel küzd valaki. És itt a napló részletben a kemoterápiának, sugárkezelésnek az összes mellékhatását végigvetted a hány ingerekről, a rosszul létekről, mindenről. Sokat lehet arról beszélni, hogy mi az, ami segít abban, hogy nem szeretjük ezt a szót, Annával beszélgettem róla, hogy ilyen pozitív gondolkodás, meg optimistán hozzáállni, és egy ilyen, na akkor is fölállok, és megmutatom, és van mibe kapaszkodni. De hogy ebben nekem benne van, hogy semmi nem lesz olyan, mint az előtt. És ennek azt mondom, hogy nem csak a negatívumával, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pozitívumával együtt. Mi az, amit pozitívumként tudnátok idehozni, ami a betegség következtében bármi gondolkodás, lelkiség, bármi, amit azt mondhatnátok, hogy na ez az áldása talán, és rossz szó, de mégis így fogalmazom meg, hogy az áldása a betegségnek.
3: Én pont ma gondolkodtam azon, hogy a rák akár életet is menthet, és ezt úgy értem, hogy én például az önszeretetet tanultam meg ez alatt az időszak alatt, és szerintem ez a kulcsa a gyógyulásnak.
2: Jobban hozzáférek a belső erőmhöz, tehát akkor találtam meg leginkább magamban, és hát legjobban krízis helyzetben működik még mindig. Azért ilyenek szerencsére mostanában nincsenek, mint abban az évben voltak. De érzem, hogy könnyebb hozzáférnem azóta, mert tudom, hogy meg tudtam csinálni. Tehát, hogy jobban tudom értékelni saját magamat, és talán az önszeretethez is közelebb vagyok azóta. És ezek fontos dolgok, igen, én is ezt tartom a legfontosabb hozadékának, és igen, ennyi, igen.
1: Ezzel párhuzamba állítanám, nem szembe, csak párhuzamba, azt a két sort, hogy fejben 30 évvel ezelőtt élek, és nem tudok szabadulni. Úgy élek az új életemben, mintha a régibe lennék kötözve. Már régen új játékban vagyok, de csak a régi szabályokat ismerem.
2: Igen, ezek a rossz napok. Tehát, hogyha valami ide vezetett, akkor ezt nem lenne jó megismételni, igen. Tehát ezért gondolom azt én is. Hogy sikerülni fog, azt nem tudom, azt se tudom biztosan, hogy kell, hogy sikerüljön, de vagy érdemes megpróbálni, vagy a saját pozíciómon változtatni. Tehát, hogyha nem megy az, hogy valamin változtassak, akkor kénytelen leszek azon, hogy én hogy állok hozzá. Tehát ez a két út tud lenni. Valamelyik csak bejön, a lényeg az, hogyha nem tettem meg ezeket a dolgokat, és ide kerültem, akkor valamit muszáj tennem, hogy ne kerüljek újra ide.
1: Milyen üzenetetek lenne itt akár a jelenlévőknek? Mi az, amit a legfontosabbnak tartotok?
3: Én a Rege Alapítvány jelmondatát hoznám ide, ami így hangzik, soha ne add fel.
2: Soha ne add fel, és szeresd magadat. Ha ez menni fog, akkor jó lesz.

0: Hajlamosak vagyunk arra, hogy elbagatelizáljunk dolgokat, hogy jó, egy kicsit szúr, egy kicsit fáj, majd a jövő héten, vagy majd két hónap múlva elmegyek orvoshoz. Te ott nagyon kőkeményen oda mondtad az olvasóknak azt, hogy mi a...
1: Igen, tehát ezt nem érdemes halogatni, tehát hogyha az ember talál valamit és nyugtalanítja, akkor nem véletlenül érezzük azt, hogy valami nem stimmel, akkor annak igenis utána kell járni. Tehát én, igen, volt egy olyan gondolatom, hogy fú, hát találtam valamit, de jó, majd. Valamit kezdek vele valamikor, meg kéne mutatni, de mi van, ha lehülyéz az orvos? Igen, konkrétan ez volt, hogy én féltem tőle, hogy hülyének fognak nézni, hogy most mit hipohonderkedek itt, akármi, nincs itt semmi látnivaló. És végül a nyugtalanságom győzött. Tehát én, ha nem fáj, akkor végképp nem szoktam vele foglalkozni, már megint nem egyébként, de hogy akkor egyszerűen nem ment ki a fejemből, és azért mentem el végül. Tehát nem is az, hogy bármit is éreztem volna, hanem ez a nyugtalanság hajtott oda, és azt hiszem, ennek köszönhetem az életemet egyébként, mert nagyon gyorsan tudott áttétet képezni, ami nekem volt. Úgyhogy ez szerencse is volt. Vagy hát nem is tudom, hogy szerencse, valami belső szerencse.
0: A hit az mennyire játszik közre szerintetek a gyógyulásban?
2: Én úgy érzem, hogy csak az játszik közre. Mindegy, hogy miben, a C-vitaminban is lehet, meg a felső berőkben is, meg a kemoterápiában is. A lényeg, hogy legyen, amiben hihet az, aki betegséggel szembesül.

0: Nem éreztem jól magam, tehát hiába volt mindenki nagyon kedves, hiába történt meg minden, aminek történnie kellett. Valahogy, jó, ez konkrét eset volt, és erre viszont nem szeretnék részletesen kitérni, de én Debrecenbe kerültem végül, és ott találtam meg azt a doktornőt, akivel a mai napig szeretek dolgozni, tehát így nem szeretnék beteg lenni újra, de örülök, amikor őt látom, tehát hogy... Addig kell szerinted, nem szeretem azt kimondani, hogy kell, nem kell semmit, hagyjon ezzel mindenki békén, de itt szerintem kell menni és csinálni és megpróbálni, és hogyha nem találjuk meg az összhangot, akkor tovább addig, ameddig egy olyan szakemberrel nem találkozik az ember, akiben meg tud bízni, és akinek belemeri tenni a kezébe az életét, mert itt erről van szó. Tehát ilyen szempontból... is szerencsém volt, vagy én nem is tudom, tehát hogy egyszer végre az életben sarkamra álltam, mert előtte egyébként nem voltam egy sarkamra állós lány, de itt éreztem, hogy azért az ilyen elhatározásokon sok múlik, és mindenki másnak is ezt javasolnám, hogy igenis, tessék utána menni. És akkor onnantól működik, igen, a hit is.
1: Azt akarom, hogy amikor ennek az egésznek vége, akkor ne tűnjön el az az erő, ne tűnjek el újra én, aki irányítom az életemet, tök mindegy, hogy mi történik. Ezt az érzést akarom, hogy azért történhet, mert én is beleegyeztem. Amiről beszéltünk, hogy milyen felismerések születtek a betegség közben annak a hatására, azt az erőt, ami segített az összes kezelésen, műtéten, keresztül menni, az az erő most, ma, a hétköznapokban hogyan mutatkozik meg?
2: Egy az eszedettségben, ami arra irányul, hogy az időt még jobban kezelni. Azt hiszem, hogy így tudnám ezt összefoglalni. És hogy nem szégyelni ezt az erőt, hanem merni megmutatni, mert hölgyeknél ez is előfordul, azt hiszem, hogy...
1: A jó kislányságra gondolsz?
2: Igen. Igen, igen.
0: Ja, már nem vagyunk jó kislányok.
1: De nem is kell annak lenni.
0: Vagy nem mindig, vagy már nem annyit, tehát így, igen. És ez jó. Igen, tehát meg van változó intenzitással és hatásfokkal, de rájöttem, hogy van, és erre mondjuk jó is volt tulajdonképpen ez az egész, tehát így furcsa ilyet mondani tényleg, de vannak ennek pozitív hozadékai is, és ez például egy ilyen, hogy az ember megtalálja magában azt, ami segít átvészelni, és segít vállalni és megélni azt az önmagamságomat, amit részeiben vagy egészen akár az előtt szégyeltem, vagy elrejtettem, vagy mások akaratát az elé helyeztem, és nyilván, ha együtt élünk másokkal, akkor alkalmazkodjunk hozzájuk, de ez nem kell, hogy olyan áron történjen, hogy saját magunkat föladjuk, és ez az állapot segített leginkább rádöbbenni erre.
1: Nagy igazságot fogalmaztál meg azzal a sorral, hogy az önszeretet nem önzés, és az önfeláldozás nem szeretet.
0: Ezt azóta is így gondolom.
2: Én nem gondolom, hogy nincs helye a félelemnek meg a szorongásnak, de egy kell lenni egy jó módszernek, amivel ezt kordában lehet tartani. Én úgy gondolom, hogy megtaláltam már ezt a módszert, ami engem egyensúlyban tart.
0: Nekem még folyamatban általában jó, és kevesebb dologtól félek, mint előtte, mint a betegség előtt. Tehát én, igen, nekem is így az egész életemet végigkíséri a szorongás ügyesen, és sok minden átértékelődött a sztorim alatt. Igen, azt hiszem én is. Ezentúl így fogom emlegetni, igen. Szóval most kevesebb dologtól félek konkrétan, de a vizsgálatok például köztük vannak. Tehát december 10-e, és már most zsibbadok, tehát így érzem, hogy fáj. Nincs ott semmi különös, tehát nem tud fájni. Tehát valószínűleg azért fáj, mert feszítem az izmaimat, és már izomlázom van tőle megint. Tehát, hogy még amikor fejemben nincs is ott, hogy ja, persze, majd megyek, és akkor remélem, hogy minden jó lesz, léci, legyen minden jó. Valahogy a testem akkor is érzi, és már előre van egy görcs, hogy ugye minden rendben lesz majd. Úgyhogy emiatt az egy miatt félek, igen, hogy ugye minden rendben lesz majd. A többi az nem tűnik már annyira ijesztőnek ezek fényében. De az jó, hogy sok mindentől nem félek, amitől azelőtt, igen.
1: Többször elhangzott a szorongás, meg a félelem. Lehet, hogy valakinek alapbeállítódása is az, hogy mindentől fél, vagy minden miatt.

0: miatt szorong, és erre még jöhet egy ilyen hatvány, hogyha daganatos megbetegedésről van szó. Vagy már túl vagyunk kezeléseken, túl vagyunk műtéten, de jönnek a kontrollvizsgálatok, és akkor is megjelenik a szorongás. Mit lehet ezzel kezdeni? Hogyan lehet ezt jól kezelni?
1: Ez annyira ismert a tudományban, a kontrollvizsgálatoktól, a kiújulástól való félelem, hogy külön nevet kapott, ennek az a neve a diagnosztikában, hogy Damoklész kardja szindróma, hogy ettől mindig mindenki, csak legfeljebb nem vallja be, folyamatosan szorong utána. Mi úgy tanultuk annak idején lélektanból, hogy nem az a baj, ha szorong az ember, hogy ez rendben van, hogy az életnek egy csomó krízisét, változását kíséri a szorongás, és ez ilyen evolúciós értékű. Kell, hogy szorongjunk, hogy a szervezet mozgósítsa a szükséges energiát, összekapjuk magunkat, stratégiát gyártsunk, stb. Az a baj, ha nincsenek módszereink a szorongás kezelésére, úgyhogy tök jó volt hallani Virágtól is, hogy ő már megtalálta, meg Vikitől is, hogy most már kevesebb mindentől szorong, kevesebb dolgot kell kitalálni, amivel segít magán, de azt gondolom, hogy amit itt most láttunk, hallottunk, azok mind nagyon jó szorongás kezelő módszerek. Az alkotás, a zene hallgatás, a zene játszása, a naplóírás, tehát az érzéseink, gondolataink megfogalmazása, akár írásban, akár szóban, a legjobb barátnak, sóstárs közösségnek, mind nagyon jó stratégia. Ennyit tudok hozzátenni.
0: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt ma velünk. Viki, Virág, nektek köszönöm szépen, hogy jöttetek, és azért nem úszod meg, Viki, mert én olvastam fel egy-két részletet a naplódból, de ezt a két sort most odaadnám neked.
2: Nekem kell felolvasni. Ez nem jó sírva. Nem vagyok harcos, én a győztes vagyok.

Kedves hallgatóink, Kis Virág zongora művésszel és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanárral, valamint Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal Papp Ildikó beszélgetett. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a független közmédia testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szerverei biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. Korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápokat, az eszközöket viszont nem találják, ezért feljelentést tesznek, számolt be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, folyamatban van a tárca szerződésének vizsgálata, bejelentette, hogy megváltoztatják a honvédelemre szánt források elosztását. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztárolót, tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, változó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.

0: Hold világ.
1: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Sárdi János operett és filmdalaiból válogatunk önöknek. Jó szórakozást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Sárdi János operett és filmdalaiból válogatott önöknek a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. További szép napot kívánunk önöknek!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. július 22. napja van, szerda. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtől és kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik, és így hangzik: aki nem tudja, melyik kikötőbe tart, annak egy szél sem kedvez. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csúkját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan a szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogulva kérdezte az útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kételyt. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére a kezed, és kérd Istenedet, hogyha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt. Engedd, hogy jöjjön közel szívedhez, és a kezed pihentesd meg áldón a fején.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik, a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapátfalváról. Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a független közmédia testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztárolót, tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
1: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa a Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel, a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: Keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porig romboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára. Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leó pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent 6. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fő védőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor VI. Pál, és mint a későbbi pápák, II. János Pál és 16. Benedek, Leo pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a békelámpását is, amelyet maga VI. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Subiacóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Fallica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula, és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét a pápa végezte, 1964. október 24-én.
2: Make me a channel of your peace.
0: Leó pápa. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző, a béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a Földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenekelőtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik. Nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnatok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük, a mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletre méltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan esküpecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie, nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek, legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé, zárja előszavát 14. Leó pápa.

0: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóin keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma július 22-én Magdolna napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A héber eredetű Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Ma van a Nándorfehérvári Diadal emléknapja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1478-ban született Első Fülöp kasztíliai király. 1559-ben látta meg a napvilágot Brindisi Szent Lőrinc olasz kapucinos szerzetes pap, egyháztanító teológus, a tridenti zsinat utáni katolikus megújulás jelentős alakja. 1925-ben született Kilián József, magyar építőmérnök, egyetemi oktató. 1946-ban látta meg a napvilágot Markos György, karinti gyűrűs, magyar humorista. 2013-ban született György, brit királyi herceg. Most nézzük, kik hunytak el július 22-én a történelem folyamán. 1461-ben halt meg 7. Károly francia király, a győzedelmes. 1540-ben hunyt el Szapolyai János erdélyi vajda, első János magyar király. 1676-ban ezen a napon hunyt el 10. Kelemen pápa. 1869-ben halt meg Saskú Károly, magyar ügyvéd és mérnök, honvéd százados, illemtaníró, politikus, polihisztor, a Magyar Tudományos Akadémia tisztviselője. 1870-ben halt meg Josef Strauss, osztrák építész, zeneszerző, karmester, idősebb Johann Strauss fia. 1907-ben távozott közülünk Kerpei Antal, kohó mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1953-ban hunyt el Kornis Elemér, magyar földbirtokos, országgyűlési képviselő. 1967-ben halt meg Kassák Lajos, magyar író, költő, képzőművész, a magyar avantgárd vezér alakja. 1979-ben távozott közülünk Kocsis Sándor, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat kiemelkedő csatára. 1982-ben hunyt el Verbőci Antal, magyar költő. 2001. július 22-én halt meg Mészöly Miklós, Kossuth Díjas magyar író, a Demokratikus Karta egyik szóvivője. 2007-ben halt meg Kovács László, magyar származású amerikai operatőr. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1456. július 22-én Hunyadi János nándorfehérvári diadala történt, a második Mehmed szultán vezette török haderő felett. 1866-ban ezen a napon a porosz-osztrák háború utolsó csatája volt Lamacsnál. 1972-ben ezen a napon a szovjet Venyera 8 szonda elérte a Vénusz felszínét és mérési adatokat közvetített. 2007-ben Törökországban a voksok 47%-ával és a mandátumok abszolút többségével győzött a kormányzó Igazság és Fejlődés pártja. 2015-ben ezen a napon történt a Szojúz TMA-17M orosz űrhajó kilövése. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a Független Közmédia Testület tagjainak és az Új Média Tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. Korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápokat, az eszközöket viszont nem találják, ezért feljelentést tesznek, számolt be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, folyamatban van a tárca szerződésének vizsgálata, bejelentette, hogy megváltoztatják a honvédelemre szánt források elosztását. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség érhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették kiszorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. július 22. napja van, szerda. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, a rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmaz szerda reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik, és így hangzik: aki nem tudja, melyik kikötőbe tart, annak egy szél sem kedvez. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk, 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután híreket hallhatnak, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Mária Magdolna életéről szólunk. 7.50-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják majd ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést, nyugodt ébredést kívánok minden kedves hallgatónak.
3: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
7: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Butaiko légzésről beszélget Balogh-Emese Viktória légzéstrénerrel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Nyilván személyre szabott, hiszen mindenki más-más problémával, vagy akár diagnózissal keresi fel önt. Melyek a legjellemzőbbek, amelyek meglétnél hatásos lehet a Buteyko technika?
1: Nagyon sok mindenben tud segíteni, de most én inkább olyanokat sorolnék fel, amikkel így a leggyakrabban találkozom talán. Tehát minden, ami stressz, szorongás és az ehhez kapcsolódó nehézségek, akár lehet ez pánikroham, lehet ez alvás probléma. Az alvás probléma az szinte mindegyikőjüknél fellelhető valamilyen formában, és egy nagyon nagy általánosság, de azért eléggé igaz, hogy akinek valamilyen mértékű alvászavara van, tehát nehezen alszik el, többször ébred éjszaka, ott szinte mindig légzés problémát is találunk a háttérben. Aztán, ami még nagyon gyakorivá vált, most leginkább az az alvási apnoé problémája, és hogy mondjak egy eléggé megkökentő dolgot, hogy ez már bizony a gyerekek körében is egyre gyakoribb, és bizony volt már olyan 4 éves kisfiú résztvevőm tavaly, akinek alvási apnoéja van, és CPAP maszkot kell rá használnia. Tehát ezt az orrot száját eltakaró maszkot, és ebben kell aludnia minden este. Tehát, hogy ez a probléma már nem csak az idősebb generációk problémája, hanem bizony már ott van a fiatal korosztályban is, tehát a gyerekek körében. Nyilván ugye a magas vérnyomás, bocsánat.
0: Csak nyugodtan.
1: Tehát a magas vérnyomás az is eléggé jellemző, a kiégés. Tehát elég sok fiatal is jön hozzám, 20 évek vége, 30-as éveik, 40-es éveik elején kiégés problémájával, illetve a pánikroham az roppant gyakori.
0: Közben meg az jut eszembe, hogy olyan problémákat sorol, alvás zavarok, problémák, stressz, szorongás, kiégés, amik számomra azt feltételezik, hogy a kelleténél talán gyorsabban lélegzünk, indokolatlanul gyorsabban. Ez is magyarázza azt, hogy légzéstrénerként mutattam be, illetve légzésszelidítőként, tehát alapvetően meg kell tanulnunk tudatosan lélegezni, de ez a légzésnek egy fajta lassítottabb verzióját is jelenti? Ez a fajta tudatosság, vagy kiegyensúlyozottság?
1: Igen, abszolút. Tehát mindenképpen onnan kell indulnunk, hogy tudatosság, hogy felismerjük, hogy éppen most ebben a pillanatban hogyan lélegzünk. Ugye erre nagyon sok minden hatással lehet, de alapvetően Buteyko azt mondja, hogy a legnagyobb problémánk az a túllégzés, és ő is ezt látta, hogy minél súlyosabb valakinek az állapota, annál inkább jelentkeznek nála a túllégzés tünetei. Ugye ez azt jelenti, hogy a kelleténél többször veszünk levegőt, és sokkal nagyobb levegőt veszünk. Ugye van egy ilyen tévhit is, hogy vegyél nagy levegőt, mert akkor több oxigéned lesz. Na most ez ebben a formában így nem annyira igaz, és ez picit tényleg egy ilyen tévhit. Tehát ami inkább szerencsés lenne, hogy ritkábban vegyünk levegőt, és kisebb levegőkkel is ugyanúgy jól tudjuk magunkat érezni. Nyilván ennek azért van nehézsége, mert van mögötte egy automatizmus, ami folyamatosan a rossz légzés mintát visszadobja nekünk, tehát pont ezért nehéz ebből csak úgy kiszállni, hogyha mondjuk valaki nézegetne légzőgyakorlatokat önmagától az interneten, mint hogy eljön egy szakemberhez, aki ugye fel tudja mérni, tudja, hogy mi az elméleti háttere, hova kell nyúlni, melyik légzőgyakorlatokkal mit csinálunk, úgyhogy ez megnehezíti, hogy kiszálljunk ebből az ördögi körből.
0: Ezért nagyon fontos, amikor azt mondja, hogy a gyermekek ügye, szívügye a tekintetben, hogy már kicsi gyerekkorban megtanulják a lassabb, kiegyensúlyozottabb légzés, magyarul ne legyen rossz légzési minta, hanem már egy kiegyensúlyozottabb, lassabb légzést tanuljanak meg, ami elkíséri őket a felnőtt korig, és azon túl is?
1: Részben egyébként igaz, bár a gyerekeknél a legnagyobb probléma jelenleg az a sztály légzés. Ez ugye nagyon sok különböző okra vezethető vissza. Jobbára egyébként a környezetünk, ahogyan alakult az elmúlt 50-100 évben, az nagyban meghatározza, tehát az epigenetikus tényezők nagyban meghatározzák azt, hogy egy kisgyereknek akár hogyan fejlődik az állkapcsa, hogy a nyelve hova pozícionálódik a szájtéren belül, tehát tulajdonképpen náluk a szájlégzés a legnagyobb probléma, nem is feltétlen a rossz légzés, bár a rossz, tehát a szájlégzés mögött is megtaláljuk a túlzottan gyors légzést, mert ezek így össze szoktak függeni. Valaki túl gyorsan lélegzik, nagyon nagy légszomjelzetet él át az orrán keresztül, ezt már ugye nem bírja elviselni, és ezért kényszeredetten a szájára vált. Ami kvázi egy megkönnyebbülés, de a szájlégzéssel egy csomó-csomó negatív következményt fog bevonzani. És ugye a gyerekeknél például az arcfejlődésükre, meg a fogazat elkapocs fejlődésükre is kihat, hogyha ők szájlégzéssel lélegeznek.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a buteikó légzésről beszélgetett Balogh-Emese Viktória légzéstrénerrel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Ellogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében a 73-as és a 79-es kilométer között, a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. Az M31-es autópályán az M0-as autóút irányába a 2-es és az 1-es kilométer között híd és elterasz javítása miatt a külső sáv nem járható. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. Miskolc belterületén a 182-es és a 183-as kilométer között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, a 3-ason irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. Kicsit távolabb a városközpont felé a 184-es és a 187-es kilométereknél is csőtörés nehezíti a közlekedést, mindkét helyszínen Szikszó felé a külső sávot zárták le. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerátkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Napos, gomoly felhős időnk lesz, helyenként futó záporokkal. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma napos, gomoly felhős időre számíthatunk térségünkben, helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, viszont nagy mennyiségű csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk az észak-nyugati szél, de zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 15, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északi és északkeleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Pollen jelentés, stagnáló pollenterhelés. A változékony időjárás következtében a pollenterhelés a következő napokban várhatóan lényegesen nem változik. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hers, a szelíd gesztenye, a fenyőfélék, a ciprus és tiszafafélék. Továbbá a lágyszárú allergének közül a penzsitfűfélék, az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma magas, míg az epikokkumé alacsony szintet ér el. Ugyanakkor a késői virágzású fák, a penzsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére allergiások is számíthatnak különféle tünetekre. Orvos meteorológia. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk, emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok és a hőségmentes idő viszont jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok gyümölcsöt, zöldséget, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
2: A napverse.

0: Hajnalonna, ember. A gyermek első barlangjában, anyjában ülve, jó hazában, eszik-iszik a boldogságból, mit anyja juttat önmagából. Álom nyűgözi, édes mákony, szeme bimbózik, hogy majd lásson, füle kél, csigás, gyönge rózsa fülelni majd a hívó szóra. Látj kis talpa moccan, hogy járjon, füves, virágos édentájon. Karja még álomban repesve hajlik szelídre és kezesre. Langyfürdő várja lágy kenőcsök, jó kezek, őstől ismerősök. Kik méznek és mannának születtünk, ilyen keserűk hogyan lettünk? Hol történt az első szúrás? Mikor kezdődött el a sírás? Mely búra görbíti szánkat, mikor ért minket az a bánat? Mikor rontottuk így el egymást, mikor szívtuk be a gyanakvást? Elrohanunk egymástól félve holdba, halálba, sötétségbe, fókabundában, sarkitájba, azbesztruhában, szúrólángba, kráterbe, gejzírbe leszállunk, hogy más előbb ne érjen állunk. Mély tengerbe, búvár sisakban, aknákat rakni ott a habban, sziklákra és tengerfenékre, kúszunk, úszunk egymástól félve. Légtelen, súlytalan terekbe vetjük magunkat vetélkedve, űrruhában a holdra lépünk, ott sem hidegtől, hőtől félünk. Nem élettelen idegenség rettegtet minket az ellenség, a testvér az a másik ember, akit megszültek szerelemmel. Hogy lehet, hogy ide jutottunk? Akik labda után futottunk, kik gyíkot, madarat szerettünk, kik édes csínyeken nevettünk, kik barkácsoltunk boldog lázban asztalt széket a kerti házban. Vendéget vártunk, készülődtünk, egymástól mi messze vetődtünk. Mi mindenkinek jót akartunk, mérget senkinek sem kavartunk, s mérgeződik egész világunk, tóban haló halakra látunk, halott madarak némasága, fonák gyászkar, fonák világra. Mikor születtünk, jók és hűek voltunk, mindannyian egyszerűek. Tudtuk, hogy milyen italokra szomjazik testünk rózsabokra, hogy mire éhezünk szívünkben, lefekvésünkben, felkeltünkben. Miért hittük el, hogy nincsen Isten, ki villámával rendre incsen? Miért hittük el, hogy van hatalmunk, mikor végül is meg kell halnunk? Idegenkedve, fájva élünk, éjjel-nappal szorongva félünk. Amire vágytunk, nem a csillag, de a könny, amely értünk csillog. Arc hamva, ajk hozzánk tapadva, szív, amely értünk vel rohanva, szerelemmel egymásért élünk, egymásért, kiktől félve félünk.
1: Elhangzott Hajnal Anna az Ember című vers, amelyet Szegvári Mennyért előadásában hallottak. Hajnal Anna költő Gyepűfüzesen született 1907-ben. Verseit az Álláspont és a Pásztor Tűz című folyóirat közölte. 1933. decemberében először jelent meg verse a Nyugat című folyóiratban, ettől kezdve a Nyugat rendszeresen közölte írásait. Ő és Trencsényi Valdapfel Imre hozta létre a Tóth Árpád Társaságot, tagjai között olyan kiválóságokkal, mint Vörös Sándor, Radnóti Miklós, Devecseri Gábor, Szerb Antal, vagy Csé Szabó László. Összejöveteleiket Hajnal Anna lakásán tartották, ahol felolvasó esteket rendeztek, egymás között művészeti vitákat folytattak. Első kötete 1935-ben jelent meg, versei között található gyermekvers, elbeszélés is, több versét a Kaláka Együttes és Halász Judit megzenésítette, Kósa György zeneszerző kórusművet írt, három kórusmű Hajnal Anna verseire címmel. Vészi Endre így emlékezett rá, Hajnal Anna egyik legmegbecsültebb és legszeretettebb kortársa, költészetét és emberszeretetét, tevékeny, aktív emberszeretetét nem lehet szétválasztani. Egész életét a költészet sugallatában és szellemében élte át, ez volt számára a legfontosabb. Hajnal Anna 1977-ben hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
1: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa a Szent Benedekhez fordulva a világ békéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencésrend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel, a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porigromboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára. Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leó pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent VI. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fővédőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor 6. Pál, és mint a későbbi pápák, 2. János Pál és 16. Benedek, Leó pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a béke lámpását is, amelyet maga 6. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Subiacóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Fallica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét a pápa végezte, 1964. október 24-én.
2: Make me a channel of your peace.
0: Leó pápa. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző, a béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a Földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenek előtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik, nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnotok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük. A mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletre méltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan esküpecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie, nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé. Zárja előszavát 14. Leó pápa.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Szent Mária Magdolna az evangéliumok egyik különleges nő alakja. Neve utalás a helyre, ahonnan származik, ő a Magdala városából való Mária. Lukács evangéliuma szerint 7 ördögöt űzött ki belőle Jézus, vagyis mély lelki gyógyulásban részesült, és ettől kezdve teljes szívével követte Jézust, a tanítványa lett. Mária Magdolna jelen volt Jézus keresztjénél a Golgotán, amikor a legtöbben elhagyták őt, és ő volt az, aki húsvét hajnalán elsőként ment a sírhoz. A mai evangélium megdöbbentően szép és személyes. Mária Magdolna keres, sír, nem érti, miért üres a sír, hol van az Úr teste. Annyira elmerül fájdalmában, hogy a feltámadott Jézust is összetéveszti a kertésszel. Ekkor Jézus saját nevén szólítja meg, Mária. Ebben a pillanatban minden megváltozik. Egy szó, egy név, és a sötétség, a fájdalom, a halál árnyéka helyett a feltámadás világossága tör be Mária szívébe. Ő az első tanú, az apostolokhoz induló küldött, aki hírt visz a feltámadásról. Látta.

láttam az Urat. A feltámadt Jézus és Mária Magdolna találkozása egy mély, bensőséges pillanat. A feltámadás nem elvont igazság, hanem személyes kapcsolat. Mária Magdolna példája ma is utat mutat. Ha keresünk, ha sírunk, ha nem értünk, Jézus akkor is jelen van, és ha engedjük, hogy megszólítson, akkor megtapasztalhatjuk a feltámadás erejét. Mária Magdolna alakja emlékeztet arra is, hogy Isten kegyelme képes gyökeresen újjáteremteni az embert. A bűnből és a lelki sebzettségből indult el, de a feltámadás örömhírének első hirdetője lett. Az Úr nem csak meggyógyította, hanem misszióba küldte őt. A húsvéti küldetést mi is megkapjuk, nekünk is el kell mondanunk, hogy találkoztunk a feltámadt Krisztussal, láttuk az Urat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 646-os, a Szent vagy Uram 92-es, az Éneklőegyház 810-es és az Éneklőegyház 278-as éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház 646-os, a Szent vagy Uram 92-es, az Éneklőegyház 810-es és szintén az Éneklőegyház 278-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a terelkeddel.
0: Kedves testvérek, az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket István elhunyt édesapa, elnézést, Hasúlyó Károly halálának évfordulójára, a Hasúlyó és a Pekula család élő és elhunyt család tagjaiért. A mai napon Mária Magdolna ünnepét ünnepeljük, az ő közbenjárására imádkozzunk az asszonyokért, a nőkért, akik egy nagyon fontos szerepet játszanak, ahogy látni is fogjuk az evangelizációban. Ő lesz az első, Szent János evangelista szerint, aki az apostoloknak az apostola lesz. Ő lesz az, aki az apostoloknak küldött lesz, és hirdetni fogja elsőként a feltámadt Krisztus. Az ő közbenjárására imádkozzunk a nőkért, meg az egész egyház missziójáért is. Most a Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket is, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor én sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat is, szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét, közben járására ad, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztus azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, húsvét vasárnap, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hova tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária felkiáltott: Rabbuni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus, még nem mentem föl az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, ahogy a mise elején mondtam, Mária Magdolna itt János evangelista szerint az első, aki egyrészt találkozik a feltámadt Krisztussal, és az első, aki megkapja ezt a megbízást, ezt a küldetést, hogy vigyen hírül a tanítványoknak, hogy az Úr él, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Több dolog jutott eszembe, amikor olvastam ezt az evangéliumi szakaszt. Az első, Máriának ez a szeretete Jézus Krisztus iránt, ami arra késztette őt, hogy kora reggel, még sötét volt, János evangélista szerint, ilyen kora reggel, lehet, hogy alig tudott aludni Magdolna, már kiment Jézus sírjához. Annyira nagy a kötődése Mária Magdolnának, hogy egyedül is ment a sírhoz, hogy imádkozzon, hogy közel lehessen a mesterhez. És eszembe jutott, hogy végül is ez a hitnek ugye a hit, a szeretet és a remény, az a három isteni erény, amiről azt szoktuk mondani, hogy ez a három isteni erény az, ami keresztény hivatásunknak az alap pillérei. Ha hiányzik valamelyik, akkor nagyon hiányos a mi hitünk, hiányos a mi kapcsolatunk az Istennel. És Szent Pál azt mondja, hogy a szeretet a három között az a legfontosabb, kötelék az ember is az Isten között. És Mária Magdolnáról nem lehet azt mondani, hogy hiányzott volna neki ez a harmadik isteni erény, a szeretetnek az erénye. Annyira szerette az Isten, hogy Jézus Krisztust, hogy alapvetően ő volt az első, aki megtalálta a feltámadt Krisztus. És a második dolog, hogy az ember csodálkozik, hogy igen, nagy volt az ő szeretete iránta, de amikor már ott áll Jézus, a feltámadt Krisztus, nem ismeri fel. Milyen érdekes ez, hogy lehet, hogy velünk is megtörténhet, velünk is megtörténik, hogy az Istent keressük a mi életünkben, és mégse látjuk, mégse veszük észre, hogy ott van. Az Isten többféle módon tud megjelenni a mi életünkben, tud közvetíteni saját magát az a mi életünkben, és mi nem veszük észre, mert lehet, hogy annyira foglalkoztatjuk magunkat a mi szenvedéseinkkel, a mi terveinkkel, elképzeléseinkkel, hogy képtelenek leszünk észrevenni a feltámadt Krisztus. És mikor veszi észre Mária Magdolna, hogy az Úr az, amikor a nevén szólítja. Amikor a nevén szólítja, akkor Mária Magdolna rájön, tehát hogy elmúlik a vaksága. És milyen jó ez, hogy alapvetően az ember akkor rátalál az Istenre, amikor az Isten rátalál az emberre. És akkor észre lehet venni, hogy igazából a hitnek a lényege nem az, hogy mi választjuk az Istent, hogy mi rátalálunk, hanem amikor engedjük, hogy ő ránk találjon, és a nevünkön szólítson. És ez nagyon, nagyon szép. Utána meg az, amikor rögtön Jézus Krisztus azt mondja neki, hogy ne tartóztass, ne legyél túl. Tehát, hogy arra hívja Mária Magdolnát, hogy más módon folytassa ezt a kapcsolatot vele, hogy ne ragaszkodjon túlságosan a testéhez, a földi testéhez, hanem az ő kapcsolata más minőséget kell, hogy kapjon. És nekünk is arra buzdít, hogy a mi kapcsolatunk ne legyen olyan földi az Istennel, hanem igyekezzünk ilyen lelki kapcsolatra törekedni az Istennel, és nem túlságosan legyünk érzelmiek az Istennel szemben, és rögtön megkapja a küldetést. És Mária Magdolna ugye sietve, ugye elsietett, ugye ez is hogy mondjam, érint, hogy az evangéliumot elsietve hirdeti. Itt előjön az első olvasmány is Szent Pálról, hogy amikor azt hallottuk, hogy Krisztus szeretete sürget minket. Az Istennek a szeretete sürget bennünket, hogy hát hirdetni kell, nem szabad ölbetett kézzel maradni, hát hirdetni kell, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ez a szeretet az sürget, az indít, az mozdít a mi helyünkről. Úgyhogy hát az ő közbenjárására még egyszer mondom, hogy imádkozzunk az egyház evangelizációjáért, mi magunkért, hogy az Isten nap mint nap elevenítse, ugye ezzel a szentséggel, amit ünnepelünk most, az eukarisztia szentségével, alapvetően minden eukarisztia szentsége egy találkozás a feltámadt Krisztussal, és ez a találkozás a feltámadt Krisztussal, mint ez az evangéliumi szakasz, elevenítse meg bennünk ez a kapcsolat, ezt a kapcsolatot, amit élünk az Istennel, hogy minket is nevünkön szólítson, és minket is küldjön, hogy tovább hirdessük testvéreinknek, hogy az Úr él. Kedves testvéreim, csodáljuk meg Mária Magdolna életében Isten kegyelmét, amely egészen átalakította őt, és kérjük a magunk számára is Isten kegyelmi ajándékait.
1: Addurunk, hogy egyházad is Mária Magdolna példája szerint hirdesse a feltámadás örömhírét minden népnek, hallgass meg, Urunk! Mentsd meg a világ ifjúságát, az élvezetvágy és a könnyelmű élet igézetétől, hallgass meg, Urunk! Add, hogy lélekben mi is ott állhassunk Szent Kereszted lábánál, hogy ott Mária Magdolnához hasonlóan mi is megtanuljuk a hősies áldozatvállalás szellemét, hallgass meg, Urunk! Önts a mi szívünkbe is lángoló szeretetet és bűnbánatot, hogy szakintsuk a bűnnel, és új életet kezdjünk a te szíved szándéka szerint, hallgass meg, Urunk! Védd meg híveid életét a gonosz lelkek minden ártó befolyásától, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos mennyei atyánk! Te adod meg nekünk a mélységes bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Segíts, hogy Mária Magdolna példájára mi is megtapasztaljuk megbocsátó jóságodat, és bűneinktől megszabaduljunk. Krisztus a mi Úrunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Hogy az Úr kezedből az áldozatot, nevére, dicséretére, mindannyiunk és az egész anya szent egyház.
0: Urunk Istenünk, fogad el áldozati adományainkat, amelyeket bemutatunk előtted, Szent Mária Magdolna ünnepén, hiszen az ő szeretetének hódoló megnyilatkozását egyszülött fiad is kegyesen fogadta, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtson egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged. Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék
1: meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap a kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg kérdéseinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Legyen veletek mindenkor.
2: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ember.

0: hűségesen ragaszkodott Krisztushoz, isteni mesteréhez, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
3: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
3: Istennek legyen hála.
2: Jézus úr, lelke körök pásztora,
3: tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírt előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásukat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásukat.

0: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Gervasoni Michele, a Bazilika keplánja mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Simon Bálint. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Somogyi Márton irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Most, július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapát falva mellett a Gilitka kápolnánál. A szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapát falváról. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. A gyermekenként 100 000 forintos támogatása jogosultak körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok, a sajátos nevelési igényű gyerekeket nevelők, az egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek, valamint az árvaellátásban részesülő tanulók, összesen mintegy 400 000-en. Megszavazta az országgyűlés a közmédiát érintő módosításokat. A kivételes eljárásban elfogadott határozat rendelkezik a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról. A határozat az új közszolgálati média intézményrendszerének létrehozását az országgyűlés döntéséhez köti. Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra visszanevező törvényjavaslatot. Ez az egyes törvényekben előforduló vármegye, illetve vármegyei kifejezéseket megye és megyei elnevezése, a főispán megjelölés pedig kormány megbízott elnevezése vezeti át tehát. Újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét a monetáris tanács. A testület már az előző kamatvágás után további csökkentést helyezett kilátásba, amelyet a kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokkal indokolt. A kedvező hazai tényezők miatt megmaradt a monetáris politikai mozgástér, közölt a jegybank elnök az ülést követő online tájékoztatón. Varga Mihály elmondta, az inflációs folyamatok a júniusban jelzetnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. A testület a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére teret lát, amelyről a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt majd. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A döntésről Orbán Viktor a Fidesz elnöke is beszámolt a Facebook oldalán. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter május óta az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese volt. A Fidesz korábbi frakcióvezetője Gulyás Gergely a múlt héten jelentette be lemondását, arra hivatkozva, hogy az alkotmánymódosítás után már nem indulhat a következő országgyűlési választáson. A kinevezésről Orbán Viktor majd ma tart tájékoztatót. A Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos eljárásban került sor a lefoglalásokra a Fidesz szervereit biztosító központban, közölt a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség szóvivője. A szervezet folytat nyomozást az NK botrányban hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül jelent meg a helyszínen, azzal a szándéka, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz országos elnöksége és parlamenti képviselőcsoportja, amelyben illegitimnek nevezték az új politikai rendszert. Megfogalmazásuk szerint az alaptörvény durva megsértésével a kormány célja a hatalom kizárólagos birtoklása. Azt írták, a Fidesz az új önkényuralmi rendszert elutasítja, az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem vesznek részt. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki néhány zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. A csúcshőmérséklet 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Szent Mária Magdolna bűnbánó. Nagy Szent Gergely kora elmúltával a latin egyház hagyományában, a liturgiában, a legendákban, a művészetekben és a népi ájtatosságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt Betániai Máriájéval, Márta és Lázár húgájéval, valamint a névtelen, rossz hírű nőjével. S bár az új szövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nőt és Betániai Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön tisztelik, ezt misekönyveink sajnos még mindig nem tükrözik. Mária Magdolna kettős neve igazában annyit jelent, Magdalai Mária. Az evangéliumok nem tudósítanak arról, hogy ez a nehéz sorsú magdalai asszony miként találkozott a názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából és Márktól, annak egy megjegyzéséből tudjuk, hogy Jézus hét ördögöt űzött ki belőle. Mária Magdolna tehát a démonok hatalmában állt. Egészen kézzelfogható módon tapasztalhatta, hogy Isten fia Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, és feloldotta az önző vágyak és szenvedélyek kötelékei alól, meghívta, hogy szegődjön a nyomába, legyen követője és szolgálja. Mária Magdolna az asszonyok között volt, akik közvetlenül szolgálták az Urat, akik elkísérhették Jézust, amikor tanítványaival járta városokat és falvakat, hirdetve az Isten országát, és gondoskodhattak a kis csapatról, magáról, az emberfiáról is, akinek nem volt hová fejét lehajtania. Ezek az asszonyok haláláig hűek maradtak mesterükhöz.

0: hozott a föltámadt Jézussal. Ő küldt el őt az apostolokhoz. Menj a testvéreimhez, és vidd nekik hírül. Fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna ment, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és ezt mondta nekem. Ma már a liturgiában nem emlékezünk meg sem a betániai Máriáról, sem a névtelen bűnös asszonyról, akiről Lukács a 7. fejezetben szól, hanem csak erről a Mária Magdolnáról. A legenda szerint az Úr mennybe menetele után Mária Magdolna Krisztus iránti szeretetében nem akart többé embert látni. Elment Dél-Franciaországba, és itt élt egy barlangban 30 esztendeig, ismeretlenül vezekelve. Egyszer csak rábukkant egy pap, és elvitte a templomba. Ott megáldozott, és karját kitárva elszenderedett az oltár mellett. Imádkozzunk! Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a föltámadás örömhírét. Közben járására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Július 23 és 30 között ismét Tokaj ad otthont a Crescendo Summer Institute 2026 rendezvénysorozatnak a Nemzetközi Komoly Zenei Fesztivál keretében a város több ikonikus helyszínén, többek között a Református templomban, a zsinagógában, a Paula Hiede Színházban és a Turin Farm Tokajban kamarakoncertek, operaestek, kortárs zenei előadások, tanszaki koncertek és gála hangversenyek várják a közönséget. A rendezvény valamennyi koncertje ingyenesen látogatható. Július 23 és 25 között is érdemes lesz ellátogatni Miskolc Tapolcára. Csütörtök este az Akropolis Szabadtéri Színházban az ikonikus Meseautó című musical comedy kerül bemutatásra, míg pénteken és szombaton a Gastroplac keretein belül ízletes kraft söröket és kézműves hamburgereket kóstolhatnak majd a látogatók. Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál Bélapát falván július 26-án 11:30-tól. Bélapát falváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. Egész napos, csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban július 23-án, csütörtökön 9 órától délután 6 óráig az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében. Pontott Parti 2026 Miskolcon a Csengei kertben egy este, ami érted van és csak rólad szól, áll a meghívóban. Találkozunk július 23-án Miskolc kedvenc szabadtéri rendezvény helyszínén a Csengei kertben, és ünnepeljük meg együtt a ponthatárok kihirdetését. A rendezvény ingyenes. Július 25-éig megtekinthető a 22. Virágzó Népművészet című tárlat a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban, a belépés ingyenes. Augusztus 20-án ismét kinyílt a Miskolc

0: Szei barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt. Nyáresti piknik és csillagászati bemutató lesz a Bükki csillagdában július 24-én 20 óra 30 perctől. Naplemente, finom falatok és csillagos égbolt. Az Élet Szent címmel vendorkiállítást tekinthetnek meg Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató tárlatot az Egri Bazilikában. Szent Janka, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Az egri borvidék nem csak pazar történelmi látnivalóival csábít, de számos borászatnál lehet több bor kóstolóélmény közül is válogatni. Ha még nem kóstolta meg a híres egri borokat és nem barangolta be Eger csodálatos városát, épp itt az ideje. A borkóstoló programokon az egri borok 29 fajtáját lehet megkóstolni, 34 egri pincészetet lehet felkeresni, 52 borkóstoló ajánlat közül lehet választani. A legjobb pincészetek, borok és borkóstolók várják Egerben. Detk és kápolna, római katolikus plébánia, Mátra Verebély Szent Kuti zarándoklata augusztus 16-án, vasárnap Mátra Verebély Szent Kuton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz 5000 forint per fő hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet. A zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak együtt. Július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. 25-én szombaton este 8 órától a szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
2: Nyolc óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. A gyermekenként 100 000 forintos támogatása jogosultak körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok, a sajátos nevelési igényű gyerekeket nevelők, az egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek, valamint az árvaellátásban részesülő tanulók, összesen mintegy 400 000-en. Megszavazta az országgyűlés a közmédiát érintő módosításokat. A kivételes eljárásban elfogadott határozat rendelkezik a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról. A határozat az új közszolgálati média intézményrendszerének létrehozását az országgyűlés döntéséhez köti. Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra visszanevező törvényjavaslatot. Ez az egyes törvényekben előforduló vármegye, illetve vármegyei kifejezéseket megye és megyei elnevezése, a főispán megjelölés pedig kormány megbízott elnevezése vezeti át tehát. Újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét a monetáris tanács. A testület már az előző kamatvágás után további csökkentést helyezett kilátásba, amelyet a kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokkal indokolt. A kedvező hazai tényezők miatt megmaradt a monetáris politikai mozgástér, közölt a jegybank elnök az ülést követő online tájékoztatón. Varga Mihály elmondta, az inflációs folyamatok a júniusban jelzetnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. A testület a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére teret lát, amelyről a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt majd. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A döntésről Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is beszámolt a Facebook oldalán. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter május óta az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese volt. A Fidesz korábbi frakcióvezetője Gulyás Gergely a múlt héten jelentette be lemondását, arra hivatkozva, hogy az alkotmánymódosítás után már nem indulhat a következő országgyűlési választáson. A kinevezésről Orbán Viktor majd ma tart tájékoztatót. A Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos eljárásban került sor a lefoglalásokra a Fidesz szervereit biztosító központban, közölt a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség szóvivője. A szervezet folytat nyomozást az NKA botrányban hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül jelent meg a helyszínen, azzal a szándéka, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz országos elnöksége és parlamenti képviselőcsoportja, amelyben illegitimnek nevezték az új politikai rendszert. Megfogalmazásuk szerint az alaptörvény durva megsértésével a kormány célja a hatalom kizárólagos birtoklása. Azt írták, a Fidesz az új önkényuralmi rendszert elutasítja, az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem vesznek részt. Tiltott kampányfinanszírozás gyanúja miatt belső vizsgálatot rendelt el a közlekedési miniszter a Lázár Infók ügyében. Vitézi Dávid beszámolója szerint a Népszava egyik fotója nyomán derült fény arra, hogy a Lázár Infó élő közvetítéseit egy állami tulajdonú kisbuszból állami dolgozók részvételével vezérelték. Hozzátettem, a bizonyítékokat továbbítják a hatóságoknak és az állami számvevőszéknek. Lázár János korábban azt állította, a kampányidőszakban saját zsebből fizette az országjáró fórumok költségeit. Összesen 10 millió forint bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottónyeremények miatt a 16. játékhét sorsolásaival összefüggő vizsgálat alapján. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága szerencsejátékonként 2,5-2,5 millió közigazgatási bírságot szabott ki a Skandináv lottó, a 6-os lottó, az 5-ös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó játéktervektől történő eltérés miatt, ami a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. A Szerencsejáték ZRT közleménye is azt hangsúlyozza, nem történt csalás az április közepi teli találatos sorsolásokon. Csendes Olivért kérte fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére a gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Turisztikai Ügynökséget július 3-áig Guller Zoltán vezette, ezután Kapitány István felmentette őt. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki néhány zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. A csúcshőmérséklet 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
2: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. július 22-én szerdán reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok. A mai nap gondolatébresztő mondata a Szenekától származik, és így hangzik, semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé 14 óra előtt. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Faludiné Molnár Gabriellával beszélgetünk, az egri születésű népművelő több mint 3 évtizede vezeti az Egri Csillagok népdalkört. Tavaly pedig Pro Agria szakmai díjjal ismerték el munkásságát. Ez alkalomból beszélgettünk vele. A 2025. augusztus 27-i műsorunk ismétlését hallhatják. Ebből következik most egy részlet.
7: Ismernek, hogy mint újságíró, én mindig szent dolognak tartottam az igazságkeresést Németh László után. Szabadon, hogy szerettem és kerestem az igazságot, az igazságosságot. Azt szerettem a riportjaimban is, hogyha mind a két félt meghallgattam meg, hogyha üdvös dolgokról beszélhettem, és annak már nagyon örültem, mert sokat mondták, hogy lépjek már be a vitézi rendbe, mert édesapám vitéz volt, legyek, én megmondtam akkor a felkérőknek, hogy nagyon tisztellek benneteket, de addig, amíg én valamit saját magam nem hozok létre, nem érek el, addig én nem hivalkodom az édesapámnak a vitézségével.
0: 9 órától hírek, majd kezdődik Múltunk pillérei című műsorunk. A mai adásban Zalaházi Tamás, egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádiónk elnökével, Klész Beáta beszélget.
8: Ő a 44., akkor beszéljünk egy 43B-ről. 43-os volt Várdai Pál, de hát ez eddig is előfordult már, hogy ugye itt az olaszok azok nem szerepelnek a listán, de azért csak beszéltünk róluk is egy kicsit. Tehát szó volt annak idején Rodrigo Borgiáról, szó volt Ascanius Sforzáról, és így tovább. Tehát ezek, sőt Giulio Mediciről is. Úgyhogy most megint lesz egy olyan püspökünk, aki nem szerepel a listán.
0: Kilátó című regionális műsorunkban beszámolunk arról, hogy Kendőzetlenül címmel Egerben és Miskolcon tartott jótékonysági estet Kisvirág zongora művész és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanár, melynek fókuszában a daganatos megbetegedések álltak. Műsorunkban az ott készült beszélgetés szerkesztett változatát tesszük közzé.
9: Az a baj, ha nincsenek módszereink a szorongás kezelésére, úgyhogy tök jó volt hallani Virágtól is, hogy ő már megtalálta, meg Vikitől is, hogy most már kevesebb mindentől szorong, kevesebb dolgot kell kitalálni, amivel segít magán, de azt gondolom, hogy amit itt most láttunk, hallottunk, azok mind nagyon jó szorongás kezelő módszerek. Az alkotás, a zene hallgatás, a zene játszása, a naplóírás, tehát az érzéseink, gondolataink megfogalmazása, akár írásban, akár szóban, a legjobb barátnak, sóstárs közösségnek, mind-mind nagyon jó stratégia.
0: Napról napra című regionális műsorunkban Udvardi Józseffel, akit Alsó-Zsolszán és környékén mindenki csak a Fagyis Józsi bácsiként ismer, nos, ezúttal vele beszélget életéről és a fagylalt készítés szeretetéről a műsor szerkesztője, Farkas Erzsébet. Érdemes lesz velünk tartani, következzen most rövid ajánlónk.
10: Fagyizó? Milyen fagyizó is? Hogyan lehetne leírni? Milyen fagyikat készít ön?
11: Hát én teljes fagyikat, vizes fagyikat készítek, és keverem első perctől, tehát én kész fagylatokat, mint olyan tartósítós fagylatokat nem hozok. Én magamnak keverem, azóta is megvan a keverőgépen minden, és most is a mai pillanatban is keverem.
0: 10 órától hírek, majd kezdődik Szószóló című adásunk. Ebben Homa János újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. A rövid ajánlón következik.
12: Az egri Gárdonyi Géza Színháznak a felújításában jelentős szerepet játszottam, hiszen bár az elődöm már előkészítette ennek a tervezetét, hogy hogyan kellene megoldani ezt a feladatot, de valójában az én döntésemtől függött az Orbán kormány idején, hogy elkezdik-e a Gárdonyi Géza Színháznak a felújítását, és ugye rendkívül szép lett a Gárdonyi Színház ezután, a felújítás után.
0: 10.45-től a Lélekszava hangzik el. Ebben Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallhatják. 11 órától hírek, majd Évezredek asztalánál című műsorunkban nyári ételekről beszélget Viski Sándor mesterszakáccsal, a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most a rövid riport ízelítője.
10: Milyenek is a nyári ételek? Melyek a legfontosabb jellemzői, tulajdonságaik?
13: Hát minden esetre, mint minden étszakban, ugye az idén jellegű ételeket fogyasszuk, és egyben a könnyű ételeket, tehát a salátákat, a grillen sülteket, illetve a gyümölcsös ételeket kedveljük, ajánljuk ilyenkor. Illetve ne legyen túl nehéz, mert mivel téli hónapok, hideg hónapokkal sokkal nagyobb a kalória, az emberek kalória szükséglete, és ilyenkor nehezebb ételeket fogyasztunk, mint nyáron, tehát minél könnyebbeket fogyasztunk, ne terheljük meg a gyomrunkat az ételekkel.
0: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Hajnal Anna az Ember című költeményét Szegvári Mennyért mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Ugrangyala imádságot. Ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Mária Magdolna életéről hallhatnak, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, 12.45-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, ezután a népzenei kincses tárral várjuk Önöket a készülékek elé. Ezt követően 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas szerda reggelt kívánok minden munkatársam nevében.

0: Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban Faludiné Molnár Gabriellával beszélgetünk. Az egri születésű népművelő több mint 3 évtizede vezeti az Egri Csillagok népdalkört. Tavaly pedig ProAgria szakmai díjjal ismerték el munkásságát. Ez alkalomból beszélgettünk vele 2025. augusztus 27-ei műsorunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégünket, akit ProAgria szakmai díjjal tüntettek ki augusztus 20-ai államalapításunk ünnepe alkalmából, méltán, hiszen maga az életút is mutatja azt, hogy mennyi mindennel foglalkozott. Tiszteletet érdemel, köszöntöm a stúdióban.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Hogyan kezdődött? Én úgy tudom, hogy egy viszontagságos idő volt az, amit bele a szülei ideérkeztek Egerbe, és végül ön már itt született meg. Ez nagyon komoly gyökereket adott, de mi volt az eleje a szüleinek az életében?
3: Valóban mindig a gyökerek a fontosak, és nagyon különleges család a miénk, ugyanis édesanyám, én el szoktam mondani, hogy édesanyám székely, édesapám Matyó, én megszületett egri vagyok. Én már itt születtem, édesapám 16 éves korától bekerült Egerbe, de hát ő 1896-ban született, ő nagyon idős korában születtem neki, tehát ő két világháborút végigharcolta, nem véletlenül kapta meg az összes vitézségi kitüntetést. Ott volt Erdély visszacsatolásánál. Azt tudni kell, hogy két fia volt már akkor a feleségével, együtt éltek, de nagyon beteg volt már a felesége, és mire hazajött a háborúból, meg is halt. Ő egyedül maradt a két fiával, de édesanyámat ott ismerte meg Erdélyben, Kolozsvárot, mert ott volt rendőr és rendőrtiszt, és anyukám is úgy volt akkor, hogy éppen meghalt a férje, tehát özvegyen maradt a nővéremmel, és két hajótörött találkozott. Szerelem lett belőle, csak az volt a baj, hogy 4 éves nagy háború jött, és utána nem tudta édesanyám, hogy mi van apukámmal. Nem is tudtak akkor még értekezni, de gondolt egyet, és a kis nővéremmel, aki akkor 8 éves volt, fogta a kezét, és szörnyű körülmények között átszökött a határon, egyszer-kétszer mesélt róla, de megborzongok, ha eszembe jut, hogy kukoricaföldön mindenhol szaladtak, futottak, utánuk is lőttek a határőrök, szóval éppen-éppen, hogy csak sikerült, és azt tudta, hogy Egerben van édesapám, a Csákóban, ott volt egy villalakás, ezt a vitézségi kitüntetésekkel kapta, meg még egy kis földet is Mezőkövesden, és tudta, hogy merre kell menni, édesapám sokat mesélt róla, hogy milyen szép helyen laknak, és anyukám oda talált, és amikor hócsajtosan, mocskosan, leverten, éhesen, izzadtan megérkeztek a nővéremmel, édesapám megállt és összeesett. Tehát mikor meglátta őket, akkor egyszerűen nem hitte el, hogy ez igaz, és onnan, hát összeházasodtak azonnal, mert nagy volt a szerelem. Igaz, hogy a nővérem és én közöttem is 18 év pont azért, hogy 56 éves korában születtem édesapámnak. Nagy volt a korkülönbség a bátyáim, és mert onnan ugye két bátyám volt édesapai részről, és innen pedig a nővérem Gizike. Őt nagyon szerettem, őt csak nényének hívtam. Na most ez nagyon érdekes volt, mert előttem két fiú testvérem meghalt. Édesanyám nagyon beteg volt, és akkor azt mondta, másodiknál vérmérgezést is kapott a terhességénél, túlhordta a kisbabát, és egy éjszaka azt álmodta, hogy zamaros patakvíz viszi a két kisfiút, és ott van egy hosszúhajú barna kislány a parton, kerekképű, és integet, hogy édesanyám, ne sírd, mert jövök neked. Hát én jöttem.
2: Ajándék gyermekként jött.
3: Én jöttem, most egy kicsit elérzékenyültem. Egyébként édesanyám sokat mesélt arról, hogy Kolozsvár ott a paptanító és a kántor hatására csoda szép hangja volt, a kolozsvári színházba szerették volna meghívni énekesnek. Ő még Kovács Apollóniáról beszélt, hogy ismerte, nagyon sok olyan művész, aki már rég nincs közöttünk, ő még hallotta énekelni, és neki olyan hangja volt, hogy nem kellett képezni, operett, opera. Tehát olyan hangerő és olyan gyönyörű, tiszta éneklés, hogy a kántor azt mondta, hogy ilyen nincs. Született ének tehetség volt. És színházba éppen egy darabot próbáltak, mikor nagypapa bementő, ő egy fantasztikus mokány székely ember volt, Aranyos Torda megyében éltek, de még Bánfi Báróhoz is eljárt, mert állatokat gyógyított, tehát állatorvos volt, és mikor elővette a pisztolyát, mert akkor még az is volt, és azt mondta, hogy nem leszel K, itt nem fogsz énekelni, hazafelé, hazaküldte édesanyámat, és itt szakadt meg az a karrier, ami aztán soha nem érett be, de egy biztos, hogy Egerben mindenki énekelt, vagy mindenki ismerte, mikor lementünk a Szépasszonyvölgybe, és elkezdett énekelni, minden cigányprímás odarohant, hogy a művésznő honnan jött. Mindenki autogramot kért tőle, tehát valahol innen ragadt meg az éneklés.
2: Akartam is
3: imádata.
2: Mondani, hogy ez úgy valahogy a vérből
3: is,
2: van.
3: Apuka is mindig, ő, mint Matyó, ő kimondottan a Palóc énekeket énekelte, még a könyvemben is aztán, amit 2012-ben megjelentettem, abba az ő hangja is hallható. Onnan a Palóc népdalok, valamint mi a Csákóból aztán elköltöztünk a Szépasszonyvölgy utcába egy olyan hústjára, amit imádtam, mert mindenki mindenkit szeretett, tisztelt, akkor még népviseletbe jártak az asszonyok, a határba jártak, mindenki szőlőműveléssel foglalkozott, bort készített, olyan vidám környék volt. Nem haragudtak, hogyha vendégekkel hajnalba énekelve jöttünk haza, akkor sem. Mert tényleg azt mondom, hogy olyan volt, mint egy nagy család. És hallottam, hogy Szidi néni a szomszédunkba kék ibolya búra hajtja a fejét, énekli, és úgy ragadtak belém, de olyan, hogy 3-4 éves koromban már kikentem fentem magam, így nagy hatalmas terítőt magamra pakoltam, hogy én művésznő vagyok, és én operában meg nem tudom, hol énekelek, meg énekes színész vagyok, és úgy indultam, hogy én kimondottan énekes színész akarok lenni.
2: De aztán végül mégsem ebben az irányban tanult tovább, hiszen az ettől egészen más vonal lett.
3: Igen, az élet megváltoztatta, hiszen hát édesanyámék, mivel idősebbek voltak, ők nagyon kis fizetésből éltek. Anyukám ugye, hogy erdélyi volt, édesapám meg régi rendőr volt. Hát az az igazság, hogy holtáv volt nyilvánítva sokáig. És anyukának a lakatos ágyába kellett elhelyezkedni ahhoz, hogy dolgozzon, föntartson, és a tanulás az így nagyon nehéz volt. Mivel kitűnő tanuló voltam, és mindenbe bekapcsolódtam, rajzszakkörbe, kórusokban, már iskolában is kórusban énekeltem.
2: Találva némi kiútat?
3: De találva, és ez régi kísért, mert a közgazdasági szakközépiskolába fölvettek, hiszen csak 1-4-esem volt. Egyetlen egy haszna volt ennek, nem szerettem a reál tárgyakat, de valahogy átbukdácsoltam, viszont a gyorsgépírást az éveken át tanultam, a parlamenti gyorsírással második helyezett országos lettem, meg hát azóta is vakon gépelek, és ez a számítógépnél is óriási segítség. Gyakorlatilag aztán folytatódott ez az elkötelezettségem, a humán érdeklődésem, ugyanis már a középiskolás koromban néptánc együttesbe bekapcsolódtam Kishonti Jenő festőművész úrnak a régi szakszervezeti székházban, ami most Kepes, annak a kézművész szakkörébe jártam, és nagyon örvendetesen jó sikerült rajzok voltak, azt mondta, hogy ezen a pályán el kell indulni. Jelentkeztem volna én, aztán a főiskola rajzszakára, Blaskó tanár úr, nagyon szigorú volt, csak az a baj, hogy én keriben nem tanultam a földrajzot, és akkor nem lehetett csak földrajzzal összekapcsolni, az elég gyenge volt a felvételim, bár 5-ös volt a rajzom, de 14-szeres túljelentkezés volt, úgyhogy így lettem, aztán nem rajztanár. Viszont mellette énekeltem az építőkórusába, dr. Ocskai György és Valentin Kálmán tanár úr vezettek bennünket. Ocskai György Mozart énekesnek akart alkalmazni, mert azt mondta, hogy a szopránom alkalmas volna arra, tehát nem volt akkora hangerőm, és mindig elmondom, hogy úgy irigyeltem anyukámat, mikor hallgattam, hogy micsoda őszintén jön belőle az ének, de a népdalhoz, meg az ilyen Mozart dalokhoz, ahhoz alkalmas volt. Viszont Egerben csak a kórus muzsika, a néptánc és a rajzszakkör volt, és aztán, mikor férhez mentem, sajnos én is hajótörött lettem, Az első házasságomból született egy fiam, és mellette még az újságírás felé is kacsingattam, hiszen olyan úgy éreztem, hogy minden az életben összefügg. A humán tárgyak, a biológia, a rajz, minden, és az ének, és az erről írni, erről beszámolni. Mindig szerettem, akárhol dolgoztam, vagy kórusból is, mindig írtam valahová tudósításokat, szóval úgy minden érdekelt. A közösségek érdekeltek mai napig, és közösség nélkül majd meghalok, szóval anélkül nem élet az élet. Végeredményben utána, mikor elváltam, és még maradtam az építő kórusába, de megismerkedtem a jelenlegi férjemmel, akivel 45 éves házassági évfordulónk lesz, sajnos ő ágyban fekvő beteg, szegény 2 éve, és ő újságíró volt, elég ismert.
2: És ez adta meg a kezdőlöketet?
3: Ő adta a kezdőlöketet, mert nagyon szigorú volt. Amikor megnézte a tudósításaimat, hogy én miket írok, na azt mondja, akkor most figyelj. És 32 piros aláhúzás volt, és akkor láttam a fejlődést, amikor láttam, hogy már csak 5, már csak 6, már csak 1, meg már 1 se. És akkor a végén ő azt mondta, hogy na, most már azt mondja, írhatsz az újságba is, és akkor egy önálló szerkesztőséget alakított Szövetkezet Élet címen. Én mellé kerültem kolléganőként, de mindenes voltam, viszont már én is írhattam újságcikkeket, és ez annyira egy pár évig tartott, de aztán utána ő azt abba hagyta, elköltöztünk Nógrád megyére.
2: Miért kellett elköltözni?
3: Azért kellett elköltözni, mert megszűnt szövetkezeti fenntartású volt, és ugye voltak változások, rendszerváltozás környékén minden, és a szövetkezeti szektorok megszűntek. Az újság megszűnt, és mivel ő neki népművelő egyetemi diplomája volt, úgy gondolta, hogy most kikacsint a népművelői pálya felé. Hát azt mondhatom, hogy szerencsém volt ezzel, bár nagyon nem akartam elmenni Egerből, mert imádtam ezt a várost mindig. Ez egy nagyon élhető, nagyon csodálatos város volt.
2: De élete egyik meghatározó pontja jött el.
3: De viszont igen, tehát nagyon sírtam, amikor el kellett menni, mert úgy éreztem, hogy pásztor világ végén van, hogy mentünk, és sehogy nem értünk a Mátra alatt oda. De aztán ott az a 10 év az nagyon termékeny lett, hogy oda költöztünk, megbarátkoztam ezzel a gondolattal, mert a férjem ott, ő nyerte meg a pályázatot, ott művelődési központ igazgató lett, és akkor a helyettese mondta, hogy tudod-e, hogy itt él Pásztón, és sokan nem ismerik, Rajecki tanárurat, Rajecki Benyámin zenekutatót, Ciszterci Perjet, hiszen annak idején a Ciszterci rend szinte elsőként nem csak Dunántúlon, hanem Pásztón is alakított az ottani Szent Lőrinc templomot, és Béni bácsi, bocsánat, hogy ezt mondom, elmondom a hallgatóknak is, hogy ő engedte meg, mert aztán egy gyöngyöző és nagyon, nagyon szép emberi kapcsolat alakult ki köztünk, szinte tanáruram volt. Mert amikor a művelődési központ még akkor, mikor oda költöztünk, még gyesen voltam a közös kisfiunkkal. Összesen 4 fiút neveltünk, és akkor ővelem még gyesen voltam, és ott laktunk a klub mellett a művelődési központnak az udvarában, és aztán, amikor kimentem a kertet rendezni, hallottam, hogy a nyugdíjas klubból szűrődik ki az ének, de olyan gyönyörűen szólt, Renáta, olyan gyönyörűen szólt, hogy ezzel a pásztói tájszólással, és akkor köszöntötték egymást, meg úgy elkezdtem irigykedni, mondom, én fogom magam, azt bemegyek, hát édes Istenem, majd csak nem löknek ki. Fogtam a gyereket a kezembe, és úgy az otthonkámba, a házi ruhámba, fogtam, felmentem, bekopogtattam, hogy beszabad-e jönni a kisdeddel, mert hogy én nekem ez nagyon tetszik, hát az idősek azok csodálatosak, nem véletlenül időszülők gyermeke vagyok, mindig nagyon szerettem az időseket, és hamar be is fogadtak. Tehát egy idő után már mondhatom azt, hogy velük nótáztam mindent, és ők tiszteletbeli taggá, igazgatónénak hívtak, és hát ugye nem nő, hanem né, és mondták, hogy tessék már, azt mondja, átgyűnni mindig, mert azt mondja, akinek tetszik a mi dalunk, akkor gyűjjék azt, akkor tanulja velünk. És bizony én minden héten átmentem, amíg aztán le nem telt a gyes, és férjem fölvett oda, hát az egy kicsit nehézkes volt, hogy férj és feleség dolgozzon egy helyen, de hát nem olyan népművelőként dolgozhattam aztán, és akkor aztán beledobtam magam a nagy vízbe, nem csak, hogy a gyűjtés kezdett foglalkoztatni, hogy Istenem, hát ezt a csodát, ezt meg kell menteni. Tudom, hogy Rajecki Benyámin, Manga, János, aztán Borsai Ilona, rengetegen gyűjtöttek azon, Kodály Zoltán, hát az Esti Dal, a Kodály Zoltán gyűjteményben, a Kodály Vargyas könyve benne van, hogy Erdő mellett testvélettem, azt mindenki ismeri, és az is Pásztói. Hát mondom, akkor itt valami csoda létezik még, és hogyha ők valamit nem gyűjtöttek össze, akkor majd én összefogom. És én ezzel a nagy amatőr, ezzel a nagy szent elhatározásommal bejelentkeztem Rajecki tanár úrhoz. Nem kell mondjam, hogy reszketett a lábom, hogy édes jó Istenem, most hogy álljak szembe egy ilyen kiváló zenekutató valaki, egyházat teológiai doktor, Innsbruckban tanult, a zene minden várfaját, a népzenét, a középkori zenét, Gregorián kutatást, minden, Csángó népzen, mindent ismer. Én meg jövök itt a kis magnummal, hogy hát én láttam, meg hallgattam szép dalokat, mit szól hozzá, de azt tudom neked mondani, hogy amikor kinyitotta a kaput, hát ő egy jelenség volt. Egy alacsony, hófehér hajú angyal. A jóság, a szeretet, a tisztesség árad belőle. Mindjárt elmúlt az a borzasztó félelem belőlem, mint az édesapám lett, ugyanakkora volt, mint az édesapám, ugyanolyan volt az ő haja is. És mondom, hogy ne tessék haragudni, megölelhetem. És akkor elnevette magát, azt mondja, hogy ne. Azt mondja, hogy az ember fia, hogyha szeretet van a szívében, csak nyugodtan ölelje meg egymást. És akkor beültünk, elkezdte kérdezni, először is az volt a megható számomra, hogy ő Egerben született, és mikor megtudta, hogy én egri vagyok, akkor rákérdezett, tudja, hogy mi közös bennünk? Édes jó Istenem, mondom, mi közös egy ilyen csodálatos emberben, meg bennem, a kis egyszerű házi asszonyban mi lehet? Azt mondja, hogy mind a ketten egriek vagyunk. És ez egy akkora lökést adott nekem, hogy édes jó Istenem, hogy ez a csodálatos ember még a régen itt élt, mert az édesapja ott lett gépész a kórházba, oda költöztek pásztorra, egyébként Egerben sokáig a Szeszgyárban dolgozott gépészként, és hát ő kisfiú korában látta, hallotta a falusi énekeseket, hallgatta az egri rezes bandát, hallgatta ott pásztorna rezes bandát, és ő így indult el ezen a pályán, és aztán Innsbruckba tanult, de egyébként a Gárdonyi gimnáziumban is tanult. És megmondom őszintén, hogy ez a közös sok-sok emlék, ez annyira nagy hatással volt rám, hogy kérdezte, hogy azt mondja, akkor tessék mondani, miért jött ezek után. Hát akkor aztán dőlt belőlem, hogy hát, igen, hát mondja, azt mondja, szólítson csak Béni bácsinak. Na most
4: akkor innentől. Már akkor eldőlt.
3: Igen, azt mondja, látom, azt mondja, ne izguljon, szólítson csak Béni bácsinak. És akkor azt mondja, hogy ide figyeljen, ha az ember fia ebben értéket lát, akkor tessék, menjen és csinálja. Tehát annyit még nem mondtam el, és ez nagyon fontos, hogy még meg tudtam 1991-ben szervezni Szurdokpüspökiben az első nemzetközi országos Rajecki Benyámin népművészeti tábort. És ez akkor azért volt nagyon fontos, mert a Palócföldre nem volt úgy ráirányítva a figyelem. Mindig figyeltem, hogy táncházakba jártam a táncház találkozókra, és láttam, hogy ugye az erdélyi zene megy mindenféle változatába, olykor egy kis dunántúli, egy kis délalföldi, de a palócság úgy kimarad. És akkor én jártam egyfolytában a Zenetudományi Intézetbe a gyűjtéseimmel is, Béni bácsihoz is, és a dr. Tari Luisa, aki aztán végül a könyvembe, amit később megjelentettem, a kottákat saját kezével készítette el. Ő mondta, azt mondja, én tudok, azt mondja, neked adni anyagot, de olyan sok mindent gyűjtöttél, hogy azt mondja, hát akkor mondjad, akkor csinálj valami tábort. És akkor mondtam, hogy jó, akkor csináljunk. És akkor ő is eljött, Vas Lajos eljött, ő volt két olyan est, amit ő vezetett le. És aztán ezt fel is vettük filmre, egy archív felvételen ott van a könyvben, DVD mellékletként. Tehát olyan csuda dolgok jöttek össze aztán, hogy megbarátkoztam és megéltem ezt a 10 évet Pásztón, de csuda dolgok történtek ott, és Egerben visszajöve tudtam, hogy Csákné Veliczky Jutka vezette az Egri csillagokat, hiszen az Egri csillagok népdalköre jött a táboromba is énekelni. Jutka ismert engem, tudta, hogy imádom a népdalt, meg gyűjtök is, és 93-ban, amikor először fölvettek a művelődési központba, akkor még megyei művelődési központ volt, és akkor mondtam, hogy nekem ugyan most középfokúra sikerült népművelőim van, de el fogok mellette végezni még főiskolát is, persze nekem mi az, ugye? És akkor Sebestyén volt, Sebestyén János az igazgatóna, jó van, Gabi azt mondja, jöjjön. És akkor 93 telén hívott be Juditka, hogy itt van az Egri csillagok, tessék, azt mondja, átvenni, mert én beteg vagyok, neked átadom, át merem adni, mert jókat hallottam már, hogy és arany minősítéseket kaptunk a püspökiekkel, biztos jó kezekben lesz, tehát innentől datálódik az Egri csillagokkal való kapcsolatom, ez pedig már egy külön történet, sokat beszéltem.
2: Visszatérve az előző kérdésemre, hogy azért hiányzott Eger, tehát hogy ott honvágy is volt, és milyen érzés volt egyébként visszajönni?
3: Elmondhatatlan honvágyom volt, a szomszédok már látták rajtam, hogy kibírhatatlan volt. Tehát én már akkor annyira fogytam, és annyira egyrészt a sok haláleset, egyrészt az, hogy a férjem úgy járt, hogy ugye a politikai dolgok miatt itt rengeteg halálos fenyegetéseink voltak. Tehát szó szerint kaptunk halálos fenyegetéseiket. Akik most jobb oldalban elhelyezkedtek és magas pozícióban vannak, nem tudják, én nem is voltam soha, de nem tudják, hogy mi volt az kiharcolni a rendszerváltás idején, mert a férjemet, hogy kirúgták a művelődési központból, politikai okokból, nem lépett be a párba, ez volt a kritérium. Akkor utána mindenféle fuvarozással, teherkocsival, egyszerre mentek ki a kerekeink, egyszerre mentek ki, mikor a kisgazda pártot szerveztük, egyszerre ment ki mind a 4 kerekünk, a személygépkocsi volt, de jó Isten megmentett. Mindig megmentett, sőt a kisfiam ellen is volt egy attrakció, hogy a férjem egy kaszinót hozott létre ott Pásztón, amikor már nem volt az igazgató, akkor már csak megtűrtek voltunk ott az udvaron, és el is kellett hagyni aztán a szolgálati lakást. Kisfiam ment biciklivel, és egy része kentes, egy széket odavágott, és 10 centivel a feje fölött esett le, meghalt volna a gyerek. Tehát már olyan politikai légkör volt, hogy nekem nem volt szabad maradni, a gyerekek miatt sem, meg felszabadult sajnos édesanyám, még meghaltak az Egri lakás, meg már én is olyan betege voltam ennek a sok atrocitásnak, Béni bácsi meghalt, őt meg is éreztem a halálát, jöttünk haza épp a püspöki csoportommal, és olyan fájdalom, olyan ridegség költözött a szívembe, hogy szinte hideg volt a táj, pedig nagyon meleg nyári nap volt. Szentendrén jöttünk haza egy aratóünnepről, és elkezdtem sírni a buszba, és nem tudták, hogy mi bajom van. És azt mondtam, hogy valami olyan üresség van, ahogy közeledünk Pásztó felé, Szurdok püspökinél leszálltak, nem értettem. És 2-3 óra múlva jött a kántor, és jelezte, július 1-je volt, hogy Béni bácsi meghalt. Összeroskadtam, és azt mondtam, nem bírom tovább, mert ezt a sok atrocitást úgy bírtam Renáta, hogy ő megfogott, megölelt, és azt mondta, hogy minden nap imádkozom magukért. Egy ilyen, olyan nagyszerű ember, és olyan zenetudós, és olyan ciszterci perjel, egy olyan pap, aki tényleg a lelket ismerte, és a lelket, és együtt érzett velünk, és ez adott erőt, hogy döntsek, hogy eljöjjek onnan.
2: És aztán végül, ahogy ide érkezett.
3: Ide érkeztem, igen.
2: Az is érdekes, ahogy említette, hogy itt sem ismerték Rajecki Benjamin nevét.
3: Nem ismerték.
2: Annyira. Nem volt elismert.
3: Nem. Nem is. Pontosan erről volt szó, hogy amikor felocsúttam, és átestem ezen nagy traumát, férjem nem tudott rögtön, mert intézte a házügyet, mindent, hogy megváltsuk, hogy legyen, mint legyen, de én a kisfiammal eljöttem, és a másik 2 nagy még ott maradt, mert az iskolát be kellett fejezni, és azt hallottam, hogy, hogy várbarátkör van itt Egerben, és dr. Petercsák Tivadar volt akkor, korábban Bakó Feri bácsi, őt nagyon jól ismertem, nagyon szerettem, jártam is hozzá, még pásztorról is meglátogattam, mert csodálatos gyűjteményt, palóc kötetet hozott létre Egerről, az egész palócságról 4 vagy 5 kötetes könyve meg is van, és tudtam, hogy Petercsák Tivadar is egy ilyen megszállott ember, és fantasztikus múzeumigazgató. Mondom, bemegyek hozzá, mikor már egy kicsit összeszedtem magam, helyrehoztam a lakótelepi lakásunkat, még akkor nem voltak itt a gyerekek, akkor gyorsan elmentem, na mondom, valamit kell keresnem, mert hát visszajöttem, de 10 év nagy idő. Sok ismerőst már nem tudtam megkeresni, még a műfázba tudtam ismerősöket találni, de Petercsák úr rögtön fogadott. És akkor elmondtam neki, sokat beszélgettünk, hogy én dr. Rajeszky Benyámint ismertem, és tudom, hogy Egri is neki milyen fontos volt az egrisége, és hogy itt a Gárdonyi gimnáziumban tanult, lehetne egy emléktáblát, mert jön a, hát ugye 96-ban volt a 95 éves évfordulója, mert 901-ben született november 11-én. És akkor volt, és mondom, hogy olyan jó lenne, hogyha 95 éves évfordulóját meg tudnánk ünnepelni, Rajeszky emléknapot, mert már a 85 éveset pásztón is megünnepeltük, meg a 90-et is, de Rajeszky emlékest még itt nem volt. Ő azt mondta, hogy ez szép dolog, azt mondja, mit segítsek? Mondom, én szeretnék egy emléktáblát a Gárdonyiban elhelyezni, hiszen ő, neki ez nagyon fontos volt a ciszterci induláshoz, ez a középiskola. Hát ugye akkor még úgy volt, másképp volt, hogy nem, ugyanúgy, mint most, hogy 8 osztály, meg nem tudom, és azt mondta, hogy na ide figyeljen, Gabi, az ötlet jó, megvalósítjuk. És akkor pontosan a 95. születésnapjának a napjához legközelebb eső hétvégén avattuk, a ciszterci apát eljött, eljöttek Zircről, eljöttek csángó énekesek, mert ugye ő csángó kutató is volt, Béni bácsi. Egyszerűen olyan megható ünnepség volt, és nagyon boldogok voltunk, mert nagy hírneve volt, vagy híre volt ennek az egész rendezvénynek, hogy nem is hallottak. Akkor jöttek oda többen hozzám, de ki volt ő? És akkor onnantól kezdve úgy éreztem, hogy itt Egerben ugyanúgy meg kell alapozni az ő hírnevét, mint ahogy sikerült Pásztón, mert Pásztón is úgy képzeld el, hogy sokan, ki a cigány, primás, valami pópa, vagy nem is tudjuk, hogy micsoda. És akkor ennyire, azt mondta, ennyire nem ismerték. Pedig miséket tartott, jó, ha valami pap. Hát az ő nem valami pap volt, hanem világhírű zenekutató, olyan könyvek jelentek meg, olyan csángó középkori zene, Gregorián kutatás, ami páratlan. Egyszer ezt elmondom a kedves hallgatóknak, egyszer azt mondta, hogy ne mondja el senkinek, de azt mondja, a Gregorián meg a magyar népdal közös törő fakad, és nem tudjuk, hogy melyik volt hamarabb, de én azt hiszem, hogy a magyar népdal.
4: No.
3: Hát tudod, ez is olyan csodát rakott a lelkembe, hogy én onnantól kezdve nem tudtam meglenni népdal nélkül. Egy pár hónapig voltam csak, amíg Egerbe visszakerültem 93 nyarán, de már 93 októberétől a művelődési központban dolgoztam, és már decemberben Juditka kérésére bementem az Egri Csillagokhoz, és hivatalosan átadta. Fajcsák Attilát ismertem, a népzenész itt Egerbe, egy fantasztikus népzenész volt, ő hozzá jártam is, és elmondtam a történeteket, hívtam is sokszor, hogy jöjjön át táborba, de nem tudott, mert ő aztán nagyon elfoglalt zenész volt, és akkor Juditka mondta, azt mondja, Gabika, rád hagyományozom, tudom, hogy az Egri Csillagokkal jó kezedbe vagy. Na most ennek
4: és 30... igaza is lett.
3: Krisztusi korba kerültünk, mert 33. éve most az ők az én szerelmeim. Hát hatféle 5 éves évfordulót megszerveztem már, és mondhatom, hogy jó minőségű volt a kórus, sok felnémeti volt benne, de az a baj, hogy nagy a fluktuáció, mert minden alapítótag már az teremtőjéhez megtért, és az az igazi felnémeti hang már nincs meg, mások egrém, meg fiatalok is voltak, de hát ugye a fiatalok mennek tovább, az élet megy tovább. A mi kis énekesünk, Nagy Krisztike már azóta nem népdalénekes, pedig csodás hangja van, hanem rock énekes lett. De hát a fiataloknak az a zenéje. Viszont nagyon-nagyon sok emberrel foglalkoztam, tehát itt a nagy fluktuáció is volt, de a 33 év alatt mindenféle díjat megkaptunk, és igyekeztem betartani azt, amit mindig mondtam, hogy jót és jól. Ebben rejlik a nagy titok, tehát hogyha én erre tettem a lapot, és engem megbíztak, és bennem bízott az az akkori vezető is, Isten áldja, nem régen temették el Juditkát, szeretettel emlékezem rá, ő tudta, hogy én nagyon szeretni fogom ezt a csapatot, és a nagyon sok változás is van benne, de azért tudtuk a nagy nagydíjig elvinni, Heves megyei primadíjig könyvet jelentettünk meg, CD-lemezeket jelentettünk meg, és mindig önállóan is szerveztünk ki Tegerben műsorokat, mert nekem az volt a vágyom, hogy város ide vagy oda. De rengeteg borünnep van. Imádom is a borászokat, mert aranyos emberek, sokat dolgoznak. Legyen bor, legyen borfesztivál. De nem egyet megkérdeztem, ki is nevettek. Mondom, ide figyelj már, miből csináljátok a bort, nem szőlőből? Mert amikor én visszajöttem, az volt az első, hogy szent elhatározásom volt, hogy minden születi fesztivált megszervezek, ha rajta múlik. Mert pont akkoriban volt, hogy úgy egy kicsit úgy abba maradt. Mondom, nem, a születet nem hagyhatjuk. Egernek híresnek kell lenni a születéről is, hiszen a bor ebből van. És azóta aztán rengeteg születet szerveztünk, sajnos most megint úgy elmaradt a születi fesztivál gondolata. Mióta nyugdíjban voltam, nem volt ilyen megszállott, mert már mondta valamelyik kolléganőm egyszer, azt mondja, ide figyelj, hagyjál már ezzel a születtel, mert már megbolondulunk, hogy te mindig a születet hajkurászod. Mondom, figyeljetek ide, így tökéletes. Szület, aztán a borünnep. És úgy így alakult, hogy mi is rendeztünk önállóan dolgokat, aztán volt egy ilyen házi muzsikálós sorozat, amiben mindig jótékonykodtunk is, összegyűjtött pénzt, azt átadtuk egyszer a Karitásznak a konyhájára, a szegény konyhájára, tehát próbáltunk egy kicsit túllépni, városban vagyunk, hogy akkor egy kicsit mást is csináljunk, ne csak énekeljünk.
2: Gabriella, megfordult a fejemben ez a kérdés, ahogy most említette a fiatalokat, hogy nem tudni, hogy most ők maradnak ezen a vonalon, vagy nem maradnak. Mi lesz a hagyományőrzéssel, mi lesz a kincsek megtartásával? Vége szakad ennek majd hamarosan?
3: Örülök, hogy te mondtad, hogy a kincsek megtartásával, mert nem szeretem, amikor azt mondják, hogy nem kell ápolni a hagyományokat, nem beteg. De beteg.
2: Most kifejezetten
3: nem a hagyomány beteg, hanem a körülötte lévő társadalom beteg. Tehát nem veszik észre, hogy ez az igazi, ez a gyökér. Ebből a tiszta forrás ez, ebből kell merítkezni. Ha Bartók Bélának, Kodály Zoltánnak, a legnagyobbaknak, Manga Jánosnak, Rajecki Benyáminnak ez volt a tiszta forrás, akkor miért kellene szégyelni a gyökereinket? És miért kellene azt a népzenét, ami a Palócföldön van, és Heves megye is az? Óriási terület a Palócvidék, és azzal a táborral, meg ezzel, hogy állandóan mindig beszéltem erről rádióba, újságcikkekbe, megérett a gyümölcse, mert aztán egy nagyon kedves házaspár Muzsdatánc együttesbe benne volt a Marianna, ők aztán létrehozták, ezelőtt nem tudom, nem mondok rosszat, talán 8 évvel vagy 10 évvel, a Palóc világ találkozót, és aranyosak voltak, mert elismerték, hogy nekik is azért jött ez a gondolat, hogy tudom, hogy én mindig, tudják, hogy én mindig erről beszéltem, hogy bevinni a köztudatba jobban. Hát a táboromban volt egy csomó német. A szoknyám leesett, úgy megráztak, olyan boldogok voltak, hogy ott táncolhatnak, és ilyet, hogy ennyi népviselet, mert jöttek Rimócról, a hagyományőrzésre hívtam, vagy 8 csoportot, ott volt Mackó Marika, ott volt Buda Ilona, énekeltek, Szvorák Katika énekelt kismamoként akkor a táboromban, Vas Lajos vezényelt közösen, hát ott mind olyan együttható, olyan energiamező, hogy ezt, ha fiatalok nem érzik meg, akkor elveszítenek valamit. elveszítik a közösséget, és én olyan boldog vagyok, mikor látom a néptánc együtteseket, hogy legalább ebbe élnek a néptánc együttesbe a fiataloknak a hagyománytudata, meg hogy énekelnek, táncolnak, hogy ne felejtsék el legalább ebbe, mert az ilyen formájú népdalkörök a mi generációnkkal kimúlnak. Attól tartok, tehát ki kell mondani a verdiktet, hogy nem tudom, még fölvesztük a népviseletet, de már tudod, nálam is van sok probléma, sokan meghaltak, most is sokan betegek a COVID-járvány óta, nagyon sokan betegedtek le, jó magam is hónapokig voltam kórházban, se tudtam, hogy megmaradok-e, de ezek szerint meg kellett, mert még dolgom van, azon gondolkodtam, hogy lehetne ezt tovább vinni, mert meghirdettem, és azt mondta nagyon sok jó hangú ismerősöm, majdnem, hogy barátom, akivel építőkórusában több helyen énekeltünk, tudom, hogy jó hangja van, hogy te azt mondja, nem megyek, mert én már ezt a népviseletet nem veszem föl. Tehát derogál felvenni a népviseletet, mert mi ugye mi egy kicsit olyan egri felnémeti viseletet őrzünk, a főkötő felnémeti menyecskek főkötő, gyakorlatilag a ruhában sok hasonló van az egrihez, bár nem annyira hosszú, és nincs meg most nekünk az a selyemkendőnk, amit az egrieknek megvolt, de valahogy azért mégis rá lehet ismerni, de nem akarják fölvenni. Na most fiatalok is vannak, de ők se akarnak beöltözni. És én nagyon sajnálom azt a két kislányt, aki elment, mondom, Krisztikénk, aki azóta rockénekes lett, az az Ildikó, aki csodálatosan énekelt, Bábel Ildikó, ő külföldre ment ki, ott dolgozik a férjével, nagyon hiányzik a hangjuk, csodálatos szóló énekeseim voltak. Aztán, amikor még német Zsóka élt, a tánc együttes vezető, ővele tudtunk együttműködni úgy, hogy ő a kis énekes, jó énekelő táncos lányait elhozta, és volt olyan szület, amikor közös programba énekeltünk, hogy lássák, hogy együtt legyen több generáció. Tudod, az a helyzet, hogy sokszor elemeztem, hogy nincsenek együtt a generációk. El vagyunk valahogy izolálódva. Pedig érdekes, hogy a kisfiam is, mikor kijött a táborba, mai napig ezt emlegeti felnőtt férfiként, hogy azok a bütykőskezű asszonyok hogy gyúrták ott a kenyeret. Mert ott kenyeret sütöttünk, ott szőttek. Hogy milyen hangulat volt, mama, hogy ez milyen jó volt. Ha ilyeneket tudnánk még létrehozni, hogy a generációk, hogy azt adjuk tovább ott helyszínen, hogy sütik a kenyeret, hogy szövik az asszonyok, hogy varják a szőtteseket, hogy készítik a kézimunkákat.

0: meg a Csóri Alapítvány támogatásával, hogy hallják már azt is, hogy nem csak hát jazzre nem lehet, rockra nem lehet bort inni, meg mulatni. Sose felejtem el, ezt mindig elmondom, hogy amikor megrendeztük a Szent Szőlő Szent Bor a című jótékonysági műsorunkat árveréssel egybekötve, akkor oda jöttek a borbarát hölgyek, olyan tündérek voltak, volt, úgy csináltunk mindig, hogy a népzenétől eljutottunk az operáig. És akkor magyar nóta, hogy jelenik meg a bordicséret mondjuk a népdalban, hogy jelenik a magyar nótába, hogy az operába. Sőt, vers is hangzott el, hiszen Petőfi is írt verset, hogy hol jó bort érzek, betérek, ne térnék hát Egerbe. Ha Egert elkerülném, az Isten is megverne. Most ez volt a mottónk akkor, és úgy mulattak, olyan nagyon jól érezt, és egyszer felkiáltott a vezetőjük, hogy úristen, hát erre is lehet mulatni, mondom, csak erre lányok, csak erre. És ezt mindig elmondom a szervezőknek, hogy legalább addig jussunk el, hogy egy nótasátra csináljanak, hogy egész nap non-stop menjen a népzene, hiszen annyi jó zenekar van itt a környéken, a zeneiskolának tehetséges növendéke, egy tekergőzenekar, aki inkább most átment ugye Egerszalókra, meg Egerbe. Nagyon ritkán fogadták őket, nem nagyon támogatták őket, Egerszalók meg a vállára vette. És ott él és virágzik a hagyomány, Egerbe valahogy nem tudjuk visszalopni. Pedig a fiatalok is, gondold el, hogyha egy ilyen útasátor meg népzenei, ott mulatnák, abba illik a bor, nem a rockba, hát hogy tudnak arra énekelni, mulatni? Itt táncolnak, énekelnek, tartják a poharat, és akkor kocintanak, ezt a közösségi létet kellene visszahozni a fiatal, és tudom, hogy szeretnék. Hogy legyünk ott, és hogy énekeljünk, hogy mutassuk meg a fiataloknak. Jöjjenek a kis néptáncosok, hallgassák. Mi akkor, ha kell, még gyúrunk kenyeret is, meg sütünk ott kenyeret is, csak jöjjenek már is. Ezt hallgatnák már meg a szervezők, olyan jó lenne.
1: De hogy a szakmai díj az egy életút elismerése volt. Önnek milyen érzés volt átvenni a díjat?
0: Renáta, mondhatom itt a rádió nyilvánosságán, hogy én letegeztelek, akkor bocsáss meg, te is nyugodtan tegezd, nagyon megtisztelőnek érezni.
1: Köszönöm szépen.
0: Minden díj jól esik, mert valahol tényleg úgy érzi az ember, hát évek óta most már gyakorlatilag pénz nélkül ingyen dolgozom, mert se tiszteletdíjam semmim, de én azt mondtam, hogy ezt abba hagyni nem lehet, mert ha valaki tényleg hivatásának érzi, akkor minden körülmények között fát vágnak a hátán, akkor is csinálja. És persze, ezelőtt egy pár évvel megkaptam, még ha Havis úr volt a polgármester, akkor a dobó kardját. Ő huncut volt, mert a televízióban úgy nyilatkozott, egy kardos egri benyecskének adják. Hát igen, mert ismernek, hogy mint újságíró, én mindig szent dolognak tartottam az igazságkeresést Németh László után. Szabadon, hogy szerettem és kerestem az igazságot, az igazságosságot. Azt szerettem a riportjaimban is, hogyha mind a két félt meghallgattam meg, hogyha üdvös dolgokról beszélhettem, és annak már nagyon örültem, mert sokat mondták, hogy lépjek már be a vitézi rendbe, mert édesapám vitéz volt, legyek, én megmondtam akkor a felkérőknek, hogy nagyon tisztellek benneteket, de addig, amíg én valamit saját magam nem hozok létre, nem érek el, addig én nem hivalkodom az édesapámnak a vitézségével. Nem. Majd az én munkám által, amit én elérek, akkor kapjam azt, annak örülni fogok. És így, amikor megkaptam a kardot, elsírtam magam, mert mondom, na édesapám, neked is volt egy bojtos kardod, én nekem van egy ezüst kardom, igaz, hogy szabja, de kardnak, mondjuk dobókardjának, hát már nem értem hiába, hogy egri születési vagyok, és olyan egri, akinek kardja van. És akkor, mikor most megkaptam az értesítést, hogy szerettem volna csoportomnak. Na, ezt akarom mondani, hogy szerettem volna csoportomnak, hogy azt kapjon már végre elismerést, mert kapunk mi mindenféle szakmai elismerést, aranypálva nagy díjat, Heves megyei díjat, Prima díjat, de Egertől nem kaptunk még díjat, pedig már 50 éves, 53. éves a csoportom, és azt szerettem volna, de visszahallottam én azoktól, akik javasoltak, hogy nem kaphat csoport. nem kaphat csoport, nem tudom miért nem kaphat, ezt is jó lenne megoldani, tehát vannak ilyen feladatok. Viszont amikor engem értesítettek, mondom, egyik szemem sírt meg, a másik nevetett, hogy nem a csoportom, de végtelenül boldog voltam, hát ne hazudjak.

0: Már igenis nagyon boldog voltam, mert nekem ez a proagria, köszönöm, nem tudok mást mondani.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Faludiné Molnár Gabriellával beszélgettünk. A 2025. augusztus 27-i műsorunk ismétlését hallották. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét tegnap a monetáris tanács. A testület már az előző kamatvágás után további kamatcsökkentést helyezett kilátásba, amelyet a kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokkal indokolt. A kedvező hazai tényezők miatt megmaradt a monetáris politikai mozgástér, közölte a Magyar Nemzeti Bank elnöke az ülés követő online tájékoztatón. Varga Mihály elmondta, az inflációs folyamatok a júniusban jelzetnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. A testület a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére lát teret, amelyről a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt, ismertette. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt, derül ki a Financial Times cikkéből. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kiesést jelent. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, ez pedig nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesés. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatásról szóló Tiszás javaslatot. A gyermekenként 100 ezer forintos támogatása jogosultak körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelők, az egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek, valamint az árvellátásban részesülő tanulók, összesen mintegy 400 ezeren. Megszavazta az országgyűlés a közmédiát érintő módosításokat. A kivételes eljárásban elfogadott határozat rendelkezik a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról. A határozat az új közszolgálati média intézményrendszerének létrehozását az országgyűlés döntéséhez köti. Benyújtotta a kormány a vármegyéket, megyékre, a főispánokat kormány megbízottra visszanevező törvényjavaslatát. Ez alapvetően csak az egyes törvényekben előforduló kifejezéseket változtatja meg, majd ősztől. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A döntésről Orbán Viktor a Fidesz elnöke még tegnap beszámolt a Facebook oldalán. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter május óta az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese volt. A Fidesz korábbi frakcióvezetője Gulyás Gergely múlt héten jelentette be a lemondását, arra hivatkozva, hogy az alkotmánymódosítás után ő már nem indulhat a következő országgyűlési választáson. A kinevezésről Orbán Viktor majd ma tart tájékoztatót. A Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos eljárásban került sor a lefoglalásokra a Fidesz szervereit biztosító központban, közölt a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség szóvivője. A szervezet folytat nyomozást az NKA botrányban hűtlenkezelés és más bűncselekmények miatt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója számolt be arról, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül tegnap megjelentek a helyszínen, azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Leváltotta Olekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát az elnök, majd Mihajló Drapatit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki a helyére. Volodymyr Zelenszkij azután döntött így, hogy napok óta zajlanak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és az ország más városaiban. Tűz ütött ki a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Armavir olajbázisán ukrán dróntámadás következtében, közölt a város önkormányzata. A létesítmény több mint 16 pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, és a lángok mintegy 800 négyzetméteren terjedtek el. Az orosz nemzeti gárda új polgári védelmi szabályokat készít elő, amelyek már kifejezetten a mozgósítás, a hadi állapot és a háborús helyzet kezelésére is felkészítenék a szervezetet, számol be a United 24. A portál arról ír, a lépés azt követően merült fel, hogy egyre több jelentés szól újabb orosz mozgósítás lehetőségéről, miközben a háborúban elszenvedett veszteségek pótlása komoly kihívást jelent Moszkva számára. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén sokat süt a nap, de néhol a gomoly felhőképződés mellett elsősorban az Ó-Szeged vonal mentén kialakulhat néhány zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. A csúcshőmérséklet 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban elérkeztünk az egri püspökök sorában a 44. püspökhöz. Ő Zalaházi Tamás, bár vannak olyan források, egészen konkrétan a Sugárféle jegyzetben Szalaházi Tamásnak is nevezik. Mi maradunk az Zalaházi Tamásnál, erről megegyeztünk itt adás előtt Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Tehát ő a 44. püspökünk, még zárójelben azért annyit hagy jegyezzek meg, számunkra ez az 50. adás, tehát elértünk a fél száz adáshoz az egri püspökök sorában. Annak idején emlékszem, a egyháztörténelmi sorozatunkban mi lett a vége? 117 adás volt, amit végig tudtunk valami, de bőven száz fölött több volt az, de jó sok adáshoz eljutottunk. Hát azért 50, azt gondolom, az is szép, úgyhogy egy picit veregessük meg a saját válunkat, főleg a tiédet, Péter atya, itt az, hiszen azért az eszmei tudást azt te teszed bele, te adod át a hallgatóknak. Na de visszatérve a eredeti küldetésünkhöz, a mai adásban Zalaházi Tamásról beszélünk, aki tulajdonképpen mikor is foglalt el az egri püspöki széket. Ez érdekes, hiszen ugye Várdai Pál már ugye esztergomi érsekként halt meg az elődje. Mikor foglalt el, vagy még menjünk egyel vissza, mit tudunk az ő történetéről?
2: Menjünk még egyel vissza.
1: Na, még egyel vissza.
2: Annyira vissza, hogy most még ne is Zalaházi Tamásról beszéljünk, mert hogyha ő a 44., akkor beszéljünk egy 43B-ről. 43-as volt Várdai Pál, de hát ez eddig is előfordult már, hogy ugye itt az olaszok azok nem szerepelnek a listán, de azért csak beszéltünk róluk is egy kicsit, tehát szó volt annak idején Rodrigo Borgiáról, szó volt Ascanius Sforzáról, és így tovább, tehát ezek, sőt Giulio Mediciről is, úgyhogy most megint lesz egy olyan püspökünk, aki nem szerepel a listán.
1: Azt tudjuk amúgy, hogy az egri, tehát a püspöki sematizmusban az olaszokat miért nem teszik bele?
2: Igen, azért, mert hogy ők igazából sose voltak a király által jóváhagyva.
1: Ja, tehát gyakorlatilag tehát most vagy a származásuk miatt, vagy valami miatt, de hogyha ők nem voltak hivatalosan püspökök, csak ide... Hát kinevezve, vagy
2: nekik megvolt a pápai kinevezésük.
1: Csak a magyarországi.
2: Magyarországon azonban az uralkodók őket nem kultiválták, tehát nem vették be. És ezért aztán ugye olyankor voltak azok az időszakok, amikor volt kinevezett magyar püspök jó néhány alkalommal, nekik meg nem volt pápai megerősítésük, de itt a püspök is, őket tekintjük hivatalosan püspöknek ezekben az időszakokban. Na tehát itt is most, ugye, ha Egerre visszakanyarodunk, akkor látjuk, hogy az 1526-os év az izgalmas, mert hogy az egri püspök hirtelen ugye, emelkedik, igen. Mert hogy a koronázás után Szapolyai kinevezi őt esztergomi érsekké. És ugyanezzel a lendülettel Szapolyai János kinevez egy egri püspököt, méghozzá Erdődi Simon személyében, aki egyébként zágrábi püspök, de most, mivel hogy Szapolyainak a híve, ezért ő kinevezi őt egri püspökké, ami ugye egy előrelépés a zágrábi püspöknek a részére. Azonban, ha nyilván számára is megkéri a pápai megerősítést, de hát ő sem kapja meg. Tehát itt most van nekünk egy Erdődi Simon nevezetű zágrábi püspökünk, aki esztergom, illetve egri püspökké lesz kinevezve, aki meg is érkezik ide Egerbe, de tulajdonképpen sokáig nem tudja tartani a helyzetet, ugyanis 1527 nyarán, amikor Ferdinándnak a seregei benyomulnak Magyarországra, ugye a múltkori adásban láthattuk azt, hogy Várdai Pál esztergomi érsek egy-két durranás ágyúlövés után átadja a várat. Utána ezek a seregek, ezek nyomulnak tovább kelet felé, és annyira, hogy Egeren is túlmennek, mert szeptemberben már Tokajnál és Tarcalnál Szapolyai János vereséget szenved. Így aztán, amikor Ferdinánd seregei megjelentek, akkor nyilvánvaló, hogy ő is menekül innen, nem maradhat meg szapolyai párthíveként Egerben. Mit lehet ilyenkor tenni? Az, hogy Ferdinándhoz fordul segítségért, hogy akkor mit lehetne tenni. Ferdinánd végül is kegyes volt hozzá, vagyis ez azt jelenti, hogy az egri püspökséget azt igaz, hogy nem kaphatta meg, viszont megengedte neki, hogy a zágrábi püspökségét azt megtarthatta. Tehát magyarul ő egy ilyen nagyon kis rövid kérész életű püspökséggel rendelkezett, ami csak szapolyai által kinevezett püspökség volt, sem pápai megerősítés, sem nyilvánvaló Ferdinánd részéről sem maradt meg a kinevezése, úgyhogy ő csak ilyen zárójeles egri püspökként említhető meg. De hát látjuk, hogy egy ilyen zűrzavaros időben, ahol minden évben más-más hadsereg vonul végig az országon, akkor hát nehéz hűségesen kitartani valamelyik pártnak az oldalán, de vannak olyanok is, tehát itt, akit már az előbb elkezdtünk emlegetni, Zalaházi Tamás, ő például olyan, aki amikor majd leteszi a voksát valaki mellett, ő amellett kitart mindvégig.

0: Na de, ki is ez a Zalaházi Tamás? Valójában származásáról nem túl sokat tudunk. Egyesek szerint Doboka vármegyében született, és egy nemesi családból származott, nyilván egy ilyen lecsúszott, elszegényedett nemesi családból. A Doboka vármegye ez Erdélyben található. Illetve olyan is van, aki úgy tudta, hogy tulajdonképpen paraszti sorból származik.
1: Mondjuk ez azért érdekes, mert tehát nem mindegy ám, hogy valaki paraszti vagy nemesi származású. Tehát, hogy ezt
0: igen,
1: azért...
0: tudjuk, hogy ugye főleg a Dózsa-féle parasztháború után nem szívlelték a paraszti származású főpapokat, tehát ez, erről beszéltünk is már korábban, hogy verbőcég keresztül vitték, hogy ilyen püspök nem lehet, de kiderült, hogy mégis lehet. Tehát nem annyira egyszerű a dolog, mert hogyha valaki már eléggé magasra emelkedett azért az egyházi ranglétrán, ott azért, ha az egyházi törvények nem tiltják, akkor mehet tovább. Na, tehát a lényeg, hogy nem tudunk sokat róla, két nővéréről tudunk még, Magdolnáról és Annáról, illetve, hogy a korabeli beszámolók szerint, bár nem tudjuk, hogy a tudását azt hol szerezte, de igen jártas volt, különösen a görög és a latin nyelvben, illetve még franciául is tudott, és hogy följegyzik róla, hogy kiváló szónok volt. Tehát mindenképpen egy mondhatjuk, hogy egy olyan műveltséggel rendelkezett, ami a korabeli humanizmusnak eléggé megfelel, ugye elsősorban a latin és a görög nyelven nyugvó humanizmusnak.
1: Ha valaki ebben az időben a latint azt értjük, de hogyha valaki például már görögül is jól beszélt, az mondjuk milyen iskolát feltételezhetett, hogyha ő egy magyar ember? Tehát Magyarországon ugyanúgy tanulhatott akár görögül vagy ógörögül?
0: Természetesen tanulhatott, hiszen Mátyás király korától kezdődően már tényleg nagyon sok nyugati humanista érkezik az országba, amelyek különböző iskolákban, püspöki székhelyeken vagy más ilyen felső fokú intézmény kezdeményben tanítottak.
1: Mert és egyetem ott... itt most a 16. században Magyarországon...
0: Most éppen nincsen,
1: ugye?
0: Most nincsen.
1: De attól mondjuk egy magasabb szintű, tehát mondjuk ami egy, nem tudom, egy középiskola fölötti... Tehát
0: például tudjuk azt, hogy itt az egyházmegye területén is, Sárospatakon egy elég magas fokú iskola működött.
1: Uh-huh. Ami már mondjuk akár papi, tehát teológiai tanulmányokat is adhatott, de mondjuk akár jogi tanulmányokat.
0: Igen, uh-huh. igen. És ugye a görög nyelv az hát elsősorban a filozófia, mert nem is annyira a szép irodalom, tehát nem annyira Homéroszt olvasták ezek, hanem sokkal inkább Pláton.
1: Vagy Arisztotelészt.
0: Igen, bár itt a reneszánsznak a kedvence az Pláton.
1: Pláton volt.
0: Igen,
1: uh-huh.
0: Tehát ugye Firenzében a neoplatonikus, ez az új platonikus iskola, pontosan egy kicsit szembeállva a középkornak a skolasztikájával, hiszen a skolasztikának a fő filozófusa az Arisztotelész. Tehát legalábbis a domonkos iskola, Aquinói Szent Tamás, meg Nagy Szent Albert, meg ezek mind-mind az arisztotelészi iskolát hozzák be. Szemben azzal, hogy a kora középkor, meg a keresztény ókor vége, az megint platonikus volt. Uh-huh. Tehát mondhatjuk, hogy ilyen hullámszerűen változik, hogy éppen melyik nagy filozófus a kedveltebb, tehát látjuk, hogy a virágzó középkor az inkább Arisztotelészen nyugvott, és akkor itt a humanizmus, a reneszánsz, az pedig újra Platont veszi elő, de hát a lényeg, hogy lehetett itt görögül tanulni. És ezt írják róla, hogy kiválóan tudott görögül, és ezért is, meg latinul, meg franciául, ezért mehetett királyi szolgálatba. Tehát annyit tudunk róla, hogy tehát második Lajos udvarába kerül, mint titkár, és annyit is tudunk, hogy ekkor ő már pap. Hogy most mikor szentelték pappá, ezt nem tudjuk, de az Egri Egyház megyének a papja, és a Beregszászi plébániának a vezetője is volt. Utána 1519-ben már Szentszéki jegyzővé is kinevezi őt 10. Leó pápa. És a későbbiekben pedig, mivel hogy az uralkodónak a bizalmát bírja, ezért van egy ilyen dokumentumunk, hogy egy király, második Lajosról van szó, ígéretet tesz neki, hogy mihelyt az egri, az erdélyi, a váradi vagy a pécsi püspökség megürül, akkor őt fogja valamelyik püspökségbe.
1: De csak az egyikükbe.
0: Igen. Tehát ahol majd előbb lesz
1: üresedés.
0: Így van.

0: Na most a sors iróniája, hogy végül is ezek közül első körben egyik sem jött be, mert hogy 1524-ben végül is veszprémi püspökség üdült meg, és ekkor őt a király kinevezi veszprémi püspökké. Bár érdekes az, hogy mikortól is foglalt el igazából a püspökségét, az bizonytalan. Mert hogy van olyan, aki úgy gondolja, hogy igazából csak 1526-ban foglalja el a püspökséget, mások 25-re datálják ezt. A lényeg az, hogy 1525-ben, ugye amikor Szalkai Lászlót lemondatják a Rákosi gyűlésen, erről volt szó, hogy ne legyen többet kancellár, akkor Zalaházi Tamást ajánlotta Szalkai László, amit azonban nem fogadtak el, és itt úgy szerepel, mint veszprémi püspök. Ami gondot okozhat, az talán a pápai megerősítésnek a megérkezése. Tehát nem tudjuk, hogy mikor érkezett meg a pápai megerősítés, ezért bizonytalan az, hogy mikortól is számíthatjuk őt igazából veszprémi püspöknek, de úgy tűnik, hogy 1525-ben már megérkezik a pápai megerősítés is, és ténylegesen el tudta foglalni a veszprémi püspöki széket. Na most, amikor ugye a király elindul a tolnai táborba, és utána pedig ugye indulnak a török ellen Mohács mezeire, akkor a király úgy rendelkezik, hogy a királyné mellett maradjon egy biztos csapat, amihez hozzátartozik részben a Turzuerek, a kincstartó, azon kívül Zalaházi Tamás veszprémi püspök, tehát ő képviseli az egyházi méltóságokat, Bornemissza János, aki egyébként a budai várnak a várnagya, és hogy legyen ott Burzsó pápai követ, illetve a királynénak a titkára Olá Miklós.
1: Na, velem akinek a nevével majd fogunk
0: még találkozni bőségesen. Tehát ez egy olyan társaság, aki a királyné mellett marad, és amikor megérkezik a csatavesztésnek a híre, akkor ez az egész közösség ugye összepakolja tényleg a legértékesebb holmikat, és megindulnak Budáról Pozsony felé hajóval, és tudjuk azt, hogy egy érdekes dolog, hogy Esztergomból lövik a hajókat. Tehát nem akarják, hogy tovább vigyék itt az országnak a kincseit, és a hajók közül valamelyik el is süllyedt, és most ugye azóta is vannak kincsvadászok, akik a Dunába próbálják föllelni ezeket a kincseket. Vagy ennyivel kevesebb maradt ugye a töröknek, aki eléggé kifosztotta a budai királyi palotát ugye 1526-ban. Lényeg, hogy ők aztán mennek tovább, és végül is megérkeznek Pozsonyba, és 1526-ban, amikor megnézik, hogy na, kik maradnak életben a püspöki karból, akkor őt Veszprémből áthelyezik az erdélyi püspökség érére, ahonnan az akkori püspök Gosztonyi János a váradi püspökség élére került. Tehát egy ilyen biliárd golyóan hatásképpen ütik ki egymást. Azonban ez a terv meghiúsul, mert hogy a politikai viszonyok, meg egyáltalán a helyzet, ami egyre kaotikusabbá válik, ugye ezt nem teszi lehetővé. Úgyhogy egyenlőre marad veszprémi püspök, de ugye mivel, hogy ő azok közé tartozott, aki a királynéval menekült, ugye a királynéről ne felejtsük el, hogy Mária királyné, ő Ferdinándnak a testvére.
1: Igen.
0: Tehát a testvéréhez menekül, és hát nyilvánvaló, hogy Mária menekülése, most még zárójelben megint hadd mondjak egy érdekes dolgot, hogy Mária királyné, ő hajlott azért egy kicsit a luteritanok felé, és amikor Luther Márton hallotta, hogy a férje, mármint Máriának a férje, második Lajos oda lett a Mohácsi csatába, akkor Luther Márton külön Máriának címezve egy kis vígasztaló könyvecskét írt az özvegynek. Na, és aztán utána ő megy tovább, viszont Zalaházi Tamás az ott marad Ferdinánd közelébe, és mellészegődik, és akkor amit már itt korábban mondtam, hogy ő azon főpapok közé tartozik, aki nem változtat pártállást, ő
1: élete végéig
0: innentől kezdve ő
1: Ferdinándhoz
0: köti a hűség, és természetesen Ferdinánd ezt a hűséget, ezt jutalmazza is. Ugye egyrészt azzal, hogy neki adja Fogarasvárát, más pedig azért, hogy Szapolyai Jánosnak az elkobzott birtokai, ugye, amik Ferdinánd kezére kerülnek, azok közül is bőven kap kárpótlást.
1: De tulajdonképpen Zalaházi ekkor még mindig veszprémi püspök, ugye?
0: Igen.
1: Tehát még szó nincs arról, hogy ő Egerbe jönne, vagy Egerbe kerülne.
0: Nincs. Ugye Egerről egyelőre Ferdinánd nem is tud dönteni, mert Eger az Szapolyai Jánosnak a kezén van. És akkor, amikor ugye 1527-ben, amit már többször emlegettünk, ugye a Szapolyai visszavonul az ország keleti felére, sőt, ugye elhagyja az országot, kimegy Lengyelországba, és akkor kerül Eger is a Ferdinándnak a kezére, és láthattuk azt, hogy így, hogy Ferdinánd megszerezte, így Erdődi Simonnak onnan mennie kellett, innentől kezdve válik lehetővé az, hogy a Ferdinánd király kinevezzen az egri püspöki székbe ténylegesen valakit. Egyébként az egri püspöki székkel kapcsolatban 1527. november 11-én történik meg az áthelyezés a Veszprém püspökségből az esztergomi püspökségre, mert Ferdinánd részéről, és akkor ugye megkapja a javadalmakat is, amelyek ehhez kapcsolódnak, és 7. Kelemen ezt is megerősíti 1529. február 3-án, tehát ugyanakkor, amikor megerősíti Várdai Pált az esztergomi érsekségben, ugyanakkor megerősíti Zalaházi Tamást az egri püspökségben. És ugye tudjuk, hogy mind a kettő Ferdinándnak a kérelmére történik meg, tehát Ferdinándnak a kéréseit azért Rómában komolyabban veszik, mint Szapolyai Jánosét.

0: Tudja, úgy szapolyaival mi baja van a szentszéknek?
1: Hát a szapolyaival
0: az... Már a törökhöz való húzódása? Vagy?
1: Így van. Ugye, ami 1529-ben teljesen nyilvánvalóvá vált, hiszen tulajdonképpen behódol a török szultánnak.
0: Akkor 1529-től egri püspök szalát.
1: Tehát onnan már 27-ben megtörténik a királyi kinevezés, 27-től.
0: Csak a pápai megerősítés
1: az 29-ben történik meg, és itt az egri főegyházmegyének az ordináriusai sorában a 27-es dátum szerepel, tehát tulajdonképpen a királyi kinevezés. Tudjuk, hogy a pápai megerősítése sokszor várni kellett, ezzel már számtalan
0: példa, főleg, hogyha meg se érkezett oda a kérés, ugye?
1: Így van, de itt is, hát végülis azt kell mondani, hogy tulajdonképpen nagyon jól történtek a dolgok, tehát a teljes mértékben hivatalos püspöke volt, minden vitán fölül hivatalos püspöke az egri egyházmegyének. Kancellárra is kinevezi egyébként őt Ferdinánd 1527 novemberében, és 1528-ban felállítanak egy főkormányszék nevű intézményt, ami itt a magyarországi ügyekkel foglalkozik, és ennek is tagja lesz, mint egri püspök. Tehát látjuk, hogy Ferdinánd tényleg számít rá, és a későbbiekben is mindig mellette van, és Zalaházi Tamás is kitart Ferdinánd mellett, bármilyen hadakozás is történik. Ugye ami probléma, hogy hát ugye Egert elfoglalni nem annyira egyszerű, mert hogy ez is, ahogyan láthattuk, hogy Esztergom szintén ilyen ütköző zónában van a két király között, Eger is ütköző zóna, tehát Esztergom az a terület, ameddig néha előre tud törni Szapolyai, és Eger az, ameddig biztosan előre tud törni Ferdinánd. És egy érdekes dolog, hogy 1527-ben, amikor Eger Habsburg kézben volt, Szapolyai János részére Bodó Ferenc megint csak elfoglalja. És amikor ez megtörténik, ott van egy érdekes dolog, hogy ez a Bodó a várban lévő székesegyház sekrestjéből előhozatja a miseruhákat, és azzal dekorálja ki a lovát. Ja, egyébként akik a székesegyházba menekültek, azokat lemészároltatja.
0: Ki ez a Bodó Ferenc?
1: Ő Szapolyai Jánosnak egy híve, aki a korábban már Habsburgi kézre került egri várat visszafoglalja Szapolyai részére 27-ben, és akkor történik egy ilyen atrocitás. Egyrészt az, hogy a székesegyházba menekülteket azokat lemészárolja, másrészt, hogy gúnytűz...
0: Hát ez egy istenkáromlás szinte, nem? Hogy most egy miseruhát ráadok egy paripára, hát most...
1: Igen. Na, de ez mire utal? Hát a reformáció előretörésére.
0: Nem erre gondoltam volna, de mindegy, jó.
1: Igen, tehát, és ez egy zűrzavaros időszak, tehát itt most, hogy ki protestáns, ki nem protestáns, az teljesen...
0: Jó, de most itt a reformáció az ugyanúgy egy istenhit. Tehát most azt, hogy a...
1: Nem csak, hogy egy istenhit, sőt, hát még a Szent Háromsághit és Krisztushit, stb.
0: Tehát csak, hogy itt a lényeg az, hogy a keresztény mise ruhát... nem tudom, adom rá a lóra, és ezzel egy ilyen, tényleg ilyen kigúnyulás, vagy hogy kell ezt így szimbolikusan értelmezni?
1: Tehát a protestantizmusnak a kezdeti időszakában, ott azért voltak, már most a lutheri reformációról beszélünk, kezdeti időszakában voltak túlkapások. Tehát annak idején, amikor éppen Luther Márton Warburg várában rejtőzött, tehát 21-től 23-ig, akkor pontosan Wittenbergben, ahonnan indult az egész reformáció, Karstadt, aki Luthernek a híve és tanítványa volt, na ő volt az, aki megcsinálta azt, hogy kidobatta a templomokból az összes díszítést, a képeket, a szobrokat, tehát most elsősorban ugye azért, mert hogy a szenteknek a közben járását azt el kell, azt nem valljuk, és ezért az összes kép és szobor az mind bálványimádás, tehát kicsupaszította a templomokat, és polgári ruhában német nyelven misézett. Tehát nem kell mise ruha, nem kell latin nyelv, nem kell az a mise szöveg, amit Róma jóvá hagyott, hanem, tehát vannak, és az annyira döbbenetes volt, hogy Luther otthagyja a Warburgi rejtőzködését, és elmegy Wittenbergbe, hogy mentse, ami menthető, és akkor szépen még visszatérnek a miseruhához, meg visszatérnek a latin nyelvhez, jó, hát kihagyják az átváltoztatást, meg ilyesmi, de utána aztán lassabban fejlődik a reformáció tovább, de itt az első hevületben bizony vannak ilyen túlkapások. Úgyhogy az, hogy ez a Bodó Ferenc, aki nyilván maga is keresztény, hogyha ilyet megmer csinálni, ez nyilván ez az ilyen túlkapások közé tartozik. Úgyhogy csak azért említem meg, hogy ilyen is előfordult itt Egerben az 1520-as években.
0: És mondjuk erre a tettére kapott valamilyen szankciót? Vagy ezt
1: nem. Tehát a protestantizmus előretörése szempontjából a királyok azok teljesen tehetetlenek voltak. Meg se próbáltak bármit is tenni. Miért? Mert hogyha, ugye mind a kettő katolikus volt. Mind a kettő. De hogyha megpróbáltak volna valamit tenni a protestantizmus előretörése ellen, tehát hogy a saját párthíveiket megróni azért, hogy nem katolikusok, akkor az az illető nagyon könnyen átállt volna a másik király táborába. Uh-huh. Mert itt nem voltak Magyarországon stabil határok, nem csak azért, mert hogy a hadseregek ide-oda vonultak, hanem ugye a birtoktestek azok szétszórva voltak az országban.
0: Uh-huh. Jó, tehát akkor esetben. Ez a korszak, ez a mindenféle jelzővel élethető, de akkor ide belevigyezik a megalkuvás időszaka is volt, mert tehát mondjuk máskorban ilyen érbüntettek volna, most meg inkább nem teszünk semmit, csak minket pártoljanak.
1: Igen, nem nevezünk ki püspököt, azért, hogy a püspöki jövedelmet megszerezzük a saját kincstárunk számára, amiből tudjuk finanszírozni például a polgárháborút, ugyanakkor viszont szemet hunyunk nagyon sok atrocitás fölött, azért, hogy nehogy megbántsunk valakit, és az átmenjen az ellenfélnek a táborába.
0: Elképesztő.

0: Visszatérve, tehát ő még egyszer
1: 1527-ben vagyunk.
0: Már egri püspök. Egerbe is jön, Egerbe is érkezik.
1: Hát 1528-ban tud bevonulni katonasággal Egerbe.
0: Veszprémi püspöki székket azt átadják másnak?
1: Ő továbbra már nem veszprémi püspök, de valószínű, hogy nem, mert ugye 30-as évek végén nincs veszprémi püspök. Ott felsoroltam, hogy csak Esztergom, Vác, Zágráb.
0: Jó, ez a három van.
1: Igen, mert addigra már Zalaházi Tamás is meghal.
0: Igen. Jó, tehát 1528-ban Egerbe jön Zalaházi Tamás. Mi az, amit az ő egri püspöki éveiről elmondhatunk?
1: Az, hogy mint Ferdinándnak a híve, inkább volt politikus, mint egyházfő. De láthattuk azt is, hogy Eger ütköző zónában volt. Tehát mondtam, hogy 28-ban ő bevonul a városba, és a várba elfoglalja, azonban nem sokáig tud itt maradni, mert hogy a következő években ugye megint Szapolyai az, aki előre tör, és ennek a következményben elfoglalják az egri várat. Tehát nem is tud itt lenni, mint Ferdinánd híve. Megtehette volna azt, hogy átáll Szapolyai oldalára, és akkor megőrzi az egri püspökséget, ő egy másik utat választott, ő inkább marad hűséges az őt kinevező királyhoz, Ferdinándhoz, és ezért aztán elhagyja Egert, és ennek az lesz a következménye, hogy mivel itt az egri egyházmegye jelentős területe, ugye ez pontosan a szapolyai féle terület, tehát az országnak az északi és a keleti része, pont az, ami Szapolyai számára mondhatjuk így, hogy királyságának a törzs területe, ugye erre menekült ki Lengyelországból, erre jött vissza lengyel hadakkal, segédhadakkal, és akkor ennek az a következménye, hogy tulajdonképpen az egri püspökségnek a vagyona az a püspökök számára hozzáférhetetlen. Tudjuk azt, hogy az egri püspökség vagyonkezelője az Kálnai Imre volt jó ideig, de tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ő nem tudja folyósítani a pénzt a megfelelő helyre, tehát ugye az egri püspökség, mivel be van töltve, hivatalosan pápai megerősítése is van, ő azt a pénzt el kellene küldeni Zalaházi Tamásnak, azonban mivel, hogy a város, meg a vár, meg az egyházmegye nagy része a Szapolyai által elfoglalt terület, nyilván ezek a pénzek nem jutnak el a püspök kezéhez. Úgyhogy ez is egy bonyolult dolog, tehát a valójában a püspök be se tudja tenni a lábát Egerbe, pedig ő megpróbálta, tehát ő eljött, csak hát ugye a hazi szerencse úgy fordult, hogy most, mivel hogy ő Ferdinánd híve, ezért a Szapolyai által uralt területekre nem jöhet. Ennek a következménye az, hogy ezt nyilván látja Ferdinánd is, és megpróbálja kárpótolni Zalaházi Tamást, itt most a jövedelem kiesésre kell gondolni, és pedig ez úgy oldódik, hogy 1530-ban a somogyvári apátságnak a javait biztosítja számára. Ugye ez még 1530, tehát akkor még nincs török megszállás a Dunántúlon, Somogy az még a magyar királyhoz, Ferdinándhoz tartozik, tehát annak a jövedelmeit az minden további nélkül oda tudják adni Zalaházi Tamásnak.
0: Olyan sokat beszélünk már, hiszen azért bőven benne vagyunk ugye a reformáció, illetve hát ugye a luteri tanok terjedésében, és amúgy ez olyan érdekes, hogy Wittenberg meg egyáltalán ugye a német területek, ahol indult, azért ott bőven nem beszélünk törökről, ott ugye mégis el tudott indulni, meg szabadjára tudott engedődni, de most itt Magyarországon, ahol azért itt van a török által szétszincált ország, itt akkor amúgy még nagyobb esélye volt a reformációnak, mert hogy a szétziláltság valahogy akkor az embereket mondjuk elvitte abba az irányba, hogy hát ha az jobb lesz nekünk, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Ebben a korszakban a török annyira nem, hanem a püspök hiány.
0: A püspök hiány püspök az, ami hiány, nem tudja úgy illetve, rendszerben tartani.
1: Illetve a teljes, hogy mondjam, az egyházi dolgok kapcsolatos elégedetlenség az Magyarországon is megvolt, mint Németországban, csak itt korábban azért a király meg a püspökök azért kordába tartották a dolgot. Ugye Németországban, vagy illetve a Német-Római Birodalomban ezt nehezebben lehetett, hiszen ott nem volt egységes vezetés, ott sok-sok fejedelemségnek a konglomerátuma, aminek az élén hiába van ott egy katolikus hithű császár, 5. Károly, igazából nem tudja az egyes fejedelmeket befolyásolni. Magyarországon ugye sokkal egységesebb a közigazgatás, a király sokkal nagyobb hatással tud lenni a püspökökön keresztül a vallási ügyekre. De most pont ez az, ami megsérült. Tehát amíg a püspöki kar az megvolt, addig például, ugye erről is volt szó korábban, hogy az országgyűléseken rendszeresen hoznak olyan törvényeket, amelyek megpróbálják meggátolni a protestantizmusnak a terjedését. Amikor azonban ugye Mohásnál püspökeink meghaltak, újakat nem neveztek ki, és utána aztán még tovább fogynak, ugye természetes halállal halnak ki, akkor már nincs, aki ezt az ügyet képviselje, ráadásul a királyokat, ahogy az előbb is beszéltünk róla, ez az ügy, ez nem érdekli. Illetve lehet, hogy érdekli, csak nem mernek semmit tenni, aminek a hátterében ugye az a politikai gondolkodás áll, hogy nem szólunk azoknak, akik szimpatizálnak az új hittel, és itt a főurak között is vannak, akik szimpatizálnak, de most nem akarok megbántani senkit, de ez a szimpátia sokszor abból állt, hogy ha átállok új hitűnek, akkor a területemen lévő egyházi vagyon a szabad préda. Mert hogy onnantól kezdve nem ismerjük el a püspököket, espereseket, kolostorokat, ez mind fölösleges, akkor viszont ezek a birtokok, ezek szabaddá válnak. Tehát ez nagyon sok esetben harácsolássá és birtokszerzéssé válik. Az egyik kiváló példa itt ebben a korszakban Perényi Péter, aki Egertől Miskolcig végigfosztogatta a Bükkhagyán az összes templomot és kolostort. Mert hogy nem volt, aki megvédje őket.

Kedves hallgatóink, a mai adásban Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádiónk elnökével beszélgettünk, a riporter Klész Beáta volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány döntése alapján elindul a Baross Gábor vasútfejlesztési terv, Magyarország történetének egyik legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a következő 10 évben 3500 milliárd forintból újítják meg a hazai kötött pályás közlekedést. A cél egyértelmű, felszámolni a magyar vasút évtizedes lemaradását, korszerűsíteni az infrastruktúrát, új járműveket beszerezni, és megbízhatóbb, gyorsabb, kényelmesebb közösségi közlekedést biztosítani az utasok számára, ismertette a tárcavezető. A fő prioritások: versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat, erős elővárosi vasút, partnerség Budapesttel, vasúti áruszállítás növelése és nemzetközi fejlesztések. A vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági, mondta el a tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot, több évtizedes lemaradást kell ledolgozni, tette hozzá. Tegnap újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét a monetáris tanács. A testület már az előző kamatvágás után további kamatcsökkentést helyezett kilátásba, amelyet a kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokkal indokolt. A kedvező hazai tényezők miatt megmaradt a monetáris politikai mozgástér, közölt a jegybank elnök az ülést követően. Varga Mihály elmondta, az inflációs folyamatok a júniusban jelzetnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. A testület a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére lát teret, amelyről a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt, ismertette. A magyar rendőrség újabb kontingensekkel támogatja Bulgária és Szerbia határőrizeti feladatainak ellátását, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Hangsúlyozták, Magyarország továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonít a nyugat-balkáni migrációs útvonal biztonságának, valamint az Európai Unió külső határainak védelmének. Bulgáriába 2, Szerbiába 15-en indulnak ma. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt, derül ki a brit Financial Times cikkéből. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kiesés. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, ez pedig nagyjából 444 millió euró, azaz 160 milliárd forint kiesés. Kína nem a kiváltó oka az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak, hanem partner lehet azok megoldásában, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Lin Chien azt követően reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár múlt heti találkozójukat követően aggodalmukat fejezték ki a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem kiegyensúlyozatlansága, az ipari támogatások és a yuan árfolyam politikája miatt. Leváltotta Alekszandr Szilszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát az elnök, majd Mihajló Drapatit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki a helyére. Volodymyr Zelenszkij azután döntött így, hogy napok óta zajlanak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és az ország más városaiban. Tűz ütött ki a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Armavir olajbázisán ukrán dróntámadás következtében, között a város önkormányzata. A létesítmény több mint 16 pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, és a lángok mintegy 800 négyzetméteren terjedtek el. Az orosz nemzeti gárda új polgári védelmi szabályokat készít elő, amelyek már kifejezetten a mozgósítás, a hadi állapot és a háborús helyzet kezelésére is felkészítenék a szervezetet, számol be a United 24. A portál arról ír, a lépés azt követően merült fel, hogy egyre több jelentés szól újabb orosz mozgósítás lehetőségéről, miközben a háborúban elszenvedett veszteségek pótlása komoly kihívást jelent Moszkva számára. Törvényben tiltotta meg a francia parlament a 15 év alatti fiataloknak a közösségi hálózatok használatát ősztől. A kabinet egyúttal kiterjesztette a mobiltelefonok használatának tilalmát az általános iskolák után a középiskolákra is. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén sokat süt a nap, de az Ószeged vonal mellén több lehet a gomoly felhő, és kialakulhat néhány zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar, a szél sok felé élénk, a csúcsomérséklet 24-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Homa János újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. Szó lesz szakmai, közéleti pályájáról, családjáról és a hitéről. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Homa János, újságíró, szerkesztő, közéleti szervező, és még sokféle titulust lehetne mondani, de ez majd a beszélgetésből ki fog derülni, hogy miért is. A mai beszélgetés apropója az Európa érem, amit a közelmúltban éppen a 70. születésnapján vehetett át. Szeretettel köszöntelek és gratulálok az éremhez.
1: Köszönöm szépen.
0: Természetesen tegeződni fogunk, hiszen kollégák vagyunk, hogy egy picit az életútról beszélgessünk. Ugye Szikszó, Ferences Gimnázium, Rádió Miskolc, Egri Népújság, Heves megyei nap, aztán az Eszterházi Károly főiskola elődje, mint állomások voltak, aztán a közéleti szerepvállalásról is fogunk beszélgetni, országgyűlési képviselőségről, Milleniumi Albizottságról, Kulturális és Sajtóbizottságról, és természetesen a sajtómunkáról is, hiszen az egyházmegyei hírek szerkesztése mai napig a feladatait közé tartozik, a rádióhallgatók ismerhetik a hangodat és a gondolataidat a hétvégi levélből, és hát az Agria folyóiratnak is a nyári bemutatója most volt, melynek a főszerkesztője vagy, tehát elég sok felől lehet téged ismerni, és hát nyilván mindezekre való tekintettel érdemelted ki az Európa érmet, amit a Magyar Média Műhely alapított, ez a magyar polgári újságírásnak a díja, és ilyen nevek kapták még korábban, mint Balázs Géza, Csóri Sándor, Kondor Katalin. Ezután a jó hosszú bevezető után kérlek, hogy látogassunk el egy picit képzeletben Szikszóra, Inárcsra, szülői házba, beszélj arról, hogy milyen a családi indítatásod.
1: Hát gyermekkoromat Ináncson töltöttem. Ez egy kis falu Borsodabói-Zemplén vármegyében, és meghatározó volt ez a 14 év, amit ott töltöttem az életemben. Falusi parasztcsaládban nőttem fel, édesapám Miskolcra járt be dolgozni gyári munkásként, de édesanyám TSZ tag volt. A nagypapám szintén a TSZ-ben dolgozott, és mivel nem volt sem bölcsöde, sem óvoda abban az időben a faluban, ezért a napok egy jelentős részét nagypapám mellett a műhelyben, a kerékgyártó műhelyben töltöttem, és hát nagy szerencsémre úgy hívták a nagypapámat, hogy beszélő bácsi, rendkívül sokat beszélt, nagyon sok élményét megosztotta a műhelybe betérő emberekkel is, és velem is, így nagy hatással volt akár a szókincsemre, akár a gondolkozásomra az ő léte, és óriási képzelő ereje. Aztán meghatározó volt még életemben Ináncson az is, hogy nagyon korán elkezdtem minisztrálni, talán 6 éves lehettem, még iskolába se jártam, és az akkori plébános, illetve annak a testvére, aki kisegítő lelkészként volt mellette, felfigyeltek rám, és rendkívül sok olvasmánnyal elláttak menet közben. Tehát nekik köszönhetem azt, hogy megismertem az irodalmat. Az első komolyabb könyv, amit kaptam tőlük, akkor már negyedikes voltam, az Én falum volt Gárdonyitól, és ez is szerepet játszott abban, hogy az általános iskolában is azt hiszem, hogy az egyik legaktívabb tagja voltam az iskolai könyvtárnak. Szinte naponta vittem haza könyveket, rengeteget olvastam, és fociztam. Mert az is hozzátartozott a mindennapokhoz. Úgyhogy ezek meghatározók voltak életemben, ahogy az is, hogy édesapám a Miskolcról minden nap a legfrissebb újságokat, Észak-Magyarország, Déli Hírlap, Népszabadság, Magyar Nemzet, ami megjelent, azt mind hozta nekem, ő is egy kíváncsi ember volt, és én is, és ezeket végig forgattam ától az égig, a külpolitikától a sportig, úgyhogy ezek mind hatással voltak az életemre.
0: Hogyan vezetett az utad a Ferences Gimnáziumba? A minisztrálás, a templomi lét természetesen, meg az, hogy tehetségesnek tartottak, annak bizonyultál, ez abba az irányba mutat, de hát ezért nem volt olyan könnyű oda bekerülni. Nagyon kevés egyházi oktatási intézmény volt, nagyon sokan jelentkeztek. Hogyan kerültél mégis oda?
1: Hát nehéz erről beszélni, mert egy időben a papi hivatással is foglalkoztam, és amikor elindultam a Ferences gimnázium felé, akkor úgy nézett ki, hogy elképzelhető, hogy talán a papi hivatást is választhatom. Így jelentkeztem Esztergomba is, hogy esetleg majd a hittudományi főiskolán folytatom az életem, de menet közben úgy gondoltam, hogy nincs bennem elég erő, hogy papként helytálljak, annak ellenére, hogy végig tanulmányi eredményeim alapján végig jó tanuló, helyenként jeles tanuló voltam, majdnem mindenből ötös voltam, kivétel a testnevelés, amiből kettes voltam, mivel Ináncson nem volt akkor még tornaterem, amikor én még iskolákba jártam, így a szertornát nem ismertem, Esztergomban viszont Kékesi Tibor tanár úr rendkívül keményen igyekezett hajtani bennünket a szertornára, és én nem vettem részt a szertornában. Annak ellenére, hogy az iskolai futballcsapatnak és a kosárlabda csapatnak is tagja voltam. Ennek ellenére ő ezt nem értékelte semmire, így hiába voltam matekból, magyarból vagy történelemből ötös, testnevelőből simán kettest adott.
0: Mit adott neked a ferences lelkiség? Az ugye egy elég zárt közösség volt, bentlakásos iskola, ritkán mehettetek haza, ferences atyákkal körülvéve, a szigor és a szeretet sajátos elegyében. Mit adott neked ez a közeg?
1: Az egyik nagybátyám pap volt, itt az Egri Főegyház megyében, később kanonok is lett. Ő szerette volna, ha nem a ferencesekhez megyek, mert viccesen ugyan, de mondta, hogy azok kolduló barátok. Én viszont nem tudom, miért ragaszkodtam ahhoz, hogy ne Pannonhalmára vagy Győrbe, hanem Esztergomba jelentkezzek. Talán azért is, mert közelebb volt Ináncshoz, ha nem is sokkal, de valamelyest, és így kerültem oda. Föl sem tudtam fogni, akkor még nem is sokat beszélgettünk a ferences lelkiségről, hanem a mindennapok hozták azt, hogy rengeteget sétáltunk, délutánonként kisétáltunk a városból, jártuk a természetet, hétvégén is, ott a Dunakanyart bebarangoltuk, és megismerkedtünk a természettel, és megszerettük a természetet. Ahogy a ferences himnusz is mondja, hogy testvérünk minden, hegy, róna, völgy, bármerre lépünk, szebb lesz a föld. Ez a szellemiség aztán egyre erősebben beépült az én személyiségembe.
0: Aztán a tanárképző főiskola, akkor Ho Chi Minh néven jött az életedbe. Miért választottad a tanári pályát, vagy mi indított arra, hogy ide gyere?
1: Fogalmam sincs. Nagyon szerettem volna tanítani, de mondták, és abban az időben ez volt a jellemző, hogy nem vettek föl egyházi iskolákból tanári pályára. És az elmúlt időben, tehát a rendszerváltás után az egyik tanár, akivel jó barátságban lettem, és aki bent volt az én felvételimen, utólag mondta nekem, hogy ki volt adva mindenkinek, hogy aki egyházi iskolába járt, abból nem lett tanár. És sajnos a mai napig is nagy hatással van bizonyos szempontból az oktatásra, hogy a mi korosztályunk nem lehetett tanár, akik egyházi iskolába jártak. Nos, ez a hölgy mondta, hogy aki egyébként tanszékvezető volt a főiskolán itt Tegerben, mondta, hogy amikor szeptemberben illetve egy év múlva szeptemberben meglátott, hiszen katona voltam közben egy évig, akkor nagyon csodálkozott, hogy hogy kerülhettem volna bár ő támogatta azt, hogy bekerüljek a felvételi után, de csodálkozott, hogy többen is támogatták, és így fel is vettek, és így valahogy elsiklott az, hogy egyházi középiskolába jártam, így kerültem be, népművelés történelem szakra. Hát, illetve magyar népművelés szakra, de a katonaság egy éve alatt, a katonaság közepén kaptam egy papírt, hogy nem indul a magyar népművelés szak Egerben a következő évben, ez 78 volt, hanem választhatok vagy magyar történelmet, vagy történelem népművelést választhatok ehelyett, és így én szerintem bizonyos szempontból nem szerencsésen a népművelést választottam egyik tárgyamnak, és a másiknak a történelmet, életem népművelés történelem szakos.

0: És akkor már az újságírás megjelent az életedben. Mi indított abba az irányba, hogy a gondolataidat írott formában is közölt? Akkoriban ugye az újságírás az azért valamilyen értelemben egy bizalmi pálya volt, hiszen azért féltek a nyomtatott szótól, a rendszer emberei, a xerox masinákat nyilván tartották, egy írógép is már gyanús volt. Hogyan lehetett mégis az, hogy az újságírás vonzott téged?
1: Hát miután én 3 évet kihagytam a főiskola előtt, különböző okok miatt, az egyik egy sikertelen felvételi volt, amikor megkérdezték tőlem, hogy belépnék-e a KISZ-be, és én, mivel a tanáraink azt mondták, hogy erre az a válasz, hogy nem, ezt mondtam a felvételén, hogy nem, és hát tejhiány miatt kimaradtam abban az évben, ami azt jelentette, hogy hát dolgozni kellett. Aztán a következő évben már nem mentem, ez a kereskedelmi főiskola volt, nem mentem oda, hiába vettek fel a következő évre. Utána volt a televízióban, egy riporter keresztetik, és én 19 évesen jelentkeztem oda, és elég messzire eljutottam. És ott javasolták, hogy a helyi médiában próbáljak elhelyezkedni, és bejelentkeztem az Észak-Magyarországhoz, meg a miskolci média műhelyekbe, és hát ha nem is azonnal, de később felvettek ezekbe, úgyhogy itt ez a riporter kerestedik, ez egy picit átszabta az életemet, és amikor ide Egerbe kerültem, akkor pár hét után néhány társammal, akik közül nem egy idősebb volt a többieknél, népművelés szakosok, összefogtunk és megszerveztük az Ablak című főiskolai lapot, és ez elég sokáig, 4 éven keresztül hát működött, voltak nyilván hullámhegyek, hullámvölgyek ebben a működésben, de komolyan csináltuk, és nagyon sok társunkat, később olyanok is, akik évfolyamtársaink voltak, vagy abban az időben jártak ide, és újságírók lettek. Volt, akivel később is dolgoztam együtt is.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű műhely volt ahhoz, hogy eltökélt, hogy mi is a hivatásod, és hogy már akkor itt társakra is találtál. És ugye utána rádiós munkát is végeztél Miskolcon, kanyarodjunk akkor oda.
1: Egy időben a Miskolci rádió munkatársa voltam. Főiskolára jártam nappalira, de kaptam feladatokat folyamatosan, szinte mindennapos munkám volt, és hát ezt elég nehéz volt összeegyeztetni a főiskolai előadásokkal és szemináriumokkal, de sikerült, nem is bántottak, hogyha hiányoztam esetleg valahonnan. Jártam a megyét, és gyűjtöttem az anyagokat a rádiónak, és előfordult, hogy egy héten 2-3 riportom is elhangzott a Miskolci rádióban. Volt olyan is, amit továbbvittek, és a Kossuth rádióban is elhangozhatott. Ilyen volt mondjuk az egri dobóbástya ügye is, amelyik abban az időben leomlott, és ez a Dobó Bástya aztán később követte az életemet, mert újságíróként még sokszor foglalkoztam a Várral, majd az Egri Csillagokkal, Gárdonyi regényével foglalkoztam, Gárdonyival is, országgyűlési képviselőként pedig nem akarok hencegni, de nagyon nagy szerepem volt abban, hogy a Dobóbástyát a mai formában rendbe tették, hiszen Eger országgyűlési képviselőjeként én szedtem össze azt a pénzt, amiből felújították a Dobóbástyát.
0: a rádió mellé a televízió is becsatlakozott a egri helyi televíziózás bölcsőjénél is ott voltál, hogy kicsit ilyen patetikus legyek. Tehát televízió, rádió, nyomtatott, mindenben kipróbáltad magad. Miért volt érdekes dolog 87-ben talán, amikor elindult az egri tévé?
1: Hát nem, most már erre nem tudnék nagyon komoly választ adni. Tetszett nekem a televíziózás, mert egy picit más azért, mint a rádiózás. És tetszett az is, hogy hát egy addig nem létező műhelyt, a egri városi televíziót kellett létrehozni, és ott noszogattak, hogy aktívan vegyek ebben részt, így utólag valószínű, hogy azért, mert mindig volt bennem elég komoly szervezőkészség, akár egy csapat összeszedésére is, de aztán ahogy éreztem abban az időben, hogy ez nem csak egy szellemi kihívás, hanem ez egy politikai műhely is, és ugye itt a 80-as évek közepéről van szó, egy picit idegenkedtem attól, hogy akkor mondjuk vezető feladatokat vállaljak el a városi tévénél, és idővel kihátráltam ebből, és visszamentem a szöveges újságíráshoz.
0: Az egri sajtótörténetben egy nagyon szép időszak volt, amikor a Heves megyei Nap című napilap, Egernek volt két napilapja is, most ugye ott tartunk néhány hete, hogy egy sincsen, tehát nincs politikai közéleti napilap a megyében. Ez az időszak egy különösen pezsgő életet hozott, hiszen két napilapot eltartott egy darabig az olvasó közönség és a piac.
1: Hát ez érdekes volt. Érdekes volt sok szempontból, hiszen a rendkívül sok kitűnő kollégával hozott össze a sors, voltak közöttük kezdők is, akik később tényleg komoly dolgokat műveltek, akár a sajtóban, akár az irodalomban, és ott akkor megszületett valami csoda, mert ez egy csoda volt, ez a Heves megyei nap. Viszont hát ahogy a politikában, úgy abban a szerkesztőségben is a politika az valahogy megnehezítette a dolgainkat, hiszen voltak ott konzervatívok, ahogy én is az voltam, és voltak ott olyanok is, akik hát azt hiszem liberálisnak nevezhetőek, és érdekes módon ez nem egyszer hát konfliktushoz vezetett, mert volt olyan időszak, amikor felváltva szerkesztettük a lapot a főszerkesztővel, én voltam akkor a kiadóvezető, és azon a héten, amikor én voltam, akkor erősen konzervatív szellemű volt a lap, annak ellenére, hogy nem úgy képzelték el a tulajdonosok sem. Amikor nem én voltam, akkor nem volt ez meg. Ennek ellenére szerintem nagyon sok kitűnő cikk született mind a két oldalról, és hogyha félretesszük ezt a politikát, akkor láthatjuk, hogy mennyi csodálatos újságírói pálya kezdődött meg ott, vagy folytatódott ott, és később kiterjedt, más út.

0: És ugye ebben az időszakban ugye mondtam, hogy két napilap, de talán kettő televízió is működött, illetve rádióból is több volt, tehát ez tényleg így a sajtó szempontjából egy ilyen burjánzó időszak volt. Természetesen ez idővel azért redukálódott, mert hát nem lehetett ennyi mindent fenntartani, ugye idővel a Heves megyei nap is megszűnt, és ugye maradt a Népújság, pontosabban a Heves megyei hírlap, mint napilap, és te a közélet felé is elkanyarodtál. Akartál te a közéletben így szerepelni? 1998-ban kezdődött a pályádnak ez a része, vagy ez úgy jött, vagy hogy hogyan sodródtál bele ebbe?
1: Hát nem terveztem, hogy én részt veszek a közéletben, és amíg nem vettem részt, addig hát a vállukon vétek az újságíró kollégák is, mint kollégát is, mint szerkesztőt is, és kifogástalannak tartottak. Amikor vállaltam azt, hogy egy olyan világban, amelyben akkor éltünk, egy akkori liberális, szocialista országvezetés mellett egyre több dolog nem tetszett nekem. Nem tetszett, hogy mást mondtak, mint amit csináltak. Nem tetszett az, hogy becsapták az embereket, és úgy gondoltam, hogy álljunk meg, és helyre kell tenni a dolgokat. Nagyon örültem volna, hogyha akkor Egerben akadt volna valaki, aki belemer állni ebbe a dologba, és felvállalja azt, hogy ő akár országgyűlési képviselő jelöltként is elindul a politikában, hogy megfékezzük az akkori liberális dilettantizmust, és nem akadt senki. És így kerestek meg később, és kérdezték meg, hogy több jelölt mellett én elmennék egy beszélgetésre Orbán Viktorhoz, és vállalnám-e azt, hogy a Fideszben elindulok országgyűlési képviselőjelöltként, és én akkor elmentem, itt volt, többen voltunk ott, voltak olyanok, akik később felsőoktatási intézmények rektorai lettek, volt, aki később az igazságügyi minisztériumnál dolgozott, volt, aki a megyei közgyűlés vezetője lett később, és állítólag Orbán azt mondta, hogy azt az újságírót hívják vissza, azzal akar együtt dolgozni. Hát így keveredtem el 98-ban a politikába, és így kezdtem el politizálni a Fidesz színeiben 1998-ban.
0: És ugye értelemszerűen a sajtómunka az háttérbe szorult, hiszen nem lehet egyszerre mind a két oldalon lenni, de ha jól emlékszem, akkor a kollégák azért nem nézték ezt jó szemmel. Én arra is emlékszem, hogy nem a legtöbb esetben még le is maradtál a fotókról, vagy félbevágtak egy picit, tehát ezt nem vették jó néven, hogy te deklaráltan a polgári konzervatív értékrend mellett dolgozol tevékenyen.
1: Nem haragszom rájuk a mai napig, de rosszul esett. Tehát most képzeld el, hogy az EKRI Gárdonyi Géza Színháznak a felújításában jelentős szerepet játszottam, hiszen bár az elődöm már előkészítette ennek a tervezetét, hogy hogyan kellene megoldani ezt a feladatot, de valójában az én döntésemtől függött az Orbán kormány idején, hogy elkezdik-e a Gárdonyi Géza Színháznak a felújítását, és ugye rendkívül szép lett a Gárdonyi Színház ezután, a felújítás után. Amikor 2000-ben, augusztus 20-a előtt a színházat átadta a fideszes kulturális miniszter, akkor én is, és hát másik képviselőtársam, Horváth László is rajta volt a fotókon, amiket elkészítettek. Később a kezembe került, hiszen a Vármúzeumban ezeket a fotókat, Vármúzeumban átvették ezeket a fotókat a hírlaptól, és láttam, hogy rajta voltam a fotón, és hogy takartak ki belőle úgy engem is, mint Horváth Lászlót is, és a végén került bele a két szocialista, az egyik polgármester volt, ugye a másik meg megyéközgyűlési elnök, de hát ezek a trükkök a baloldali liberális média világban, ezek régen is benne voltak, tehát engem ezzel kapcsolatban semmi nem lep meg. Tehát amikor szépet alkotnak a jó a rosszból, az erényből meg mocskot, az benne van ebben a dologban. Sajnos napjainkban is ez történik.
0: Tagja voltál, sőt a Millenniumi Albizottságnak elnöke voltál, hogy a Millennium évét, ha felidézzük 26 esztendővel ezelőtt, az ezer éves államiságot ünnepelte az ország Millenniumi zászlókkal, és hát nagyon sok fontos és szép rendezvénnyel. Ennek jelentős része hozzád kapcsolódott. Ez egy embert próbáló feladat lehetett, hiszen az egész országra vonatkozóan, nem csak a választókerületre vonatkozóan kellett tevékenykedned.
1: Hát érdekes volt ez is, mert miután beválasztottak a parlamentbe, ugye azután kaptam egy felkérést, hogy pár nappal azután, hogy parlamenti képviselő lettem, és átvettem a mandátumom, még az ülések előtt, hogy menjek be a parlamentbe, és vegyem át az elődömnek, ő egy SZDSZ-es volt, és államtitkárként végezte a Millennium ügyek előkészítését, vegyem át tőle az addig végzett dolgokat, és próbáljuk meg integrálni a mi elképzeléseinkbe. És átvettem, és teljesen más alapokra helyeztük a Millenniumot. Ekkor ebben nyilván óriási szerepe volt Orbán Viktornak is, de mi arra törekedtünk, hogy az egész ország ünnepelje meg a Millenniumot, és ugye ennek része volt az is, hogy minden falu, minden település kapott jelentős összegeket, tehát mondjuk Ináncson született egy helyi történeti kiadvány Ináncs történetével, tehát az első létező dokumentumtól, ami ennek a falunak a történetével foglalkozik, napjainkig elkészült ez a kiadvány, Nagy László szerkesztette ezt, és ugyanígy minden településen történt valami, például mondjuk Egerfarmoson Kandó Kálmánnak a szobrát alkották meg, és ünnepelték meg a Millenniumi rendezvényeken. Másút pedig rengeteg szobor született, és nagyon sok rendezvényt tartottunk, nem csak Magyarországon, határon túl is. És hát ebben óriási volt a Millenniumi zászló ötlete is, ami hát azért volt érdekes, hogy ki kellett vinni a zászlót, akkoriban nem volt annyira egyszerű Romániába kivinni egy millenniumi zászlót, és ott az ünnepségen átadni, többnyire templomokban zajlott ez az ünnepség, vagy a nyílt színen, Magyarországon többnyire nyílt színen, és hát vállalták az egyházi vezetők is azt, hogy ők viszik ki ezeket, és segítik azt, hogy kijusson egy-egy faluba ez a zászló, ami én voltam aztán később Gyergyószent Miklóson, az pár évvel később is ott volt a templomban, ahogy nagyon sok erdélyi, vagy felvidéki, vagy vajdasági településen hasonlóképpen megtörtént. Ez nagyon fontos volt, ez a magyarságot megtartó szerepe a Millenniumnak.
0: Ez egy kicsit előképe volt a keresztény-konzervatív nemzet politikának tulajdonképpen, vagy egy jó demonstrációjának, hogy hogyan képzelik. A politikai tevékenységed aztán véget ért, utána kollégiumot is igazgattál, tanítottál, de hát azért a sajtó még mindig megmaradt, ugye most, ha az egyházmegyei hírekről beszélünk, ugye ez a Egri Főegyházmegyének a kiadványa, amit havonta kézbe vehetnek nem csak a templom látogatók, hanem azok is, akik mondjuk egy-egy napilapba megtalálják. Ez is egy nagyon fontos küldetés, hiszen az írott szónak azért még mindig súlya van az idősebb korosztály szemében, illetve hát nagyon nehéz mondjuk egy havi esemény sorozatot összefoglalni két gazdag oldalon. Ez is egy embert próbáló feladat.
1: Hát ez 2010-től indult el, és Ternyák érsek úr mondta, hogy rám bízná ezt a munkát. Az első időkben azért sokkal körülményesebben szerkesztettük, és abban szerepe volt dr. Gábor Lászlónak is, aki munkatársamként segítette a szerkesztést, hogy az egyházmegye életéről számoljunk be rendszeresen, s lehetőleg a legfontosabbakat juttassuk el ugye a legkisebb településekre is, hiszen most is, a mai napig is létezik ez a kiadvány, és azoknak, akik interneten nem jutnak hozzá az egyházmegye híreihez, azok nyomtatott formában is olvashatják, és én időnként egy picit büszke vagyok magamra, amikor meglátom, hogy egyházmegyei találkozón, vagy bármilyen nagy rendezvényen nem annyian összejönnek itt, akár Egerben is, a bazilikában, hogy nem férnek be. Volt rá példa, hogy a bazilikát is, mivel nem fértek be az emberek, hát mindenféle hangosító és egyéb eszközökkel felszerelték, hogy akik kívül maradnak, hallják és lássák mindazt, ami bent történik egy-egy ilyen nagy eseményen.
0: És akkor még az Agria folyóiratról is kell beszélnünk, hiszen egy ideje te gondozott főszerkesztőként, de hát az alapításban is igen-igen komoly részed volt, hiszen ugye önkormányzati politikában is részt vállaltál. Beszéljünk akkor az Agriáról. Miért tartottad annak idején fontosnak, hogy ez megszülessen, és ma milyen küldetése van ennek a folyóiratnak?
1: Hát 20 évvel ezelőtt az Egri Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke voltam, és megkerestem az akkori polgármestert, Habis Lászlót, hogy hát Eger irodalmi múltja arra sarkal bennünket, hogy hozzunk létre egy komoly irodalmi lapot, és a polgármester támogatta ezt az ötletet. Ugye pénzt rendeltünk hozzá, ezt az akkori önkormányzat erősen támogatta, és kiválasztottunk akkor egy főszerkesztőt, ez dr. Ködöbesz Gábor volt, főiskolai tanár, ismert irodalomtörténész, és ő végezte elég sokáig, azt hiszem 16 évig ő készítette a lapot, és időnként megjelent egy-két versem, de nem nagyon foglalkoztam akkor az Agriával, még aktív dolgozó voltam, tanítottam, iskolát igazgattam, kollégiumot vezettem, stb. Tehát nem nagyon figyeltem az Agriára, csak egy-egy számot átlapoztam. Később Gábor lemondta a főszerkesztői munkát betegségre hivatkozva, és nem volt, aki elvállalja a folytatást, és ki is esett két szám, és akkor szólt a Bródi Sándor megyei könyvtár igazgatónője, dr. Tőzsér Istvánné, hogy elvállalnám ezt a munkát, vállalnám a főszerkesztői feladatokat, és azóta csinálom. Tehát ez már negyedik éve, és ami boldoggá tett, hogy olyan irodalomtörténészek is, akik addig nem írtak a labba, azok azt mondták, hogy az én személyemre való tekintettel részt vesznek a munkában, és fantasztikus tanulmányokkal láttak el. Az ő kapcsolataik révén pedig a debreceni, a miskolci, a egyetem, a pesti egyetemek, az ELTE, és ELTE tanárai is egyre gyakrabban küldenek nagyon nívós tanulmányokat, nagyon szép eszéket, és azt hiszem, hogy továbbra is azt mondhatjuk, hogy megőriztük az Agria rangját ez alatt az idő alatt.
0: És hát ami szintén nagyon fontos, hogy egy szellemi közösség is formálódott és meg is van, hiszen majd minden lapszámnak van egy bemutatója, ahol a szerzők is megjelennek, meg persze az olvasók is, és hát egy ilyen alkalom volt a legutóbbi, amikor éppen a születésnapodon az Európa érmet megkaphattad. Tehát úgy gondolom, hogy ez így egy nagyon kerek történet, és hogy teljesen kerek legyen a történet, ugye a családdal kezdtük, a szülőfölddel, neked is szép családod van, egy picit beszélj arról, hogy mennyire jelent megtartó erőt a család, miért fontos, hogy az ember ne csak olyan életművet hagyjon hátra, ami írott vagy egy alkotott, hanem hogy a családja életében is megjelenjen ez.
1: Hát 4 gyermekem van. Móra Éva a feleségem a mai napig, és a 4 gyerek közül van olyan, aki kántorként dolgozott ugyan, de zongora orgona szakon szerzett diplomát. Itt is szerzett diplomát Egerben a Eszterházy Károly, akkor még főiskola volt. Aztán a lányaim közül 2 tanár van, de csak az egyik tanít, Eszter, itt Egerben. A másik lányom Sára, az kineziológus lett, és a legkisebb fiam, az András, pedig Pesten dolgozik ügyvédként a Széchenyi és Társa ügyvédi irodában. És hát van 6 unokám, és soha nem gondoltam volna, hogy az ember az unokainak legalább annyira örül, mint a gyerekeinek, de valami csodálatos érzés nagypapának lenni.
2: Kedves hallgatóink, Homa János újságíróval, szerkesztővel, közéleti szereplővel beszélgettünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus és a szerkesztő Bercesi András nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus hogyan imádkozik? Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Ki az, aki az imádságra nekünk, keresztényeknek, azaz Jézus Krisztus követőinek a legfontosabb és a legszebb példát adja? A kérdésben már benne foglaltatik a válasz is, hiszen ha Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor elsősorban Jézus Krisztus tanítását, szavait, cselekedeteit, életét kell utánoznunk. És Jézus Krisztus az evangéliumokban úgy áll előttünk, mint aki az imádságra úgy tekintett, mint a legfontosabb cselekedetre, mint a legdrágább táplálékra, hiszen amikor ő imádkozott, akkor a mennyei atyával teljes szeretet közösségben és csak az Isten előtt ismert szeretet kapcsolatban volt.

Jézus gyakran visszavonul, hogy egészen egyedül imádkozzék, méghozzá hosszú ideig. Egyik reggel, még napfölkelt előtt, az ő tanítványai egy magányos helyen találták, egészen imába merülten. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának első fejezet 35. verse beszámol. Egy másik alkalommal a folyó másik partjára küldi el a tanítványait a bárkával, azért, hogy egyedül maradjon, és a hegyen imádkozzék. Erről Szent Márk evangéliumának 6. fejezet 46. verse nyomán olvashatunk. A színeváltozás hegyén, Szent Márk evangéliuma 9. fejezet 2. és 10. verse közötti részben olvashatunk egy csodáról, azután a Gecemáni kertben, ugyancsak

Egyetlen fia. Emberi természete révén az emberekkel és az emberekért megélt.

Az evangélium bemutatja nekünk Jézus imádságát úgy is, mint háladást az Atyának, a Szentlélektől való munkálkodás közben. Áldalak téged, Atyám, mennyi és föld Istene, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és a kicsinyeknek nyilvánítottad ki. Szent Lukács evangélium, a 10. fejezet, 21. vers. Egy másik alkalommal kérést hallunk Jézustól. Simon, imádkoztam érted, hogy a te hited ne inogjon meg. Szent Lukács evangélium, a 22. fejezet, 31. 32. verse. Vagy a bizalomra és a közbenjáró imára is találunk példát. Atyám, én tudtam, hogy mindig meghallgatsz engem. Szent János evangélium, a 11. fejezet, 41. 42. verse. Jézus az utolsó szavaiban megerősíti Atyával szemben az önátadását engedelmességben és bizalomban. Abba, Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod, ahogyan annak te szerinted kell történnie. Szent Márk evangélium, a 14. fejezet, 36. vers. Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Szent Lukács 23. fejezet, 46. vers. Utolsó cselekedete Jézusnak egy hangos kiáltás, amelyel az ő lelkét kileheli. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának 15. fejezet 37. verse, illetve Szent János 19. fejezet 30. verse hírt ad számunkra.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány döntése alapján elindul a Baross Gábor vasútfejlesztési terv, Magyarország történetének egyik legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be a közlekedés és beruházási miniszter. A fő prioritások versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat, erős elővárosi vasút, partnerség Budapesttel, a vasúti áruszállítás növelése, nemzetközi fejlesztések. Vitézi Dávid elmondta, a következő 10 évben 3500 milliárd forintból újítják meg a hazai kötött pályás közlekedést. A cél egyértelmű, felszámolni a magyar vasút évtizedes lemaradását, korszerűsíteni az infrastruktúrát, új járműveket beszerezni, és megbízhatóbb, gyorsabb, kényelmesebb közösségi közlekedést biztosítani az utasok számára. A vasútfejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági, mondta a tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot, több évtizedes lemaradást kell ledolgozni, tette hozzá a kormányfő. A megannyi fejlesztési terv között példaként említve lett, hogy 60 és Füzesabony között is óránkénti 160 kilométeres sebességgel mehessenek majd a vonatok, illetve hogy Miskolc környékén is tram-train, azaz vasútvillamos létesülhetne, például Kazincbarcikát bevonva a közlekedésbe. Egerben Felnémetig járhatnának modernebb vonatok, segítve a helyi közlekedést, erre előkészületeket tesznek első körben. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolajára a nemzetközi piacokon reggel, azokra a félelmekre, hogy tovább mélyül a közel-keleti válság. Londonban az északtengeri Brent olajfajta hordonként jára 92,36 dolláron állt 7:30 körül, ami 1 dollár 35 centes, azaz 1,48%-os emelkedés a tegnapi zárószinthez képest. Az Egyesült Államok 11. egymás követő éjszaka támadta Iránt, részben az ománi öböl partján fekvő kikötő városokat. Tegnap újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét a monetáris tanács. A testület már az előző kamatvágás után további csökkentést helyezett kilátásba, amelyet a kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokkal indokolt. A kedvező hazai tényezők miatt megmaradt a monetáris politikai mozgástér, közölte a Magyar Nemzeti Bank elnöke az ülés követően. Varga Mihály elmondta, az inflációs folyamatok a júniusban jelzetnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. A testület a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére lát teret, amelyről a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt, fejtette ki. A magyar rendőrség újabb kontingensekkel támogatja Bulgária és Szerbia határőrizeti feladatainak ellátását, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Hangsúlyozták, Magyarország továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonít a nyugat-balkáni migrációs útvonal biztonságának, valamint az Európai Unió külső határainak védelmének. Bulgáriába 2, Szerbiába 15 indulnak ma. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabona termelését az extrém hőség miatt, derül ki a brit Financial Times cikkéből. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kiesés. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, ez pedig nagyjából 444 millió euró, azaz 160 milliárd forint kár. Kína nem a kiváltó oka az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak, hanem partner lehet azok megoldásában, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Lin Chien azt követően reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár múlt heti találkozójukat követően aggodalmukat fejezték ki a Kína és az Unió közötti kereskedelem kiegyensúlyozatlansága, az ipari támogatások és a yuan árfolyam politikája miatt. Az Orosz Nemzeti Gárda új polgári védelmi szabályokat készít elő, amelyek már kifejezetten a mozgósítás, a hadi állapot és a háborús helyzet kezelésére is felkészítenék a szervezetet, számol be a United 24. A portál arról ír, a lépés azt követően merült fel, hogy egyre több jelentés szól újabb orosz mozgósítás lehetőségéről, miközben a háborúban elszenvedett veszteségek pótlása komoly kihívást jelent Moszkva számára. Végül az időjárásról. Az ország túlnyomó területén napos az idő, de az Ószeged vonal mentén több a gomoly felhő és kialakulhat néhány zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. A csúcshőmérséklet 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsor felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket a mai gasztronómiai adásunkban is, melyben könnyű nyári ételekről lesz szó. Ha tehetik, maradjanak velünk az előttünk álló közel fél órában, melyhez kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánok. Gasztronómiai műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm stúdió vendégemet, Viski Sándor mesterszakácsot. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt műsorunkban.
6: Én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
5: Nyári időszakban beszélgetünk, most általánosságban először a nyári időszak ételeiről ejtsünk néhány gondolatot. Milyenek is a nyári ételek? Melyek a legfontosabb jellemzői, tulajdonságaik?
6: Hát minden esetben, mint minden időszakban, ugye az idén jellegű ételeket fogyasszuk, és egyben a könnyű ételeket, tehát a salátákat, a grillen sülteket, illetve a gyümölcsös ételeket kedveljük, ajánljuk ilyenkor. Illetve ne legyen túl nehéz, mert mivel téli hónapok, hideg hónapokkal sokkal nagyobb a kalória az emberek kalória szükséglete, és ilyenkor nehezebb ételeket fogyasztunk, mint nyáron, tehát minél könnyebbeket fogyasztunk, ne terheljük meg a gyomrunkat az ételekkel.
5: Ha kész menüsort ajánlanánk kedves hallgatóinknak, akkor először kezdjük ugye a levesekkel. A levesek esetében ilyenkor a szokványos, hagyományos levesek a jellemzőek, vagy inkább a nyári idén jellegű levesek?
6: Hát azért a mi országunkban mind a kettő jellemző, tehát azért a hagyományos levesekről is ejtsünk egy pár szót, ami ugye úgy készül, hogy készítünk egy fűszerredukciót szegfűszeggel, fahéjjal, és az idén jellegű gyümölcsöt, tehát ilyenkor azért a gyümölcsök skála elég széles, ezt felrakjuk egy cukros lébe, természetesen abban az esetben nem, hogyha például szederből főzünk, én akkor úgy készítem, hogy a cukros levet felrakom, és amikor felfőtt, akkor rakom be a szedret, illetve a fűszerredukciót, és akkor egy kis tejfölös havarással sűrítve, tejszínnel dúsítva, és így utána egy kis só, cukor, vaníliacukor ízesítve lehűtve fogyasszuk. Azoknál a gyümölcsöknek, melyiknek ugye rostosabb, tehát nehezenben fő szét, mint például a megy, annál ugye fel lehet rakni rögtön a lébe, és úgy készítetjük el. És ha nem hagyományos, de hát azért már ez is hagyományos a mi országunkban is, ha hidegen kikeverhető, levesekről is ejtsünk egy pár szót, ezt második görög gyümölcsleveseknek is nevezzük. Ennek is több fajtája van, azért jegyezzük meg, hogy tehát lehet úgy készíteni, hogy különféle gyümölcsöket, itt sárga dinnye, a nektarin, a megy, eper összedaraboljuk, és tejben elkeverjük, ezt is ízesítjük ugye a szokás cukor citromlével, ezt is hidegen fogyaszthatjuk, illetve van egy másik fajtája, amikor egy részét például a sárga dinnyével szét túlmixolva, szintén beízesíthetjük cukorra, vaníliacukorra, illetve ugye, hogy a könnyebbséget ezeknél a gyümölcsnevesen még fokozzuk, tehát édesítőszerrel, mert azért a kalóriatartalom, főleg most minden hölgyfogyókúrázik, illetve ez nagyon-nagyon jellemző az országunkra is, Tehát, hogy édesítőszerekkel is készíthetjük nyugodtan, illetve olyan gyümölcsöknél, amelyeknek nagyobb cukortartalma van, ugye itt nem is kell, el kell adni szintén az édesítőszert is, meg a cukrot is, vagy barna cukorral, esetleg mézzel is ízesíthetjük, ami nagyon kedve, mondjuk itt az allergi dolgokra azért figyelni kell, mert mézzel elég sokan allergiások. És ugye ugyanennél a fajta gyümölcslevesnél, tehát egy részét például a sárgarépának letúlmixoljuk, ugyanígy tejbe, esetleg finomabb, ha tejszínnel készítjük, és darabolt gyümölcsöket rakunk bele, ugyanígy ízesíthetjük fajjal, szegfűszeggel, citromlével, és ezt leütve rögtön hűtés után fogyasztható. Tehát ezeket még lehet különféle módokkal, különlegesebben elkészíteni, például joghurttal, vagy mentával ízesíteni, például egy eper krémlevest, illetve hasznosíthatjuk ugye a nagymama lekvárját, vagy szörpét is, és ezekkel még finomabbá tudjuk tenni ezeket a leveseket.
5: És ha már idényi jellegű ételeket említünk, akkor a grillezett ételekről is beszélnünk kell. Általánosságban mit mondhatunk el a grillezett ételekről?
6: Hát általánosságban a grillezett ételekről az annyit mondjuk el, hogy ezek mind minőségi húsok, tehát könnyen elkészíthető pácolással lazítjuk a rostokat, és olyan húsokat grillezünk általában, ami nagyon rövid idő alatt készen van, tehát azért egy marha lábszárat nem fogunk grillezni, ez egyértelmű. Tehát itt csirkemelle, pulykamelle, sertéskarajra, báránygerincre és egyéb ilyen könnyebb húsokra gondolunk, sertéstarajra, ezeket mind bepácoljuk, pácolásra ugye előlazítjuk ezeket a rostanyagokat, és így készíthetünk. Egyébként most nagyon kedvelt még a tárcsás elkészítési mód, ebben már apró húsokat is tudunk grillezni, és ezeknél az ételeknél is általában mi inkább salátával kínáljuk, hogy ezzel alapvetően a nyári idényt jellemezzük. A saláták széles skáláját fel lehet itt azért Magyarországon is van, most már annyiféle fajta saláta, és ezeket különböző arányba összekeverve salátaöntetekkel nagyon könnyen elkészíthetjük őket.
5: Szószokat és salátákat említett. Milyen szószok társíthatóak, milyen ételekhez és milyen saláták?
6: Ez ugye ízlés dolga, illetve hát idén jellegű mindig azt kell hasznosítani, ami ugye idénben van, mert az a legegyszerűbb, illetve a legolcsóbb, azért most nézzük meg, nyáron együnk jégsalátát, amikor rengeteg idén jellegű salátánk van. És hát az öntetek skálája nagyon széles, a könnyen elkészíthetők között van például a tejfölös szószok, amikor egyszerűen tejfölbe bizonyos fűszereket, fokhagymát, sót, borsot, friss petrezselymet vagy zöld fűszereket keverünk, vagy mustát, és ezt ízlés szerint mennyiségben ugye ki jobban szereti a fokhagymásot, ki nem. És akkor ezeket rá lehet nyugodtan salátára. Vagy például a joghurtba nagyon egyszerűen friss kaprot keverünk, egy kicsi citromlevet, nagyon pici cukrot vagy édesítőszert inkább, és akkor ezt is beízesítve, ez is nyugodtan mehet salátára, de lehet csípőszószt is ezekből keverni. Nagyon egyszerűen ketchupba elkeverni egy nagyon pici csirit, sót, borsot, aki szereti az oregánot. Ezáltal egy ilyen barbecue-szerűt kapunk, még egy nagyon friss hagymát, új hagymát hozzákeverünk. Ezekkel egyébként a barbecue szósz az most egy nagyon kedvelt, ezeket főzzük, és ezeket lehet használni grill ételekre is. Például most kivételesen ugye megemlítettük, hogy a egyszerűen elkészíthető grill húsoknál azért van itt egy magyar jellegzetes, illetve amerikai, az oldalast is tudjuk grillezni, mondjuk ezt elő kell egy kicsit párolni, és amikor már majdnem kész, akkor lehűtve egy ilyen barbecue szószból, ami ketchup, paradicsompüré, ez is szélesen lehet ízesíteni, kis fokhagyma, hagyma, oregano, ezt elfőzzük, és ezzel megkenve megrillezhetjük ezt az oldalast is például.
5: Zöldségeket is grillezhetünk.
6: Természetesen, a vegetáriánusokat se adjuk ki ugye a nyári étkekből, azért ilyenkor rengeteg fajta zöldségünk van, cukkini, padlizsán, paprika, paradicsom, patiszon, ezeket mind megtisztítva, ugye megmosva, egyenlő darabokra felszeltelve, egyénileg fűszerezett, tehát ki szereti a zöld fűszereket az is, de most már lehet kapni nagyon jó fűszerkeverékeket direkt zöldségekre, ezzel megszórva nagyon gyorsan és könnyen elkészíthető friss ételeket kapunk, amit köretként is lehet alkalmazni, tehát grillezett szelethúsokhoz, illetve önálló ételenként is lehet. De ezt fokozhatjuk például egy cukkinivel, amikor ugye grillezés után, egy közben a vége felé, egy kis fetta sajttal megszórjuk, vagy különféle sajtokkal, és ugye ezt rápirítva még ízletesebbé tehetjük, szintén ugyanígy a gombánál is alkalmazhatunk sajtokat is.

0: Van-e a grillezésnek, és vannak-e a grillezésnek alapszabályai? Tehát a zöldségeket hogyan grillezzük úgy, hogy jól átsüljenek, a húsokat meddig kell grilleznünk, hogyan fordítsuk meg, milyen fűszereket használjunk. Tehát léteznek olyan praktikák, amelyekkel még finomabbá tudjuk tenni a végeredményt?
1: Hát azért léteznek. Például a húsoknál minden esetre próbáljuk meg pár napig bepácolni, tehát az nagyon sokat segít a húsoknak a minőségén, illetve azért, hogy jól átjárja az ízek, illetve könnyen lehessen grillezni. Hát a sütésről nem nagyon tudok beszélni így, mert azt látni kell, tehát alapvetően mindenki az érzésére van hagyatkozva, ugye valaki szereti jobban átsülve, megpirulva, illetve attól is függ, ugye, hogy faszínen sütünk, vagy grillapon, vagy rácson, vagy éppen tárcsán sütünk, mert azért a tárcsán elkészíthető apró húsok is. Tehát minden esetre pácoljuk be a húsokat, és utána próbáljuk meg azt a hőfokot elérni, ami megfelelő a sütéshez, és végül is ezeknél a grillételeknél elég hirtelen, tehát a hús vastagságától, illetve a minőségét fölül elég rövid idő alatt készen vannak ezek a ételek, tehát végül is az előkészítés nagyobb idő, mint az elkészítés, hogy úgy mondjuk.
0: Ha minket hallgató háziasszonyoknak szeretnénk receptekkel is szolgálni, ha azt mondom önnek, hogy nyári idény jellegű ételek, grillezett ételek, akkor milyen recepteket ajánlana a minket hallgató háziasszonyok számára?
1: Hát elég széles a skála. Talán megemlítenék egy ilyen tárcsás, apró húsos ételt, a csirkecombot kicsontozzuk, lebőrözzük, a zsírrészeket leszedjük, ilyen ceruza vastagságúra vágjuk, felszeltelünk ugyanígy békenszalonát vékony csíkokra, pórihagymát, metélőhagymát vagy újhagymát nagyobb darabokra, paprikát, többfajta színű paprikát szeretelünk szintén zsűrienre, vagy ilyen metéltre a háziasszonyoknak, és nagyon gyorsan elkészíthető. A csirkehúst a felmelegített borona tárcsára nagyon pici olajjal feldobjuk. Én úgy készítem el, megmondom őszintén, hogy először húst rakom oda, ezt hirtelen átpirítom, egy nagyon pici fokhagymával, grillfűszerrel fűszerezem, majd mikor már majdnem kész, akkor dobom rá a hagymát és a szalonnát, ezzel szintén átforgatom, és a végén az utolsó percben dobom rá a paprikát. És még ízléskérés, egy kis bors, petezsel, és nagyon gyorsan átforgatva, szinte ropogjanak benne a zöldség, a hagyma, én így kedvelem ezt. Ezt nyugodtan lehet egy kukoricalepénybe beletölteni, vagy akár kenyérrel is lehet fogyasztani, vagy fóliás burgonyával, tehát lehet fokozni a köretek skálát. Én ezekhez grillzöldséget nem ajánlom, mert alapvetően ugye rengeteg fajta zöldség van benne, minél több fajta színű paprika, annál jobb is a hagyma, tehát ez megadja a nyárias könnyed ízét, és azért inkább egy burgonyával, vagy csak kenyérkével fogyasztom. Ma a faszén paráson készítjük, az ételeket inkább szelet húsokat ajánlok, beszéltünk az előbb a darabolásról. Ugye azért faszénen, illetve rácson készült ételeket azért minél nagyobb szeletekre vágunk, mert azért forgatásnál ugye beesik a rácsok közé, és azért ez elég kellemetlen, ha a fele hús beleszórjuk a rácsba, majd végignézzük, hogy elég. Tehát mindenféleképpen szeleteket vágjunk, mondjuk a csirkemellnél egy nappal előtte én zöld fűszerrel befűszerezem, kis olajba áztatom, vagy rakom. Esetleg lehet még fokozni mondjuk a sertéstarjánál, amikor mustárral bekenjük, egy kis borssal, és ezt is szintén olajba, az egy-két nappal, tehát minél erősebb a rostozata a húsoknál, például a tarjánál, vagy egy marha bélszínnél, vagy hátszínnél, azért egy-két nappal tovább hagyjuk bent ebbe a pázba, mert annál jobban megpúl, illetve még megemlíthetném a bárányt, én nagyon kedvelem a bárány, báránygerinc, és ezt még egy nagyon pici rozmaringa, szintén úgy befűszerezve, ezt is két-három napig hagyjuk a pázba. Ezeket a húsokat nagyon egyszerűen, ha megfelelő melegségű a rostunk, akkor az olajat lehúzolról, ezt mindeset tegyük meg, mert belángolhat, hogy a faszén is akkor kellemetlen megég a húsunk, lehúzva egy kicsit az olajat, ez rárakjuk a rostlapra, még ott nyugodtan át lehet fűszerezni egy kis grillfűszerrel, vagy a kedvenc fűszereinkkel, és hirtelen megfoglalva megsüthetjük. Ezekhez nagyon könnyen összekeverhetünk egy friss salátát, például zsűnyelre megvágunk végül metéltre egy kis fejes káposztát, ez nem is drága, egy kis vörös káposztával, egy kis madársalátát vagy színes salátákat hozzákeverhetünk, vagy ami éppen a kertbe van, és ehhez még egy kis paprikát, paradicsomot, retket, tehát rengetegféle ízlés dolga, ki mit szeret, ki mire nem annyira allergiás, vagy nem annyira fekszi meg a gyomrát, ezt összekeverjük lazán. Ha nagyon laza salátát akarunk, akkor csak kis olívaolajjal, citromlével meglocsoljuk, és ezzel is fogyasztható, de itt alkalmazható, hogy ezek kapros joghurt saláta öntet, vagy éppen mondom a tejföldtel, kis fokhagymával, sóval, borssal összekeverve, ez is nagyon finom, és nagyon könnyen elkészíthető étel. Tehát, mint említettük, ezt az egyszerű nyári saláta mellett még most ugye nagyon kedveltek ezek a úgynevezett görög saláták, amikor olívabogyót is használtunk, és sajtokkal összekevert. Tehát a jégsalátát szeretjük legjobban, de idén jellegű el lehet készíteni a fejes salátát is nyugodtan. Ezt tépkedjük inkább, mielőtt késsel csak roncsoljuk ezeket a rostokat, Széttépkedjük a megmosott salátát, és ebbe paprikát, paradicsomot, uborkát egyforma darabokra összedaraboljuk, ezt összekeverve oliva bogyóval, és finoman meglocsoljuk egy kis extra szűz olívaolajat, én azt kedvelem ezekhez az ételekhez, és különféle sajtokat, de inkább fetta sajtot használom, mert ennek egy jellegzetes íze van, de nyugodtan lehet kecske sajta, vagy bármely olyan sajta, ami egy kicsit puhább sajt, ezeket összekeverve, és ezeket is a faszínparázsra, illetve a rostos sült ételekhez nagyon ajánlom. Azért még itt jegyezzük meg, tehát az zöldség grillezésénél is, hogy nyugodtan lehet például kukoricát is grillezni, annak is idénye van. Azt mi úgy készítjük, hogy a megfőzött kukoricát egyenlő darabokra daraboljuk nagyon gyorsan, tehát egy 2-3 perc alatt kell megfőzni a rendes csemege kukoricát, mert a háziasszonyoknak a nagy hibája, hogy órákig főzik a kukoricát, és az nem jó. Tehát amit órákig kell főzni, az általában nem csemege a kukorica, erre vigyázunk. Egy nagyon pici sót és cukrot szoktam rakni a főző levében, majd enyhelyen darabokra daraboljuk, és ezt is nagyon finoman meg lehet grillezni a grillapon. Kukoricát is nyugodtan lehet használni köretként, de egyedileg is lehet fogyasztani, például a gyerekek nagyon kedvelik a grillezett kukoricát. Még a köretekről talán annyit, hogy azért, akik nem kedvelik ezeket a friss nyári salátákat, nyugodtan készíthetnek hagyományos salátákat is ezekhez a grillezett ételekhez, tehát egy békenes burgonya salátát, például a majonézen nagyon kedvelik, azért a hazai ízeket is, illetve a majonézes alapú salátákat is nyugodtan lehet ezeket a grillételekhez fogyasztani. Tehát ha valaki mindenféleképpen olyan majonézét, ha nem szeret ezeket a frissen összekevert salátákat, akkor nyugodtan lehet egy francia salátát, vagy akármilyen salátát is elkészíteni. Bár erre azért vigyázni kell, hogy mindenféleképpen hűtött helyen tároljuk a fogyasztásig, mert azért a meleg időben ezek nem éppen hosszantartó ételek. A köretek mellett még azért beszéljünk a burgonyáról is. Ilyenkor a burgonya nagyon könnyen elkészíthető. Például egy héjas fóliás burgonya, ezt lehet többfajtaképpen is elkészíteni, például egészbe vagy félbága, attól függ, hogy az a lényeg, hogy egyforma burgonyákat válaszunk, ezeket előfőzzük, tehát amikor majdnem pol kiveszünk, meghűtjük, majd fóliába csavarva, egy nagyon pici vajat szoktam rárakni, illetve megfűszerezem, és a grillapon át lehet, ezt kész lehet sütni. Ha nagyon sok időnk van, meg lehet próbálni ezt ugyanezt nyersen is, csak megmosott állapotban. De azért az a lényeg a grillezésnek, ugye, hogy ne folyamatosan ott álljunk a grillap mellett és dolgozunk, hanem együtt legyünk, beszélgessünk, és ezt ugye közösen elkészítve egy jó buli alkalmában szoktunk azért grillezni, és ugye ne csak a főzéssel foglalkozunk, hanem a mosogatással, hanem azért együtt legyünk, és az a lényeg, hogy minél jobban elő legyenek készítve ezek az élelmiszerek, illetve az alapanyagok, és hirtelen elkészítve, ugye a társaság maga együtt legyen, ne pedig az egyik része csak dolgozza, a másik része pedig ugye élvezze a munka gyümölcsét.
0: És hogy teljes legyen a nyári étkezésünk, ezekhez a grillezett ételekhez milyen italok társíthatóak?
1: Hát mindenféleképpen a jó hűtött italok azért. Magyarországon rengeteg jó borunk van, az ételekhez megfelelő bort válaszunk, a fehér húsokhoz a fehér bort, száraz fehér borokat, és akkor itt már lehet azért ugye egy laza fröccsöt inni hozzá, a vörös húsokat pedig a vörös borokat. Azért még említsük meg ezeknél a kerti partiknál, ugye nem beszéltünk a bográcsos ételekről. Tehát azért Magyarországra rejelmező a bográcsos ételek, hát annak aztán széles skála, ugye azért különféle gulyás levesekről, pörköltökről, csülökpörköltről, ezeket is nagyon könnyen elkészíthető, bár ezek azért nem egy könnyed ételek, tehát ezeket inkább a férfiak kedvelik, illetve azért ezek mellett ott kell állni, bár ezek mellett is nyugodtan el lehet sörözgetni és beszélgetni közben. De azért említsük meg, hogy azért a magyar hagyományos ételek is vannak, amit szabad tűzön el lehet készíteni.
0: És ha könnyű nyári desszertekre lennék még kíváncsi, akkor melyek azok a desszertek, amelyek mondjuk egy ilyen grillezett húshoz vagy grillezett zöldséghez kitűnően illenek?
1: Tegyünk hozzá, hogy azért a gyümölcsöket is nyugodtan lehet grillezni, tehát almát, barackot, ez ilyen nagyobb darab gyümölcsöket is ugyanúgy meg lehet grillezni. Na most ilyen kerti parkja az a legegyszerűbb, ha veszünk valami jobb fagylaltot, és ugye ezeket a grillezett gyümölcsöket megillezve, előkészítve a fajlatot rájuk teljesen abba a tálaljuk. Tehát ez a legegyszerűbb a grillpartinál. Most alapvetően ugye a könnyű nyári deszert, tehát a könnyű deszertek közé csak a gyümölcsöket és ebben elkészítő ételeket soroljuk. Azért könnyűnek nem nevezhetünk alapvetően a deszert, mert minden deszert nagyon cukros, nagyon édes. És azért mondjuk, hogy ezeket a gyümölcsöket, akkor, hogyha úgy akarjuk elkészíteni, hogy valamilyen könnyen, ezeket is nyugodtan lehet édesítőszerre ízesíteni, hogyha nem szeretjük az édes ízeket, de alapvetően, tehát inkább önmagába fogyasztjuk, vagy mézzel ízesítve. Tehát ezeket is nyugodtan át lehet, ha otthon készítjük egy epret, mézbe átforgatni egy pici vajon, és ezeket a tejszínes fagylatra ráöntve nyugodtan gyorsan fogyasztható. De például a palacsintáknál is készíthetünk gyümölcsös ételeket. Én nagyon kedvelem a fagylalttal töltött palacsintát, ezt különféle módokon készítettük mi már el. A legegyszerűbb az, amikor ugye a gyümölcshöz illő fagylaltot, például a legjobb a vanília fagylalt minden gyümölcsöt, megsütjük a palacsintákat, ezzel betöltjük, és akkor szintén így vajba egy nagyon pici cukrot karamellizálunk, majd a idényelegű gyümölcsöket ebbe beleforgatjuk, és ezzel tálaljuk. Ezt még lehet fokozni ugye egy kis mentával, vagy egy kis alkohollal, akármilyen a tripiszeggel, konyakkal, és ezt még be is lehet akár otthon flambírozni esetleg. De főzhetünk például a megyből, egy nagyon pici megyet felrakunk egy cukros, vagy még akik nagyon ingyenc egy kis vörös borba, éppen annyi, hogy ellepi a megyet, vagy a cseresznyéből is lehet készíteni, ezt is szintén szegfűszeggel fahéjjal ízesítjük, és egy nagyon pici keménytől bekötjük. Tehát ez olyan állagúnak lenne, mint egy nagyon finom lekvárba lenne benne a darabos gyümölcs, arra vigyázunk, hogy ne főzzük túl. Tehát ne főzzük szét ezeket, se a gyümölcsöket, illetve a zöldségeket se főzzük, sose inkább recsegjen majdnem. Tehát akkor van meg benne a megfelelő vitamin, és úgy élvezhető ezek a ételek.
0: Viski Sándor mesterszakácsnak köszönöm szépen a jó tanácsokat, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott gasztronómiai műsorunk mai adásában könnyű nyári ételekről volt szó. Köszöni figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Kellemes időtöltést, szép napot kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Gasztronómiai összeállításunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor hallgathatják újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
1: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa a Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel, a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porig romboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára. Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leó pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent 6. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fővédőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor VI. Pál, és mint a későbbi pápák, II. János Pál és 16. Benedek, Leo pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a béke lámpását is, amelyet maga VI. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Subiacóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Fallica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét a pápa végezte, 1964. október 24-én.
2: Make me a channel of your peace.
0: Leó pápa. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző, a béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenekelőtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik. Nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnotok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük, a mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletre méltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan esküpecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie, nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé, zárja előszavát 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
4: A napverse.

Hajnal Anna, ember. A gyermek első barlangjában, anyjában ülve, jó hazában, eszik-iszik a boldogságból, mit anyja juttat önmagából. Álom nyűgözi, édes mákony, s szeme bimbózik, hogy majd lásson. Füle kél, csigás, gyönge rózsa fülelni majd a hívó szóra. Látj kis talpa moccan, hogy járjon, füves, virágos édentájon. Karja még álomban repesve hajlik szelídre és kezesre. Langyfürdő várja lágy kenőcsök, jó kezek, őstől ismerősök. Kik méznek és mannának születtünk, ilyen keserűk hogyan lettünk? Hol történt az első szúrás? Mikor kezdődött el a sírás? Mely búra görbíti szánkat, mikor ért minket az a bánat? Mikor rontottuk így el egymást, mikor szívtuk be a gyanakvást? Elrohanunk egymástól félve holdba, halálba, sötétségbe, fókabundában, sarkitájba, azbesztruhában, szúrólángba, kráterbe, gejzírbe leszállunk, hogy más előbb ne érjen állunk. Mély tengerbe, búvár sisakban, aknákat rakni ott a habban, sziklákra és tengerfenékre, kúszunk, úszunk egymástól félve. Légtelen, súlytalan terekbe vetjük magunkat vetélkedve, űrruhában a holdra lépünk, ott sem hidegtől, hőtől félünk. Nem élettelen idegenség rettegtet minket az ellenség, a testvér, az a másik ember.

0: milyen italokra szomjazik testünk rózsabokra, hogy mire éhezünk szívünkben, lefekvésünkben, felkeltünkben. Miért hittük el, hogy nincsen Isten, ki villámával rendre incsen? Miért hittük el, hogy van hatalmunk, mikor végül is meg kell halnunk? Idegenkedve, fájva élünk, éjjel-nappal szorongva félünk. Amire vágytunk, nem a csillag, de a könny, amely értünk csillog. Arc hamva, ajk hozzánk tapadva, szív, amely értünk vel rohanva. Szerelemmel egymásért élünk, egymásért, kiktől félve félünk.
1: Elhangzott Hajnal Anna az Ember című vers, amelyet Szegvári Mennyhért előadásában hallottak. Hajnal Anna költő Gyepűfüzesen született 1907-ben. Verseit az Álláspont és a Pásztor Tűz című folyóirat közölte. 1933. decemberében először jelent meg verse a Nyugat című folyóiratban, ettől kezdve a Nyugat rendszeresen közölte írásait. Ő és Trencsényi Waldapfel Imre hozta létre a Tóth Árpád Társaságot, tagjai között olyan kiválóságokkal, mint Vörös Sándor, Radnóti Miklós, Devecseri Gábor, Szerb Antal, vagy Csé Szabó László. Összejöveteleiket Hajnal Anna lakásán tartották, ahol felolvasó esteket rendeztek, egymás között művészeti vitákat folytattak. Első kötete 1935-ben jelent meg, versei között található gyermekvers, elbeszélés is, több versét a Kaláka Együttes és Halász Judit megzenésítette, Kósa György zeneszerző kórusművet írt, három kórusmű Hajnal Anna verseire címmel. Vészi Endre így emlékezett rá, Hajnal Anna egyik legmegbecsültebb és legszeretettebb kortársa, költészetét és emberszeretetét, tevékeny, aktív emberszeretetét nem lehet szétválasztani. Egész életét a költészet sugallatában és szellemében élte át, ez volt számára a legfontosabb. Hajnal Anna 1977-ben hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan a szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogódva kérdezte az útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kételyt. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére a kezed, és kérd Istenedet, hogyha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt. Engedd, hagy jöjjön közel szívedhez, és a kezed pihentesd meg áldón a fején.

0: lélektől szent fiát. Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban július 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében szeretettel várnak mindenkit. Július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. 25-én szombaton este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónok a Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál ezen a hétvégén lesz a Szent Anna búcsú. 26-án vasárnap 11 óra 30 perckor kezdődik majd a szentmise. Bélapád falváról a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek 9 órától. Közeledik Detke és kápolna, római katolikus plébánia, Mátraverebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátraverebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak velük. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Verdi Requiem csodálatos előadás lesz hallható az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók az International Youth Choir Festival, Miksa Adrián szoprán, Sök Attila mezzoszoprán, Fekete Attila tenor, Kis András basszus és az Eranova zenekar, vezényel Michael Alber. 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész 11 országból, akik jelen lesznek tehát az Egri Bazilikában augusztus 21-én. A Miskolci Görögkatolikus Somaszok Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Somaszok Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáin kanyargó áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője Künle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért, mutatja be az utat a Magyar Kurír. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra-Szent Imre Bagolyirtástól egészen Golyatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket. A Zarándok út kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő, mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárdi János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyirtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal hat állomást érint: Stella katolikus egyházi üdülő Bagolyirtás, Falloskúti Béke királynője kegytemplom, Mátra-Szentimrei Szent Imre templom, a három falu temploma, Szent István király templom, egy kilátó pont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Golyatetőn, a magyarok nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres Csendes Mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR-kód segítségével a zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomásokhoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de a könnyebbséget jelentheti, ha indulás előtt le is töltjük vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Az irány megfordítható, a zarándoklat Golyatetőről indulva Bagolyirtás felé is bejárható, ez a menetirány kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata. A biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is készülni, néhány térképet előre le lehet tölteni. Vízvételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél is lehetséges. A Zarándok út természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődés táplálékot nyújt. Az egyházközségi nővérek társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Közleményükben azt írták, 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet csatlakozni. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünk közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az imahát térláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy a saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kéri küldje el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, húsvét vasárnap, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte fel, hogy ő az. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária felkiáltott: Rabbóni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus, még nem mentem föl az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hír nekik. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! E szavakkal hátrafordult és látta Jézust, amint ott áll, de nem tudta róla, hogy Jézus az. Isten keresésünk nem mindenestül ártatlan és tiszta. Nem az örökkön élőt keressük, hanem azt az utolsó képet, amit láttunk róla. Magdolna a halott Krisztust látta utoljára, ezt a képet, ezt a valóságot kereste. Visszament a tegnapi Jézushoz, de az már nem volt. Jézus örökkévaló, Jézus a jelen pillanat istene. Az angyal csak azt kérdezte tőle: Miért sírsz? A feltámadott hozzátette: Kit keresel? Az első kérdés a múltra utal, a második már a jövőre. Az Úr Mária Magdolnát szembesíteni akarja a róla alkotott képpel. Ki az, akit keresel? Ne saját számodra és saját keresésedre figyelj, hanem mondd meg, hogy te kinek tartasz engem. Engem, aki feltámasztottam Lázárt, s aki megmondtam: Én vagyok a feltámadás és az élet. Életünk legsötétebb éjszakái után akkor kezd hajnalodni, amikor képesek leszünk minden gyász és fájdalom felett ezt a kérdést feltenni magunknak: Kinek tartom én az ember fiát? Nincs az a rettenetes és reménytelennek látszó helyzet, még ha bűneid okozták is, amelyre az erre a kérdésre kimondott válasz ne adna megoldást. Az ilyen általunk süketté, vakká, kilátástalanná tett helyzetből, amikor csak a múlt és a gyász tart megkötözve bennünket, nincs más szabadulás, mint az, amikor Jézus a jó pásztor nevünkön szólít bennünket, az ő juhait. Ez a néven szólítás a kegyelmek kegyelme. Ekkor képesek leszünk a tegnapi Jézust elhagyni a mai nap Jézusáért. Persze ez nem könnyű. Ösztönösen átöleljük, birtokba akarjuk venni, visszavinni a tegnapba, a holtak országába. Ő azonban semmiféle szeretet címen nem engedi magát bezárni a tegnapi világba. Nem engedi, hogy visszavigyük őt oda, ahol valaha együtt voltunk vele, hanem ő akar bennünket egyre tovább, egyre magasabbra vinni, az atyaházába, ahol sok lakóhely van, s ahol nekünk is helyet készített. Nem csak a bűn lehet akadálya Krisztus követésének, hanem a már megismerthez való görcsös ragaszkodás is, amely nem engedi, hogy Krisztusban a dicsőség legnagyobb fokát lássuk meg, pedig kegyelemről kegyelemre kellene haladnunk. Ezért ő maga segít, hogy tovább lépjünk. Tanítványaihoz küld, hogy elmondjuk: Láttam az Urat. Már nem a mestert, ez a földi név, hanem Jézust, aki Isten. A hit mindig a megvallással és a tanítványok körében lesz teljessé.

0: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: Žena, prečo pláčeš? Vravela im: Odniesli môjho pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: Žena, prečo pláčeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že jeho to záhradník, povedala: Pane, ak si ho to odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: Rabúni, čo znamená učiteľ? Ježiš jej povedal: Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: Videla som pána, a že jej toto povedal. Počuli sme slovo pánovo.
0: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
2: I Mária avrelási las anglajom murmunci rovjárde sarkade rútas kote boldas pe taj andre diklas ando murmunci taj diklas duje angélos ande párne gáde tebesen jek ošejreste jek le punrate kaj le Jézusi pusadas penelle kuke romnia sorúves penellen ingerde mureraja taj čižanav kaj šuteles sarkako pendas boldas pe, taj diklas kot hete ašelo Jezuses, čižan las kaj kodojo Jezuši, pušela o Jezuši, romnia, sorouves, kasrodes. Kuki gindis ardas kaj vojsi obarari, taj peneles, raja, tetu ingerdan les abri, penles, taj me ingroules, taj penela o Jezuši. Mária, kuki, karinglezce boldaspe, taj pendas, rabóni, penela o Jézusi, nahutilma, kenke csigélom opre kajmurodad, zsatar kajmure pralóra, taj penle, opre zsab kajmurodad, kaj tumárodad, kajmurodél, kaj tumárodél. Gélasztari Mária Magdolna, taj ingerdeo sirma le sityardenge, diklem le rája, taj kado pendasma.
0: A nap evangéliuma következik német nyelven.
3: Evangélium nach Johannes. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichmanns Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni. Das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Wort des lebendigen Gottes.
4: Szentek, szentéletű emberek.
5: Szent Mária Magdolna bűnbánó. Nagy Szent Gergely kora elmúltával a latin egyház hagyományában, a liturgiában, a legendákban, a művészetekben és a népi ájtatosságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt Betániai Máriájéval, Márta és Lázár húgájéval, valamint a névtelen, rossz hírű nőjével. S bár az újszövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nőt és Betániai Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön tisztelik, ezt misekönyveink sajnos még mindig nem tükrözik. Mária Magdolna kettős neve igazában annyit jelent, Magdalai Mária. Az evangéliumok nem tudósítanak arról, hogy ez a nehéz sorsú magdalai asszony miként találkozott a názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából és Márktól, annak egy megjegyzéséből tudjuk, hogy Jézus hét ördögöt űzött ki belőle. Mária Magdolna tehát a démonok hatalmában állt. Egészen kézzelfogható módon tapasztalhatta, hogy Isten fia Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, és feloldotta az önző vágyak és szenvedélyek kötelékei alól, meghívta, hogy szegődjön a nyomába, legyen követője és szolgálja. Mária Magdolna az asszonyok között volt, akik közvetlenül szolgálták az Urat, akik elkísérhették Jézust, amikor tanítványaival járta városokat és falvakat, hirdetve az Isten országát, és gondoskodhattak a kis csapatról, magáról, az emberfiáról is, akinek nem volt hová fejét lehajtania. Ezek az asszonyok haláláig hűek maradtak mesterükhöz, aki őket emberszámba vette és becsülte, befogadta. S ahányszor csak említik nevüket az evangéliumok, Mária Magdolna mindig az első helyen szerepel. Márk evangéliumában olvassuk a szenvedés történetben, a Jézus haláláról és a százados hitvallásáról szóló rész után. Asszonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. Köztük volt Mária Magdolna. A két Mária mindvégig kitartott Jézus mellett, egész estig ott maradtak keresztje közelében, s jelen voltak akkor is, amikor arimateai József levette Jézus holttestét a keresztről, gyolcsba göngyölte, és sziklába vájt sírboltba helyezte. Szent János beszéli el azt is, hogy Mária Magdolna találkozott a föltámadt Jézussal. Ő küldte el őt az apostolokhoz. Menj a testvéreimhez, és vidd nekik hírül, fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna ment, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és ezt mondta nekem. Ma már a liturgiában nem emlékezünk meg sem a Betániai Máriáról, sem a névtelen bűnös asszonyról, akiről Lukács a 7. fejezetben szól, hanem csak erről a Mária Magdolnáról. A legenda szerint az Úr mennybe menetele után Mária Magdolna Krisztus iránti szeretetében nem akart többé embert látni. Elment Dél-Franciaországba, és itt élt egy barlangban 30 esztendeig, ismeretlenül vezekelve. Egyszer csak rábukkant egy pap, és elvitte a templomba. Ott megáldozott, és karját kitárva elszenderedett az oltár mellett. Imádkozzunk! Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a föltámadás örömhírét. Közben járására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma július 22-én Magdolna napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A héber eredetű Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Ma van a Nándorfehérvári Diadal emléknapja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1478-ban született Első Fülöp, kasztíliai király. 1559-ben látta meg a napvilágot Brindisi Szent Lőrinc, olasz kapucinos szerzetes, pap, egyháztanító teológus, a tridenti zsinat utáni katolikus megújulás jelentős alakja. 1925-ben született Kilián József, magyar építőmérnök, egyetemi oktató. 1946-ban látta meg a napvilágot Markos György, karinti gyűrűs, magyar humorista. 2013-ban született György, brit királyi herceg. Most nézzük, kik hunytak el július 22-én a történelem folyamán. 1461-ben halt meg 7. Károly francia király, a győzedelmes. 1540-ben hunyt el Szapolyai János erdélyi vajda, első János magyar király. 1676-ban ezen a napon hunyt el 10. Kelemen pápa. 1869-ben halt meg Saskú Károly, magyar ügyvéd és mérnök, honvéd százados, illemtaníró, politikus, polihisztor, a Magyar Tudományos Akadémia tisztviselője. 1870-ben halt meg Josef Strauss, osztrák építész, zeneszerző, karmester, idősebb Johann Strauss fia. 1907-ben távozott közülünk Kerpei Antal, kohó mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1953-ban hunyt el Kornis Elemér, magyar földbirtokos, országgyűlési képviselő. 1967-ben halt meg Kassák Lajos, magyar író, költő, képzőművész, a magyar avantgárd vezér alakja. 1979-ben távozott közülünk Kocsis Sándor, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat kiemelkedő csatára. 1982-ben hunyt el Verbőci Antal, magyar költő. 2001. július 22-én halt meg Mészöly Miklós, Kossuth Díjas magyar író, a Demokratikus Karta egyik szóvivője. 2007-ben halt meg Kovács László, magyar származású amerikai operatőr. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1456. július 22-én Hunyadi János nándorfehérvári diadala történt, a második Mehmed szultán vezette török haderő felett. 1866-ban ezen a napon a porosz-osztrák háború utolsó csatája volt Lamacsnál. 1972-ben ezen a napon a szovjet Venyera 8 szonda elérte a Vénusz felszínét és mérési adatokat közvetített. 2007-ben Törökországban a voksok 47%-ával és a mandátumok abszolút többségével győzött a kormányzó Igazság és Fejlődés pártja. 2015-ben ezen a napon történt a Szojúz TMA-17M orosz űrhajó kilövése. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elindul a Baross Gábor vasútfejlesztési terv a kormány döntés alapján. Magyarország történetének egyik legnagyobb vasútfejlesztési programja lesz ez, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hozzátette, a következő 10-15 évben 3500 milliárd forintból újítják meg a hazai kötött pályás közlekedést. A cél egyértelmű, felszámolni a magyar vasút évtizedes lemaradását, korszerűsíteni az infrastruktúrát, új járműveket beszerezni, és megbízhatóbb, gyorsabb, kényelmesebb közösségi közlekedést biztosítani az utasok számára, ismertette a tárcavezető. Meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztése Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar

0: közösségi közlekedés történetében. A megannyi fejlesztési terv között példaként említették, hogy 60 és Füzesabony között is óránkénti 160 kilométeres sebességgel mehetnek majd a vonatok, illetve hogy Miskolc környékén is Temtrain, azaz vasútvillamos létesülhetne. Egerben Felnémetig járhatnának modernebb vonatok, segítve a helyi közlekedést, erre előkészületeket tesznek. A vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági, mondta a tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot, több évtizedes lemaradást kell ledolgozni, tette hozzá. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását, fejtette ki. Szerintem a jelenlegi rendszer teljes mértékben illegitim. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Öthetes csúcsra emelkedett a kőolajár a nemzetközi piacokon ma reggelre, azokra a félelmekre, hogy tovább mélyül a közel-keleti válság. Londonban az északi-tengeri Brent olajfajta hordónként jára $92.36 állt 7:30 körül, ami $1.35-es 1,48%-os emelkedés a tegnapi zárószinthez képest. Az Egyesült Államok 11 egymás követő éjszaka támadta már Iránt. Tegnap újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét a monetáris tanács. A testület már az előző kamatvágás után további csökkentést helyezett kilátásba, amelyet a kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokkal indokolt. A kedvező hazai tényezők miatt megmaradt a monetáris politikai mozgástér, közölte a Magyar Nemzeti Bank elnöke a tanácsülését követően. Varga Mihály elmondta, az inflációs folyamatok a júniusban jelzetnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. A testület a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére lát teret, amelyről a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt, közölte. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt, derül ki a brit Financial Times cikkéből. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kár. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a kánikula okozta károk miatt, ez pedig nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesés. Kína nem a kiváltó oka az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak, hanem partner lehet azok megoldásában, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Lin Chien azt követően reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár múlt heti találkozójukat követően aggodalmukat fejezték ki a Kína és az Unió közötti kereskedelem kiegyensúlyozatlansága, az ipari támogatások és a yuan árfolyam politikája miatt. Végül az időjárásról. Az ország nagy területén sokat süt a nap, de elsősorban az Ósz-Szeged vonal mentén több a gomoly felhő, és arra felé néhány zápor kis eséllyel egy-egy zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

0: Adi neve két ellenséges táborra osztotta az embereket. Egyszerre mindenki pontosan tudta a helyét, írta Szerb Antal. Adi öntörvényű életútja minden 20. század elejé haladó szellemi mozgalmat egyesít. Megjelenik költészetében a szecesszió, szimbolizmus, dekadencia, expresszionizmus, a nemzetféltő politikai eszmék, demokratizmus, sajátságos istenhit és a következetes háború ellenesség. Adi Endre Erdély és Magyarország határán Érmincenten született, melyet ma Adi falvának neveznek. Szomorú, szegény, eldugott kicsi hely az Adi szülő faluja. Így mutatta be asszonyának Lédának a falut, amikor 1908. szeptemberében Érmincentre utaztak. Sét a bölcsőhelyem körül. Ez itt falu, az én falum. Innen jöttem és ide térek. Mincentnek hívják hasztalan, mert minden gonosz rajta van. S itt jaj átkos, folytó az élet. Érmincent Adinak nem csak a szülőföld emlékeiből táplálkozó élményforrás volt, hanem egyetlen állandó lakóhelye, ahová ha sokszor csak hetekre, hónapokra, de mindig mindenhonnan hazatért, s ahová magával vitte a nagyvilágot is. Anyai nagyapja pap volt, apai részről az Adi család pedig a Szilágyság egyik legrégibb családja, melyben a 16. századtól kezdve egyre több, a majdnem jobbágysorsú, elszegényedett, bocskoros nemes. Adi Lőrinc és Pásztor Mária házasság kötésükkor 50 holdon kezdtek gazdálkodni. Adi Lőrinc jó gazdálkodó volt, de a föld így is sovány megélhetést biztosított. Nagyszerű úrám az apám. Családjának egyetlen tagja, aki elrúgta magától a latin iskolákat, ennek folytán zabolázhatatlan, igaz és természetes, ősi és zsarnok magyar maradt. Ezt a dacos nagyotakarást örökölhette elsősorban Adi az édesapjától. Kettőjük kapcsolatáról a Krisztus kereszt az erdőn című versben így ír.
1: Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen s egy nem, egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, s amit akkor elmúlasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a szánom az éjben.
0: A zsarnok erőszakos, rossz nyelvű, makacs, nőhódító Adi Lőrinc mellett sokat szenvedett a halkszavú, szelíd, korán megszomorodott felesége. Az anyám egy poétikus lelkű, gyöngéd asszony, mártírja az apámnak. Örömtelen fiatalságát korai vénségre váltotta a nagyfiáért való szüntelen aggódás is. Az anyám és én. Fénye sincs ma a szemének, feketéje a hajának. Töpörödött béna asszony az én édes jó anyám. Én kergettem a vénségbe. Nem járt tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia. Amikor 1877. november 22-én Adi Endre megszületett, édesapja 26, édesanyja 19 éves volt. Az Adi porta a falu végén a temetővel volt szomszédságos. Ide jártak játszani az Adi fiók is. Ez a környezet méltán felbolygatta az amúgy is túlérzékeny lelkű gyerek képzeletvilágát. A Bence-domb köré is furcsa, kísértett históriákat költött a gyerekek fantáziája a köztudatban élő helyi és történelmi mondákból. A romos Pellei kastély alatt pedig a kincsek kincse rejtőzött. Mesékkel, mondákkal, babonákkal, titkokkal teli világban teltek a költő gyermekévei. Ma a háborús költészetével ismerkedünk meg, melyhez ihletet adhatott gyermekkora is. Adi a háború idején is hűséges volt hivatásához. Míg Petőfi lángoszlopnak tartotta magát, Adi az utolsó magyarnak, fajtája képviselőjének. Megfogalmazta a babonás félelmeket, titkokat és előérzetét, mely szerint az emberiség alól kicsúszott az erkölcsiség talaja. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Az Emlékezés egy nyár éjszakára című rapszódia ezt a kétségbeesést fejezi ki.

Emlékezés egy nyári éjszakára. Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikónk a lábát törte. Álmomban élő volt a holt, jó kutyánk Burkus elveszett, s mári szolgálónk a néma hirtelen harsnótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, csörtettek bátran a senkik. És meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába mégis furcsa volt fordulása élcs volt világnak, csúfolódóbb sose volt a hold, sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomban részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye, ki ímes senki, béna volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz, s íme mind mostanig itt élek, akként amaz éjszaka kivétett, s Isten várón emlékezem egy világot elsőjesztő, rettenetes éjszakára. Különös, különös nyár éjszaka volt.

Az archaizáló hatású krónikásének 1918-ból a ragrímeivel azt az érzést kelti, hogy a hit, Isten nélküli világ, maga teremt poklot maga köré, és ez így volt ősidők óta. A rút zsiványarcok ékesre derülnek, mert eljött az ő idejük. Az emberségeseknek nincs terepe többé. A tömeg megszédíthető itallal, szólamokkal, és boldogan rohan a halálba. A versen végigvonuló ülnek ragrímet, megtörje a négyszer ismétlődő ölnek, hogy felhívja a figyelmet a szegény emberek nyomorúságával való visszaélésre. Szegény emberek mindent kitörölnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek, szegény emberek ölnek, és csak ölnek.

Krónikás ének 1918-ból. Iszonyú dolgok mostan történülnek, népek népekkel egymás ellen gyűlnek, bűnösök és jók egyként keserülnek, s ember hitei kivált meggyöngülnek. Ember hajléki már rég nem épülnek, szívek, tűzhelyek, agyak desérülnek, kik olvasandják ezt majd elképülnek, ha ő szívükben hívérzések fülnek. Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyülnek, jaj, hogy mindenek igába görnyülnek, jaj, hogy itt most már nem is lelkesülnek, s mégis idegen pokol lángjás ülnek. Itt most vérfolyók partból kitérülnek, itt most már minden leendők gyérülnek, itt régi átkok mélyesen mélyülnek, jaj, mik is készülnek, jaj, mik is készülnek. Hegedűs fickók többet hegedülnek, olcsó cécókon ezerek vegyülnek, rúd zsiványarcok ékesre derülnek, s ilyet szelédek szökve menekülnek. Lámpás szép fejek sután megszédülnek, emberségesek igen megrémülnek, ifjak kik voltak kopra megvénülnek, s a földlakói dökhalmokba dűlnek. Búskedvű anyák keservesen szülnek, labdázó fiúk halálba merülnek, ős szép kemencék sorjukba elhűlnek, s kedvelt szüzeink utcára kerülnek. Szegény emberek mégsem csömörülnek, buták, fáradtak és néha örülnek, szegény emberek mindent kitörülnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek. Szegény emberek ölnek és csak ölnek, s lázálmaikban boldogan békülnek, s reggelre kelvén megint megdühülnek, kárhoznak, halnak, vadakká törpülnek. Halálmezőkön bitófák épülnek, nagy tetejükre kövér varjak ülnek, unják a hullát, els visszaröpülnek, de az emberek meg nem csömörülnek.

Az eltévedt lovas a háromszavas címek egyike. Csupán néhány kivétel van ez alól. A számmisztikai hatás kapcsolatban áll Adi kiválasztottság tudatával. Adi Endre hatújjal született, s e szokatlan testijel motiválhatta küldetés tudatát. A fölös számú csonttal születés a táltosságra, a sámánságra való kiválasztottság jegye volt. A költő tudott e pogány néphitről, hiszen már világra jöttekor az egész falu suttogta. A diéknak táltos fiúk született. Érdekesség, hogy Léda leánya is ezzel a rendellenességgel született, halva. Ennek a titkok, babonák, hiedelmek, mesékbirodalmában felnőtt gyermeknek nagyszerű megnyilvánulása ez a remek mű. Ki ez az eltévedt lovas? Az értelmezések szerint az útja vesztett emberiség, a magyarság, vagy maga a költő is lehet. Úgy tűnik, valaki időtlen idők óta bolyong vakon a bozótban, ahol még felfelrémlenek az ősi nóták, önfeláldozó vitézek kísértetei. A múlt is ambivalens, hisz vitéz bús nagyapák és hajdani eszelősök képviselik. Talán mind küzdöttek-e föld megtartásáért, az életük árán is, s most minden kaotikussá vált. A jelen mégis borzalmasabb, mint a múlt, hiszen így ír. Alusznak némán a falvak, múltat álmodván dideregve. Még a múlt szellemei is veszélyben vannak, csak a félelmes borzongás örök. Ez volt tehát 1914. novemberében Ady Endre általános közérzete.

Az eltévedt lovas. Vak ügetését hallani eltévedt hajdani lovasnak. Volt erdők és ónádasok láncolt lelkei riadoznak. Hol foltokban imitt amott ő sűrűből bozót rekedt meg, most hirtelen téli mesék rémei kielevenednek. Itt van a sűrű, a bozót, itt van a régi tompa nóta, mely a süketködben lapult vitéz bús nagyapáink óta. Kísértetes nálunk az ősz, s fogyatkozott számú az ember, s a domb kerítéses síkon ködgubában jár a november. Erdővel, náddal pőre sík benőteti hirtelen újra novemberes ködös magát, múlt századok ködébe bújva. Csupa vérzés, csupa titok, csupa nyomások, csupa ősök, csupa erdők és nádasok, csupa hajdani eszerősök. Hajdani eltévedt utas vág neki új hínáró útnak, de nincsen fény, nincs lámpaláng, és hírük sincsen a faluknak. Alusznak némán a faluk, múltat álmodván dideregve, s a ködbozótból kirohan ordas, bölény s nagymérgű medve. Vak ügetését hallani hajdani eltévedt lovasnak. Volt erdők és ónádasok, láncolt lelkei riadoznak.

1918-ban írta az Üdvözlet a győzőnek című versét. Beteljesült minden, amit a költő megjósolt, s ami ellen küzdött életében. A magyarságot nem tudta megóvni a ráváró katasztrófától. Hiába írta 1908-ban, nekünk Mohács kell. Ha van Isten, ne könyörüljön rajta veréshez szokott fajta. Cigány népek lanyszívű sihederje, verje csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem, én magyarnak születtem. Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon, üssön csak, ostorozzon. Ha van Isten, föltől a fényes égig rángasson minket végig, ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk, végünk. Hiába próbált a háborútól elrettenteni, szavai már nem hatoltak el a nagy politika alakítóihoz, sem a megtévesztett tömegekhez. A táltos jóslatai beteljesedtek. Üdvözlet a győzőnek. Ne taposhatok rajta nagyon, ne tiporjatok rajta nagyon, vérvesszes szegény szép szívünkön, ki íme száguldani akar. Bal jóslatú bús nép a magyar, forradalomban élt, s ránk hozták gyógyítónak a háborút, a rémet, sírjukban is megátkozott gazok. Tompán zúdnak a kaszárnyáink, ó, mennyi vérrel emlékezők, ó, szörnyű, gyászoló kripták, ravatal előttetek, ravatal. Mi voltunk a földnek bolondja, elhasznált szegény magyarok, és most jöjjetek győztesek, üdvözlet a győzőnek.

előadásomat mégis egy programadó verse, a Góg és Magóg fia vagyok én című arszpoétikája kapcsán írott gondolatokkal zárom. Góg és Magóg törzsfők voltak. Magóg a magyarok ősapjaként szerepel. A Szittyaföldnek széle hossza igen nagy. A rajta lakó emberek soha semmiféle uralkodó hatalmának igáját nem viselték. Ez a nemzet Magóg királyról nyerte a magyar nevet. A király ivadékából sarjadt Attila király. Adi is hivatkozik rájuk egy korábbi publicisztikájában. Így ír. Elnyomottak, elmaradottak, koldusok vagyunk. De nem ez a legnagyobb átkunk, hanem az, hogy itt rettenetes munkán dolgoznak. Góg és Magóg népét éckapukkal zárták el, de Góg és Magóg népe legalább döngethette ezt az éckaput. A mi népünk ezt sem teheti. Ennek leszelik a karját, hogy a pokol kapuját ne is döngethesse, hogy nyomorékul, elüszkösödött testtel guruljon a sírba.

Góg és Magóg fia vagyok én. Góg és Magóg fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat, s mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar darrival, szabad-e dévénél betörnöm új időknek új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek, legyek az új, az énekes vazul, ne halljam az élet új dalait, tiporjatok rám durván, gazul. De addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal, s ha elátkozza százszor puszta szer, mégis győztes, mégis új és magyar.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Népzenei kincsestár.
3: Kedves hallgatóink, dr. Martin György Tinka, Erkel-díjas etnográfus, néptánc kutató, zenefolklorista, 27 éven át 1956-tól 1983-ban bekövetkezett haláláig készített gyűjtéseket az erdélyi Kalotaszegen. A páratlan értékű és hatalmas mennyiségű anyagban táncfilmek, hangszeres, vokális és fütty hangfelvételek, illetve helyi adatközlőkkel készített néprajzi témájú beszélgetések kerültek rögzítésre. A 2013-ban alakult Erdőfű ebből a több száz órányi hangfelvételből készített egy 17 számos retrospektív válogatást a zenekar előadásában, törekedve a hiteles megszólalásra. Erről a lemezről válogatunk a következő percekben, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, dr. Martin György Tinka, erkedélyes etnográfus, Erdőfű című lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. További tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. július 22-én szerdán. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikus kolléga pedig Somogyi Márton. Nevükben is köszönti önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Isten országa a konkoly között is terjed, és olyan tekintetet kér tőlünk, amely képes felismerni a rossz sötétsége közepette is sarjadó jót, anélkül, hogy mindent azonnal megítélne. Kedves hallgatóink, rövidesen híreket mondunk, majd a könyvjelző című műsorunk kezdődik. Az építészet mesterei sorozat könyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetet ismertetjük, aki több szálon is kötődött Egerhez és az Egri Főegyház megyéhez. 14 óra 35 perctől a Neuma egyházzenei műsorunk ismétlése hangzik el. 14 és 15 óra között rádiónk Tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Az óra első felében arról hallanak, hogy milyen hatással van az aszály az élő világra. Majd Tóth János Zoltán, erre Mit lépsz kis haver című könyvének harmadik része hangzik el. Ezután Anselm Grün a Szépség című művének második részét Varga Orsolya olvassa fel. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján 14 órától a Szülőföld szól. Kendőzetlenül címmel Egerben és Miskolcon tartott jótékonysági estet Kisvirág zongoraművész és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanár, melynek fókuszában a daganatos megbetegedések álltak. Műsorunkban az ott készített beszélgetés szerkesztett változatát tesszük közzé. A 15 órakor elhangzó hírek után a Keresztény Közéleti Akadémia kezdődik. Ebben a júniusi rendkívüli bíborosi konzisztóriumról Németh László belgrádi érseket kérdezzük. 15 óra 30 perckor kezdődik a hitvalló, melyben a hitről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. A 16 órai hírek után meghallgathatják az értékadót. Adásunk tartalma. Foglalkozunk Miskolc két legfontosabb turisztikai attrakciójának megújulási folyamatával. Bemutatjuk a Miskolci Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium megújult termeit. Ajánlunkban Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
3: És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk, talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről, a város polgármestere én vagyok, az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból.
2: A 17 órakor elhangzó regionális hírek után meghallgathatják a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából, majd velünk imádkozhatják a nap imáját és híreket mondunk. Valamint Bércesi András olvassa fel hétvégi levelét. 19 órakor hírek és időjárás jelentés, majd az iránytű kezdődik. Műsorunkban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárba látogatunk, ahol Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével beszélgetünk aktualitásokról, szolgáltatásokról, a nyár slágerkönyveiről, és kiderül az is, hogy a jövő héten napközis táborba várják a gyerekeket színes programokkal. 19 óra 45 perckor Yao Chin és az Epertündér című vietnámi mesével búcsúzunk a gyermekektől. 19 óra 50-kor a Lélek szavában Jézus hogyan imádkozik? Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Elindul a Baross Gábor vasútfejlesztési terv a kormány döntés alapján. Magyarország történetének egyik legnagyobb vasútfejlesztési programja lesz ez, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a következő 10-15 évben 3500 milliárd forintból újítják meg a hazai kötött pályás közlekedést. A cél egyértelmű, felszámolni a magyar vasút évtizedes lemaradását, korszerűsíteni az infrastruktúrát, új járműveket beszerezni, és megbízhatóbb, gyorsabb, kényelmesebb közösségi közlekedést biztosítani az utasok számára, ismertette a tárcavezető. Meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztése Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A megannyi fejlesztési terv között példaként említették, hogy 60 és Füzesabony között is óránkénti 160 kilométeres sebességgel mehetnek majd a vonatok, illetve hogy Miskolc környékén is Temtrain, azaz vasútvillamos létesülhetne. Egerben Felnémetig járhatnának modernebb vonatok, segítve a helyi közlekedést, erre előkészületeket tesznek.

0: A vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági, mondta el a tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot, több évtizedes lemaradást kell ledolgozni, tette hozzá. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását, fejtette ki. Szerintem a jelenlegi rendszer teljes mértékben illegitim. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Öthetes csúcsra emelkedett a kőolajára a nemzetközi piacokon ma reggelre, azokra a félelmekre, hogy tovább mélyül a közel-keleti válság. Londonban az északi tengeri Brent olajfajta hordonként jára $92.36 állt fél nyolc körül, ami $1.35-es 1,48%-os emelkedése a tegnapi zárószinthez képest. Az Egyesült Államok 11 egymás követő éjszakat támadta már Iránt. Tegnap újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét a monetáris tanács. A testület már az előző kamatvágás után további csökkentést helyezett kilátásba, amelyet a kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokkal indokolt. A kedvező hazai tényezők miatt megmaradt a monetáris politikai mozgástér, közölte a Magyar Nemzeti Bank elnöke a tanácsülését követően. Varga Mihály elmondta, az inflációs folyamatok a júniusban jelzetnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. A testület a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére lát teret, amelyről a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt, közölte. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt, derül ki a brit Financial Times cikkéből. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kár. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a kánikula okozta károk miatt, ez pedig nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesés. Kína nem a kiváltó oka az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak, hanem partner lehet azok megoldásában, jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. Lin Chien azt követően reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár múlt heti találkozójukat követően aggodalmukat fejezték ki a Kína és az Unió közötti kereskedelem kiegyensúlyozatlansága, az ipari támogatások és a yuan árfolyam politikája miatt. Végül az időjárásról. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Könyvjelző. a Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, az Építészet Mesterei sorozat könyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetről beszélgetünk. A könyv készítője Havas Gyöngyvér. Tartsanak velünk!

0: Márti, miért különleges a mai adásunk? Miért különleges ez a könyvajánló, ez a heti könyvajánlónk?
1: Több szempontból is különleges. Talán ilyen témájú, műfajú könyvről még annyira nem is beszéltünk, de ami talán legkülönlegesebbé teszi ezt a beszélgetést, az az, hogy ez volt már olyan, hogy olyan szerzőnek a művéről, a könyvéről beszéltünk, ahol mondjuk egyikünk ismerte az adott szerzőt, de jelen esetben egy olyan ritka helyzet jött elő, hogy mind a ketten jól ismerjük a könyvnek a szerzőjét.
0: Igen.
1: Így mondjuk azt, hogy egy közös ismerősünk munkásságáról tudunk beszélgetni.
0: Valóban, tényleg, ahogyan te is említed, voltak már olyan helyzetek, amikor, hogyha egy kicsit így messzebbről indítok, hogy olyan művet hoztunk, aki még él, aki még kortárs, vagy esetleg tényleg mind a ketten tüzetesebben ismerjük a művét, vagy esetleg ismerjük a személyt, de hát tényleg most úgy álltak össze a csillagok, hogy mind a ketten ismerjük a szerzőt. Ki is az, és milyen művét hoztad, és miről fog szólni a mai adásunk?
1: Ugye a mai adásunk abban a szempontból is rendhagyó, hogy nem egy klasszikus irodalmi alkotást hoztunk, tehát nem egy regényről fogunk beszélgetni, hanem egy, mondjuk azt, egy tudományosan ismerett terjesztő kiadványról, mégpedig Havas Gyöngyvérnek a Nagy Virgil építészről szóló monográfiájáról, amely az Építészet Mesterei sorozatban jelent meg a Holnap kiadó gondozásában. Ebben a sorozatban nagyon sok nagy magyar építésznek az életművét feldolgozták már. Azt fontos kiemelni a sorozatról, hogy a sorozat minden egyes köntetét szakmailag magasan képzett ember írta, tehát azért a szakma írta, nem feltétlenül a szakma számára, azt úgy tudnám legérthetőbben megfogalmazni, hiszen ugye itt a könyv szempontjában nagyon fontos az ismeretterjesztés, a közérthetőség, de az is fontos, hogy itt ugye olyan építészi életművek vannak feldolgozva, amelyeket korábban nem nagyon dolgoztak fel. Például a Gyöngyvér esetében is a közelmúltban védte meg a doktori disszertációját is Nagy Virgil munkásságából, tehát mondjuk azt, hogy neki így a szakmailag megvolt hozzá minden adottsága, hogy a Holnap kiadó felkérésére megírja ezt a kötetet, és egyébként ebben a sorozatban nem ez az első kötete, amelyet írt, ő írt már korábban Hild Józsefről is, aki szintén egri kötődésű is, és egyébként, hogy miért is beszélünk erről a könyvről, nem csak azért, mert egy közös ismerősünk munkássága, hanem azért is, mert ennek az építésznek, Nagy Virgilnek nagyon sok egyházmegyei, illetve egri kötődése van, tehát hogyha valaki majd kézbe veszi a könyvet, reméljük minél több emberhez el fog jutni, hiszen egyébként bármely könyvesbolt hálózatban hozzáférhető. Ez ugye tavaly évvégén jelent meg, egy nagyon szép, esztétikus, rengeteg képpel, nagyon jó szerkesztésben megjelent könyv, hogy majd az olvasó is fogja látni, hogy milyen sok egri egyházmegyés kötődése van, egri kötődése is, illetve egri egyházmegyés kötődése is van az építész munkásságának.
0: Mit tudhatunk Gyöngyvérről? Ő ugye egy velünk egyidős hölgy, és hát azt is elárulhatjuk a hallgatóknak, mert korábbi adásainkból már volt erről szó, hogy mi is ismerjük egymást korábbról, egyetemről, Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jártunk mind a ketten, illetve Gyöngyvér is. Mit lehet róla még tudni? Hogyan jött az ő életébe, hogy megjelenjen ez a mű az ő keze alól?
1: Gyöngyvér is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán kezdte a tanulmányait, és utána én úgy emlékszem, hogy a művészettörténet minort végzett, és utána egyébként ez érdekes, hogy én az egyetemi éveinkben nem is ismertem. Én tudtam, hogy ki, de hogy egyébként lehet, hogy soha nem is beszéltem vele. Én később ismertem őt meg jobban, amikor a leveltári kutatás miatt én már itt dolgoztam a Fegyházmegyei Leveltárba, és akkor ő jött kutatni, és akkor így felelevenítettük, hogy legalább látásból ismerjük egymást, meg nagyon sok közös ismerősünk volt, hiszen azért az egyetemi világhoz hozzátartozott az, hogy még ugye Pilis Csabán egy viszonylag zárt térben volt a kampusz, így az ember akaratlanul is nagyon sok emberrel megismerkedett, ha csak úgy nem, hogy minden nap láttam valakit, akkor már kialakult egy olyan ismerettség, és én azt gondolom, hogy számomra Gyöngyvér is ilyen volt, és én utána ismertem meg őt jobban így a szakmai munkássága során, és ő jelenleg a Képzőművészeti Egyetemnek a könyvtárában és leveltárában dolgozik, ő ott a leveltárnak lényegében a vezetője és a könyvtárnak az igazgatóhelyettese, és az ő érdeklődési köre az építészek munkásságára fókuszált. Ugye, ahogy említettem is, hogy korábban, pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt jelent meg szintén ebben a sorozatban a Hild Józsefről szóló monográfiája. Ugye a Hild József neve talán sokak számára ismert, hiszen az egri székesegyháznak ő volt a tervezője, még ugye 1830-ban, ugye 31 és 37 között épült az egri székesegyházunk, de mellett Hildi József számos más nagy monumentális épületet is tervezett, tehát ő a saját korának egy kiváló és nagyon ismert építésze volt. Ezzel szemben Nagy Virgil egy kevésbé ismert, mai számmal kevésbé ismert építész, bár saját korában ő egy nagyon fontos és kiemelkedő szakmai tevékenységet végző ember volt. Viszont a közelmúlt, mondjuk az elmúlt 50 évben az ő munkássága egy kicsit így háttérbe szorult. Igazából én is, hogy most így visszagondolok, hogy mikor találkoztam a nevével, nem vagyok benne biztos, hogy mielőtt Egerbe jöttem dolgozni, találkoztam az ő nevével.
0: Mi lehet az oka ennek, hogy ennyire nem ismerjük, nem ennyire közismert, még akár itt Egerben sem?
1: Hát ugye Hildi József neve ki van írva a bazilikában a bejárati ajtó mellett. Nagy Virgil neve is szerepel a bazilikában a falon, csak egy olyan részen, amit nagyon kevesen látnak, tehát így szerintem kevésbé jut el így a
0: nagy közönséghez.
1: A nagy közönség elé. Illetve ugye például Egerben is, ugye ő nem egy épületet tervezett, hanem egy épület belsőt. Sőt, ugye annak is egy részét. Ugye, hogyha valaki maga elé képzeli az egri székesegyházat, akkor azért egy, azt mondhatjuk, hogy kívül elég egységes, ugye klasszicista stílusú, viszont belül nagyon sok művészeti irányzat találkozik. Ugye ez abból adódik, hogy különféle korszakokban készült. Tehát ugye, ahogy mondtam is, megépült 1837-ben, ugye akkor felszentelték, viszont belül szinte egy üres székesegyház volt, és utána kezdték el berendezni. Ugye még pirkeriesek, az építetőiesek, akiről egyszer már beszélgettünk itt a mikrofonnál, mégpedig a róla szóló anekdota kötet kapcsán. Talán, ha valaki azt hallotta és emlékszik rá, akkor ugye tudjuk, hogy ugye pirkeriesek építettette az egri székesegyházat, akkor ugye 20 évig volt egriesek, és egyébként pátriárkaiesek volt, hiszen a velencei pátriárkából lett egriesek, és ugye Pirker felépítette, egyébként el is kezdte berendezni, tehát több oltárkép az ő esetsége alatt került ide, meg az ő megrendelésére.
0: Ez 1837 után van. Igen. Már, amiről ugye te beszélsz most.
1: Igen, hiszen ugye Pirker 1847 decemberében hunyt el, tehát neki még volt 10 éve a berendezésre, viszont ő meghagyta a végrendeletébe, hogy a érsek utódainak és a káptalannak hagyta meg feladatul, hogy fejenszék majd be és díszítsék tovább az egri székesegyházat. És akkor lényegében ott tartunk, hogy Pirker ugye meghal 1847-ben, aztán utána a következő 15 évben, ugye sokszor gyűjtötték a pénzt, például a nagy orgonára, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy amikor elkészült a székesegyház, akkor visszakerült a régi barokk székesegyháznak az orgonája, mert az anyagi lehetőségek nem tették azt lehetővé, hogy egy monumentális orgonát építsenek oda. Úgyhogy ők saját maguk is tudták azt, hogy ez nem biztos, hogy így jó lesz, hiszen egy sokkal kisebb térbe tervezett orgon egy ilyen nagy térben hangzásvilágban nem fogja tudni azt adni, mint egy kisebb térben. És például ugye ez az 1860-as évek elejére valósult meg, 64-65-ben készült el az új orgona. És akkor még mindig ott tartunk, hogy belül szinte az oltárképek ott vannak, szobrok vannak, toborművek ott vannak, de a ma nagyon látványos kupolák, freskók hiányoznak. És erre egészen 1904-ig kellett várni, amikor is Samassal érsek megrendelésére Nagy Virgil megtervezte azt a látványt, amit lényegében ma láthatunk. Ugye ő egy építész volt, tehát nyilván nem őt festette például a szentélynek a kupoláját, viszont az ő tervé alapján készült, illetve a nagy oltár is, ami ugye most nem szentségi oltárként van jelen, hiszen ugye a Szent Mihály oltár a szentségi oltár, de hogy a mai látványát is annak is ő tervezte, ennek meg is vannak a tervrajzai, sőt egyébként Gyöngyvér munkásságából tudjuk azt is, hogy ő kikutatta, hogy milyen reneszánsz előképeket használt, hogy milyen motivumokból ihlette azt a szimbólumrendszert, amit ő használ, és utána ő a nagy kupola és a szentély közötti területre is készített terveket, illetve még a bazilika nagy kupolájára is, viszont ezek már nem valósultak meg. Ugye szintén ugye ez mindenkorban előfordult, és hogy mindenki szerette volna befejezni, de ugye az anyagi lehetőségek sosem voltak jók, hiszen azért tudjuk, hogy ugye 1904 és 10 között azért sok minden történt, ugye a szentélynek a mai látványa körülbelül akkor alakult ki, bár ugye a karorgona az 1912-es, viszont utána kitört az első világháború, így Nagy Virgil hiába tervezett még továbbra is az egri székes egyházzal kapcsolatban. De ugye nem tudták ezt megvalósítani, és meg a 20-as évekből is vannak olyan levelezések, hogy ő megírta, hogy milyen terveket készített, és hogy ő szívesen folytatná, de ugye erre már nem volt lehetőség. Mert ugye tudjuk, hogy 1912 után is a következő ilyen nagy díszítési hullám, az csak 1945 után, még pedig 49-50-ben történt, amikor is ugye a nagy kupola és a hátsó kupola elkészült, ugye a Takács István festette.
0: Második világháború utánig kellett, akkor ugorjunk most. Igen. Az időben.
1: Igen, viszont ami fontos, amit szintén Gyöngyvér könyvéből megtudhatunk, hogy is került Tövegerbe. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egyébként nagyon jó a könyvnek a felépítése, mert nem csak egy szakmai életművet tudunk belőle megismerni, hanem az embert is. Tehát, hogy milyen volt Nagy Virgil. Egyébként a családjáról is nagyon sok mindent megtudunk, a munkásságáról, a tanítványairól, hiszen arról még nem beszéltünk, hogy ő egy tanárember volt. Ő az ókori építéstan tanszékének volt a nyilvános rendes tanára, ami azért ebben az időszakban egy nagyon fontos pozíció volt, hiszen ő még ugye a Királyi József Műegyetemen tanult, és ugye nyilván akkor még azért az egyetemi rendszer teljesen máshogy nézett ki, mint most, azért nem úgy voltak így az egyetemek szétosztva, mint ma, hanem akkor azért még nagyon sok szakterület sokkal inkább kialakulóban volt, mint ahogy most van. Tehát például mondjuk azt, hogy ma a képzőművészeti egyetemről tudjuk, hogy milyen, de pont egyszer Gyöngyvér mutatta be, hogy ugye régebben ugye külön képezték a nőket, és külön a férfiakat, és külön könyvtárterme volt a nőknek, külön volt a férfiaknak, külön tanították nekik a rajzot. Tehát, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes világ volt, és ezt nagyon jól bemutatja a könyvben.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk mai olvasmányajánlónkat. Mai alkalommal egy különleges kötetről beszélgetünk. Nagy Virgil munkásságát mutatja be, az Építészet mesterei sorozat egyik kötete. És a műsorunkban már beszéltél egy kicsit az Egerhez kapcsolódó fűződéséről. Na de ki is volt ez a Nagy Virgil, mit lehet róla tudni, milyen különlegességeket mutatná be, akár amit a könyvből tudtál meg?
1: Nagy Virgilről nagyon sok mindent meg lehet tudni, ahhoz képest, hogy mondjuk egy átlagember mit tud, tehát hogy én is most saját magamból indulok ki, hogy ahogy így említettem is, nagyon keveset tudtam korábban az ő munkásságáról, mielőtt itt ugye elkezdtem volna dolgozni, és ahogy említettem is, azért több kötődése van, tehát azért, ha az ember egy építész nevével sokszor találkozik, akkor azért talán elkezd egy kicsit érdeklődni iránt, hogy mégis ki volt ő. És hogyha valaki ebben szintén megfogalmazódik ez a kíváncsiság, akkor nagyon jól fel van építve a könyv, hiszen a könyvnek egy igen nagy része az elején az ő életútjáról szól, a családjáról, az iskoláiról, egyetemi tanulmányairól, a korai munkáiról, hiszen ha megnézzük, akkor nagyon színes munkássága volt, külföldön is tanult, és utána pedig az oktatói pályájáról, hiszen az ő életében nagyon fontos volt az oktatói tevékenység. Egyébként ebben az időszakban azért nagyon sok olyan nagy építész volt, aki nem csak tervezett, hanem tanított is. Ugye nagyon sok olyan nagy építésznek a nevét talán ismerjük, fennmaradtak, akik valami komolyabb nagy épületet terveztek, viszont ha megnézzük az akkori egyetemi rendszert, akkor rengeteg órát tartottak rengeteg diáknak, akár a következő korszakoknak a nagy építészeinek is a mesterei, és ugye, ahogy mondtam is, ugye az ókori építéstan tanszéken dolgozott, ott tanított, ami ugye nyilván most belegondolunk, hogy ókori építéstan, és ugye ő tervezte a Bazilika szentélyét, de majd beszélünk róla, hogy még egyébként miket tervezett, mert egyébként nem csak szakrális épületeket, hanem világi építményeket is tervezett. Gyöngyver nagyon jól kifejti, és nagyon jól bemutatja az ő tanítási tevékenységét, mert Nagy Virgilnek nagyon fontos volt a tanítás, tehát az ő életében az kiemelt szerepet játszott, talán még egy kicsit fontosabb is volt, mint a tervezés, és ugye neki voltak egyházi megbízásai is, egyéb egyházművészeti megrendelései is, és azon kívül számos világi épületet is tervezett. Például ebből az egyik legismertebb a Szabadsághíd, ugye régen Ferenc József híd néven vált ismerté, de egyébként a korábbi Erzsébet hídat is ő tervezte. Nem csak Budapesten, vagy Egerben, vagy itt ezen a környéken, hanem akár Békés Csabára is tervezett, illetve a mai határon túlra is, és nem csak katolikus templomokat tervezett, alakított át, hanem akár még zsinagógát, vagy ortodox templomot is. Tehát azért ebben a korban az építészek általában ilyen nagyon színes palettán dolgoztak, és kicsit visszatérjünk ahhoz, hogy hogyan is került ő Egerbe. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi alapján választhatták ki annak idején, hogy Nagy Virgil tervezze.
0: Igen, ezt én is akartam tőled kérdezni, hogy alapvetően ő nem egri ember volt, vagy lehet, hogy korábban nem is volt egri kötődése ide?
1: Hát ugye azért, mert valaki Egerben dolgozik, az nem azt jelenti, hogy bármi egri kötődése is igen. van. Ugye Hild Józsefnek sem volt semmi kötődése. Nagy Virgil egészen pontosan Temesváron született, egy kicsit arrébb. Egyébként egy nagyon komoly értelmiségi családba született, tehát nyilván az, hogy ebben a korban felsőoktatásban ráadásul ilyen fontos egyetemre járt, azért az nyilván ahhoz kellett, hogy megfelelő családi háttér. Viszont az első munkája, az első egyik legfontosabb munkája nem csak az egyházmegyében, hanem az ő életművében is, a mai nyíregyházi Székesegyház, amit a saját korában Samasra templomnak hívtak. Ugye azért hívták Samasra templomnak, ugye a Samasra József egri érsek után, ugye ő építette ezt a templomot, ez 1902 és 4 között épült, tehát hogyha így visszagondolunk, ugye mondtam, hogy 1904-ben tervezte az egri székesegyháznak a szentélyét, nyilván ugye ő már letette a referenciát a Samasra templommal.
0: A Nyíregyháza kapcsán, ugye?
1: Így van, és valószínűleg sose gondolta, hogy ez egyszer társszékes egyház lesz, hiszen ez egy városi plébánia templomnak épült. Ma meg ugye a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyének a társszékes egyháza, ami azért egy nagyon fontos rang egy templom életében. És még ezen kívül egyébként a Jászkíséri templomot is ő tervezte, aminek meg az az oka, hogy az azt építtető kanonok, Folti János, ugye egri székesegyházi kanonok volt, tehát ők itt együtt dolgoztak a székesegyházban, tehát ugye nyilván neki is onnan jött az ötlet, hogy akkor vele tervezteti meg a szülőfalujának a templomát, vagy akár még kiemelhetnénk a Törökszent Miklósi templomnak az átalakítását is. Hogyha valaki ezeket a helyeket megnézi, vagy akár csak a könyvet lapozgat, vagy a képeket nézegeti, lehet látni, hogy egyébként mennyire megjelennek ugyanazok a stílus elemek, ami mondjuk Gyöngyös esetében nem jelenik meg. Ugye Gyöngyösön a Szent Bertalan templomot nem ő tervezte, viszont amikor 1917-ben ott volt egy nagy tűzvész, akkor a torony leomlott, mert ugye leégett, és akkor helyre kellett állítani, és például a korábbi felújítás előtti állapot az is az ő munkásságához tartozik. Ezt most azért így emeltem ki, hogy pár évvel ezelőtt a torony sisakot lecserélték, és lényegében akkor kapta vissza az eredeti formáját, de korábban a szűkös anyagi lehetőségekhez mérten a Nagy Virgil tervei alapján próbálták megvalósítani a helyreállítási terveket, tehát ebből is úgy arra tudunk következtetni, hogy azért lehet, hogy neki semmi kötődése nem volt az egri egyházmegyéhez, de a korábbi nagy egyházmegyében azért számos helyen letette ő a lábnyomát. Tehát, hogyha a 93 előtti egyházmegyét nézzük, ugye ezt most azért emelem így ki, mert ugye Addi Nyíregyháza is hozzánk tartozott, akkor ezért az ő építészeti munkásságában több olyan kiemelkedő alkotás is van, amely egyházmegyénkhez kötődik.
0: Mit lehet még tudni a kötetről, a könyvről? Ugye említett, hogy nem csak szakrális témában vagy területen volt jelen, nem csak ott dolgozott, hanem világi területen is, és ugye nyilvánvalóan, ami nekem is feltűnt, ugye Szabadsághíd, nagyon sokan ismerik, tehát hogy én azt gondolom, hogy beugrik az embernek a képe, még hogyha nem is Budapesten él, vagy a fővároshoz kötődik, azért ez egy hatalmas munka az is, nem csak a szakrális munkái. Mit lehet tudni még az ő életéről? Mit emelnél még ki magából a kötetből?
1: Ugye ez fontos lenni, hogy az ő életének egy igen jelentős része az az úgynevezett boldog békeidőkben volt. Mire inkább mondhatnánk azt is, hogy a dualizmus korának volt az egyik fontos építésze, ami abban a szempontból fontos tényező, hogy ebben az időszakban, ugye 1872-ben létrejött Budapest, és utána rengeteg építkezés, fejlesztés valósult meg a fővárosban, többek között a hídépítések is. Tehát mondjuk lehetne ma is, hogy egy építész tervez egy hidat, csak lehet, hogy nincs rá igény, vagy nincs rá megrendelés. Ő pont egy olyan korban élt, amikor neki erre volt lehetősége, és ugye neki több olyan alkotása is van, amelyet ma már nem látunk, és Gyöngyvér munkásságának köszönhetően nagyon sok olyan fotót összegyűjtött, amely ma már nem látható épületekről, hidakról mutat be ábrázolást, és például mondjuk pont kinyitotta az egyik oldalon, ahol az Erzsébet híd, a korábbi Erzsébet híd, az általa tervezett Erzsébet hídról egy nagyon jó fotót sikerült neki beszerezni, ami 1935-ös állapot, tehát ugye tudjuk, hogy amikor Budapest ostroma volt, akkor ugye felrobbantották a hidakat, tehát ez lényegében 10 évvel a megsemmisülése előtt készült, és itt lehet is látni, hogy hasonló elemek vannak rajta, és hasonló a stílusa, mint a Szabadsághídnak, hiszen nem véletlen egy embernek az alkotása, mert egyébként ugye nyilván egy csomó, tehát így több építésznek, hogyha az emberi nézegeti alkotásait, akkor azért lehet látni olyan elemeket, amik ilyen visszatérő elemek.
0: Persze.
1: Tehát ugye most Egerben kiemeltük a székesegyházat, de egyébként az angol kisasszonyok kápolnájában is ő tervezte az oltárt, sőt ott egyébként volt egy szószék is korábban. Volt egy ambó is, ami átkerült a mai Minorita templomba, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy legalább 3 helyen van Egerben neki olyan alkotás, amit
0: kézlenyomata.
1: Színűleg az átlagember észre se vesz, meg nem is gondol arra, hogy ezek hogy kerülhettek így különféle helyekre. Ugye nyilván itt a történelmi körülmények hozták azt, hogy nem feltétlenül minden ott van, ahol korábban volt. És egyébként így a könyvet lapozgatva, szerintem nagyon jó fotókat sikerült nekik összeválogatni arról, hogy tényleg így a régi korokat párhuzamba lehet állítani az új korral. Tehát ez mindenképpen a könyv mellett szól, hogy egy óriási képanyagot gyűjtöttek össze, és például a korabeli Budapest látképét is, és a korabeli Budapestről nagyon jó fotók vannak. Talán már egyszer korábban beszéltünk egy másik adásban a régi Budapestről.
0: Igen, ebből sorozat volt róla, igen.
1: Igen, amikor Budapest 150 évforduló volt, akkor ugye ez a könyv még nem volt, ebben nagyon sok olyan képet látunk, amit akkor még nem láthattunk, mert akkor nem gyűjtötték össze. És egyébként aminek fontos kiemelni, hogy ugye Gyöngyvér úgy építette ezt fel, meg úgy gyűjtötte össze, hogy ugye vannak benne fotók, távrajzok, ilyen festett rajzok, tehát nagyon látványos elemek vannak, tehát hogyha ezt bárki kézbe veszi, akár mint egy album úgy is lehet lapozgatni, de egyébként egy nagyon jó stílusban megírt, könnyen befogadható szöveget tár az olvasó elé, és a könyv végén pedig a középületeket mutatja be, amelyeknek egyrészt ugye már nem a mai Magyarország területén van, például mondjuk a Losonci Városháza, de akár olyan tervekkel is foglalkozik, amelyek nem valósultak meg, hiszen ugye minden építész életében ma is úgy van, hogy van egy tervpályázat, jelentkezik rá, készít egy pályaművet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Hát Nagy Virgil esetében, hogy egy nagy épületet emeljünk ki, ami nem valósult meg, ő például pályázott a Szépművészeti Múzeum tervezésére is, nagyon sokan, akkor a legnagyobb építészei jelentkeztek arra. Meg is maradt egyébként az ő terve, ráadásul nem is Budapesten, hanem nálunk.
2: És ezt is láthatjuk a könyvben?
1: Igen. Egyébként meg ebből a rajzból az eredetén nálunk van a levéltárba. Nálunk nagyon sok Nagy Virgil rajz van, ami annak köszönhető, hogy ahogy ugye mondtam is, hogy az egyházmegye több helyén épített, hogy ezt elküldte referencianyagként.
2: És eredetiben akkor látható nálatok?
1: Igen, mert ezt ő nagyon szépen passzpartúra felrakatta, és ezek így megmaradtak. Így pont a közelmúltban Gyöngyvér könyvem megjelenése kapcsán, ugye többen is találkoztak ezekkel a rajzokkal, és többen is így megkeresték intézményünket, akár a Szépművészeti Múzeum irányából is, hogy ott is most majd lesz egy évfordulós kiadvány, hogy ők is összegyűjtik az összes távariációt, hogy miből lehetett választani annak idején, és akkor ők kispel nagyon örültek annak, hogy írásos dokumentum volt arról, hogy kik jelentkeztek, csak ugye náluk ezek nem maradtak meg, hiszen ugye ott is háborús sérüléseket szenvedett a gyűjtemény, és hogy nagyon örültek neki, hogy egy olyan intézménybe a gyűjteményi kör szempontjából nem is kellene, hogy meglegyen, mégis megőrizték az utókor számára. Sokszor megkérdezték, meg már többen megkérdezték, hogy miért pont nálunk van, hát azért, hát valószínűleg azért, mert elküldte. Hát mint ahogy ma is referencia munkákat szoktak küldeni a tervezők, ez régen is ugyanígy volt, és egy nagyon jó minőségű rajzokat küldött, aminek köszönhetően ezek még így 120-130 év távlatából is megvannak.
2: Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aprólékosan bemutattad tényleg ezt a könyvet, és hatalmas tudásanyag van benne, és hatalmas tudásanyag van nálad is a fejedben, és hogy ezt mindig megosztod ilyen őszintén és közérthetően a hallgatókkal, ezt köszönöm szépen. Havas Gyöngyvér könyvét mutattuk most be, ők itt mind a ketten ismerünk, és nagy szeretettel ajánljuk az olvasók kezébe. Egy picit más témában, mint amit szoktunk hozni, nem szép irodalom, de azt hiszem, hogy egy könnyed olvasmány is, hatalmas képanyaggal, ahogy említetted te is. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk az Építészet Mesterei sorozatból megjelent Nagy Virgilről szóló kötetről, amelyet Havas Gyöngyvér készített. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Szent Háromság vasárnapjának vesperás himnusza az esztergomi breviáriumban az Európa szerte elterjedt O Lux Beata Trinitas című tétel. A középkori latin nyelvű esztergomi breviárium alapján készült Énekes Zsolozsma című sorozatban azonban mégsem Szent Háromság vasárnapjának liturgiájában találjuk meg, hanem az évközi diurnáléban. Abban is a szombati vesperásnál választható darabként. Innen idézem most magyar szövegét. Ó háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló, már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggel éneke, és este téged kérlelünk, téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát, és egyszülöttjét, szent fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké szüntelen. Ámen. Csak természetes, hogy a himnusz latin gregorián változatából a katolikus komponisták számtalan feldolgozást készítettek. De a protestánsok sem maradtak le az ének feldolgozásával. Csak hogy ők több utat jártak be. Johann Sebastian Bach Luther Márton német átköltését és egyszerűsített dallamváltozatát vette alapul négy szólamú koráljához. Ezt korábbi adásunkban már hallhatták hallgatóim. Mai műsoromban az O Lux Beata Trinitas protestáns feldolgozásainak másik útját szeretném bemutatni. A 17. század második felében, a java barokk időszakában német nyelvterületen a legnagyobb organista Dietrich Buxtehude volt. Az észak-német organaépítészet és organaművészet igen virágzó korszakát élte abban az időben. De a Lübeckben tevékenykedő organista zeneszerzőnek ezen belül is kiemelkedő jelentősége volt. Annyira, hogy a fiatal Johann Sebastian Bach gyalogszerrel, lovaskocsival, mikor hogy, Arnstadtból zarándokolt el az észak-német mesterhez. Csak mihez tartás véget? A két város között légvonalban is 330 kilométer a távolság. De Bachnak több mint 400 kilométer volt a peregrinációja. Egyébként még éppen idejében ment Buxtehudéhoz tanulni 1705-ben, aki két évvel később halt meg. Buxtehude, csak úgy, mint az előző német egyházzenész komponista generációk, kitűnően elsajátította az egyházi koncertó és a kantáta Itáliából importált stílusát és műfajait. Éppen ezt tükrözi a zeneszerző O Lux Beata Trinitas himnusz feldolgozása is. Buxtehude csakis a latin himnusz szöveget dolgozza fel, tehát csakis a szöveget, a gregorián vagy a luteri dallamot nem. Kizárólag a saját zenei invenciójára hagyatkozik. A kompozícióban egy tipikus kisegyházi koncertót üdvözölhetünk, amelyben ráismerhetünk az olasz inspirációra, de Buxtehude egyéni stílusára is. A két szoprán énekeshez kis létszámú hangszeres csoport csatlakozik. A kottában a következőt látjuk. Három violino, mondjuk hegedűnek, fagottó, szoprán 1 és 2, basso continuo. A Margaréta konszort felvételén azonban egy viola da gamba együttest hallunk, egy konszortot, ami azt jelenti, hogy a hangszercsaládból minden hangfekvésben megszólal egy-egy instrumentum. 11 ütemes hangszeres bevezetőt hallunk a mű elején, szinfóniát. Ez a rövid szakasz 4/4-ben van.

A következő szakasz, amelyben belépnek az énekesek a himnusz szöveggel, hármas lüktetésben, 6/8-ban van. Ezt a váltást a metrumban nem csak a zenei kontraszt indokolja. Az új lüktetés a szöveget is szemlélteti. A szent háromságról van szó. A zenei ellentét azonban a szövet megváltoztatásában is megmutatkozik. A hangszeres bevezető tömör akkordikus hangzása után most fellazul, szellősé válik a szerkesztés. Az énekes szólamok rövid motívumokkal utánozzák egymást, közös éneklésükbe, felelgetésükbe a hangszerek kis közjátékokat iktatnak.

A kisegyházi koncertó tipikus zenei elemei ezek. Csak úgy, mint az echo, visszhang, amelyet Buxtehude a harmadik-negyedik verssor feldolgozásában alkalmaz a hangszeres együttesben.

A második verszakot a második szoprán egyedül énekli a basszó kontinuóval és egyetlen hangszeres közjátékkal. A személyes név más, a latin te szócska sokszori megismétlése nagyon hangsúlyossá teszi a megszólítást. Magyar megfelelőjében tiéd a reggel éneke, és este téged kérlelünk, téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk.

A harmadik verszakban, a doxológiában, vagyis a Szent Háromság dicsőítésében mindkét énekes énekel. A dicsőítést trombita fanfár motívumok szemléltetik. Ötletes szövegfestést alkalmaz Buxtehude az Eiusque Soli Filio sornál az ő egyetlen fiának. Az Eiusque Soli öt szótagját a két énekes uniszónó egy hangon énekli, és csak a Filiónál válik ketté a két szólam. Mintha csak azt akarnám mondani, hogy a fiú az atyától született, és vele egy lényegű. Lehet, hogy egy ilyen zenei részlet megvilágítóbb néha, mint öt hittanóra. S persze, amikor a harmadik isteni személyhez érünk a szövegben, gyors mozgású motívumok következnek, szemléltetve a Szentlélek lobogó tüzét.

A nunk most szócskát pontszerűen egymástól élesen elválasztott akkordokkal szemlélteti Buxtehude a most és örökké szüntelen szakaszban. Ezeket az akkordokat a teljes együttes tutti adja elő.

terjedelmes szakaszt kap az ámen szócska feldolgozása. Ez a rész ismét négy negyedben van, hogy mintegy keretezze a darabot. Még érdekesebb azonban, hogy egy négy ütemes, folyton ismétlődő basszus témára építve bontakoztatja ki Buxtehude a zenei anyagot, amely természetesen az énekes és hangszeres szólamokban közben változik. Ez a zenei megoldás a basszó ostinátó ismétlődő basszus. Az ámen feldolgozásában 8-szor hangzik el a basszus téma. A Neuma műsorában Bach 12. kantátájával és Purcell D-dó búcsújával kapcsolatban hallottak már róla hallgatóim. Mind a sakon, mind a passzakália ide tartozik, márpedig Buxtehude orgonás művészetében ezeknek a műfajoknak is mestere volt.

Most, hogy ízekre szedtem a művet, hogy a finomabb részletekre is rávilágítsak, hallgassuk meg egészben Buxtehude o Lux Beata Trinitas című darabját. A holland Margaréta konszortot Marit Broekruloffs vezeti. Észre fogják venni hallgatóim, hogy egy koncertfelvételt illesztettem be. A kevés és alig hallható esetlegességgel együtt is remek előadást élvezhetünk. Figyelemre méltó az is, hogy milyen gazdagon látják el a legkülönfélébb díszítésekkel a zenei anyagot mind az énekesek, mind a hangszeres zenészek. A kotta ehhez a szép élő előadáshoz képest mindössze egy csupasz váz. Ezzel búcsúzom, Isten áldja önöket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, jelentette ki Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt holnap 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették, majd később elengedték Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha netán letartóztatnák Orbán Viktort, akkor 500 000 ember lesz ott, hogy kiszabadítsa, akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád ellene. A védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről, azonnali intézkedés követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influencer jogi védelmét, közölte Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus a védvonal vezetője az MT-vel. Az ellenzék obstruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnalig tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és zárószavazásán, amelyel többek között Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása szűnne meg. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. A Magyar Péter által hétvégén beterjesztett alaptörvénymódosítás értelmében, tehát többek között megszűnne Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 12 évnél tovább senki nem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte.

0: a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását kezdeményezi. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök tegnap. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. A delegációt egy demokrata szenátor vezeti. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig éjszaka 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a Busheri atomerőmű közelében is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, ők rákos daganatok, így fogalmazott Trump. Donald Trump szerint megszakítják a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal, ők ugyanis elutasították, hogy az európai országok jelentősen növeljék katonai kiadásaikat saját védelmük finanszírozása érdekében, indokolt az amerikai elnök. Korábban az volt a probléma, hogy Spanyolország nem járult hozzá, hogy az ő területéről hajtsanak végre támadásokat Irán ellen. Pedro Sánchez miniszterelnök azt mondta, Trump viselkedése csak a szokásos, a kapcsolatokkal minden rendben. Véradása hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A közelmúltban, a kánikulában, ha szükségesnél ugyanis kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, amik időnként összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Németh László bíboros, belgrádi érsek a beszélgető társam. Kedves bíboros úr, egy nagyon sűrű időszak után vagy, nem tudom, hogy mikor fogsz pihenni. Nemrég tértél haza a konzisztóriumról, az Európai Püspökök testületének is, amelynek alelnöke vagy, ülései voltak. Gondolom, hogy tele vagy élménnyel, de először a legfrissebbel kérdeznélek, hogyan kommentálod, hogy az Egyesült Államok 250. születésnapját ünnepeltük július 4-én, illetve ünnepelte a világ, főleg Amerika, és 14. Leó pápa a napot Lampedusában töltötte, igen szimbolikus helyen, részben Ferenc pápa emlékét, meg elkötelezettségét idézte, részben üzent diszkrét, diplomatikus módon az Egyesült Államok vezetőjének.
2: Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű, hogy is mondjam, gesztusa a Szentatyánknak. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy 250 éve ezelőtt, amikor kikiáltották a függetlenséget, akkor az angol birodalommal szemben egy migránsokból álló közösség állt, amely függetlenné akart válni. Tehát az egész Amerika, leszámítva az őslakósokat, akiket addigra sikeresen majdnem, hogy kiirtottak, az egész Amerika migránsokból állt, ma is migránsokból áll. Szerintem ez rámutatott, hogy a migránsok egy normális része az emberi történelemnek, és méltóságok nem veszik el azáltal, hogy migránsként érkeznek egy új helyre, és szebb és jobb jövőt keresnek maguknak és családjaiknak, és ez volt az egyetlen. Nem kell itt külön politikai, ahogy mondanám, célzásokat vagy tartalmat keresni. Ez magában egy annyira emberi dolog, hogy ha nem köztéma, akkor nem is létezne, ha szabad ezt így mondanom. Tehát a köztéma az mindegy politikai téma, és akárki mondja, nagy jelentőséggel bír. Természetesen más, amikor a Szentatya tesz egy ilyen gesztust, ez világosan rámutat, és ő még hozzáadta a vallási dimenziót is, nem csak az egyszerű emberi jogokat, hanem a vallási dimenziót is, tehát, hogy Isten képére vagyunk megteremtve, és ilyen értelemben határtalan méltóságunk van, amelyet Isten garantál, nem pedig bizonyos embereknek a kényekedve.
1: A vallásszabadság szempontjából is nagyon jelentős az amerikai függetlenségi nyilatkozat, illetve az Egyesült Államok története, mert, és ennek volt egy katolikus ellenes éle is, illetve a számtalan protestáns kisegyház hívei telepedtek meg Amerikában a kezdet-kezdetén, hogy szabadon élhessék az életüket, viszont ott egy nagyon erős katolikus ellenességet honosítottak meg az itthonról vagy Európából hozott emlékek nyomán. De valahogy Amerikában végül is mindenki, a katolikusok is ki tudtak teljesedni, és hát egy nagyon izgalmas 250 év után a legnagyobb felekezet, keresztény felekezet a katolikus egyház.
2: Igen, tehát ez mindenképpen be kell vallanunk, hogy Európában a középkorban, a reformáció után elszabadultak az érzelmek, mondjuk ezt így finoman, és nagyon sok vallási harc volt, háború, rengeteg kegyetlenséggel. Tudjuk, hogy ezek a háborúk majdnem a 17. század közepéig tartottak, amikor is Westfáliában sikerült Münster városában aláírni a tolerancia dekrétumot, amely szabad vallásgyakorlást engedett, vagyis legalább követelte, hogy az legyen. Sajnos a katolikus egyháznak ebben nem volt túl pozitív szerepe. Tudjuk, hogy az egyház majdnem a 20. század közepéig hivatalosan nem támogatta a vallásszabadságot, mert csak egy vallást tartottak igaznak, és én hálát adok a Jóistennek, hogy a II. Vatikáni zsinat ezt áttekintette, és felfigyelt a Szentlélek működésére máshol is, nem csak a saját köreiben, és ezzel megadta a vallásszabadságnak az igazi helyét és értékét az emberi életben és az emberi társadalomban.
1: A II. vatikáni zsinatot említetted, az a folyamat, amely Ferenc pápával felerősödött, és Leó pápa úgy tűnik viszi tovább a világegyház életében, az a II. Vatikáni zsinat kiteljesedésének tűnik. Ez a szinodalitás, és ami a bíborosok konzisztóriumában is egy munkaforma, de több annál, mennyiben szerves része vagy folytatása annak, amit 60 évvel ezelőtt, több mint 60 évvel ezelőtt a II. Vatikáni zsinat atyái elkezdtek.
2: Itt természetesen rá kell mutatni arra, hogy az egyház, ez egy élő valóság. Tehát nem egy, úgy mondanám, strukturális egység, amely örökre megtartja a saját határait, saját előírásait és szabályait, hanem mivel ez egy élő közösség, és először is Krisztusnak a teste, tehát ilyen értelemben is élő közösség, másrészt pedig az egyház az Isten népe, tehát benne vannak azok a mozgató erők és rúgók, amelyek jelen vannak az általános társadalmi életben. És ahogy az általános társadalmi élet változik, a kultúra is változik, épp így a katolikus egyház is arra hivatott, hogy a megismert igazságokat mindig újból és újból egy érthető nyelven mutassa be. A II. Vatikáni zsinatnak fantasztikus dokumentumai vannak. Ezeket a dokumentumokat most már 60 éve próbáljuk átültetni a mindennapi életbe. Az egyik legfontosabb dokumentuma vagy igazsága a II. Vatikáni zsinatnak az volt, hogy az Isten népe az egy minden megkeresztelt embert átfogó valóság és nagyság. Tehát az Isten népéről a Vatikáni zsinat úgy beszél, mint a katolikusok egységéről, a minden keresztényt pedig a Krisztus királysága fogalom foglalja össze. Tehát a Krisztus királysága az nagyobb a katolikus tanításban, mint maga csak a katolikus egyház. De a katolikus egyház biztos, hogy megtestesítője a legjobb formában Krisztus királyságának. Ebből fejlődött ki az a gondolat és gyakorlat, hogy a világiaknak épp úgy nagy szerepük van a katolikus egyházban, mint a megszentelt élet, vagy a felszentelt életnek a képviselő, tehát a hierarchia és szerzetesek, szerzetesnők. Ez van most egy nagyobb folyamatban. A szinodális folyamat egy nagy lökést adott, löketett ennek az egész felfogásnak. Természetesen ez nem változtatja meg a hierarchiának a szerepét, tehát a katolikus egyház nem létezik hierarchia nélkül. Ez érvényes épp ugye a protestáns egyházokra, az ortodox egyházokra, mindenhol van vezetőség, tehát ez egy az egyben benne van. Megvan a sajátossága ennek a vezetésnek a katolikus egyházban, amely nem változott. Ami változik, ez a klerikusoknak a szerepe a közösségekben. Tehát a klerikusoknak a szerepe a közösségekben kezd kikristályosodni és visszatérni ahhoz az eredeti feladathoz, amely valószínűleg az ős egyházban, amikor egyáltalában kitaláltak, hogy papokat kell szentelni, uralkodott. Tudjuk, hogy az ős egyházban apostolok voltak, meg diakonosok. A papokat később találták ki, a szabad ezt így mondani, hogy olyan értelemben, hogy a pasztorális nehézségek a püspökök számára akkora volt, hogy már nem tudták maguk elvégezni a munkát. Tehát ebben volt egy adminisztratív, pasztorális gondolat, de szerintem a Szentléleknek a gondolata is, hogy legyenek olyan emberek az egyházban, akik segítenek másoknak az Istenhez vezető úton. Tehát ez az, ami ma is kezd jobban kikristályosodni. Az Istenhez vezető úton a papoknak a feladata az, hogy az emberek mellett álljanak, és nem csak, hogy álljanak, hanem hogy menjenek feléjük. Tehát, hogy lépjenek ki a saját kis körükből, és próbálják megközelíteni az embereket ott, ahol ők élnek. Legyen ez a periféria, legyen ez betegség, legyen ez bűn, legyen ez akármilyen más adottság, és ezen az úton közelebb kerülni a Jóistenhez,
3: különösen a szentségek kiszolgáltatásával tudnak segíteni, és a személyes életükkel. De ebből már látjuk, hogy rengeteg más dolog, ami az egyházban történik, nem kellene, hogy a papi léthez kötődjön. Tehát a szentségekhez nem tartozik a gazdasági vezetés, a kommunikációs élet, a családi élet, hogy úgy mondanám, ez mindig hivatások, amelyeket mások is végezhetnek az egyházban. Ez kristályosodik ki most a szinodális tapasztalatban és folyamatban, és konkrétan a szinodális lépés a körbeszélgetések, ha szabad ezt így mondom, kerekasztaloknál, ez egy fantasztikus tapasztalatot ad. Természetesen nem mindenki fogadja ezt el, és a Szentatyánk a konzisztórium kezdetén mondta, hogy Pár Biboros nagyon fel van háborodva, hogy mindig itt körbe kell beszélni, és nincs igazi beszélgetés. Szerintem pont itt van az igazi beszélgetés, csak a probléma az, hogy nem mindenkivel tud beszélgetni és mondani, hanem csak azokkal az emberekkel, akik ott vannak az asztalnál. De azért vannak kávészünetek, azért vannak más lehetőségek, tehát senkinek sincs megtiltva, hogy ne beszélgessen másokkal, és hogy ne terjesse a saját gondolatait. De nagyon fontos, hogy ebben kis körbeszélgetésekben, kis csoportokban mindenki szabadon tudja elmondani, hogy mi a véleménye.
1: A püspöki szinódus intézményét a zsinat elevenítette föl, és vált gyakorlattá, de 6. Pál kezdeményezése végül is eléggé formális tanácskozásokká, vagy összejövetelekké szűkült, vagy fogyatkozott, tehát II. János Pál idején, meg talán Benedek pápa idején is, hát volt egy előkészítő bizottság, a szinódusi, és akkor hát gyakorlatilag végighallgatták, és igazi diskurzus nem igen volt azokban a témákban, hanem rábólintottak arra, amit a kúria illetékes szervei kidolgoztak. A püspöki szinódus Ferenc pápa megújította, világiakat, meg hölgyeket, nőket, szerzeteseket, világiakat bevont, és egy valóságos együttgondolkodás született meg. Na most úgy érzékelem én így a kívülállóként, hogy a biborosi testület, a konzisztórium területére is most, éppen nem is Ferenc pápa idején, hanem Leó pápa idején szüremkedett át ez a Ferenc pápai kezdeményezés, ami a püspöki szinodusra jellemző volt. Tehát mi várható attól, hogy a biborosok nem csak ünnepélyes biboros kreálásokkor találkoznak konzisztóriumként, hanem egy olyan együttlét, amely talán a pápának egy támasz, egy segítség, egy biztatás és egy ötletbörze.
3: Tehát az egész, úgy mondanám, szinódusi kérdés, tehát a püspökök szinódusa és a minden, ami ezzel összekapcsolódik, vagy ezzel kapcsolatban van, ez egy nagyon érdekes folyamatnak az eredménye. 6. Pál, ahogy említetted, megalapította a püspökök szinódusát. És ennek a püspökök szinódusának megvan a saját statútuma, nagyon rendesen szabályozott, és megvan az is, hogy hogyan készítik elő a dokumentumokat, az újabb témákat. Tehát itt minden helyi egyház be van vonva, ugyanis állandóan létezik a lehetősége annak, hogy minden helyi egyház küld észrevételeket, javaslatokat a témával kapcsolódóan, és ebből dolgozza ki a szinódusi titkársága az úgynevezett fő vonalakat, lineamenta, ennek az alapján dolgozik a püspöki szinódis, mikor találkozik. Ferenc pápának az újdonsága abba volt, hogy ezt meghagyván elkezdett gyakorolni a szinódusi találkozóknak egy új formáját. Ahová meghívta a világiakat, teljes joggal, szavazati joggal, és ez megváltoztatta a mostani szinodális felfogást. De a statútuma a püspökök szinódusának csak abban lett megváltoztatva, nagyjából, hogy a neve másképp néz ki. A többi az minden maradt úgy, és beletéve, hogy a Szent Atya a saját akarata szerint, meghallgatva a tanácsokat, vagy kevésbé, változtathat bizonyos dolgokon. Ez 6. Pál idejében is az volt. 6. Pál, ezt mindannyian tudjuk az egyház történelemből, hogy a bíborosok ellenezték egy ilyen püspöki szinódusnak a felállítását, mert azt tartották, hogy ez egy kicsit le fogja kisebbíteni a pápának a hatását, és befolyása lesz az egyház vezetésére. Ez nem történt meg, hanem kaptunk egy olyan testületet, amely mindig is nagyon pápahű volt, és segített a pápának. A konzisztóriumokat nem szabad összehasonlítani semmiképpen se egy szinódussal, ez nem szinódus, nem is akarja a helyét elfoglalni, tehát ez egy teljesen más jelenség, ha szabad így mondanom. Hatodik Pál soha nem használta, második János Pál párszor, és Benedek pápa mindig csak a bíborosi kreálásokkal kapcsolatban egy nap előbb meghívta a bíborosokat, ha akartak, jöttek elő. Tehát ezek különböző dolgok. Leó pápa az elejétől mondta, hogy ő mindenképpen akarja használni ezt a grémiumot, ha szabad így mondanom, a bíborosoknak a testületét. Ez nem az ő eredeti gondolata, ez nem is egyháztitok, hogy a konklávé, a tavalyi konklávé előtt az egyik legnagyobb hiány, és legtöbbet a kúria szemére vetett kritika az volt, hogy elszakadtak az egyháztól, és ebben, hogy közelebb kerüljünk, rendszeresen találkozni kellene a következő szentatyának a bíborosok testületével. Tehát a bíborosok testülete így került be a képbe, tehát ez nem teljesen Leó pápánk. Leó pápa elfogadta, és mi több, a megnyitó beszédében kitért rá, hogy pont ezért gyakorolja ezt a formáját a tanácsadásnak, mert a bíborosok nagy része ezt kérte, és a másik, hogy a bíborosok, akik őt megválasztották, itt vannak a konzisztóriumban, és hogyha már megválasztották, akkor nem csak az volt, hogy ráruházzák a feladatot, hanem hogy segítsenek ennek a feladatnak az elvégzésében, a megvalósításában. Tehát egy nagyon szép beszédet mondott az elején, ez egy kis eltűnt a radarok alatt az újságokban, mert ez nem tartották valószínűleg az újságírók annyira fontosnak, mint amit a végén mondott. Habár szerintem, ami a bíborosokat illeti, a bevezető beszéde, a megnyitó beszéde pénteken délelőtt, az egy történelmi, ami hosszú távon, tehát biztos, hogy Leó pápa idejére meghatározza az ő viszonyát a bíborosok testületéhez.
1: A helyi egyházak hangja eljusson a pápához, ez a lényeg.
3: Szabad rögtön ide közbevetném, hogy ez, hogy is mondanám, egy kicsi túl leegyszerűsített lenne azt mondani, hogy a kúria a bíborosok ellen, hanem a bíborosok nélkül. Igen. Tehát ez, én inkább így mondanám. Nem, egyik nem volt a másik ellen, de a felfogás, hogy a kúria egyedül sem tud végezni dolgokat annélkül, hogy amihez el lehet képzelni minden központi hatalomnál, hogy mennyire képes másokat is bevonni.
1: Igen, tehát végülis akkor ez nem egy csak ünnepi protokolláris együttlét, a gyönyörű szép bíborosi ruhában bevonuló grémium a konklávén kívüli alkalmakkor, hanem az egyház hajójának kormányosát segítő valós testületként működtök ezek szerint.
3: Ez van, ez az igazi lényege, erre tért ki a szentatya, és megvallom őszintén, hogy így privát is beszélgető a bíborostársokkal, tetszik nekünk ez a gondolat, érezzük a feladatnak a nagyságát, a kihívását, és egyben öröm is tölt el minket, hogy tényleg komolyan vesz minket. Szabad ezt így mondani.
1: Januárban is beszélgettünk, mikor az első Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium volt, és akkor abban maradtatok, vagy az volt a pápának a javaslata, vagy iniciatívája, hogy évente kétszer üljön össze ez a testület. De most hoztatok egy módosítást, vagy kértetek egy módosítást, hogy évente egyszer, de hosszabban, tehát hogy ne utazással, meg jetlaggel történjen a találkozó, hanem tényleg egy érdemi brainstorming legyen.
3: Igen, ez volt a gondolat, tehát egyrésztből a bíborosok nagy része most már Európáról kívül jön. Tehát sokkal nehezebb az utazás, akkor is, hogyha a különböző lehetőségek már adottak, tehát akinek kell könnyebb vízumot kapni, beutazni Európai Unióba, de függetlenül attól fizikailag nehezebb repülőjáratokat találni.
1: Hát hogyne.
3: A másik kérdés pedig ez a hihetetlen gazdasági kiadás, tehát nagyon drágák a jegyek, valljuk be őszintén. A római ott tartózkodást is fizetni kell, az se olcsó dolog. Úgyhogy mindnek van egy ilyen anyagi vonzata is. És a harmadik, hogy a januári az másfél napig tartott, érezhető volt, hogy nincs elég idő. Tehát egy nagyon rövid, pont csak olyan, csipegettük az infókat, meg a dolgokat, de most ezzel, hogy két napot együtt voltunk, és előre megkaptuk a programot, tehát jobban ki volt, meg volt szervezve az egész. Könnyebb volt tényleg közösen dolgozni, és ennek nagyon örültünk mindannyian, de függetlenül ettől kértük a Szentatyát, aki elfogadta, hogy évente egyszer legyen, és a lehetséges akkor négy napig tartson.
1: A mostani konzisztóriumnak a fő hozadéka, vagy a fő témái mik voltak?
3: A modern világ helyzete, az egyház kihívásai, az első enciklika fényében, Leó pápának az első enciklikájának a fényében, tehát a mesterséges intelligencia, a béke és a háború kérdése, tehát ezekről tárgyaltunk legtöbbet, ez mindig egy kegyelmi pillanat, amikor most is több mint 170-en vettünk részt, ezekből minimum 110 bíboros a világ tájairól, tehát nem azok, akik Rómában laknak és élnek, tehát első kézből vannak információk, hogy mi történik, milyen irányban megy a különböző nemzetekkel fejlődése, politikai helyzete, és hogy milyen választ lehetne adni egyházi részről. Tehát ez kimondottan jó volt, a Szentatya munkásának a támogatása is kérdés volt, hogy milyen formában tudnánk támogatni ezt a békéért elindított harcát, mert ez már a harc most már, hogy mindig, mindenhol említi, hogy békéért kell imádkozni, és le kell fegyverezni a szavakat, le kell fegyverezni a beszédünket, a nyelvet, le kell fegyverezni a világpolitikát, és újból visszatérni.
1: És le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát is.
3: Az is benne van, hogy a mesterséges intelligenciát, ugyanis a mesterséges intelligencia rengeteg jó dolgot tud tenni, és tesz is már, de az, amit a mesterséges intelligencia tesz a modern fegyvereknek a fejlesztésében és azoknak a használatában, az borzasztó, és tényleg félelmet ébresztő, hogy egyszer nem lesz úgy, hogy a mesterséges intelligencia egyik algoritmusa másképp méri fel a helyzetet, mint az emberi gondolat vagy döntéshozók, és olyasmit fog tenni, amit utána nem lehet visszapergetni.
1: Volt-e olyan találkozásod valamely kollégával, idézőjelben mondom, valamely bíborossal, amely nagyon nagy élmény volt? Most már több egyszer együtt vagytok, de hát nem tud az ember mindig mindenkivel beszélni másfél, két vagy három nap alatt. Volt-e olyan találkozó, amely nagy élmény volt számodra?
3: Igen. A Zöldfoki bíboros.
1: Zöldfoki szigetek.
3: Zöldfoki szigetek bíborosa.
1: A foci csapata is, a foci csapata is jó.
3: Totál lázban élt, mert akkoriban voltak a foci eredmények, és a csapatuk fantasztikusan játszott, és ez egy másfél milliós országnak hihetetlen élmény volt, úgyhogy örömmámorba úszott. Mi ismerjük egymást már pár éve, úgyhogy fantasztikus öröm volt beszélgetni vele, tehát ez az öröm csak úgy bugyogott ki belőle, mondjuk ez így, nem sok sugárzott, úgyhogy ez fantasztikus volt. Na, természetesen ez volt ilyen egy örömteli, de voltak nagyon érdekes egyházpolitikai, meg világpolitikai dolgok, tehát itt mindenképpen a rendtársamat szeretném említeni, a Kikuchi atyát, ő a tokiói érsek, és a Caritas Internationalnak az elnöke, tehát világszinten vezeti, aki sok helyen fordul meg, és ismeri tényleg a világhelyzetet, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes beszélgetések voltak, úgyhogy én örültem, hogy találkoztunk, szerintem jó volt az eredmény, jó volt a hangulat, úgyhogy adja a jó Isten, hogy a következő találkozók is ilyen irányba menjenek.
1: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm ezt a helyzetjelentést Németh László belgrádi érseknek, bíborosnak. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a hitről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2019. október 2-ai adásunk ismétlése.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
6: Például a kedvel, szeret, az is ugye a szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
5: Eszter, tudnád folytatni a sort?
7: Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
5: Jasmin, van még valami ötleted?
8: Vonzódik, tetszik, bejön neki kedvem.
5: Anna?
9: Rokon szenvez, csíp.
5: Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felé felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezik görögül, hogy erosz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valamit tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
9: Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
5: életstílus.
8: Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi. Talán.
5: Eszter?
7: Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
5: Igen, igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog?
6: De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
5: pontosan
6: sportolni.
5: Ugye igen, ezek? Igen. Ugye érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekvő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
6: Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatúnak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy az neki is jó legyen.
5: Igen, azt szoktuk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránt süt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézus féle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
7: Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
5: Igen, igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk. Jászmin?
8: Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam fölkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönöm, viszonyban se voltunk, és az, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
5: Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Ezt te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
7: Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, hogyha kéri.
5: Igen, igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
7: Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzésed tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elön belülről, és ez így olyan jó érzés.
5: Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a fele baráti szeretetet.
9: Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
5: Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjuk már rá konkrét történeteket, amiben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
9: Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
5: Igen, Jászmin?
8: Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, jerikói vak gyógyítása, leprású gyógyítása például.
5: Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter.
7: Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
5: Pontosan. Luca?
7: Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
5: Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg, gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai megnyegzőn gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretett cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy szerette Isten a világot, és az a válaszra, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
7: Például a hit és a lelkiismeretünk.
5: Igen?
7: És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Uh-huh. Igazából ugye Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik.
6: hogyha mi is szeretjük az embereket.
5: De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.

0: Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
1: Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
0: Mit fejez ezzel ki Jézus?
1: Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
0: Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Luca?
2: Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
0: Pontosan mire gondol itt Jézus?
2: Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
0: Lehet, amit így egymással cselekedtünk. Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani? Vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
3: Szerest fele barátodat, mint önmagadat.
0: Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jázmin?
4: Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
0: Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Kérdezi Péter. És Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye az a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
2: Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
0: Eszter?
1: Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
0: No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek? Mi lehet ennek az oka? Eszter?
1: Hát például, hogyha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
0: Igen, igen.
1: Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetést kapunk miatta később, vagy...
0: Luca?
2: Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinálom, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem.
0: Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot. Azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk. Vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat, vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
1: Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz, viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
0: Luca?
2: Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
0: Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
3: Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
0: Jászmi?
4: Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
0: Eszter?
1: Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint hogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
0: A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, a béketűrés, a jóság, a kedvesség, a szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
0: Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összalapított, üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra. ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezében átszállat, fejére tőviskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az ég madaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éjc ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen, a szeretet nélküli felelősség figyelmetlen, a szeretet nélküli igazság kemény, a szeretet nélküli okosság gőgös, a szeretet nélkül barátságosság hűvös, a szeretet nélküli rend kicsinyes, a szeretet nélküli hatalom kíméletlen, a szeretet nélküli birtoklás fösvény, a szeretet nélküli adakozás képmutató, a szeretet nélküli vallásosság bigott, a szeretet nélküli hit vakbuzgó, a szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. október 2-ai adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány döntése alapján elindul a Baross Gábor vasútfejlesztési terv, Magyarország történetének egyik legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a következő 15 évben 3550 milliárd forintból újítják meg a hazai kötött pályás közlekedést. Meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztése Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A megannyi fejlesztési terv között felsorolták, hogy 60 és Füzesabony között is óránkénti 160 kilométeres sebességgel mehetnek majd a vonatok, Füzesabony és Eger között 100-zal, Miskolc környékén tramtrain, azaz vasútvillamos létesülhetne, Egerben még Felnémetig is járhatnának modernebb vonatok segítve a helyi közlekedést. Erre előkészületeket tesznek. A tárcavezető azt mondta, fel kell számolni a Magyar Vasút évtizedes lemaradását, korszerűsíteni kell az infrastruktúrát, új járműveket beszerezni, és megbízhatóbb, gyorsabb, kényelmesebb közösségi közlekedést biztosítani az utasoknak. A vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági, mondta el a tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon megjelent. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, a kriptoeszköz átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatna az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tisza párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Cibus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, míg Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez a

0: Dalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével szűnjön meg, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák szintere, közölte. Június végén a hiánycél 80,2%-át ért el a központi alrendszer deficitje, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Júniusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere 424 milliárd 100 millió forint többlettel zárt, szemben az egy évvel korábbi 24 milliárd 400 millió forintos többlettel. Az első hat hónapban így az államháztartás központi alrendszere 3382 milliárd 200 millió forintos hiánnyal zárt. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt, derül ki a brit Financial Times cikkéből. 2 millió 400 tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt az Európai Gabonakereskedők Szövetsége, ez pedig nagyjából 444 millió euró, azaz 160 milliárd forintnyi kiesés. A legnagyobb visszaesés várhatóan Franciaországban következik be. Végül az időjárásról. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 10-12, napközben aztán 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. Foglalkozunk Miskolc két legfontosabb turisztikai attrakciójának megújulási folyamatával. Bemutatjuk a Miskolci Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium megújult termeit. Ezek műsorunk témái. Kellemes rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel két év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Azzal szeretném kezdeni, hogy itt volt három felvetés, vagy négy egészen pontosan, és mielőtt én elmondanám ezt az egész idővonalat, hogy mi is történt az elmúlt másfél esztendőben, engedjék meg, hogy ezekre gyorsan megpróbáljak reagálni. Alakuljon vizsgálóbizottság, nagy örömmel veszem. Bármilyen ügyben nyílt kártyákkal játszunk, tehát bárki bármilyen eljárási folyamatban bele nézhet, és ezt azért is merem mondani, mert én ma a délelőttömet Budapesten töltöttem, a Közlekedés és Beruházási Minisztériumban, Szemerei Samu államtitkár úrnál, aki az országos főépítész, ezt vélhetően tudja képviselő úr is, és az országos főépítész úrral több fontos dolgot átbeszéltünk, és elvittem neki azokat a terveket, ami az akvaterápiára, illetve arra a további fejlesztésre vonatkozik, ami elkészült és készen van. Tehát mi ezt megcsináltuk, és én ezt szeretném majd átadni képviselő úrnak is, és nagyon megköszönöm, hogyha ebben az ügyben segít minket és támogat minket. Államtitkár úr ezt ma délelőtt megkapta tőlem. És akkor megpróbálnám először nagyon röviden összefoglalni, ne haragudjanak, csak Szalamander van, és képviselő úrral nekünk 7 óra után egy picivel oda el kell induljunk. Több száz egyetemista vár minket, csak semmiképp nem szerettem volna ezt a mai fórumot kihagyni és lemondani. Azzal kezdem, hogy nem első alkalommal vagyok Tapolcán fórumon, ez az 5. olyan alkalom, amikor vagy tapolcai lakosokkal, vagy tapolcai vállalkozókkal találkozom, és én azért mentem el mindig ezekre a fórumokra, és azért fogadtam el ennek a mai fórumnak is a meghívását, mert semmilyen titkolni valónk, vagy szégyelni valónk ebben az ügyben nincsen, és remélem, hogy a fórum végén önök úgy állnak majd föl, hogy érteni fogják, hogy mi az, ami történt az elmúlt másfél esztendőben. És akkor megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Ugye szeptember 6-án történt az a tragikus tűzeset, amelyen én még nem voltam hivatalban lévő polgármester, Veres Pál polgármester úrral voltunk akkor este jelen, és tragikus volt látni, ami történik. Nem jó úgy elkezdeni egy polgármesteri ciklust, hogy az ember nyakába egy ekkora baj és egy ekkora probléma zuhan, de mind a ketten azonnal elkezdtük a megfelelő tárgyalásokat és egyeztetéseket arra vonatkozólag, hogy hogy lehet a lehető leggyorsabban ebből a bajból kilábalni. Meg is alakult egy szakértői bizottság, egy munkacsoport, ami elkezdte azt a munkát, hogy nagyjából összerakjuk azt, hogy mi is a teendőnk és mi is a lehetőségünk. Egy nagyon fontos dolgot azonban el kell mondanunk, mi hosszú hónapokig a tűz után nem mehettünk be a barlangfürdőbe, ugyanis egy hatósági vizsgálat folyt. Amire lehetőséget kaptunk az EKM-től, az az volt, hogy a gyógyászati részleg tetejét, ami szintén megsérült részben a tűzben, részben pedig az oltás következményeként, ezt befedjük és megpróbáljuk valamilyen módon megoldani. Tehát a gyógyászati részleg akkor kapott egy idéglenes tetőt. Hogy ez miért idéglenes tető, ez nagyon fontos lesz majd a végén, amikor az új tervekről beszélni fogok önöknek. A hatósági vizsgálatok után, amikor ez befejeződött, elindult azonnal a kárfelmérés, és ugye közben elkezdtük a kormányzattal a tárgyalásokat arra vonatkozólag, hogy igazából mekkora forrásra is van szükségünk. Miniszter úr januárban volt itt, január 30-ára ígérte a pénznek a folyósítását, ez február végén történt meg, akkor érkezett az önkormányzat számlájára, ez az 1,3 milliárd forint, aminek az volt a sorsa, hogy mi ezt a barlangfürdőre költsük, és utána indult a közbeszerzés nyílt és tárgyaláshoz szakasza, ez február, amiről most beszélünk, és ne haragudjanak, de ez az igazság és ezek a tények, ez egy 9 hónapos folyamat. Tehát egy közbeszerzési eljárás, amikor közpénzt költ el az ember, és ezt törvényesen és szabályosan akarja megtenni, az nem egy-két hét, hanem ez sajnos egy nagyon-nagyon hosszú időszak. Amikor ezt mi megtudtuk, hogy az a fajta mentesség, amit miniszter úr szóban megígért, nem érkezik meg, tehát magyarán nem mentesülünk a közbeszerzési eljárás alól, akkor írtuk levelet miniszter úrnak, mármint akkor az EKM-nek, természetesen ugye az volt még a minisztériumnak a neve, próbáltunk telefonon és mindenféle egyéb fórumon segítséget kérni. Ugye az EKM egy fontos szereplő, mind a mai napig egyébként a projektben, mert ők azok, akik műszaki szempontból folyamatosan felügyelik ezt az építkezést. Ezt mi nem kaptuk meg, tehát a közbeszerzési eljárást végig kellett csinálnunk, mert nem volt más lehetőségünk. Tehát februártól novemberig ez a 9 hónap, ez erről szólt. Novemberben, amikor lezárult a közbeszerzési eljárás, és meglett a nyertes, aki egyébként a legolcsóbb ajánlatot adta a barlangfürdő kivitelezésére, december elején át is adtuk a munkaterületet. És gyakorlatilag az a munka, ami elkezdődött a barlangfürdőben, az december 1-én kezdődött el. Nekikezdtünk a munkának, és kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj, mint ahogy mi azt gondoltuk. Gépészeti rendszerek, medencék, műszaki alkatrészek, a kagylómedencének volt egy nagyon komoly problémája a leürítő résszel, és ezek a problémák bizony akkor derültek ki, amikor nekikezdtünk az építkezésnek. Én azt a hasonlatot szoktam egyébként mondani, hogy olyan, mint amikor az ember egy fürdőszobát felújít, csak ezt meg kell szorozni 10 000-rel. És mindezt a munkát, és mindezt a teljes újjáépítését a barlangfürdőnek, ezt egy mészkő barlangban, tehát kőben kellett elvégeznünk. És ahogy mentünk előre az időbe, egyre több dologra derült fény, ami sajnos az elmúlt 30 évben kimaradt, azért, mert a városnak forrása és lehetősége egy teljes körű felújítása nem volt. Tehát nem az előző városvezetéseket szeretném ezért hibáztatni, hanem tényként szeretném leszögezni, hogy az a 300 ezer vendég, aki a barlangfürdőbe évente megfordult, annak a 300 ezer embernek a bevétel kiesése, ami a jegybevételből származott volna, az nyilván minden városvezetésnek fájt volna. Emiatt nagyon sok olyan fontos karbantartás és nagyon sok olyan munka maradt el, amit el kellett volna az elmúlt 30 esztendőben végezni. Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtése is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját kút rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek, és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyósítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőlem megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És két lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk. Talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut. És még egy dologról hagy beszéljek önöknek, illetve két nagyon fontos dologról. Az egyik a folytatás. Itt vannak a kezemben a tervek. Ezt most oda fogom adni képviselő úrnak, és az országos főépítésznek ma délelőtt átadta. Tehát az, hogy mi mit gondolunk a barlangfürdő jövőjét illetően, az készen van. Az itt van a mi fejünkben. Egy dolog hiányzik, 4,5 milliárd forint. Az kellene ahhoz, hogy a barlangfürdőt nem csak azt a részt, ami az egészségügyi, rekreációs célokat szolgálja, hanem a külső részeket is meg tudjuk újítani. Én megkérném a Tamást, hogy indítson már el erről egy rövid videót, ugye ebben a dokumentációban nagyon sok minden benne van, de ha ezt megnézik, akkor fogják igazából látni azt, hogy mi is az tulajdonképpen, amit mi a második ütemben szeretnénk megvalósítani. És még egy utolsó mondat, Lúza, ha szabad, ez pedig a következőképpen szól, ugye ezzel a teljes gépészeti átalakítással még egy fontos dolgot meg kellett, hogy oldjunk, ez pedig a barlangfürdőnek az a fajta műszaki megoldása, leginkább energiaellátása, ami idáig a kisebb hálózat szempontjából elegendő volt, de most már ez kevés. Egy 3x800 amperes új vezetéket fogunk beépíteni az elkövetkezendő hónapokban ide Tapolcára, ami egyrészt a barlangfürdő megnövekedett igényeit fogja kielégíteni, másrészt nagyon bízom abban, hogy azokat a feszültségingadozásokat, amit itt Miskolc-Tapolcán tapasztaltak, vagy amit Szirma-Martinkertvárosban tapasztalnak az ott lakók, ezzel a fejlesztéssel meg fogjuk tudni oldani. És még egy legutolsó mondatot engedjenek meg nekem, Tiszaújvárossal szokták összehasonlítani a barlangfürdőt, ezt nem lehet. Tehát két teljesen különböző dologról beszélünk. Tiszaújvárosban leégett a tető, mi pedig itt egy égés után gyakorlatilag majdhogy nem egy új barlangfürdőt építünk, legalábbis azt a szárnyat, amivel készen leszünk. Ezt megint Tamást kell, hogy idézzem, aki az elmúlt 40 évben nagyon sok építkezéssel megfordult már, és azt mondta nekem egyszer, hogy ilyen összetett és komplett műszaki és mérnök technikai feladattal még nem találkozott. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ezt az augusztus 20-ai határidőt tartani fogjuk. Nagyon megköszönöm azoknak a tapolcai vállalkozóknak, akik kitartottak, akik nyitva voltak az elmúlt másfél esztendőben, mert ők az igazi hősök, akik nem bezárták a szállodájukat, hanem nyitva voltak, és megpróbálták azt megoldani, hogy Tapolca turizmusa és idegen forgalma az ne feküdjön a padlóra. Még egyszer köszönöm az ő kitartásukat, és azt is köszönöm, hogy meghívtak.

0: A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe érkezik, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
1: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri Vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzi víz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát hogy az újság ezt írta? Hát hogy azt mondják, hogy szálloda lesz? Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri Várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságban vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve. És hát természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy de nem. Ez az első. A második dolog, ami nagyon furcsa, hogy pontosan olyan emberek beszélnek erről, akik nagyon tisztában vannak a közbeszerzésnek azon pontjával, hiszen az első ütem az Európai Uniós forrásból készült, és ott van egy fenntartási kötelezettség. Az a kiállítás, ami benne volt, annak ugyanúgy meg kellett maradnia. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz benne, ez pusztán csak az információ hiányából adódik, hiszen pontosan tudjuk, mert fenntartási kötelezettség van, és minden olyan kiállítás, ami volt, az meg lesz. És ezen kívül a turisztikai ügynökség egyértelműleg kijelentette annak idején, hogy egy olyan kiállítási rendszernek, egy olyan kulturális dolognak kell benne lennie, ami az Anjou kornak a lenyomata. És azt keresték meg annak idején, és mi arra is terveztük, arra szól az építési engedélyünk, minden egyéb, arra terveztük, hogy ezt kielégítsük. Tehát ide csak kifejezetten kulturális funkciók kerülnek be. Az egy másik kérdés, hogyha most akár a budai várat nézzük, vagy elmegyünk a Wawelbe, vagy elmegyünk Németországba, Franciaországba, hogy ezeken a területeken belül van úgynevezett vendéglátó funkció. Na de ez a vendéglátó funkció, ami bekerül, ez azért kerül be, mert ma már önmagában csak egy tiszta múzeumi funkció nem fenntartható. Nincs az a világnak az a pénze, ami erre elegendő. Tehát a térrekonstrukciók azok pontosan megfelelnek a középkori elvárásoknak, illetve a középkori térképzéseknek. Tehát az ebédlő palota, hát én nagyon várom azt, hogy a tisztelt hallgatók, illetve a városlakók bemehessenek. Nekem van az a szerencsém, hogy napjában minden nap bejárok, és hát olyan csodát lát az ember, hogy az egyszerűen tényleg fantasztikus, mikor besüt a lenyugvó nap, és amikor onnan az ember kinéz az ebédlő palotából, akkor lovagi tornák terét látja, és úgy elképzelem, hogy a király kisasszony, vagy a királyné asszony onnan köszönti a lovagokat, akik a lovagi tornák terén ugye küzdenek az ő kegyeiért, tehát itt lehet megérteni ezt a dolgot. Na most ott egy olyan ebédlő palota készül, ami működik. Tehát ezen kívül nincs másfajta gazdasági funkciója. Lesz benne például múzeumpedagógia, ami azt jelenti, hogy fönt a második emeleten bizony kialakult egy ilyen hely. Lesz benne egy olyan kiállító terem fönt a második emeleten, ami gyakorlatilag egy olyan trezor terem, ahova bármilyen műtárgyat, bármilyen időszaki kiállítást úgy lehet odavinni, hogy a biztosító ezt biztosítja. Hiszen ma azért nincsen sokszor itt a városban vagy a régióban ilyen szintű kiállítás, mert nincsenek meg a feltételei. Itt megvannak. De ugyanígy elmondhatom, hogy konferenciákat lehet benne rendezni, amik idáig csak a lovagteremben voltak, de adott esetben a lovagteremben lehet egy más rendezvény, és felette pedig meg lehet csinálni ezt. És ezek azért nagyon fontosak, mert egyértelműleg előrevetítik. Vagy például a padlástérben, a lovagterem fölött egy állandó pálos kiállítás. Erre már megnyertük, ezt be fogják hozni. Tehát szó sincsen arról, hogy ez nem tudom milyen, és főleg nem az, hogy ez valakinek a szállodája lesz, vagy valakinek a gazdasági biznisze, szó sincs erről. Tehát én azt tudom mondani, jártak itt Kanadából, a mérnök kamarától. Fantasztikus elismeréssel nyilatkoztak. Kellett is egy előadást tartsak interneten keresztül Torontóba. Nagyon nagy sikerrel. De ugyanezt elmondhatom a német vendégeimről, a lengyel vendégeimről, és a többiekről, akik mindegyike csodálattal nézett rá, és nem csak egyszerű laikus emberként, hanem szakemberként. Múzeumi emberek voltak, előadó művészek, és így tovább. Gondoljanak bele, hogy ez a vár ezzel a térstruktúrával a régi úgynevezett visszasért kalákás időszakhoz képest 10-szer annyi helyszínt fog tudni biztosítani. És a régi kalákának a helye, meg a nézőtere nagysága ugyanaz maradt. teljesen ugyanaz maradt, hiszen az alapok ugyanolyanok, csak a falak emelkedtek föl. De kint a bejárat előtt szintén lesz egy ilyen rendezvénytér, vagy körbejárhatóan a teraszokon fantasztikus élmények lehetnek. Elhoztam ide olyan előadó művészeket, Kossuth Díjas előadó művészeket, megkérdeztem, hogy tudnának-e valamit csinálni. De azt mondták, hogy fantasztikus. Bár jöhetnének ide rendezni. Elhoztam ide Horváth Ádámot, aki ugye az operaházat is igazgatta egyszer-kétszer. Azt mondta, hát Laci, hát ez egy opera színhely, de olyan opera fesztivált lehet itt csinálni, most már Lovagi Tornák tere, Diósgyőri vár, a várhárokba, ha víz kerül, ami Szegedet kenterbe vágja, a szegedi szabadtéri játékokat, tehát csodás lehetőségei vannak, és tényleg ennek ez a lényege, hogy a kultúrából lehet azt a bevételt biztosítani, természetesen olyan megfelelő vezetés mellett, ami egyébként más gazdasági dologból menne, és ami nagyon fontos volt, hogy annak idején Lázár János, amikor kiadta az utasítást, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha minden egyes szakma az ICOMOS-tól kezdve ráütötte a pecsétjét, hogy egyetért és mehet. Ezek mind megvannak. Tehát az összes többi az egy városi legenda, de igazán valóság alapja nincsen. Megint azt mondom, végtelenül sajnálom, hogy az elmúlt időszakban, ez 2019-et követően egyik városvezetésnek sem volt igénye arra, hogy egyáltalán elkezdjünk erről beszélgetni, hiszen a teljes rendezésnek az összes terve engedélyezési szinten megvan. És ezek azért nagyon fontosak, mert az elkövetkezendőkben nagyon súlyos problémát fog okozni a vár környezetében az, hogy a vár beindul, több százezres látogatói létszámra lehet számítani, ezt már most előre lehet érzékelni, hiszen a régió legnagyobb kulturális beruházása, és olyan jegyekkel rendelkezik, amivel Közép-Európában egyetlen egy vár sem rendelkezik, és ezeket az előre elkészített terveket, amelyek készen vannak, ezeket semmi más nem kellett volna csinálni, vagy kellene csinálni, mint leporolni, és ezzel menni tovább a megfelelő források irányába. De ami viszont problémát fog okozni, hogy hirtelen fognak építési engedélyekért jelentkezni, és olyan léptékváltást fognak csinálni a környezetben, ami teljes mértékben tönkre fogja tenni azt a középkori milliót, ami. Tehát már most a városnak egy rendezési tervet már készen kellene a fiókba tartania ahhoz, hogy a későbbiekbe benyújtott építési engedélyeket kezelni tudja. Ezt mint városi főépítész tudom, annál is inkább, hiszen látjuk, hogy régi 1700-as évekbeli épületeket bontanak le, hivatkozva arra, hogy szerkezetileg gyengék. Nem igaz, csak meg kellene erősíteni őket. Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.

0: Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolciensis alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, a gyakorlóiskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helyiségekbe csoportmunkára alkalmas nagy asztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
1: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatokként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli, már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorlóiskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5. még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni. Egy kép többet mond 1000 szónál is, De gondoljuk csak azt el, hogy az osztályfőnök egy 8 év folyamos osztálynak lett az osztályfőnök. Egy gyerekek 8 évig lesznek az iskolában, nem mindegy, hogy milyen körülmények között vannak ott. Az osztályfőnök a vezetője volt annak a csoportnak, amely kialakította ennek a teremnek a berendezését és színvilágát, és nagyon-nagyon sokan segítették az ő munkáját, a bútorok kiválasztásától, a színvilágnak a kialakításától, még a függönyök színei és a függönyöknek a méretét is, anyagát is megbeszélték a kollégák egymás között, mert mindenki a szívén viselte, hogy jönnek a kicsik, a mazsolák, a manócskák, a törpék, mindegy, hogy hogyan az ötödikes földesisták, és hogy a lehető a legjobb helyzetet teremtsük meg, ahol a személyes tér is megvan a diákjaink számára, ahová biztonságosan el tudja zárni a saját értékeit, ahol kellemesen érzi magát, ahol nem baj, hogy ott marad egy tankönyv, mert az akkor a következő nap is ott lesz, vagy a következő órán is, és hát olyan legyen ez a terem, amiben a gyerek jól érzi magát. Margarétapadok vannak benne, ez egy hallgatónak nyilván sokat nem mond, de a margarétát mindenki ismeri, tudjuk azt, hogy a közepén van egy nagyon szép kis belső rész, aztán, ami szirmok veszik körül. Na most ezeket megcsináltak asztalokból, padokból is, amit zöld székek vesznek körül, tehát valóban minden egyes munka állomás úgy néz ki, mint egy gyönyörű virág. De azt gondolom, hogy ez már az osztályfőnöknek által vezetett munkacsoport fantasztikus kreativitásának, jó ízlésének, igényességének az eredménye. Egyszerűen jó bemenni ebbe a terembe, és nagyon jó érzés arra gondolni, hogy megvan a reménye arra, nem csak a Földes Gimnáziumnak, hogy az iskolák megújulnak, hanem minden iskolának megvan rá a reménye, hogy megújulhatnak most az elkövetkező években, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon magas szintre emelték az oktatás világát napjainkban. Az, hogy milyen épített környezetben dolgozunk, az meghatározza a munka terhelésünket, a munkabírásunkat és a munkakedvünket is. Tehát ez a három dolog nagyon-nagyon összefügg egymással. Másrészt ez az új típusú berendezkedés, ez nem csak az egyéni munkára, hanem a csoportmunkára is alkalmatos. Pedig pontosan tudjuk, hogy sok embernek a tudása az összeadódik, és hamarabb, gyorsabban, eredményesebben tudunk együtt dolgozni, és nagyon fontos szerepet tölt be ez a közös munka a fejlődésünkben. Minél gyakrabban dolgozunk együtt, minél több időt töltünk együtt, akár a kortársainkkal, akár embertársainkkal is, a szociális érzékenységünk is javul, jobban oda tudunk figyelni embertársainkra, a visszajelzésekből jobban megismerjük magunkat is, és a képességeinket is. Kisebb a kockázat annak, hogy valami nem sikerül, tehát a frusztráció is jelentősen csökken azáltal, hogy a közösségben dolgozunk. És ez a teremberendezés ezt a közös élmény szerzést erősíti meg a gyerekekben. Olyannyira, hogy nagyon szeretnek éppen ezért iskolába járni. Viszont a mobilitása miatt ezek a tantermek nagyon gyorsan átalakíthatók hagyományos osztályteremmé, amikor sorban oszlopokban vannak az asztalok elhelyezve, tehát alkalmas arra, hogy vizsgateremként használjuk, és alkalmas arra is, hogy a magasabb évfolyamokon tanulók már az egyéni munkát hangsúlyozva az érettségre készülés közben jobban kiaktázhassák ezeket a lehetőségeket. De az, hogy a közösségre is lehetőség van, szerintem ez egy pozitívum és egy gazdagító eleme az iskoláknak. Energetikai szempontból is történt átalakítás, nagyon energiatakarékos minden eszköz, amit beépítettek a tanterembe. Az ablakok, tehát a nyílászárók, a fűtőtestek, a lámpatestek, mindezeknek a biztonságos működtetése érdekében megtörtént a gépészeti átvizsgálása, felújítása a teremnek. Az ajzat szigetelése is átalakult, jelentősen nőtt a biztonság, és ezáltal csökkent a balesetnek a kockázata. Tehát egy nagyon-nagyon élhető, nagyon modern, a legkorszerűbb elvárásoknak, biztonsági előírásoknak megfelelő termet igyekeztünk kialakítani. Ez még a székek háttámlájára is igaz, ahol még nem volt ugyan előírás, de mi már azt nagyon-nagyon figyeltük, hogy a gyerekek számára egészséges ülőbútorok legyenek, tehát ezek gerinckímélő székek például.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel értékadó műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Régiókban is sok fejlesztés következhet a kormány által bejelentett vasútmodernizációs programban. Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túróútvonal várja a természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Parkban. Kosztümös sétára hívják az érdeklődőket Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A frissen bejelentett 15 éves Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében a kormány 3550 milliárd forintot különít el a vasúti hálózat és járműpark megújítására. A Vitézy Dávid miniszter által ismertetett stratégia kiemelten kezeli az Észak- és Kelet-Magyarországi régiót, ahol jelentős infrastruktúra fejlesztések és teljesen új közlekedési rendszerek indulnak el. A teljes költségvetés közel 10%-a áramlik a debreceni agglomerációba. Új debreceni nagyállomás, teljes körű rekonstrukció indul, amely magában foglalja az állomás épület megújítását, az akadálymentes peronok és aluljáró kiépítését, valamint a volán pályaudvar áthelyezését a közvetlen átszállás biztosítására. Debreceni tramtrén. Előkészítik az egyes villamosvonal összekötését a vasúti pályával, lehetővé téve, hogy a vonatok északra és délre is kihaladjanak a vasúti hálózatra, közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosítva az ingázóknak. Debrecen-Nyíregyháza vonal. A pálya teljes rekonstrukciójával óránkénti 160 km-es sebesség elérését teszik lehetővé, emellett új elővárosi megállóhelyeket alakítanak ki a város környezetében. Debrecen-Mátészalka 110-es vonal. Megkezdődik a sokat kritizált szakasz átfogó fejlesztésének és villamosításának tervezése. A cél az óránkénti 100-120-as sebesség elérése. Miskolcon és Borsodabolyai-Zemplén vármegyében jön a miskolci tramtrén, hivatalosan megindul a Kazincbarcika-Miskolc-Tiszaújváros vasút villamos tervezése a nulláról. A projekt célja a villamos és nagyvasúti pálya fizikai összeköttetése, így a szerelvények Miskolc belvárosában villamosként, a városok között pedig vonatként közlekedhetnek majd. Új Intercity szerelvények. Miskolc az első között kap az újonnan beszerzendő 35 darab modern Intercity szerelvényből, javítva a Budapest felé tartó fővonal komfortját és megbízhatóságát. Eger és Heves megye. A Füzesabony-Eger vonalszakasz a program részeként kiemelt figyelmet kap, hivatalosan zöld utat kap az Egerbe vezető szárnyvonal modernizációja, ahol a cél az óránkénti 100 km-es sebesség és a teljes akadálymentesítés. Tokaj IC vonatok javítják a 60 Füzesabony Miskolc Szerencs Nyíregyháza Debrecen tengelyen közlekedő kör IC-k menetrendszerűségét a kritikus pontok pályakarbantartásával. A 80-as számú Budapest-Miskolc vonalon a főváros és 60 között megtörtént a felújítás, ezt Füzesabonyig folytatják, így már addig lehetőség lesz óránkénti 160 km-es sebességre, ezzel Miskolc, Eger és általában az egész régió elérhetősége javul. Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túróútvonal várja a természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Parkban. A tanösvények kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
2: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen, látogatóközponttal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek, nagyon különlegesek, illetve

0: például a Bükki csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg, de azért azt tudni, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van, van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén, konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túróútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, a Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szelet a tanösvényné fejlesztettük, és itt Lilafüredet öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálón, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először. Vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Lilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létlási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
1: Az Ez történt Krúdi korában című kosztümös séta egy 100 évvel ezelőtti időutazásra hívja az érdeklődőket Nyíregyházán, Sóstó ikonikus helyszínein. A résztvevők korabeli történeteken keresztül ismerhetik meg a régi fürdőélet hangulatát és Krúdi világát. A programsorozat augusztus 27-ig várja látogatókat, a séták minden csütörtökön délután 4 órakor indulnak. Tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
2: 100 évvel ezelőtti hangulat, korhű jelmezek és Krúdi Gyula történetei elevenednek meg a Sóstói Múzeumfalu új tematikus programsorozatán. A résztvevők egy különleges időutazás részesei lehetnek, egy korabeli tanítónő vezeti végig őket Sóstói ikonikus helyszínein. A séta a Nyíregyházi Állatpark előtti Turinform irodától indul, majd érinti a régi villamos megállót, a Krúdi vigadót, felidézi a hajdani fürdőélet emlékeit, végül pedig a Sóstói Múzeumfaluban zárul. Útközben szó esik a 100 évvel ezelőtti nyaraló életről, a város fejlődéséről, Krúdi Gyula koráról, valamint a térség sokszínű kulturális örökségéről is. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját hallják.
3: Nyíregyháza számára Krúdi mindig is egy etalon volt, és egy olyan idealista képet faragott és alkotott meg az 1930-as évekig Nyíregyházáról magáról, ami azt gondolom meggondolkodtatott bennünket is, hogy lehetne integrálni a Sóstói Múzeumfalusi környezettel együtt. Sóstó szívében rengeteg történelmi esemény történt, és sok olyan épületet is érdemes megmutatni, aminek háttér történetét talán a helyiek sem nagyon ismerik, hát még a turisták. Mivel ez a turista fellegvárra válás kezdeti időpontja az 1920-as évek vége, 30-as évek eleje volt, úgyhogy ezt az idősávot vettük alapul, amikor Nyíregyházán megnyit az első polgári közlekedésű reptér, Krúdi ide repült Nyíregyházára, és a 30-as évek az az időintervallum, amit mi be szeretnénk mutatni. Hogy milyen volt egykor Sóstó, ahhoz kell egy kicsit a fantáziát használni, ezért mi, mint karakter személyek, úgy jelenünk meg, olyan viseletet öltünk magunkra, amivel egy kicsit behúzzuk a kedves vendégeket ebbe az időszakba. Természetesen még korábbi időszakból is mesélünk és regélünk. Nagyon fontos az, hogy interakcióban legyünk a vendégekkel, és a jelenkorra egyáltalán nem reagálunk semmit, hiszen a 21. század számunkra még a jövő. Mi nagyon élvezzük, reméljük a vendégeink is élvezik. Sok kuncogás és nevetés zajlik folyamatosan. Nagyon jó az, hogy a Múzeumfaluban két olyan kiállítás is van, ami ezt a korszakot abszolút megidézi, az egyik ráadásul a tisztálkodásról szól, a másik pedig a új állandó kiállításunk az iskola történeti, ami meg persze az én karakteremnek a fő attrakció helyszíne, hiszen én, mint Vénkisasszony pedagógus vagyok jelen ezekben a tárlatokban, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmasan telnek ezek a tárlatvezetések, reméljük, hogy sokan csatlakoznak, nem csak a turisták, hanem nyíregyháziak is.
1: A nyár a szabadtéri programok, a strandolás és a napsütés időszaka, de ilyenkor bőrünk fokozottan ki van téve az UV-sugárzás káros hatásainak. Hogyan védekezhetünk hatékonyan, milyen jelekre kell odafigyelnünk az anyajegyeinknél, mikor érdemes bőrgyógyászhoz fordulni, többek között ezekről a fontos kérdésekről. Fekete Gábor tudósítónk, dr. Mihalik Andreát, a Gyöngyösi Bugárpál Kórház bőrgyógyász főorvosát faggatja.
4: Az ultraviola sugárzás, ez ugye halljuk nap mint nap, hogy elég erős, intenzív, és hogy még meg is mondják, hogy hánytól hányig nem érdemes a napon tartózkodni. Erről akkor egy ilyen hétköznapi szinten minden embernek mit tudunk mondani, miért veszélyes, miért pont ebben a zónában veszélyes, és mondjuk mennyire durvult el az klímaváltozással ez az UV.
5: Igen, hát sajnos bolygónk fölött lévő ózon réteg vékonyodik, és ez különösen igaz a nagy városok fölött. Az UV-indexet ma már nagyon jól tudják mérni a meteorológusok, úgyhogy mindenki az okostelefonján is követheti azt, hogy éppen aktuálisan az nap, amikor a szabadban tartózkodik, akkor milyen erősségű UV-index veszélyezteti a bőrét. Sajnos igen erős UV-index figyeltő meg a júliusi-augusztusi hónapokban. Éppen ezért általánosságban az lenne a legjobb, ha 11 óra és 15 óra között senki nem tartózkodna a napon. Ezt nyári időszakban ugye nehéz megtiltani azoknak, akik a szabadságukat töltik, vízparton nyaralnak, vagy szabadidős tevékenység során szabadban tartózkodnak, illetve hát azoknál az embereknél, akik kinti munkát végeznek, mindenképpen javasolt a fényvédelem. A fényvédelem az legyen mechanikai, tehát lehetőleg UV-szűrős pólót viseljenek azok, akik sokat vannak a napon.
4: Ez mit jelent? Ez egy speciális póló?
5: Ez egy speciális póló, egyre divatosabb, tengerpartokon is fölveszik most már az emberek, különösen a gyerekekre, akik odafigyelnek, szülők beszerzik ezt, és tengerparti nyaraláskor nem szégyen már, hogy fölöltözve mennek a vízbe a gyerekek. Emellett természetesen legyen a szemvédelme, megfelelő minőségű napszemüveggel, az arc árnyékolása szalmakalappal, simléderes sapkával, és ezen kívül a fedetlen bőrterületek védelme fényvédő napkrémekkel, amelyek legalább 30 plusz vagy a fölöttiek legyenek.
4: Megengedett kérdést?
5: Igen.
4: Itt most ugye vannak ezek a faktorszámok, 30-50 és a többi, azt hiszem 50 a legnagyobb.
5: Most
4: már százas is van? Igen. Mert ennyire durvul az éghajlat. Hogy például egy ilyen védelem, amit rákenünk a bőrünkre, arcunkra, bárhová. Igen. Ez például hányszor ismételhető egy nap?
5: Hát a bőrtípustól is függ persze. Ugye Magyarországon 5 típus van. Az egyes bőrtípusba tartozók, akik a legfehérebb bőrűek, kékszeműek, vöröshajúak, és az ötös a legbarnább bőrűek. Természetes, hogy az egyes, kettes bőrtípusba tartozóknál a magasabb faktorszámú, tehát legalább az 50 pluszos fényvédő javasolt, de olyan idős betegeknél, például akiknek már volt bőrrákjuk, sokszor a 100-as faktorút javasoljuk. Az lenne a legjobb, ha a napra menetel előtt legalább egy fél órával be lenne kenve a bőr a fényvédővel.
1: Végül az időjárásról. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 22-én szerdán.
6: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Még egy érv a mobilos adózás mellett. Quick Link a NOV mobilban. Menedék néven új helyi mentorprogramot indítanak Kisújszálláson. Jól teljesítenek az elektromos hulladékgyűjtő járművek Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető. Az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést, mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
2: Az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a befizetést. A Quick Link használatával nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így a befizetendő összeg és a kedvezményezett adatai, így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Az idei gépjárműadót több mint 530 ezeren rendezték a NAV mobilban. Nekik és azoknak is, akik a jövőben az egyszerű és biztonságos mobilos adózást választják, a Quick Link egy újabb kényelmes, digitális fizetési lehetőséget kínál.
1: Menedék néven új helyi mentorprogramot indítanak ősszel Kisújszálláson, jelentette be Szűcs Tamás polgármester. A részletekről őt hallják.
3: Közelmúltban a városunk külterületén kiskorú tért tragikus haláleset kapcsán jegyzőasszonnyal együtt több szakterület elismert szaktekintélyével is konzultáltunk. Összehívtunk egy megbeszélést, amelyen a térségi szociális otthon és alapszolgáltatási központ igazgatója Szűcs Zsuzsanna, a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetője Magyar Odett, Szécsiné Rácz Éva és Szabó Zsuzsanna védőnők Menedék elnevezésű új helyi civil mentorprogram irányítását és indítását kezdeményező Balogné Horváth Judit képviselőasszony és Liszka Noémi lelkészasszony, valamint Váradi Miklós rendőrös parancsnok mellett a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű helyi és környékbeli gyermekek nevelését, oktatását ellátó Kádos iskola igazgatója Tatár Jánosné főigazgatóasszony, továbbá a református és a baptista fenntartású helyi oktatási intézmények főigazgatói Tóth József és Toldi Attila, valamint az Arany János általános iskola igazgatója Pilma Süveges Beáta is részt vettek. Erre a megbeszélésre anélkül is sor került volna, hogy néhány nappal ezelőtt egyesek a közösségi médiában próbáltak meg felelőst keresni a sajnálatos tragédia kapcsán, ami, én is ezt mondom, teljességgel érthetetlen, és az egyeztetés valamennyi résztvevője szerint elfogadhatatlan. Részemről egyértelműen kijelenthető, hogy valamennyi helyi illetékes intézmény a feladatát megfelelően ellátva működik, még akkor is, ha vannak nehézségeik. Sajnos azonban a legideálisabb körülmények és a legkörültekintőbb emberi hozzáállás mellett is, a legjobb szándék mellett is történhetnek tragédiák. Polgármesterként én mindenképpen kiállok a városi intézményekért, sőt szeretnék köszönetet mondani az ott dolgozóknak munkájukért. Ugyanakkor a magam részéről két dolgot szeretnék megjegyezni. Egyrészt a nem megfelelő hatásfokú és nem folyamatos kommunikáció hiányából fakadó jelzőrendszeri hiányosságokat, melyeket a saját városi marketing kommunikációs eszközeinkkel megtámogatva már a mai naptól kezdve segítünk megszüntetni. Másrésztről a már oly sokszor hangsúlyozott internet, azon belül is a hatványozottan a közösségi média rendkívül káros hatásait. Ha most 10 embert megkérdeznénk itt a teremben, vagy bárhol az utcán Magyarországon, biztosan egy se tudná, hogy melyik egyáltalán az sem, hogy létezik egy bármikor, vagy több ilyen bármikor ingyenesen hívható telefonos lelkisegélyszolgálat, melyen bántalmazás, mentális és pszichés krízis helyzet esetén képzett szakemberek állnak, fiatalok, kiskorúak, felnőttek rendelkezésére a nap 24 órájában. A mától induló kampányunkban mindegyikkel kapcsolatosan részletes tájékoztatást adunk on- és offline felületeinken egyaránt. Emellett jegyzőasszonnyal meggyőződésünk, hogy a jelzőrendszerek egyes szegmenseinek összekapcsolása a hatékonyság maximalizálása érdekében több, sűrűbb személyes esetmegbeszédést is igényelhet az eddigieknél. Ezt a magunk részéről a ma elmondottak szerint szintén kezdeményezni, szorgalmazni és támogatni fogjuk. Ezen túl a megbeszélésen résztvevők mindannyian üdvözöltük. Balogné Horváth Judit képviselőasszony és Liszka Noémi nagytiszteletű lelkészasszony magán kezdeményezését, egyetértve abban, hogy a következő tanévre a megfelelő szakmai, jogi és technikai felkészítéssel a jelzőrendszer összes helyi szereplőjét bevonva elindítjuk a menedékprogramot. Mert még egy ilyen tragédia nem fordulhat elő városunkban. Ennek részleteiről a tanév kezdetekor tájékoztatással leszünk majd.
1: Három elektromos hulladékgyűjtő járművet használtak az elmúlt egy évben Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy pilot program keretében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás valamivel több mint 720 millió forintból szerezte be az autókat, illetve indított szemléletformáló programot. Az elmúlt év tapasztalatait egy sajtótájékoztatón összegezték a szakemberek, amelyen kiderült, az elektromos járművek jól teljesítettek, használatuk során az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Pozitív visszajelzéseket kapott mind a dolgozóktól, mind a lakosságtól. A részletekről Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás elnökét hallják.
4: Egy olyan hajtási lánccal próbálkoztunk, amely egyre inkább terjedőben van, és meggyőződésem szerint egyet fog élni sokáig a dízel, vagy a benzines hajtás és az elektromos hajtás. Az elektromos hajtásnak is ma már létjogosultsága, különösen nagyvárosi környezetben, ezért választottuk Nyíregyházát nyilvánvalóan a tesztüzemi feladatok ellátására. Debrecen önkormányzata, illetve az ő hulladékgazdálkodási cége és Paks önkormányzata, illetve hulladékgazdálkodási cége volt még érintett a projektben. Nyilván azért volt ez a három partner, mert egy olyan társulás üzemeltetésében, illetve olyan cég, amelyik egy nagyvárost üzemeltet, egy tágabb városkörnyéket, egy vármegyét üzemeltető cég, ez az EAK Kft., illetve egy kisvárosi környezetben milyen tapasztalatok vannak ezzel a hajtási lánccal. Nyilvánvalóan még nem olyan elterjedt ez a hajtási lánc, ezért a szakszervíz az problémát okozott, ezt szakemberek részesen elmondják, és illetve beszámolnak ezekről a tapasztalatokról, de összességében az talán én is el tudom mondani, hogy a szervizköltségeken megtérülnek az ára.
1: Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az üzemeltetés keretein belül több feladatot is végzett. Így például vállalta az elektromos hálózat bővítését, a gyakorlati üzemeltetést, a társaság dolgozói vezették a járműveket, a cég pedig különböző adatokat szolgáltatott az autók működéséről és teljesítményéről, mondta Eberhard Gábor, a Kft. Ügyvezetője.
5: A megye több pontján használtuk ezeket az autókat, de döntően nyíregyházi indulással és nyíregyházi érkezéssel. Ugye a legjobb adatokat úgymond ott produkálta, ahol Nyíregyház a városban gyűjtött, mert itt a hulladéklerakó is itt van a város szélén. Tehát a napi műszakját, amikor egy olyan 7-8 óra alatt elvégezte és bejött, még akkor is volt benne 50-60% töltöttség, tehát akár még egy körre indulhatott volna akkor. Egyelőre ezt a két műszakos munkát nem csináltuk meg, de lehet akár, hogy a jövőben ez is befog következni.
1: Az egyéves pilot programot is jellemző zöld szemlélet a városvezetés számára is fontos, nyilatkozta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
6: A környezetünk védelmét erősítsünk, a város tisztaságát, a közszolgáltatások minőségét javítsuk, és a fenntarthatóság a harmadik kulcsszó, ami már Nyíregyházán nem csak egy koncepció vagy célkitűzés, hanem a mindennapokban megvalósuló gyakorlati feladat. Erről szól nagyon sok minden más is, ami Nyíregyházán történt, a közlekedési infrastruktúra fejlesztés, a kerékpárutak, az energetikai, a megújuló energia használatával való felújítások, és a fásítási program, az élhető, tisztább, zöldebb város kialakítása. Ennek az egyik fontos része ez a projekt.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
7: Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, csütörtökön 9-től 18 óráig, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól az Agyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén, a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. 25-én szombaton este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál ezen a hétvégén lesz a Szent Anna búcsú. 26-án vasárnap 11:30-kor kezdődik majd a szentmise. Bélapád falváról a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek 9 órától. Közeledik Detke és Kápolna, római katolikus plébánia, Mátraverebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátraverebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulás kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak velük. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Verdi Requiem csodálatos előadás lesz hallható az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók az International Youth Choir Festival, Miksa Adrián szoprán, Sök Atala mezzoszoprán, Fekete Attila tenor, Kis András basszus és az Era Nova zenekar, vezényel Michael Albert. 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész 11 országból, akik jelen lesznek tehát az Egri Bazilikában augusztus 21-én. A Miskolci Görög Katolikus Somaszok Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Somaszok Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáin kanyargó áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője Künle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért, mutatja be az utat a Magyar Kurír. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra-Szent Imre Bagolyirtástól egészen Golyatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjárói mára buzdítva a résztvevőket. A zarándokút kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárd János saját örökségéből vásárolta meg a Bagolyirtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal hat állomást érint, Stella katolikus egyházi üdülő Bagolyirtás, Falloskúti béke királynője egy templom, Mátra-Szent Imrei Szent Imre templom, a három falu temploma, Szent István király templom, egy kilátópont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Gajatetőn, a magyarok nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres Csendes mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR-kód segítségével az zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomásokhoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de a könnyebbséget jelentheti, ha indulás előtt le is töltjük vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Az irány megfordítható, a zarándoklat Gajatetőről indulva Bagolyirtás felé is bejárható, ez a menetirány kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata, a biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is készülni, néhány térképet előre le lehet tölteni. Vízételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél is lehetséges. A zarándokút természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődés táplálékot nyújt. Az egyházközségi nővérek társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Közleményükben azt írták, 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet csatlakozni. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy a saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kéri küldje el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdít a Mária út közhasznú egyesület.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Somogyi Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja. Elindult a Mátra-Szent Istváni sípark 4 évszakos fejlesztése. A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló együttes, a PET kupán. Kazincz Barcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. 2 utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Elindult a Mátra-Szent Istváni sípark 4 évszakos fejlesztése. Az új libegő nyomvonalának előkészítése a napokban megtörtént, az építkezés elindult. És ha minden a tervek szerint halad, a következő szezonban már szabad lesz a síelés az új pályán. Az infrastruktúrális fejlesztések saját forrásból, banki hitelből és Mátra-Szent Imre önkormányzatának partnerségével valósulnak meg. A fejlesztés indulását 3 vegetációs ciklust is felölelő környezetvédelmi hatásvizsgálat és engedélyezési folyamat előzte meg. A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló csapat. A felsőoktatási intézmény elindult az idén első alkalommal meghirdetett egyetemi PET kupán. A tutaj díszítéséért a Vizuális Kultúra Intézet hallgatói feleltek, de a 10 fős csapatban vannak például tanárszakos és biológus hallgatók is. Ez a sokszínűség a versenyhajó építésénél is jól jött, mondta Markóczi Szabolcs csapatkapitány.
1: Méretkorlát van, ami beleférünk, tehát az viszonylag nagy van megadva. Az egész hajó az fából épült. A tavait, amit tanár úrék építettek, egy kicsit módosítottuk, mivel túl nehéznek találták a tetejét, és adtak egy ötletet, hogy itt vannak bambuszok, amiket fel tudunk használni, és az jóval könnyebb. És mi ezt meg is fogadtuk, ezért a tetejét bambuszból építettük. Az alján PET palackok vannak, hurkáknak nevezük őket, ilyen 650 darab van a 3 hurkában, 650 PET palack.
0: A csapat a tavalyi kupán újoncként kiemelkedő eredményt ért el, idén pedig kizárólag egyetemi csapattal indultak, ezúttal a Bodrogon. A kezdeményezés a környezetvédelem mellett a fenntarthatóságot és a közösségépítést is erősíti. Az egyetemi PET kupán ezúttal a Sárospataki és Olaszliszka közötti területet tisztították a PET kalózok a Bodrogon. Dobóné dr. Tóth Márta főiskolai tanár a tavalyi csapat tagja volt, ahogyan fogalmazott, a fontos környezetvédelmi feladat és kihívás mellett egy életre szóló emléket is adott számára ez a néhány nap.
2: Nagyon jó érzéseim vannak, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött egy egyetemi csapat, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Igyekeztünk, már március óta szinte készülünk minden héten. Minden héten, ha nem is tudunk személyesen, de online értekezleteket, megbeszéléseket tartunk, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, a természetért, a tiszta védelméért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem. És hát ez már megmarad az emléknek és a történelemnek tulajdonképpen, tehát ezért volt számomra ez nagy esemény. Remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek, és ezt nyilván elmondtuk nekik, és azt is, hogy azért ez inkább egy nagy élmény és egy nagy szórakozás, azon túl, hogy egy nagyon nagy feladat is egyben, és hát egy életre szóló emlék lesz, ez biztos.
0: Még 2013-ban a Felső Tiszáról indult a PET kupa, azóta a program neve összeforrt a környezetvédelmével és a folyók tisztításával. Ez a felhívás jól illeszkedik a Nyíregyházi Egyetem fenntarthatósági és közösségépítő törekvéseihez. A felsőoktatási intézmény zöld egyetemként tekint magára, ezt a hozzáállást jelzi több kezdeményezésük is, mondta dr. Kovács Zoltán, az egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese.
3: Ez egy olyan kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk és emeljünk ki, amit hallgatókkal és kollégákkal együtt annak érdekében tudunk tenni, hogy a környezetet, az ökológiát, azt minél inkább támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében. Tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a Petkupa.
0: A Nyíregyházi Egyetemen nincs olyan hallgató, aki ne tanulna a fenntarthatóság fontosságáról és a környezetvédelemről. Talán ennek is köszönhető, hogy a fiatalok a vizsgaidőszak után a nyári szabadidejüket feláldozva önként vesznek részt a Petkupán, mondta a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnökhelyettese dr. Vajda Ildikó.
4: Vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés.
0: Kazincz Balcika önkormányzata idén is 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Kovács László önkormányzati sportreferenst hallják.
5: Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen módon rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, szóval tovább fogják színesíteni városi élet, mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak hagyományteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
0: Kazincz Balcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, míg a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebb arányban pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincz Balcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel, hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magasabb színvonalú anyagok érkeznek be.
6: A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben az évben egy olyan találkozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú PSG-t, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
0: Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. A részletekről Vas Lászlót, a sportcentrum szakágvezetőjét hallják.
7: Ebben az évben két versenyünk lesz. Az egyik hármas válogatott viadal az ifjúsági korosztálynak, és a másik pedig szeptemberben egy serdülő területi régiós verseny. Az ifjúsági válogatott viadalra azért is készülünk nagyon, mert lesznek nyíregyházi résztvevők szintén, és a két résztvevő, a két lány, akik a győri országos bajnokságon is kitettek magukért, mert óriási egyéni csúcsokkal a dobogó második helyét szerezték meg.
0: A Lengyelországban megrendezett U23-as válogatott viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is a magyar válogatott tagjaként lépett pályára. Csikós Patrik súlylökésben a hatodik helyen végzett, míg Hanász Erika súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt a nyolcadik helyet szerezte meg. A magyar válogatott összesítésben a harmadik helyen zárt a lengyel és a cseh csapat mögött. A versenyen a Sportcentrum edzője Kerekes László is a válogatott szakmai munkáját segítette. A felnőtt versenyzők az Európa-bajnokságra készülnek. Hellebrandt Máté gyalogló már kvalifikálta magát, de nem ő lesz az egyetlen nyíregyházi a kontinens viadalon.
7: Ő már az EB-re készül, hiszen nem sokára lesz, és bízom benne, hogy jó eredményt fog elérni. Rajta kívül még Kerekes Dóra ott van abban a keretben jelenleg, aki részt vehet az Európa-bajnokságon, és bízom még abban, hogy Szikszai Robi is bekerül a 36-os létszámban a dobók közé, illetve hát titkosan remélem azt, hogy Kászabó Gabriella 3000 akadályon ott lehet még. Egy sérülés után már elkezdett versenyezni, és problémái nincsenek.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: 18 óra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából, melyet a szerkesztőség munkatársai vezetnek. Kérjük, imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: lettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben kérjük a szűzanya oltalmát egy járási nehézségekkel küzdő hallgatónk testi-lelki gyógyulásáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldtem.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldtem.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldtem.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldtem.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldtem.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldtem.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldtem.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldtem.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldtem.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldtem.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben imádkozzunk egy nehéz helyzetben lévő család élethelyzetük jobbra fordulásáért. Továbbá kérjük a szűzanya oltalmát egy műtét előtt álló beteg sikeres műtétjéért és orvosaiért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben kérjük a szűzanya közbenjárását egy házas pár életére. Ugyanebben a tizedben kérjük a szűzanya oltalmát és gyógyító erejét egy komoly fájdalmakban szenvedő beteg fájdalmai enyhüléséért és felgyógyulásáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió stúdiójából, melyet a szerkesztőség munkatársai vezettek. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Most július utolsó hétvégéjén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapád falváról. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasúti és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Mária Magdolna bűnbánó. Nagy Szent Gergely kora elmúltával a latin egyház hagyományában, a liturgiában, a legendákban, a művészetekben és a népi ájtatosságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt Betániai Máriájéval, Márta és Lázár húgájéval, valamint a névtelen, rossz hírű nőjével. S bár az új szövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nőt és Betániai Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön tisztelik, ezt misekönyveink sajnos még mindig nem tükrözik. Mária Magdolna kettős neve igazában annyit jelent, Magdalai Mária. Az evangéliumok nem tudósítanak arról, hogy ez a nehéz sorsú magdalai asszony miként találkozott a názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából és Márktól, annak egy megjegyzéséből tudjuk, hogy Jézus hét ördögöt űzött ki belőle. Mária Magdolna tehát a démonok hatalmában állt. Egészen kézzelfogható módon tapasztalhatta, hogy Isten fia Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, és feloldotta az önző vágyak és szenvedélyek kötelékei alól, meghívta, hogy szegődjön a nyomába, legyen követője és szolgálja. Mária Magdolna az asszonyok között volt, akik közvetlenül szolgálták az Urat, akik elkísérhették Jézust, amikor tanítványaival járta városokat és falvakat, hirdetve az Isten országát, és gondoskodhattak a kis csapatról, magáról, az emberfiáról is, akinek nem volt hová fejét lehajtania. Ezek az asszonyok haláláig hűek maradtak mesterükhöz, aki őket emberszámba vette és becsülte, befogadta. S ahányszor csak említik nevüket az evangéliumok, Mária Magdolna mindig az első helyen szerepel. Márk evangéliumában olvassuk a szenvedés történetben, a Jézus haláláról és a százados hitvallásáról szóló rész után. Asszonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. Köztük volt Mária Magdolna. A két Mária mindvégig kitartott Jézus mellett, egész estig ott maradtak keresztje közelében, s jelen voltak akkor is, amikor arimateai József levette Jézus holttestét a keresztről, gyorsba göngyölte, és sziklába vájt sírboltba helyezte. Szent János beszéli el azt is, hogy Mária Magdolna találkozott a föltámadt Jézussal. Ő küldte el őt az apostolokhoz. Menj a testvéreimhez, és vidd nekik hírül, fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna ment, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és ezt mondta nekem. Ma már a liturgiában nem emlékezünk meg sem a Betániai Máriáról, sem a névtelen bűnös asszonyról, akiről Lukács a 7. fejezetben szól, hanem csak erről a Mária Magdolnáról. A legenda szerint az Úr mennybe menetele után Mária Magdolna Krisztus iránti szeretetében nem akart többé embert látni. Elment Dél-Franciaországba, és itt élt egy barlangban 30 esztendeig, ismeretlenül vezekelve. Egyszer csak rábukkant egy pap, és elvitte a templomba. Ott megáldozott, és karját kitárva elszenderedett az oltár mellett. Imádkozzunk! Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a föltámadás örömhírét. Közben járására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, ezen a héten tartották az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. Több mint 40 éve minden nyáron népes sereglet gyűlik össze a templomkertben, hogy együtt töltsenek néhány napot egymással, és persze Jézus Krisztussal. Sok régről ismerős arc köszön egymásra, és itt talán kevéssé vannak felületes ismerettségek, hiszen az évek óta visszajárók közös élményei különleges kapcsolatot teremtettek. Minden esztendőben egy mottó foglalja össze a központi gondolatot. Idén Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján természetesen az ő egyik jeles mondata lett az iránytű: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Ez a néhány szavas buzdítás, amit elemeztek, körüljárták gondolatban és cselekedetben a szalókosok. Látszólag ez egy nagyon egyszerű kijelentés. Egyszerű annyiban, hogy tisztán és világosan fogalmazza meg, mi a Krisztus követő ember legfontosabb gondolata. A gyakorlatban ezt apró pénzre váltani azonban sokszor igen nehéz. Dicsérhetjük az Urat és áthatjuk szép imádsággal, énekszóval. Ez azonban még édes kevés. Nem elég ehhez vasárnapra szép ruhába öltözni. Jól tudjuk a tanításokból, hogy mindezt cselekedeteinknek is tükröznie kell, és nem alkalmi jelleggel, hanem a mindennapokban. Ha krisztusi emberként viselkedek, tanúságot teszek, és ezzel dicsérem az Urat. Külön nagy öröm és ajándék volt a közösségnek, hogy a 100 éves Kerényi Lajos atya, a találkozó motorja is el tudott jönni, és egy rövid időre találkozott Szalók népével. A tőle kapott üzenetet is hazavihette magával minden szalóki táborozó, és persze azok is, akik a közvetítéseken keresztül kapcsolódtak be az eseményekbe. A technika fejlődésének köszönhetően hosszú ideje lehetőség van arra, hogy az elhangzott elmélkedések, tanúságtételek később is elérhetőek legyenek. Kedves hallgató! Amikor kitekintek az ablakon a szikrázó napsütést, a fáradtan bólogató fákat látva gyakran eszembe jutnak gyermekkorom nyarai. A nyár mindig is a szabadságot jelentette. A továbbalvás, később fekvés gyermeki öröme mellett barangolásokat, kirándulásokat. A szabályok is lazábbak voltak, az étkezések időpontjai jelentették szinte az egyetlen szigorú előírást. A Duna mellett töltött nyarakon a fürdés, a horgászat, rengeteg izgalmas felfedezés varázsa maradt meg örök emlékként. És ezek az emlékek időnként felszínre törnek egy-egy tárgy vagy gondolat felbukkanásakor. A minap például a lomtalanításra készülve két ócska fotelt hoztam le a padlásról. Viharvert, kiszolgált darabok, teljesen használhatatlanok jó ideje, de valamiért mégis megtartottuk. És ezeket látva eszembe jutott 1984 nyara, amikor a Los Angeles-i olimpiát néztük ezekből a fotelekből nagyapámmal. Nagyapám 26 éve a mennyei atyánál van, nagymamám 8 esztendeje. De a fotel még megmaradt, noha lassan az enyészeté lett. De az emlékek belém vésődtek. Kedves hallgató! Nemrég a végzős diákok átvehették diplomáikat, hosszú idő munkájának gyümölcse végre beérett, büszke fiatalok és büszke családok ünnepeltek az elmúlt napokban. Mert valóban nagyon komoly erőfeszítés elvégezni egy egyetemet, főiskolát, ha tisztességgel csinálja az ember. Meg annyi vizsga, szigorlat, dolgozat, beadandó, áttanult éjszakák vezetnek a végső célhoz. És mennyi áldozattal jár ez a szülőknek is? Többségük sok mindenről lemondva tanítatja gyermekét, hogy jobb sorsa legyen, boldoguljon az életben, hogy azt csinálja majd, amit szeret, megtalálja hivatását. Kedves hallgató! Rövid időn belül kiderül, hogy a középiskolát végzettek közül kik nyernek felvételt a felsőoktatásba. Nagyon izgalmas várakozás ez. Emlékszem, magam is felfokozott hangulatban vártam, mi lesz az eredmény. Most az interneten egyhamar közzé teszik, és telefonos üzenetet is kapnak a felvételizők. Annak idején valamelyik napilap hozta le a pontszámokat. Aki szemfüles volt, keresett újságíró, szerkesztő vagy nyomdász ismerőst, hogy hamarabb megtudja, hogyan sikerült a megmérettetés. Új helyek, új barátok, és persze sok-sok új ismeret vár azokra, akik elérik a kívánt pontszámot. Egy teljesen új élet kezdődik. Iskolába kell továbbra is járni, de jóval kevesebb kötöttség van. A felnőtté válás, önállósodás útján indulhat a fiatal. Mindegy voltak éppen merre vezet az útja. Az a legfontosabb, hogy ezen az úton krisztusi iránytűvel menjen, és segítségül ehhez felidézheti Szent Ferenc atyánk szavait. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok!
1: Kedves hallgatóink! Bércesi András hétvégi levelét hallották.

Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasúti és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az EGRI csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tiszapárt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, míg Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tiszapárt egyértelműen megszegte a választási ígéretét, azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Az ország 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig a terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT friss grafikájából. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten optimális a nedvesség a talajban. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt, derül ki a Brit Financial Times cikkéből. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kár. Végül az időjárásról, átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sok

0: Megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu
1: Reklámot hallottak.
4: Indul az iránytű.
5: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
6: Sziasztok!
7: Sziasztok!
4: Sziasztok!
8: Szeretettel köszöntelek titeket, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok, Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetünk aktualitásokról, jövő heti táborról, szolgáltatásokról és érdekességekről. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Nagyon nagy a forgalom itt a könyvtárban, nyáron mindig ez van?
1: Igen, hát nem csak nyáron, de nyáron különösen, mert ugye hát a gyerekek is akkor érnek rá, a szülők is akkor érnek rá, a nagyszülők is kénytelenek ráérni. Éppen most az előbb egy nagymamával beszéltem, hogy ugye 3 hétre bezár az ovi, és most közös programokat szervez az unokával, és hát azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok unoka, és nagyon sok óvodás, kisiskolás, ilyenkor a programok közé beveszi a könyvtárat is, úgyhogy ez számunkra rendkívül megtisztelő, és tényleg nagy-nagy öröm, mert rengetegen vannak, és éppen arról beszéltünk az imént is, és már előre az agyamba volt, hogy veled ugye riport lesz, hogy tényleg annyira jó látni nap mint nap egész nyáron, hogy milyen sok olyan szülő van, akik annyira tudatosak abban, hogy milyen olvasmányt vigyenek a gyereknek, mit kölcsönözzenek, sokszor már úgy érkeznek, hogy tényleg előtanulmányokat folytattak, hogy úgy mondjam, legyen az képeskönyv, mesekönyv, vagy akár a gyermekneveléssel kapcsolatos könyveket is nagyon gyakran szoktak keresni a kedves szülők, tehát, hogy ezek a könyvek is forognak, de mégiscsak azok a könyvek forognak leginkább nyáron, amelyek ugye az élvezetes olvastást eredményezik kisebb gyereknek, nagynak egyaránt. Van persze egy ilyen kötelező olvasmány dömping is, azt is sokszor tapasztaljuk egész nyáron, és ennek nagyon-nagyon örülünk, éppen egy apukával beszélgettem, tehát most a friss tapasztalatokat tudom megosztani, hogy az is nagyon üdvözítő, ha a kedves szülők az energiát, meg az időt, meg a gyerek is úgy előre tervezve kölcsönzik ki a kötelező olvasmányokat, mert akkor még ugye van idő elolvasni, meg ugye azt is az annyira benne van a tavalyi év, amikor úgy augusztus közepe vége felé jöttek szép számmal, tudom is például a Szent Péter esernyőjéről, című könyvér, ugye kötelező olvasmány, a mixát mű, és rengeteg van belőle, de akkor az összeset kikölcsönözték, és úgy nem értették, hogy nincs bent, hát azért. Tehát előre ezt így tervezni kell, és akkor idő marad a kötelező olvasmányra is, amit nem minden gyerek szokott úgy kedvelni, meg idő maradt más könyvek elolvasására is, úgyhogy fontos a tervezés, én azt javaslom mindenkinek, hogy időbe kezdje el.
0: Kulisszatitkot áruljunk el, mondjuk egy-egy kötelező olvasmányból körülbelül hány példányatok van?
1: Hát ez kötelező válogatja, de ezért a klasszikusokból biztosan, hogy 20-on felől is van, meg igyekszünk egyébként olyan kötelező olvasmányokat is beszerezni, vagy műveket, mert tapasztaljuk azt is, hogy vannak egyes iskolák, egyes pedagógusok, akik, hogy úgy mondjam, a régi klasszikusokon túllépnek, lehet, hogy a klasszikust is ki kell olvasni, de főleg a kisebb gyerekek esetében szoktuk azt tapasztalni, hogy más olvasmányokat, kortárs gyerekírókat is ajánlanak elolvasásra, úgyhogy abból meg a könyvtáraknak már több évtizede talán, de biztos, hogy több éve van ez az úgynevezett márai program, ez a könyvbeszerzési program, és azokban a márai programban megjelent könyveket igyekeztünk a frisseket, az újdonságokat is beszerezni, hogy rendelkezésre tudjuk bocsájtani az érdeklődőknek, meg hál' Istennek ugye lehet, hogy nem minden olvasó tudja, de igyekszünk persze ezt felajánlani, hogyha itt a központi épületben esetleg kifogynánk valamelyik műből, ez egyébként egész évben tapasztalható, hogy itt valahogy itt nagyon sokan keresik az újdonságot, a friss kiadású könyveket, az éppen divatosakat, és innen tőlünk már kikölcsönözték, akkor van az úgynevezett fiókok közötti átkérés, és elő szokott gyakran fordulni, hogy a II. Rákóczi könyvtár adott fiókkönyvtárában, az a keresett mű bent van, és át tudjuk kérni, és akkor ez minden pénteken oda tudjuk adni az olvasónak a keresett művet. Tehát ezt csak azért mondtam el ilyen részletesen, hogy megnyugtassak mindenkit, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni, azt gondolom, nagyon kevés az a könyv, amire úgy sokat kell várni, úgyhogy igyekszünk minden kérést teljesíteni.
0: Mi a nyár slágere könyv szempontjából?
1: Hát a nyárslágere a kötelező olvasmányok, például ma reggel, amikor bejöttem, ugye online előjegyzés is van, például van egy nem tudom melyik iskola, de ezt mondjuk más éveken is tapasztaltuk, hogy a kicsiknek a pompom meséi, és ugye ismeretes, hogy ahogy a pompom mesének rengeteg kötete van, de vannak gyűjteményes kötetek is, és hogy megadták ott az iskolából, hogy a Tintanyúltól kezdve melyik klasszikus régi jó kis pompom mese köteteket kell elolvasni, de a Szentpéter esernyője, az Egri csillagok, a Bálint Ágnes szelebúrdi családja, az is rendkívül népszerű, és természetesen, akik meg nem kötelező olvasmányt, az meg mindig vannak ilyen divatos mesekönyvek is, most hirtelen a zenélő könyvek jutnak eszembe, vagy a Téti István könyvek, vagy a klasszikus mesekönyvek, vagy a ilyen jó kis mesegyűjtemények, hogy esti összebújós mesék, vagy a korosztályoknak megfelelő könyvek, hogy 5 éves lettem, 4 éves lettem, de most éppen az imént egy anyuka mondja, hogy a gyermeke mindig arra kéri, hogy találós kérdéseket mondjon, és akkor találós kérdéses könyvet kerestünk, tehát nagyon, hál' Istennek, nagyon sokfélék a kérések és az igények, de a Stiltonos könyveket is keresik, vagy a legendás állatokat, a Rowling könyveket, úgyhogy sokféle érdeklődő olvasó van, és sokféle művel.
0: Gyakran szerveztek író-olvasó találkozókat is. Ez nyáron ritkább, mert tudom, hogy például ősszel elindulnak, ahogy az iskola idő is.
1: Igen, igen, hát ugye a író-olvasó találkozóknak akkor tudunk szervezni, amikor valami pályázat lehetővé teszi, de már az őszre is szervezünk, mert ugye a ősznek rögtön, ahogy megkezdődik az iskola, bár lehet, hogy még ezt a szót ne is mondjuk most ki, hanem élvezzék a gyerekek a nyári szünet adta örömöket. Szóval, hogyha megkezdődik az iskola, akkor majd elkezdjük már bombázni az iskolákat a levelünkkel, mert újra elindítjuk majd az olvasók királya pályázatunkat. Ugye ott egy kortárs művet kell elolvasni, és különböző kreatív feladatok várnak majd a gyerekekre, és a legjobban teljesítő, a legjobban a feladatot, az olvasmányt feldolgozó gyerekeket fogjuk megajándékozni. Lesz egy olvasók királya, meg olvasók királynője, olvasók hercege és hercegnője is, és Gévai Csilla, a kortárs íróval már felvettük a kapcsolatot, tehát őt egészen biztosan látjuk, hogy október 11-én vasárnap itt lesz, mert hogy az ő művét kell majd elolvasni, és az is már most egy pár éve bevált szokás, hogy egész nap találkozhatnak vele a családok is. Lesz egy olyan állomás a vetélkedőn, ahol Gévai Csilla lesz a könyveivel, feladataival, tehát találkozhatnak is az érdeklődő gyerekek, és akkor a olvasók királya pályázat ünnepélyes eredményhirdetésén, amikor ajándékokat megkapják az előbb említett királyok, királynők, hercegek és hercegnők, maga az író fogja a koronát és az ajándékokat átadni a gyerekeknek, úgyhogy erről a lehetséges találkozóról be tudok számolni, ez fixnek tűnik, aztán, hogy még az ősszel mi lesz, reméljük, hogy lesz más lehetőség is arra, hogy, mert mindig óriási élmény a gyerekeknek, annyira lelkesek utána, élvezik, látjuk azt, hogy keresik a adott írónak a művét, szeretné több könyvét is elolvasni, úgyhogy én azt gondolom, hogy rendkívül nagy szerepe van az író-olvasó találkozóknak a olvasó, vagy az írók népszerűsítésében.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk, és beszámolunk arról is, hogy hamarosan egy tábor kezdődik itt.

0: Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetünk. 27-én egy tábor kezdődik nálatok. Hány tábort szerveztek egy nyáron?
1: Egy nyáron egyet szoktunk csak szervezni. Ugye mi azért nem vagyunk olyan tipikus táboroztató hely, de hát a könyvek világa az mégiscsak a gyerekeknek, meg azt is tapasztaljuk azért a szülők részéről, hogy ugye itt vagyunk a belvárosban, tehát jó kis helyszín vagyunk, és innen lehet menni dolgozni a kedves szülőknek, de azt gondolom, hogy nem csak ez a praktikus szempont, amiért nagyon népszerűek vagyunk, és már vagy 15 éve csináljuk ezt a napközis tábort, hanem azért, mert szokták élvezni, tényleg mondhatom, szokták élvezni a gyerekek ezt a tábort. Úgyhogy egy évben ezt csinálunk éppen az előbb említett okok miatt, hogy nagy a forgalom, és ez tényleg nagyon üdvözítő, és hál' Istennek azt mondjuk, meg azért a kollégák ugye szabadságra is mennek, tehát egy hétre van, hogy úgy mondjam, kapacitásunk, hogy tábort szervezzünk.
0: Mi minden vár a táborozókra, nem csak itt a könyvtárban lesztek, hanem számos érdekes és izgalmas program még ezen túl is.
1: Bizony, éppen a szervezésben vagyunk, illetve hát már ugye leszerveztük, csak most már körrajzolódik, hogy mik lesznek a héten. Éppen most a zoójárattal foglalkoztunk, hogy menjünk fel, mert hogy a vadasparkat is szeretnénk meglátogatni, ez minden évben visszatérő program, mert ugyanúgy egy miskolci gyerekek lesznek, mindenki volt már a vadasparkban, de azt gondoljuk, hogy ez minden évszakban egy élmény ott végigjárni a vadasparkot, ugye szép környezetben is van, az állatok ott vannak, tehát azt gondoljuk, hogy ez jó kis program lesz, úgyhogy tömegközlekedni fogunk egyébként, ami szerintem nem is baj, mert ugye minden gyerek most már a autókhoz van szokva, úgyhogy egy kicsit ugye a tömegközlekedést is gyakoroljuk majd, vagy megtapasztaljuk, akkor szeretnénk kimenni mindenképpen Bükszentkeresztre, ott a lófotisztást, akkor a kilátópontot bevenni, és ott egy falusétára is menni, hát ugye ez mind időjárás függő, hogy éppen aznap mit tudunk megtekinteni, ugye Bükszentkeresztről különböző tanösvények is vannak, abba is egy picit szeretnénk beleszagolni, és éppen az előbb az étteremmel beszéltem, mert pizzázni fogunk, pizza lesz aznap az ebéd Bükszentkereszten, de a kolléganőim különböző élőszavas meséléssel készülnek, kézműves foglalkozásokkal is, hogy azzal is színesítsük a programot. Szeretnénk még fagyizni is, mert azt gondoljuk, hogy az is kell egy táborba, úgyhogy Tapolcán teszünk majd egy sétát, és elmegyünk a terveink szerint a Balajti cukrászdába. Akkor természetesen rögtön az első nap már megismerkedünk ezzel a nagy-nagy intézménnyel, mert ugye a gyerekek, hát a gyerekkönyvtárat ismerik, és ugye van ennek a nagy intézménynek egy raktárja, egy helyismereti részlege, tehát ilyen különleges helyszíneket is meg szeretnénk látogatni, hogy betekintést nyerjenek, szóval ilyen könyvtári szó szerinti programok is lesznek, természetesen klasszikus ilyen ismerkedési játékokkal is készülünk, de mondom, mesés, kézműves foglalkozások lesznek, az ebédet is már elintéztük, mert nem, illetve a 10 órait is, mert ide a közeli vendégváró étterembe fogunk majd átmenni 10 óraizni is, meg ebédelni, és hát nyilván anélkül ugye nem lehet táborozás, és hát azért a időnként a közeli népkertet is szeretnénk bevenni, ki fogunk menni, ahogy az időjárás engedi, játszani, különböző feladványokkal is készülünk, úgyhogy ez lesz a kínálata jövő hétre.
0: Mi volt a feltétele a jelentkezésnek? Gondolom az olvasni tudás az egy feltétel.
1: Igen, minden évben úgy hirdetjük meg a táborunkat, hogy kisiskolások a célközönség, ugye, és az azt jelenti, hogy egytől negyedik osztályig, mert ugye szokták kérdezni, hogy óvodásokkal lehet, hát tehát legalább elsős gyereknek kell lenni. Ugye, hát nyilván ugye a célközönség azért is a kisiskolás réteg, hiszen ez a problémás a szülők számára ebben a korban, hogy megoldják azt, hogy a gyerekek felügyelet alatt legyenek, közben ők ugye tudjanak dolgozni, ugye annyi szabadság nincs, hogy az egész nyárra ez kiférjen, úgyhogy kisiskolásokkal, de igen, az olvasni tudás azért igen, mert lesznek különböző feladatok is, meg azért egy olyan gyerek, aki, tehát hogyha nagy a két korosztály között a különbség, akkor azt szoktuk tapasztalni, hogy az nagyon nagy megosztottságot igényel a könyvtárostól, mert más egy kicsivel való foglalkozás meg egy negyedikessel, úgyhogy igen, ez szokott lenni a célközönség.
0: Mit fognak olvasni? Ezt el lehet árulni előre?
1: Hát úgy konkrétan olvasni nem fognak, hanem különböző feladatok lesznek, és akkor majd azt kell úgy megoldani, levenni a könyvet a polcról, tehát az a, hogy most üljön le egy könyv mögé, tehát ez a klasszikus, ami a könyvtárral kötünk ugye össze, ilyen nem lesz, hanem éppen, hogy az élményszerűség, hogy feladatot is oldjon meg, egy kicsit olyan könnyedebb formába, rövidebb részletet kelljen elolvasni, tehát nem akarjuk azt, hogy egy ilyen non-stop olvasás legyen, és egy kicsit megrémüljenek tőle, úgyhogy ilyen élményszerű feladatmegoldás lesz.
0: Még így beszélgetésünk végén a szolgáltatásaitokról néhány szót ejtsünk, hogy mi mindennel várjátok a gyerekeket.
1: Hát a gyerekeket nyilván ugye alapszolgáltatása a könyvnek, ha egy kicsit ilyen most ilyen könyvtár használati szabályzatosan szeretnék fogalmazni, illetve a könyvtárnak maga a dokumentum kölcsönzés. Ugye amikor a dokumentum kölcsönzés szót meghalljuk, akkor csak a könyvekre gondolunk, gondolom én, hogy a könyvek, tehát a könyvtárral azt társítjuk teljesen érthető módon, és itt ugye a könyveknek is nagyon-nagyon sokféleséget található meg itt a mesebirodalomban, a gyermekkönyvtárban, mert nem csak képes könyvek, mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek, különböző kistudós könyvek, de egészen ilyen leporellós, ugye egész kiskorosztálynak való könyvek, sőt olyan könyveink is vannak, ezek a Montessori fejlesztő könyvek, aminek még szövege sincs, ugye egészen a pár hónapos csecsemőknek ajánlható a piros, fekete és fehér színből álló kis fejlesztő könyvek, tehát ilyeneket is lehet kölcsönözni. Vannak egyébként képkönyveink is, ez az úgynevezett Slide Book, amelyek azok sem tartalmaznak szöveget. Ugye annak a képkönyveknek az a lényege, hogy a kép alapján a gyerek fantáziája induljon be, és a kép alapján meséljen. De vannak különböző zenélős könyveink is, amikor is egy-egy zenei irányzatot mutatnak be, tehát nem csak bemutatják szövegesen, hanem hallgathatunk egy Vivaldi részletet, vagy hallgathatunk egy öregi zene részletet, és akkor ennek még van egy olyan válfaj, az is nagyon népszerűek szoktak lenni, amikor, nem tudom én, az erdei állatok hangját. Az erdei állatokról is, abból az adott könyvből ismeretet szerezhetünk, de meghallgathatjuk az erdei állatok hangját, de ugyanúgy a madarak hangját, vagy a vízi állatokat, szóval tényleg széles a skála ezekből a könyvekből is, de hogyha a könyveket elhagyjuk, de hát könyvből van a legtöbb, és nyilván azt kölcsönöznek a legtöbben, újságok között is lehet válogatni, és az újságok bizonyos részét lehet kölcsönözni. De lehet az úgynevezett hangos könyv, tehát nem a zenélő könyv, hanem a hangos könyv, amikor is ez ugye egy CD formátumú dokumentum típusról van szó, amikor egy adott mesét meghallgat a kedves olvasó, aki azt kikölcsönzi, akár egy, nem tudom én, Bambi regényt hallgatva lehet megismerni, és vannak zenei CD-ink, vannak DVD lemezeink, vannak az úgynevezett papírszínházas történeteink, azok is nagyon népszerűek, amikor egy mesét ugye meghallgathatnak a gyerekek úgy, hogy a szülő felolvassa, és a közben a gyerek a képet nézi, de nagy a diafilm állományunk. Azokat is lehet kölcsönözni, és ugye nem a gyermekkönyvtárban helyeztük el, vagy helyezték el az első emeleti kollégák, hanem az első emeleten vannak, május 28-tól lehet társas játékokat is kölcsönözni. Elég széles már a kínálat, és azt gondolom, hogy az is egy nagyon-nagyon jó lehetőség, főleg így nyáron, ugye még több az idő, nem úgy, mint az iskolai időszakban, úgyhogy társas játékok kölcsönzésére is biztatom a kedves hallgatókat.
0: Mondjunk elérhetőségeket.
1: Tehát ugye Miskolc, Görgei Artúr utca 11, ha már maga az épület, a központi épület helyéről van szó. Telefonon is érdeklődhetnek, de a könyvtár honlapja, azt gondolom a mai világunkban az a legjobb tájékozódási eszköz, mind a programokról, mind a dokumentumokról, a www.rfmlib.hu, a Facebook oldalon is ott van a második Rákóczi Ferenc könyvtár, a Mesebirodalom is, tehát Facebook oldalon is lehet minket megtalálni.
0: Katalin, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó táborozást kívánok nektek.
1: Nagyon köszönöm, mi köszönjük az érdeklődést, és köszönjük a jó kívánságot is. Fűszerezzen, szélsejár, jaj, de

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg Yao Chin és az Epertündér című vietnámi mesét. Felolvassa Kállai Ilona.
2: Szép nyári reggelen Yao Chin a két fivérével eprészni ment az erdőbe. Korsóval a kezükben ballagtak. Amikor a patakhoz értek, a fiúk ácsétáltak a deszkahídon, a leányka azonban levetette a cipőit, és a hűs patakvízben lábolt át a túlsó partra. Mire utolérte a testvéreit, azok már sok epret szedtek. Üres a korsóm, kiáltott fel Yao Chin, a tietek meg már tele. Volt időnk szedni, pirított rá bátyó, amíg te a patakban hűsöltél. Yao Chin durcásan letépett egy epret, aztán felsóhajtott. Ó, telhetetlen korsója, miért tátongsz még üresen? És elhajította a korsócskát. A korsó arrébb gurult a fűben, a kislány pedig leült egy kőre és sírdogált. Könnye a földre hult, és egyszer csak kis virág nőtt ki belőlük. Majd a szirmok közül piros kalapos kis tündér lépett elő. Ne sírj, mondta a kislánynak kedvesen. Aztán letépett egy virágszirmot, ami azonnal kürtöcskévé változott. Belefújt, majd a levegőbe dobta. A kiskürt keringett, aztán tölcsérjét lefelé fordította, és nagy halom eper hullott ki belőle. Yao Chin fürgén szaladt a korsójáért, de amikor meg akarta tölteni, az eper eltűnt. Yao Chin meglepődött, majd odament a tündérhez. Add nekem a kürtöcskédet, kérte. Szívesen, ha ide adod a korsócskádat. Yao Chin elcserélte a korsót a kürtöcskére, aztán boldogan belefújt, feldobta a levegőbe, ahogyan a tündértől látta. A kiskőt repkedett a levegőben, aztán leszállt, lefelé fordította a tölcsérét, és megint egy halom eper piroslott a füvön. Megörült a kislány. Te bizony, elkelt volna most a korsó. Szaladt vissza a tündérhez. Add nekem a trombitát úgy, hogy a korsócska is nálam maradjon, mert ha ad is a kürtöcske epret, nincs mibe szednem. Egyszerre csak egyik lehet a tiéd, nevette el magát a tündér, vagy a korsó, vagy a trombitácska. Aztán elkomolyodott. Nem gondolod, hogy te nagyon könnyen veszed az eperszedést, kis Yao Chin? Nézd csak a testvéreid, mennyit hajladoznak. Egyik bokortól a másikig mennek, minden ágacskát elhajtanak. Így megtelik a korsójuk. Te pedig minden fáradtság nélkül akarnád az eredményt elérni. És ezzel a kis piros kalapos tündér már is eltűnt. Yao Chin megint leült egy kőre, és újra csak sírdogált. Hát, ha előjön megint a tündér. De hiába potyogtatta a könnyeit, hiába csavargatta a zsebkendőjét. Egy tarka harkály szólt le a síró kislányhoz. Ne sírj te, inkább fogadj szót az epertündérnek, menj beljebb a fák közé, ott sok epret találsz. Yao Chin letörölte a könnyeit, aztán körülnézett. Látta, hogy a harkály a fákat kopogtatja, tisztogatja, két másik madár fészek rakással foglalkozik, a méhek a virágok kelyhét látogatják, de nem csak döngicsélnek, mézet gyűjtenek. Mókusok makkot hordtak az oduba, hangyák szalmaszálat hurcoltak a bolyba, mindenki dolgozott. Mindenki dolgozik, csak én akartam lustálkodni, gondolta Yao Chin, és nagyon elszégyelte magát. Fogta a korsóját, és gyorsan ment beljebb a bokrok közé. A harkály igazat mondott. Itt is, ott is epret talált. Igaz, hogy minden egyes szemét le kellett hajolnia, ami bizony fárasztó, és mégis a kislány észre se vette, dalolgatni kezdett. Korsója hamar megtelt, aztán visszament a rétre, ahol bátyó és öcsi már várta, és egyetértésben vidáman ment haza a három kis testvér.

Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Yao Chin és az Epertündér című vietnámi mesét hallottátok. Felolvasta Kállai Ilona. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus hogyan imádkozik? Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Ki az, aki az imádságra nekünk, keresztényeknek, azaz Jézus Krisztus követőinek a legfontosabb és a legszebb példát adja? A kérdésben már benne foglaltatik a válasz is, hiszen ha Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor elsősorban Jézus Krisztus tanítását, szavait, cselekedeteit, életét kell utánoznunk. És Jézus Krisztus az evangéliumokban úgy áll előttünk, mint aki az imádságra úgy tekintett, mint a legfontosabb cselekedetre, mint a legdrágább táplálékra, hiszen amikor ő imádkozott, akkor a mennyei atyával teljes szeretet közösségben és csak az Isten előtt ismert szeretet kapcsolatban volt.

Jézus gyakran visszavonul, hogy egészen egyedül imádkozzék, méghozzá hosszú ideig. Egyik reggel, még napfölkelt előtt, az ő tanítványai egy magányos helyen találták, egészen imába merülten. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának első fejezet 35. verse beszámol. Egy másik alkalommal a folyó másik partjára küldi el a tanítványait a bárkával, azért, hogy egyedül maradjon, és a hegyen imádkozzék. Erről Szent Márk evangéliumának 6. fejezet 46. verse nyomán olvashatunk. A színeváltozás hegyén, Szent Márk evangéliuma 9. fejezet 2. és 10. verse közötti részben olvashatunk egy csodáról, azután a Gecemáni kertben, ugyancsak Szent Márknál a 14. fejezetben követhetjük ezt nyomon, egyedül van Jézus a mennyei atya előtt, az ő színe előtt imádságban, hogy a gyermeki magatartását kinyilvánítsa. A bensőleg szeretett fiú, ő Jézus. Itt mutatkozik meg az az újdonság, amelyet nekünk Jézus tanít. A gyermeki imát, amit az atya az ő gyermekeitől elvárt, végre az ő egyetlen fia emberi természete révén az emberekkel és az emberekért megélt.

Az evangélium bemutatja nekünk Jézus imádságát úgy is, mint háladást az Atyának, a Szentlélektől való munkálkodás közben. Áldalak téged, Atyám, mennyi és föld Istene, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és a kicsinyeknek nyilvánítottad ki. Szent Lukács evangélium, a 10. fejezet, 21. vers. Egy másik alkalommal kérést hallunk Jézustól. Simon, imádkoztam érted, hogy a te hited ne inogjon meg. Szent Lukács evangélium, a 22. fejezet, 31. 32. verse. Vagy a bizalomra és a közbenjáró imára is találunk példát. Atyám, én tudtam, hogy mindig meghallgatsz engem. Szent János evangélium, a 11. fejezet, 41. 42. verse. Jézus az utolsó szavaiban megerősíti Atyával szemben az önátadását engedelmességben és bizalomban. Abba, Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod, ahogyan annak te szerinted kell történnie. Szent Márk evangélium, a 14. fejezet, 36. vers. Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Szent Lukács 23. fejezet, 46. vers. Utolsó cselekedete Jézusnak egy hangos kiáltás, amelyel az ő lelkét kileheli. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának 15. fejezet 37. verse, illetve Szent János 19. fejezet 30. verse hírt ad számunkra.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap

Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasúti és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az EGRI csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradást kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tiszapárt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tiszapárt egyértelműen megszegte a választási ígéretét, azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Demnár Ádám, a technikus kolléga pedig Tompos Péter. Nevükben is köszönt önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Isten országa a konkoly között is terjed, és olyan tekintetet kér tőlünk, amely képes felismerni a rossz sötétsége közepette is sarjadó

0: jót, anélkül, hogy mindent azonnal megítélne. Kedves hallgatóink, rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 13. része hangzik el. Majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei összeállítás szól. A 21 órási hírek után a Sziluettben Tóth Reveka táncművész, táncpedagógus karrierjéről, oktatói munkájáról mesél. 21 óra 35 perckor kezdődik a Remény hírnökei. Ő benne az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa Szent Ágostontól vett idézete, amely egyúttal a Szentatya jelmondata is. Ez volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójának. A rendezvényre Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek előadók. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Ebben a kávéról és a kávézás kultúrájáról beszélgetünk Csohány Imre kávépörkölőmesterrel és Kun Frigyessel, a kávésdobozlog vloggerével. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a Leltár című műsorunkban dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvos lesz a vendégünk, akivel gyakori fogászati problémákról, a megelőzés lehetőségeiről, fogszabályozásról és fogfehérítésről is szólunk. A 22 órai hírek után meghallgathatják a napversét, majd megismételjük a szószólót. Vendégünk Homa János újságíró, szerkesztő, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. 22 óra 50 perctől megismételjük a lélek szavát. Jézus hogyan imádkozik? Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd a hitvalló témája a hit. Erről Bíró Péterné Illésvirág, kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélget. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 13. részét Tóth Levente színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek?

Egy héttel később ott álltunk Dudleswell atyával a templomban egy új, szelídnek tűnő gyontató szék előtt, amelyen a Charles Dudleswell atya név díszelget. Két lámpája volt, egy vörös és egy zöld, hogy jelezze foglalt vagy szabad. Nos, Neil atya, ehhez mit szól? Beszívtam a lélegzetemet, ahogy elváratott tőlem. Igyekezzen befelé, és kipróbáljuk. Valami ilyesmit mondhatott. Nem voltam benne biztos, mert a viasz, olívaolaj és vatta kombinációja a fülemben feljogosíthatott volna egy hallásjavító készülékre a betegbiztosítónál. Ezúttal néhány kevésbé megbotránkoztató bűnt mondtam el, és lényegesen halkabb hangon. Megint megdöngette a gyóntató széket, csak annyit vettem ki a szavaiból, hogy hangosabban. Mindent elkövettem, hogy az áru megéri a pénzét, csak akkor hallgattam el, amikor kinyitotta az ajtót és rám kiabált. A légiriadónak vége! Lázár, kelj fel! Nyilvánvaló volt, előzőleg már többször felszólított, hogy álljak le. Kint mondott valamit, amit kértem, hogy ismételjen meg. Neil atya, nagyon örülök, hogy kezd megjavulni. Mosolyogtam, és ő lassan tagolta. Mi a nyavaja van magával? Mondtam, mi bajom. Süket? A saját gyónásomat sem hallottam, atyám. Erre azt hiszem, ezt mondhatta. Minden esetre megúszta, hogy megbotránkoztassa önmagát, újra tagolta. Menjen el déli doktorhoz, és fújassa ki a fülét, bólintottam. És mi lesz az új Miki megvételével, atyám? Füléhez tartotta a tenyerét. Hogyan? Az új Mikiről beszélek, atyám. Beszéljen hangosabban, fiam, tagolta lassan. Nagyot hallok, érti? Azután megenyhülve elmondta, legalábbis úgy értettem, hogy eldöntötte, megveszi az új Mikit. A biztonság kedvéért még egyszer megkérdeztem. Hogyan, atyám? Utolsó mondatához nem fért kétség. A fenébe is, Neil atya, azonnal menjen déli doktorhoz, és mutassa meg neki a fülét. Magával beszélgetni majdnem olyan gyötrelmes, mint Mrs. Springel. A kopasz, pocakos déli doktor olyan hamisítatlanul ír volt, mint egy szál lóhere. Azon a szombaton a polcán egy félig üres viszkis üveg állt, és egy használt pohár. A szája sarkában égő cigaretta lógott. Az első fül kész, mondta, a bal kezében tartott kis fémtálba úszó sárga mellékterméket szemlélve. Jobbjában hatalmas részfecskendőt tartott. Elég viasz van itt már, akár három magas kaptár felépítéséhez is Cannonmarában. Magában monologizált, nyilván abban a hiszemben, hogy semmit nem hallok. Ez azonban nem így volt. Most már csak löketekben jött rám a teljes süketség. Valamit meghallottam abból, amit mondott, például pillanatnyilag olyan süket, atyám, mint egy vipera, és ezért magánál fogok gyónni, az üvegre mutatott. Egy kis itóka, atyám? Ja, persze nem. Bánja, ha én kortyintok egyet? Tudja, nálam a száj van. Újabb háromszoros adagot öntött magának, és rám emelte a pohárát. Egészségére, atyám! Egyetlen nyeléssel kiürítette a poharát, anélkül, hogy a cigarettát elmozdította volna a szájából, aztán lecsapta a poharat, és reszkető kezébe vette a fecskendőt. Enélkül a tömény orvosság nélkül ideg góc lennék! Ezzel beillesztette a résztorpedót a másik fülemben. Lelkem fülei süketek a mindenható intésére, hogy adjam fel az italt. Édes Jézusom, hiszen egy öreg botot már nem lehet kiegyenesíteni. Maradja nyugton, atyám! Charles, tisztelendő plébánosurunk, elégszer leadta nekem a vészjelzést, és oda támasztotta a létrát az égő épület mellé, de hiába mindent, látja? Nyilván úgy fogom végezni, hogy körülöttem lobognak majd a lángok, és még egy barátságos szikra sem akad majd, amivel meggyújtsam a cigarettámat. Bevilágított zseblámpájával a fülembe. Na, egy-két perc múlva feltörnek a buborékok. Semmi sem történt. De már is eleget hallottam. Sajnáltam az öreg déli doktort hiába való kísérleteiért, aki felesége halála után megpróbálta abba hagyni az ivást. A hallásom miatt is aggódtam. Mit jelent ez a természet ellenes belső csendfal? Attól féltem, nem döfte keresztül a dobhártyámat, és nem süketítette meg egész életemre.
Ekkor gyors egymás utánban két kisebb pukkanás hallatszott egyenként a füleimbe. Olyan volt, mintha egy a Piccadilly Circusre nyíló hangszigetelt ajtót hirtelen kinyitottak volna csúcsforgalom idején. Pukkantak, ugye? Harsogta Daly doktor. Bólintottam, és elképedve dörgöltem a füleimet. Minden zaj kristálytiszta lett, hatalmasra felnagyított. Próbálja megfésülni a haját, javasolta a doktor. Végighúztam a fésőt a hajamon. Ez olyan hangot adott, mintha óriások kiterített szalmán másznának keresztül. Déli doktor azzal jutalmazta meg magát, hogy színültig töltötte a poharát. Néhány napig, még meg nem szokja atyám, a villanyborotvája úgy sivít majd, mint egy légfűrész. Megállt, hogy poharát egyenesre állítsa. Receptem van rá, magyarázta, és majd hallani fogja a vérkeringését is, és mindenki másét is, 3 mérföldsugarú körön belül. A doktor ezután inogva letérdelt keresztet vetett, de vigyázott, nehogy kiöntsön egy csöppet is. Na most pedig áldjon meg, atyám! Úgy éreztem, megérdemel mindenfajta lelki jutalmat. Ahogy hálásan ott álltam fölötte, lehajtott a széles, lapos, ráncos koponyáját. Aznap este, amikor Duddlesvel atya kitálalta a vacsorát, elegáns kis dobozt pillantottam meg a terítéke mellett az asztalon. Mielőtt hiába vesztegetném értékes lélegzetemet, mondta a tenyere mögül, mondja meg, süket-e még, vagy nem? Kínosan jól hallom magát, atyám, válaszoltam. Tudni akarta, hol voltam délután. Az emberek eljöttek, hogy felszereljék a hangszóró rendszert a templomba. Elmeséltem látogatásomat Déli doktornál. Na, jól meg volt olajozva? Kérdezte. Alaposan. Na jó, hogy ő meg volt, azt tudom, a maga fülében lévő viaszra gondoltam. Büszkén kinyitotta a dobozt, hogy megmutassa az új miniatűr Mikit. Na, látja, itt van Néla, ha könnyű, mint a pihe, tiszta, mint a harang. Kiemelte és a nyakába lúgatta. Úgy működik, mint a varázslat. Süketek, halottak is meghallják. Megrázta a csengőt. Hol van Mrs. Spring? Egy pillanatig hallgatóztam, aztán felvilágosítottam. A hátsó ajtóban szóváltása van Mrs. Davis-el a Woolworths-ből. Mrs. Spring épp most hordja le. Amit alig, ha engedhet meg magának, mondta Duddlesvel atya, elmerülten gyönyörködve a mikrofon szépségében. De honnan tudja ezt Neil atya? Anélkül, hogy megvárta volna a válaszomat, az ajtóhoz ment és kikiált. Mrs. Spring! Ahogy a ház asszonya szaladva megérkezett, morogva megjegyezte. Ez a nehéz lovasság rohama. Beszélj, uram, mondta lélekszakadva Mrs. Spring. Hallgatja, te szolgálód. Neil atya, semmi nem vidít fel jobban egy házat, mint egy kötelességtudó asszony. Nos, Mrs. Spring, úgy határoztam, hogy tekintettel az itt hemzsegő rengeteg tolvajra, ezt az új mikrofont a polcomon fogom tartani, és nem a sekrestjében. Most elmehet. Hová? Kérdezte Mrs. Spring elbámulva. Ne hozzon kísértésbe, asszony, válaszolta. Mrs. Spring szinte kántálta, bárcsak Isten az ő irgalmában kinyújtaná a kezét, Duddlesvel atya is lesújtana magára. Egy tökéltebb vagyok, mint valaha, viszonozta az atya, hogy takarékoskodom, és elküldöm magát Amerikába. Mikor Mrs. Spring egy maga választotta rendeltetési helyre távozni készült, utána kiáltott, és Mrs. Spring, holnap reggel 2 korai misét mondok, nem akarom, hogy Neil atya elaludja a felkelést. Ha maga fel kell volna olyan kedves, és kopogtatna a nyelvével az ajtaján. Másnap reggel, mikor lefelé rohantam, majdnem összeütköztem Mrs. Springgel, aki a 8 órás miséről jött éppen haza. Na, hogy hangzott az új mikrofon, Mrs. Spring? Borzalmasan, borzalmasan. Évek óta először a prédikációja minden szavát hallottam. Még én lehajoltam, hogy a reverendám utolsó gombjait begomboljam, szomorúan elmélkedett. Na még jó, hogy ez az ember nem gyakorolja azt, amit prédikál, hát nem tudnám elviselni. Rituális mozdulattal kitártam a karomat. Még a borotván dübörgésén keresztül is hallottam a Dominus Vobiscumját. A templomban kezdtek a padok megtelni. Megkönnyebbülten láttam, hogy még nem késtem el. Senki nem várt a gyóntató székem előtt. Beléptem, leültem, kivettem a vattát a fülemből, melyet még védekezésül viseltem a zaj ellen, és elkezdtem a breviáriumomat mondani. Áldj meg, atyám, mert vétkeztem. Női hang volt.
Meglepődtem, mert nem hallottam, hogy bejött volna valami gyónó. Felemeltem a jobb kezem, hogy megadjam az áldást, de ezt más valaki folytatta. Dudles fel, atya. Dominus sit in corde, in nomine patri et fili et spiritus santi. Amen. Mikor gyónt utoljára? Tudtam, hogy hallásom néhány órája megjavult, de ilyesmire nem voltam felkészülve. Tisztán hallottam mindent, amit Dudleswell atya állítólagos hangszigetelt gyóntatófülkében történt, tőlem vagy 15 méternyire. A gyónó folytatta. Két hete, atyám, és ezek a bűneim, néhány fehér hazugságot mondtam. Ilyen dolog nincs, mondta Dudleswell atya, minden hazugság fekete, hogy ezt jól tudja. Néhány kisebb fekete hazugságot mondtam. Ráolvasott, hogy semmilyen hazugság, akármilyen szín árnyalatú, nem lehet kicsi. Visszadugtam a vattát a fülembe, de semmi nem használt. Noha tanulságos volt figyelni, hogyan működik mesterem, jó lelkiismerettel alig, ha hallgathattam a gyónó vallomását, mikor nem voltam abban a helyzetben, hogy feloldozzam. Kevesebb aprót adtam vissza boltban, atyám, mondta a nő. Mennyi az a kevés? Csak pár krajcár egy bélszínnél, atyám. Ekkor vált előttem világossá, hogy a gyónó Mrs. Conroy a hentes felesége. Miután azonosítottam, még kevesebb jogom volt rá, hogy ott üljek és hallgassam a nem nekem szánt bizalmas közlendőit. Kilöktem a gyóntatószék ajtaját, hogy sietve visszamenjek a házba. Azonnal észleltem a villamossággal telített légkört a templomban. Dudleswell atya még nyakában viselte a hordozható mikit, és elfelejtette kikapcsolni. Vagy ez történt, vagy a hívek összessége szintén túlérzékeny hallással volt megáldva. Dudleswell atya épp így szólt. A csak az ördög szava, kedvesem, de ezt jóvá fogja tenni, ugye? Hadd gondolkozzam. Még gondolkozott, a hívek különböző érzelmektől indítatva kezdtek Dudleswell atya gyóntatószéke felé fordulni. Volt, aki nevetett, volt, aki összeráncolta a homlokát. Egyik hölgy a szája elé tartotta a zsebkendőjét, miközben kezéről ott himbálózott a rózsafüzér. Egy másik ujjával dugta be a fülét. Egy gyerek fennállt a padon, és egy játékvonattal mutogatott Dudleswell atya irányába. A leghelyesebb az lesz, úgy gondolom, határozta el Dudleswell atya, hogy ezen a héten néhány bevőnek kevesebbet számít fel. Ezzel jóvá teszi, amivel túlfizette őket a múlt héten. Megteszi? Megláttam Mr. Conroyt Dudleswell atya gyóntatószéke mellett. Mozdulatlanul állt, mint egy darab szikla. Az álla szinte a mellét érte, míg belülről kihallatszott Mrs. Conroy hangja. Ígérem, hogy megteszem, atyám. Van még valami? Kérdezte Dudleswell atya a gyakorlott gyóntató enyhe életuntságával. Eddigre már lábújhegyen osontam a hívek mögött Dudleswell atya gyóntató széke felé. A középső hajon áthaladva gondom volt rá, hogy lassan térdet hajtsak. Mindentől függetlenül ez néhány értékes pillanatot adott, hogy gondolkozhassam, mit kellene tennem. 3 fontot a háztartási pénzemhez tettem a férjem bevételéből, atyám. Mr. Conroy arca bosszúságot tükrözött, de valamennyire megenyhült, mikor Dudleswell atya azt mondta a feleségének, ezt vissza is kell adnia. Van még valami, ami nyugtalanítja, kedvesem? Igen, atyám, azt hittem, csütörtökön péntek van. Hol ebbe a bűn? Hát az van, hogy húst ettem, noha azt hittem, péntek van, így nem tudom, ez bűn volt-e, vagy nem. Dudleswell atya nem volt bizonytalan. Ha ezt bűnnek gondolta, bűnt követett el. Odaértem Mr. Conroyhoz, megfogtam a karját, és kértem, jöjjön velem. Kikapcsoljuk a hangszórót, mondtam. Így nem ártjuk bele magunkat a gyónásba. A szemem sarkából láttam, hogy Mr. Batsford, a temetkezési vállalkozó feljebb a templom hajójában, először csak oldalok felénk, majd határozottan sietni kezd. Majdnem felborított bennünket Mr. Conroy-jal. Jó reggelt, atyám, szólt oda hozzá, majd Mr. Conroyhoz. Bocsánat, Bill. Ahogy felfelé siettünk a templom hajójában, Mrs. Conroy éppen ezt mondta. Csak 1-2 deka lehetett, és csirke volt.
Na és? Kérdezte Douglas Bell atya. A csirke nem igazán számít húsnak, ugye, atyám? De igen, állította Douglas Bell atya, éppen amikor elkezdtem vizsgálni a hangszórót a szószék oldalán. Aj, bárcsak ott lettem volna, amikor a berendezést felszerelték. De a csirke a tojásból jön, atyám. Na, régóta tudom, hogy a csirke a tojásból jön, kedvesem, bár az egyház még nem döntötte el, melyik lett előbb. Van ennek valami jelentősége? Mikor megmondtam Mr. Conroynak, hogy a hangszórón nincs kapcsoló, kérte, hogy húzzam ki a drótot. Láttam, nincs más választás. Húztam. Ahelyett, hogy elszakadt volna a drót, simán jött tovább. A csirke a tojásból jön, érvelt Mrs. Conroy, és tojást lehet enni pénteken. Ha a halak húsgombócot tojnának, akkor sem ehetne húsgombócot pénteken. Kétségbeesésemben megkérdeztem Mr. Conroyt, nincs egy kése. Nem volt. Megkérdeztem egy hölgyet, az első padban nincs-e ollója, és ő előhalászott egyet a kézitáskájából. Mikor diadalmasan feltartottam, hogy megmutassam Mr. Conroynak, Mrs. Conroy, akinek fogalma sem volt róla, milyen erőfeszítéseket teszünk, hogy megmentsük, ami még megmaradt a becsületéből, még mindig makacsul állította, hogy a csirke nem hús. Ide figyeljen, mondta elkeseredve Douglas Bell atya. Árulnak a boltjukban csirkét? Igen. Na, akkor a csirke hús. De mi tojást is árulunk, atyám. Gyónási szempontból, mondta nyomatékosan Douglas Bell atya, a pápa úgy döntött, hogy a csirke hús. Mrs. Conroy megadta magát. Akkor áldjon meg, atyám, mert vétkeztem. Van még valami más is? Hálát adtam az Istennek, hogy sose fogjuk megtudni, mert abban a pillanatban elvágtam a drótot. Mr. Conroy-jal felsóhajtottunk, mint akik jól végezték dolgukat. Okoztunk némi anyagi kárt, de ez könnyen helyrehozható. A fő dolog, hogy nem ártottuk magunkat bele a krisztusi megbocsátás szentségébe. Amikor ösztönszerűen baráti készfogásra nyújtottam a kezem Mr. Conroynak, Mrs. Conroy közben így szólt. Még gondolkozom, atyám, hát ha még be kellene vallanom. Mr. Conroy-jal elképedve néztünk egymásra, majd a második hangszóróra. Térdet hajtottunk az oltári szentség előtt középen, és megálltunk a hangos beszélő alatt. Sokkal magasabb volt, mint az első, és lentről nem látszott körülötte semmi drót. Ha felálltam volna a hentes vállára, épp elértem volna, viszont leeshettem volna, és eltörhettem volna a lábam. Hozzon egy széket, mondtam, és ő kétségbeesve nézett körül. Ekkor következett a döntő csapás. Elfogódottságtól folytott, de az egész templomban tisztán hallható hangon Mrs. Conroy folytatta. Újra házasságtörést követtem el a múlt héten, atyám. Egy úrral, mondta diszkréten Douglas Bell atya, aki azt mondja, nem a férje. Rettenetes volt. Feladtam minden elképzelést, hogy széket keressek, meg drótokat, és lábújhegyen rohanni kezdtem Douglas Bell atya gyontató széke felé. A temetkezési vállalkozóval, atyám, mondta Mrs. Conroy. Nem akarom tudni, mivel foglalkozik a bűntársa. Én nem akartam megtenni. Nem akarta. Ő vett rá, nyafogott Mrs. Conroy. A temetőben, atyám, valahogy nem látszott rendjén valónak ott a tisza fa alatt, és közben minden sírkő ránk merett. Douglas Bell atyát nem tántorította el hivatása gyakorlásától-e szép szemléletmód. Hányszor? Kérdezte. Két ízben kétszer, atyám, kiszünetet tartott, mielőtt folytatta, és egyszer majdnem, atyám. Ezt hogy érti? Kérdezte tanácstalanul Douglas Bell atya. Hát, kezdték már becsukni a temetőkapukat, atyám. Értem. Már ott voltam Douglas Bell atya gyóntató széke mellett, de tisztában voltam vele, elkéstem, hogy megzavarjam ezt a példaként szolgáló kikérdezést. De még így is nagy erőfeszítésembe került, hogy berontsak valaki gyónásába. Összeszedtem a kellő bátorságot, miközben Mrs. Conroy éppen befejezte. Azt mondta, nem akar itt maradni egész éjjel, ahogy egész nap teszi, atyám. Feltéptem az ajtót. Ott ült Douglas Bell atya fehéringben, bíbor stólával, nyakában az új Mikivel. Tekintetem két nagy szemmel találkozott, megdöbbenésükben egész lószerűnek tűntek.
A nyakában lógó mikrofon zsinórjához nyúltam, de mivel az olló még ott volt a kezemben, nem tudta, megfojtani akarom-e, vagy elvágni a nyakát. Elment az esze, nélatya. Egyetlen szó nélkül letéptem róla a zsinort. Vajon el tudom-e valaha is felejteni Dudleswell atya döbbenetét, mikor derengeni kezdett benne, hogy hosszú és tiszteletreméltó papi pályafutása során első ízben elárulta a gyónási titkot.

0: Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 13. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat csütörtökön 0:05-től megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Kapcsolj rá! Zenél szállítás

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapád falváról. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól a Zagyva folyó partján lévő

sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasút és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tramtrén hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes konstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradást kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatna az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tisza párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tisza párt egyértelműen megszegte a választási ígéretét, azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrieréről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Mondd el kérlek, hogy hol tanítasz most, milyen pozícióban, és hogyan érzed magad táncpedagógusként?
1: Jelenleg ugye a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban tanítok Budapesten, és amellett, hogy ugye a Táncművészeti Szakgimnáziumi részén tanítok, a tánctagozat képzési vezetőjeként is jelen vagyok a suliban, vagy hogy az is még így pluszban bekapcsolódott a tanítás mellé. Igazán nem volt így a tervben, tényleg így megtalált ez a munka, de így, ha visszagondolok, akkor amennyire így a semmiből jött, most annyira sok minden kapcsolódik hozzá az életemben, vagy hogy tényleg így egészen fontos részévé vált így a mindennapi működésemnek. Nagyon szeretem, meg azért is jó ott dolgozni, vagy hogy így táncművészeti képzésben működő tanulókkal dolgozni. Egyrészt azért nagyon más, hogy gondolkodnak. Szóval egy művészeti képzésben tanuló azt gondolom, hogy nyitottabb, vagy hogy egy csomó olyan dologgal találkozik a művészet által, ami így segíti az ő működését a mindennapi életben is. És nekünk is nyilvánvalóan azzal, hogy mi nem bennülük velük egy teremben, és próbálok átadni nekik egy elméleti dolgot, sokkal könnyebb velük való működés, így a mozgás által. Meg hát azért sokan tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, szóval, hogy valahol már így a profi felé közelít inkább az, hogy hogyan lehet velük ugye dolgozni.
0: Tehát van olyan, akit már most látod, hogy e felé a pálya felé orientálódik?
1: Abszolút, abszolút, igen. Nyilván nagyon vegyes, vagy hogy ki hogy gondolkodik róla, sőt olyan is van, aki mondjuk oda jelentkezik hozzánk, azt gondolja, hogy neki ez az élete, és ezzel szeretne foglalkozni. Aztán az évek során rájön, hogy mégsem ezzel akar foglalkozni, mert valami más kezdi el érdekelni, vagy mondjuk az a stílus, amivel mi foglalkozunk, mert ugye ez egy kortárs modern táncos képzés szintén, úgyhogy van, aki közben rájön, hogy őt inkább a táncos létnek egy teljesen más stílusa vagy válfaja érdekli. De igen, azért hál' Istennek vannak, akik tényleg komolyan gondolják ezt, és így ezzel szeretnének foglalkozni. Annyira tudják vinni egymást, sok közös előadásuk van, sok közös fellépésük, sok olyan közös projektmunkában kell részt venniük, amihez elengedhetetlen, hogy jól tudjanak együttműködni, és segítsék egymás munkáját.
0: Említetted riporton kívül, hogy neked is volt gyakorlatod korábban, ugye a tanulmányaid mellett. Ez azt jelenti, hogy a gimnazistáknak is van gyakorlati helyük, vagy esetleg viszitek őket, felépési lehetőségeik vannak, táncszínházban gyakorlatozhatnak, vagy mit jelent ez az ő tanulmányaik alatt?
1: Hát főként, ami ugye így a szakgimnáziumi képzési rendszerben belefér, vagy megengedhető, azt mi szervezzük nekik. Van például egy fél éves munkafolyamatunk, amit mi labor munkafolyamatnak hívunk, és ez egy ilyen alkotói folyamat, ehhez ők találják ki, vagy ők rakják össze, kikkel szeretnének együtt dolgozni, a mozgásanyagot, a témát, ők találják ki, ők szervezik össze a próbákat, szóval, hogy tényleg egy komplett dolgot kell véghez vinniük, és akkor ennek mi pedig a folyamat végén szervezünk egy előadást, ahol ugye be tudják mutatni, hogy hova is jutottak el ezzel a kis munkafolyamattal, de közben nagyon jó látni, hogy azért kísérleti folyamatok, nem biztos, hogy eljutnak a végére, tehát hogy mi abban az előadásban is valahol egy állomását látjuk ennek a folyamatnak, de közben ott a lehetőség, hogyha ők szeretnének, később dolgozhatnak ezzel tovább, ha nem szeretnének, akkor ennyi volt, és akkor itt lezárul az egész, de hogy mindenképpen egy jó tapasztalás nekik. Hál' Istennek azért minden évben valamilyen külsős projekt, iskola, akár felsőoktatási intézménynek a pályorientációs napján, vagy különböző együttműködésében tudnak ők is nem csak velünk saját tánctanáraikkal együtt dolgozni, hanem ugye más alkotókkal. Szakmai versenyre, táncművészeti versenyre szoktuk őket vinni, de nem ez a fő fókuszunk. Két évente van egy tanulmányi verseny, amelyet általában Győr vagy a Győri iskola, vagy a Pécsi iskola rendeznek. Arra minden második évben szoktunk menni. Illetve a Táncpedagógusok Országos Szövetségének van még egy kifejezetten táncművészeti szakközépiskoláknak szóló versenye. Oda szoktuk még elvinni a tanulóinkat, mert nyilván fontos az is, hogy ott megmutassák magukat, meg találkozzanak egymással, és akkor ott el tud indulni egy ilyen akár közös ismerkedés is, de hogy nem ez a fő.
0: Azt, amit te a színpadon megtapasztalsz, hogyan tudod a tanítványaidnak átadni?
1: Hát egyrészt azt gondolom, hogy az én mozgáskészletemre, vagy mozgásminőségeimre ugye nagyon hatnak azok a dolgok, amikor mondjuk épp egy adott projektbe mennem, mondjuk, hogy kivel dolgozom, ott épp milyen minőségekkel foglalkozunk, milyen mozgástílusokkal, és akarva akaratlanul azok így elkezdenek beépülni az én mozgásomba is, ez pedig így közvetve alakítja az én tréningemet, vagy hogy amit így mondjuk, hogyha például van olyan alkalom, amikor egy picit ilyen kombináció, koreográfia jellegű dolgokkal foglalkozunk, akkor egyértelműen azok az impulzusok, amik engem értek táncmészként, azok hatnak arra, amit nekik továbbadok. Nyilván, hogyha például egy olyan kurzuson veszek részt én is, vagy például egy alkotó tréninget tart nekünk, akkor ugye abból én is tudok inspirálódni, és egy picit újra gondolni, hogy mondjuk egy tréning sorozatot hogy rakok a tanulóknak össze. Meg hát szerintem csupán csak az is nagyon fontos, hogy látom, hogy mik azok az igények, amiknek meg kell felelni egy táncosnak.
0: Azt gondolom, hogy ettől talán hitelesebb is leszel a tanítvány egy számára, nem?
1: Remélem, hogy így van. Igen. Azt gondolom egyébként, hogy ők is érzik, hogy azért ez így egy plusz ilyen színezetet ad a dolognak, vagy hogy ettől még élőbb a dolog. Úgyhogy most ez még így nagyon, nagyon jó, és nagyon jól segíti a kettő egymást. És hát remélem, hogy még ezt így hosszú ideig tudom ezt így csinálni, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tényleg ők is friss dolgokat kapjanak, olyan dolgokkal találkozzanak, vagy úgy találkozzanak a táncművész léttel, ami most aktuális, és hogy ha tőlünk kikerülnek a suliból, hogy akkor ne lepődjenek meg dolgokon. Így is megfognak, mert nyilvánvalóan az, hogy én mit mondok, vagy mi mit mondunk el az iskolában. Persze érti, meghallgatja, találkozott vele, de úgyis akkor, amikor ő ott van, akkor fog vele valóban élesben találkozni, és akkor szembesül vele. De azt hiszem fontos, hogy azért ezekkel már így időközben is találkozzanak.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrieréről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk.
1: Te szabadúszóként vagy táncművész az oktatás mellett, hogyan tudod mindezt összeegyeztetni? Hogyan néz ki az, amikor egy projektre készülsz, és mellette az iskolában tanítasz X óra számban?
2: Általában az van, hogy azt gondolom, hogy eltervezem, hogy ez hogy fog működni, kimatekozom, kisakkozom, és valahogy mindig Murphy, mindig történik valami, ami ugye ezt megborítja. Szóval, hogy azért sok, nem olyan sok, de azért tud nehézséget okozni, meg mindig az egyeztetés az egy stresszes dolog, hogy akkor most hol kell lenned, mikor, jó, innen egy picit vegyél el ebből egy kicsit, tehát hogy
1: igen. Mindig a folyamatos logisztika.
2: Igen, igen, ez a logisztika része, ez nem egyszerű, de egyébként én úgy alakítottam, vagy igyekeztem úgy kialakítani most az óráimat, az órarendemet az iskolában, hogy azzal így optimalizáltam, hogy próbára is tudjak menni, hogyha esetleg tényleg egy projektre készülünk, vagy egy előadásra készülünk, és akkor ugye így sérül talán a legkevésbé az iskola, és a próbák is.
1: Egyébként a művészlétet és a pedagógiát, te hogyan érzed magadban balanszban? Melyik van esetleg erősebb szinten? Hogyan látod magad a későbbiekben?
2: Hullámzó ez is, mert mint hogy volt ilyen időszak, amikor úgy éreztem, hogy most táncmészként nem érnek olyan ingerek, amik így kielégítenék azt a vágyamat, vagy azt a dolgot, hogy én emiatt szeretem ezt csinálni. És akkor abszolút volt bennem egy ilyen, hogy jó, akkor most a táncpedagógus énem az erősebb, vagy az működik bennem jobban. Most egyébként azt gondolom, hogy így jó balanszban van. Nem érzem, hogy az egyik vagy a másik uralkodna a másik fölött. De ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy táncművészként talán most érzem a leginkább úgymond készen magam, vagy hogy az a sok minden, amit én eddig tanultam, tapasztaltam, azok most érnek be, és talán most vannak olyan lehetőségeim, amik eddig nem voltak. Most tudom őket a legjobban kihasználni, vagy tényleg így most arra értem be, talán mint táncos. És ezért ez egy picit olyan furcsa helyzetet eredményez, hogy közben meg már nyilván így nem csak az van az életemben. És talán, ha mondjuk 18 évesen, 19 évesen tartok szakmailag azon a szinten, ahol most, akkor lehet, hogy nem kezdtem volna le a táncpedagógusként való munkát. De most meg ez van, és egyébként nem bánom, vagy nincs bennem rossz érzés. Csak ez olyan érdekes tapasztalás, hogy sok olyan lehetőség most talál meg, amit azt gondolom, hogy ha hamarabb talál meg, akkor lehet, hogy másként lépek az életem más területén.
1: Nálatok úgy tudom, hogy van egy kor, ami után kiöregedett művésznek számítotok már. Te ehhez hogy állsz? Most 30 éves vagy. Mit gondolsz erről, hogyha most megtalálna egy-egy ilyen nagyobb lehetőség, akkor még tudnál lépni, szeretnél, és egyébként meddig van az a kor, ameddig elvállalhatod úgy egészségesen?
2: Szerintem talán nem is a kor a kulcskérdés, hanem az, hogy mondjuk én, mint táncművész, milyen testi felkészültséggel rendelkezem, vagy hogy mennyire tudom aktívan és frissen tartani nem csak a testemet, de hogy így az elmémet is, hogy művészként jól tudjak helytállni egy színpadi szerepben, vagy hogy egy előadásban. Igazán azt gondolom, hogy amíg én azt érzem, hogy ezek így teljesülnek, vagy hogy tényleg technikailag felkészült tudok maradni, bírja a testem, és nincsen olyan, nem jelez olyan problémákat, vagy olyan fájdalmakat, ami miatt tényleg így nem működne a dolog. Meg persze, amíg keresnek, vagy hogy amíg szívesen dolgoznak velem alkotók, addig azt gondolom, hogy mindenképpen szeretnék, most ezt most gondolom, hogy szeretnék színpadon lenni. Aztán egy idő után sajnos úgy is ledob a színpad, vagy hogy szerintem van az, amikor már nem jönnek új lehetőségek, nem érzem azt a belső ilyen tüzet, hogy akkor nekem még színpadra kell álljak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez majd így alakul magától, vagy hogy így az élet hozza, hogy ez hogy fog... Uh-huh. Hogy fog végbe menni, vagy meddig kell nekem színpadon lennem, és meddig érzem azt, hogy szívesen is vagyok ott.
1: Ez egy nőies szakma inkább, vagy hát elég kevés szerintem a férfi táncos. Nálatok van az, ami a színésznőknél, hogy féltékenykedés, női mini harcok, akár egy intézményen belül, egy társulaton belül, éltél-e meg ilyet, láttál-e ilyet?
2: Biztos, hogy létezik, sőt létezik nyilván. Én azt gondolom, hogy főleg ez talán, és most ez lehet nagyon sztereotípan fog hangzani, hogy főleg inkább vidéki társulatoknál, tánctársulatoknál szerintem ez előbb előfordult, talán amiatt, mert hogy ugye ott tényleg egy nagyon zárt közösségben működnek, ők szinte 0-24-ben együtt vannak, akár még a színész lakáson is laknak, szóval tényleg nagyon-nagyon sokat vannak együtt, vagy pedig olyan nagyobb kőszínházi rendszerben működő társulatoknál, vagy tánctagozatoknál, ahol szintén az van, hogy 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig dolgoznak, és tényleg szinte az egész napjukat együtt töltik, vagy ahol nagyobb létszámú táncos dolgozik együtt. Engem ilyen szempontból ezek a dolgok elkerültek. Egyrészt azért is, mert szabadúszóként dolgozom. Másrészt meg valahogy talán az én önmagamtól való működésem is jól ki tudja ezeket zárni. Le tudom választani magamat ezekről. Ahol én ezt érzem, nem szívesen, szóval nem szívesen megyek bele ilyen dolgokba. Igyekszem nem belemenni. Aztán nyilván persze ilyenből így kicsiben tapasztal az ember, hogy vannak ilyen rivalizálások, de hogy valahol meg talán ez így kell is egy picit, mert ezek a kis tüzek így élően vagy frissen tartják a dolgot, szóval szerintem minimálisan egyébként oké, hogyha ez így egy létező dolog, de hál' Istennek engem ezek a nagyon kemény cicaharcok így elkerültek.
1: Most milyen produkción dolgozol egyébként? Vagy a közeljövőben milyen produkcióban láthat a közönség?
2: Igen, most hál' Istennek ugye nyári szünet, vagy hogy az idei évadot már lezártuk, nekem már nincsen több előadásom. Hát jövőre, a jövő évadban ősszel lesz két projekt, amiben részt fogok venni, illetve a tavaszi időszakra is van már egy új projekt, amiben biztosan részt veszek, és hát azok az előadások, amik az idei évadban is mentek, azok tovább fognak futni többségében, remélem. Ugye az utóbbi években a Horváth Renátóval dolgozom együtt, vagy ővele is dolgozom együtt, és neki, ami biztosan a következő évadban is lesz a Veszprémi Petőfi Színházzal közös előadás, az Adi és Léda, szeretném, hogyha szeretnének című darab. Abban egyébként koreográfus asszisztensként is tevékenykedem, és ugye táncosként is. Úgyhogy ez biztos. Hát a többi meg majd így alakul.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm ezt a beszélgetést, és hát a jövőben kívánok neked mindenhez nagyon sok sikert.
2: Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjéről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Ő benne, az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa Szent Ágostontól vett idézete, amely egyúttal a Szent Atya jelmondata is volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójának. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás a szomszédos nemzetekből kért fel előadókat, akik maguk is mind a nemzetközi karizmatikus mozgalom tagjai. Így Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek előadók. A találkozó szentmiséjének főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt. Szentbeszédében kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, kérve őket tartsanak lelkiismeretvizsgálatot. Akarsz-e szenté válni? Tette fel a kérdést. Műsorunkban a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról lesz szó. Adásunk a 2026. január 5-i műsorunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnökét kérdezzük. Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Azért örömteli, hogy majdnem teljesen megtelt a csarnok, volt bennetek aggodalom, tudom, de a Jóisten mindent elrendez. Milyen lelkülettel, szívvel, hálával vagy most itt jelen ezen az országos karizmatikus rendezvényen, találkozón?
5: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagy várakozások voltak bennem. Az előadóknak ugye a személyét nem ismertem, csak a jó a kapcsolat a különböző országok megújulásai között. És a vezetőikkel beszéltem, hogy kit ajánlanak, tehát én sem tudtam még, hogy mire kell számítani, de minden várakozáson felül történik. Azt gondolom, amit előre hirdettünk, hogy Isten különlegesen megáldja azt, amikor egységre lépnek testvérek, akik között egyébként nem volt szokásban az, hogy egységbe mozdulnak. Tehát itt Magyarországra is hívtunk minden külföldi előadót, de csak ilyen nagy nemzetekbe gondolkodtunk, én kis nemzetekben meg nem, mint a szomszédaink. Ez talán így magunkról is egy jellemzés, hogy mi kicsiknek tartjuk magunkat, ezért nagyokat hívunk. De nem, a kicsinben is nagy dolgok történnek, és akkor, ha ezt magunk nem ismerjük fel magunkba, na nézzük akkor meg a környező népeket. És itt most eljöttek szlovákok, horvát tanító és osztrák tanító, és le a kalappal, tehát tényleg azt látjuk, hogy a Szentlélek ott is él, nagy dolgokat, nagy műveket hoz létre, és a hitüknek nagy gyümölcseik vannak.
4: Talán mondhatjuk azt, hogy a mustármag nagyon kicsi, de az Isten képes terebélyes fává növeszteni.
5: Igen, igen, tehát ők is úgy nagyon egyszerűen kezdték, mi is.
4: Az első előadó egy szlovák nővér volt, ő Helena, és ő arról beszélt, hogy legalábbis ami engem megragadott, hogy én azt adnám a címének az előadásának, hogy Isten tekintete a szeretet. Nem tudom, hogy téged mi érintett meg ebből az előadásból.
5: Több minden is megérintett, tehát ő a saját előadásának a remény címet adta, hogy mi a remény, és akkor az a ragaszkodás az élethez, ez is egy nagyon jó üzenet volt, ez engem is megragadott. De minden fordulat azt, amit az ébredésről mondott, hogy igen, ébredésről beszélünk, de hogy az nem minden bokorban ébredést kell így látni, és akkor rámondani arra is, hogy ez már ébredés, ami még nem az, hanem akkor türelmesen beállni az Istennek a vezetésébe, tervébe, és akkor majd, amikor eljön az ideje, és hogy ők is sokat imádkoztak, mire látták a gyümölcsöket. De aztán olyan meglepő gyümölcsök voltak Kazasztánba.
6: Igen, hogy a nővér Kazasztánban volt misszióban, és először nagyon sokáig kellett imádkozniuk, de tényleg az Jóisten megtermette a gyümölcsöket, és jöttek hívek, és lettek keresztelések, lettek keresztény emberek, mert ugye az egy muzulmán ország, ahogy a nővér is elmondta. A második szlovák testvérünk pedig egy fiatal ember volt, egy családos fiatal ember, Julius. Ő előadása is számomra is nagyon megható volt, dinamikus volt, és ahogy beszélt arról, hogy mi a mennyországnak a küldöttei vagyunk, ugye a küldött is egy gyönyörű kifejezés, angyal küldött, de ebből az előadásból téged mi ragadott meg, hogy a szlovák testvéreink hogyan élik a hitüket?
5: Igen, ennek minden vonatkozása az, hogy milyen bátran, tehát mi is szoktuk mondani, hogy a királyság részei vagyunk, és akkor ahol mi jelen vagyunk, ott hordoznunk kéne a királyság atmoszféráját, és akkor biztosak lenni benne, hogy itt a királyság törvényei érvényesek. Mondtuk, de valahogy nem jutott el a szívünkig, de a szlovákokon azt látjuk, hogy őnekik viszont bizony igen, tehát ők ebbe beleértik azt, hogy teljesen természetes, hogy akkor imádkoznak egy gyógyulásért, és ez megtörténik. Imádkoznak csodáért, és az a szemük előtt létrejön. Ez a gazdagsága a szentléleknek, hogy ez legyen ilyen természetes, hogy elvárás, hogy legyünk ilyen várakozó hittel mindig jelen, hogy velünk jön az Isten királysága. Tehát, hogy higgy abba, hogy benned van Jézus, és te Jézust adod.
6: Igen, és tulajdonképpen a két előadást, ami összekötötte, a szentségimádás volt közötte, amikor Jézus körbejárt közöttünk a feltámadt valóságában. Számodra a szentségimádás, illetve a dicsőítés mit jelent a személyes életedben?
5: Igen, a szentségimádás az sokak számára lehet, hogy megfoghatatlan, én úgy fordítottam le magamba, hogy ez az a pillanat, amit nem azért élvezek, mert szeretek térden állogatni, nem. De mégis élvezem, mert amikor szentségimádás van, akkor az történik, ami a valóság. Ugye térden állunk, mi vagyunk a kicsik, az emberek, és Isten pedig a isteni a hatalom. És ezt kifejezzük. Tehát az a pillanat, bármennyire is kényelmetlen térden állni, amikor az történik, azt jelenítjük meg, ami a valóság. Minden a helyére kerül. És akkor Isten, ez segít ahhoz, hogy Isten valóban Úr legyen az életembe. Gondolok erre sokat, de amikor szentségimádásban ezt megteszem az oltári szentség előtt, akkor ez úgy érzem, hogy ez történik, és az Úr is visszajelzi, hogy igen.

0: Helena Torkosová ferences szerzetes nővér Szlovákiából, Eperjesről érkezett. Az Istenbe vetett remény címmel tartott előadást. Elmondta, Jézus Krisztus mindig itt van velünk, ő az egyedüli kapu az atyához. Segít minket, ha már nincs hová mennünk. Soha nem hagy el bennünket. Ez a titka a feltámadásnak, a húsvétnak. Ha befogadjuk Jézust a szívünkbe, ő átformál bennünket, és aztán a világot is. A tolmács Kubovics Veronika.
1: Nagyon tetszett az előadása, amiben tulajdonképpen a reményről beszélt. Ő lelkülete szerint a remény mit jelent a remény szentévében?
2: Premia nádej je stotožnením s Ježišom, pretože som prešla v živote aj ťažkými.
3: Teda a remény az a számomra egyenlő Jézussal, mert az életem folyamán nagyon sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennem, például a szocializmus alatt üldöztek a hitemért. Jézus érezhetően mellettem volt, és átvezetett ezen az időszakon, úgyhogy egyáltalán nem kellett félnem. Ő segített abban, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak benne. Tehát ahogy az előadás végén is elmondtam, a remény számomra azt jelenti, hogy életkedv, van kedvem élni. Tehát még hogyha megremegne a föld is, és bármi rossz dolog történne, akkor is ott van bennem a remény, tudom, hogy Jézus nem hagy el.
2: Božia priazeň, Božia blízkosť so mnou.
1: Bennem az ragadott meg az előadásából, hogyha én adtam volna neki a címet, akkor az lenne, hogy az Isten tekintete a szeretet. Hogy ezt a szeretetet a nehézségek közepettől hogyan éli meg?
2: To je základ Božia láska. Moja skúsenosť.
3: Ez az alap, ez a tapasztalat vele, és ez a tapasztalat indította el az életemet, és indított el a szerzetesi életben is. Én senkit sem tudok megváltoztatni, magamat sem. Csak akkor, hogyha megengedem Isten szeretetének, hogy belépjen a szívemben, mert csak Isten szeretete tudja megváltoztatni a szíveket.
2: Božia láska môže premieňať moje srdce.
1: Mondta, hogy ferences nővér, de hogy bennem a ferencesek ugye barna habitusban élnek. Ez akkor valamilyen külön ág, hogy az ő habitusuk fekete?
2: Františkánskych kongregácií ženských je veľmi veľa.
3: Női ferences ágból több van, és ebben a rendben, ahol ő van, az oficiális, az első rendű szín a fekete, és a másodrendű a barna, tehát van barna habitusa is, de feketében jár. Mivel ezt a találkozót egy nagy ünnepnek tartja, ezért van rajta fekete-fehér, mivel ez az ünnepi habitusa. A ferencesek körében a barna az inkább munkaruhának számít.
2: Som vzala čiernu farbu, slavnostnú. Hnedá je u nás viac pracovná.
1: Ő szolgálata miben teljesedik ki, tehát mi az ő közösségüknek a karizmája konkrétan?
2: Charizma našej kongregácie je vnútorné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce.
3: A legfőbb küldetés az az, hogy belső kapcsolatban élni Istennel a küldetésük teljesítésében. Tehát úgy megélni a küldetést, hogy közben az a belső kapcsolatot legyen. Az ő rendjüknek a hivatalos megnevezése ferences iskolanővérek. Elsősorban a fiatalok evangelizálásával foglalkoznak, de nem kizárólag. Nagyon sok évig középiskolai tanárként működtem, és 10 évig tanított papi szemináriumban. A fő hivatásának az evangelizálást tartja. A szívében az Isten érintése, az Isten érintésének a fényében megtapasztalta azt, hogy az a küldetése, hogy ennek a szeretetnek a tanúja legyen a világban. Azok, akik nagyon jól ismerik, azt mondják, hogy a vércsoportja az evangelizátor. Ez az ő élete.
2: Že mám krvnú skupinu evangelizátorskú.
1: És végül most itt a magyarokat, a magyar karizmatikusokat milyennek látja, hogy érzi itt magát.
2: Som nadšená, veľmi...
3: Nagyon lelkesítő, és nagyon jó lélek uralkodik itt. Nagyon nyitottak az emberek, és még inkább szeretnének betöltekezni, nyitottak az újra. Nagyon bízom benne, hogy a magyar nemzetet az Isten nagy dolgokra fogja használni. És a mi nemzeteink között is nagyobb lesz az együttműködés. Mert az Isten oda akar jönni, ahol ébredés van, ugyanúgy, ahogy csodák történtek akkor is, amikor az első keresztények együtt voltak. Tehát az ajándékainkat osszuk meg egymással, tehát a nemzetek. senki nem veszít semmit, hanem inkább azt mondom, hogy mindenki nyer. És ez lesz Isten királyságának a része.
2: Súcsász toho Božího kráľovstva na zemi.
1: Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja nemzeteinket.
2: Köszönöm szépen.
0: Helena Torkosova Szlovák Ferences szerzetes nővérrel hallottak interjút. A tolmács Kubovics Veronika volt.

0: A Szentlélek az áttörések lelke címmel tartott előadást Julius Szlovák, aki szintén Szlovákiából érkezett. A Good Zone felépítője, dicsőítő és evangelizáló eseményeik, színdarabjaik és tanúságtételeik sikerrel szólítanak meg minden generációt, legyen az az XYZ vagy az Alfa. Az eseményen részt vett Dusan Lukács atya, aki Breznó városából érkezett, és a karizmatikus megújulás közegében tért meg. A tolmács Dick Robert.
1: Mikor volt ez a megtérés, mikor szólította meg őt a Jóisten, milyen életkörülményben?
2: A főiskolán egy illető beszélt nekem Jézusról, és amikor 29 éves voltam, kezdtem hinni Jézusban, mert azért a Szentírást is olvastam, és akkor egyszer csak ott találtam magamat egy közösségben, egy ima közösségben, és ott voltam megkeresztelve a Szentlélek által. És akkor visszatértem Rozsnyóba, és akkor ott éltem meg a hitemet, és ott aztán kezdődött az én életutam.
1: És ez az életút, ez igen, miben, hogyan teljesedett tovább, hogyan teljesedett ki Jézusban?
2: Elmentem a papi szemináriumba, és már most már 29 éve pap vagyok. Azelőtt művészettörténész voltam, és még cipőket gyártottam,
3: csináltam.
1: Akkor ez egy teljesen új élet, új meghívás volt.
2: Igen, nem várt, de viszont ott hagytam a régi életemet.
1: Az előző előadásban, amit egy szlovák testvérünk tartott, ugye volt arról szó, hogy meghallani Istennek a szavát, hallgatni rá. Ez az ő életében, a mindennapokban hogy jelenik meg?
2: Elsősorban a személyes ima, a nyelveken imádkozás nagyon segít, és hogy hallgatom az Urat, úgymond, mit a szívemben mond. És az segít úgy, hogy négyek ki. Bizonyos sztereotípák vannak a szolgálatban, és az mellett szóval segít, hogy hát ne legyen kiégés. Mindig abban a szolgálatban legyen a élőisten, és minél jobban. És ebben segít a karizmatikus megújulás, a karizmatikus megtapasztalás, és hogy nap mint nap nyelveket tudok imádkozni.
1: Számomra a karizmatikusság azt is jelenti, hogy ugye dicsőítjük az Istent kitárt szívvel, kitárt karokkal. Számára a dicsőítés konkrétan mit jelent?
2: Én számomra azt jelent, hogy nem csak a természetes lehetőségből indulunk ki, mert mindig, hogyha átélek valamilyen dicsőítést, mindig bizonyos nehéz időkben eszembe juttatja, hogy a Isten más. És sokszor, amikor nehézségeim vannak, még rossz állapotban vagyok, akkor mindig eszembe juttatja Isten, hogy dicsérjem. Ha ezt nem ismerjük, akkor nem szoktuk ezt így csinálni, hogyha probléma van, akkor és akkor újongunk. Ebbe nyilvánul meg a karizmatikus tapasztalat, hogy a Isten szavából ered, és nem egy egyszerű emberi megtapasztalásból.
1: A remény szent évében vagyunk. Az atya számára mit jelent konkrétan a remény?
2: Azt jelenti számomra, hogy az Úr elkészített még nagyobb dolgokat számunkra, és segít nekünk felüdíteni a szívünkben a hitünket, hogy a mindig rosszabbodó világi helyzetben, és sok probléma van a egyházban is, a közepette, az Úr azt akarja, hogy a ő népe dicsőséggel és sugározza a reményt. Reménnyel sugározzon a népe. Így. Hát igen, sok hang van, hogy hát rossz a helyzet, és kevés az atya, és most akkor mindenki csak szóval panaszkodik. De a reményéve eszünkbe juttatja, hogy a mi életünk más eredetű. És a egyháznak az élete más eredete van. És ez az a remény, hogy az Isten igen akarja, hogy jobb legyen a helyzet, és erre adja az Isten az áldását.
3: To je ta nádej, ktorú nám Boh zjavuje, že to chce, aby bolo lepšie, aby bola budúcnosť, aby bolo požehnanie.
1: Szlovák katolikus egyházon belül a karizmatikus közösség milyen jelentőségű?
3: No, ťažko je postihnúť, koľko nás je počtom, ale...
2: Nehéz megmondani, hogy hányom vagyunk, de nagyon sok a különféle lelkiségű, különféle lelkiségű közösség, igen, lelkiségű közösség, sok áramlat, így sok áramlat van, sokfajta áramlat. Hát én főleg a eredeti szólat, abba az első áradatba, amikor ugyebár még a katolikus karizmatikus közösségre alakult Szlovákián. És azért, mert pap vagyok, és az én szolgálatom a egyszerű életben mozog, és jobban arra összpontosítok, hogy ezek a szentélek ajándékai jobban beépüljenek a egyszerű életbe, a egyház egyszerű életében, mindennapi életében. Sokfajta lelkiség van, például a fiatalokkal foglalkoznak, és különféle akciókat csinálnak.
3: Skoro slovujú napríklad mladých a robia pre nich rôzne podujatia.
1: És a szlovák püspöki kar akkor hogyan fogadja a karizmatikusokat? Ugye itt Magyarországon is vannak olyan püspökök, mint például Varga László püspök úr is, aki most misézni fog, aki itt van közöttünk és karizmatikus lelkületű.
3: U nás konkrétne ani jeden pán biskup není priamo zapojený do...
2: Nálom konkrétan nincsen bekapcsolva egyetlen egy püspök direktbe. Segítkeznek és támogatják, hogy a egyház javát szolgálja. És hát iparkodunk, hogy kölcsönös megértés legyen. Be tudatosuljon az, hogy egy közös műt alkotunk valójában, és egy közös munkába veszünk részt. Hogy néha ugyebár muszáj volt tanulni a engedelmességet és a szófogadást, és őnekik még meg kellett tanulni, hogy ne féljenek tőlünk, és higgyenek nekünk. Most jó a helyzet, nem a leg, de most jó a helyzet.
3: Na dobrom stave, nie na vynikajúcom, ale na dobrom stačí. Dobrý.
0: A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról hallottak összeállítást.

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk a 2026. január 5-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 kilométerre emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasút és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a hármas metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását.

0: képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatna az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tisza párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tisza párt egyértelműen megszegte a választási ígéretét azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Az ország 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig a terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT friss grafikájából. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten optimális a nedvesség a talajban. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt, derül ki a Brit Financial Times cikkéből. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kár. Végül az időjárásról, átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, mai műsorunkban Homai János újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. Szó lesz szakmai, közéleti pályájáról, családjáról és a hitéről. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Homa János, újságíró, szerkesztő, közéleti szervező, és még sokféle titulust lehetne mondani, de ez majd a beszélgetésből ki fog derülni, hogy miért is. A mai beszélgetés apropója az Európa érem, amit a közelmúltban éppen a 70. születésnapján vehetett át. Szeretettel köszöntelek és gratulálok az éremhez.
1: Köszönöm szépen.
0: Természetesen tegeződni fogunk, hiszen kollégák vagyunk, hogy egy picit az életútról beszélgessünk. Ugye Szikszó, Ferences Gimnázium, Rádió Miskolc, Egri Népújság, Heves megyei nap, aztán az Eszterházi Károly főiskola elődje, mint állomások voltak, aztán a közéleti szerepvállalásról is fogunk beszélgetni, országgyűlési képviselőségről, Millenniumi Albizottságról, Kulturális és Sajtóbizottságról, és természetesen a sajtómunkáról is, hiszen az egyházmegyei hírek szerkesztése mai napig a feladatait közé tartozik. A rádióhallgatók ismerhetik a hangodat és a gondolataidat a hétvégi levélből, és hát az Agria folyóiratnak is a nyári bemutatója most volt, melynek a főszerkesztője vagy, tehát elég sok felől lehet téged ismerni, és hát nyilván mindezekre való tekintettel érdemelted ki az Európa érmet, amit a Magyar Média Műhely alapított. Ez a magyar polgári újságírásnak a díja, és ilyen nevek kapták még korábban, mint Balázs Géza, Csóri Sándor, Kondor Katalin. Ezután a jó hosszú bevezető után kérlek, hogy látogassunk el egy picit képzeletben Szikszóra, Inárcsra, szülői házba, beszélj arról, hogy milyen a családi indítatásod.
1: Hát gyermekkoromat Ináncson töltöttem. Ez egy kis

0: Borsodabói-Zemplén vármegyében, és meghatározó volt ez a 14 év, amit ott töltöttem az életemben. Falusi paraszt családban nőttem fel, édesapám Miskolcra járt be dolgozni gyári munkásként, de édesanyám TSZ tag volt. A nagypapám szintén a TSZ-ben dolgozott, és mivel nem volt sem bölcsöde, sem óvoda abban az időben a faluban, ezért a napok egy jelentős részét nagypapám mellett a műhelyben, a kerékgyártó műhelyben töltöttem, és hát nagy szerencsémre úgy hívták a nagypapámat, hogy beszélő bácsi, rendkívül sokat beszélt, nagyon sok élményét megosztotta a műhelybe betérő emberekkel is, és velem is. Így nagy hatással volt akár a szókincsemre, akár a gondolkozásomra az ő léte, és óriási képzelő ereje. Aztán meghatározó volt még életemben Ináncson az is, hogy nagyon korán elkezdtem minisztrálni, talán 6 éves lehettem, még iskolába se jártam, és az akkori plébános, illetve annak a testvére, aki kisegítő lelkészként volt mellette, felfigyeltek rám, és rendkívül sok olvasmánnyal elláttak menet közben. Tehát nekik köszönhetem azt, hogy megismertem az irodalmat. Az első komolyabb könyv, amit kaptam tőlük, akkor már negyedikes voltam, az Én falum volt Gárdonyitól, és ez is szerepet játszott abban, hogy az általános iskolában is azt hiszem, hogy az egyik legaktívabb tagja voltam a iskolai könyvtárnak. Szinte naponta vittem haza könyveket, rengeteget olvastam, és fociztam, mert az is hozzátartozott a mindennapokhoz. Úgyhogy ezek meghatározók voltak életemben, ahogy az is, hogy édesapám a Miskolcról minden nap a legfrissebb újságokat, Észak-Magyarország, Déli Hírlap, Népszabadság, Magyar Nemzet, ami megjelent, azt mind hozta nekem, ő is egy kíváncsi ember volt, és én is, és ezeket végig forgattam A-tól Z-ig, a külpolitikától a sportig, úgyhogy ezek mind hatással voltak az életemre.
1: Hogyan vezetett az utad a Ferences gimnáziumba? A minisztrálás, a templomilé természetesen, meg az, hogy tehetségesnek tartottak, annak bizonyultál, ez abba az irányba mutat, de hát ezért nem volt olyan könnyű oda bekerülni. Nagyon kevés egyházi oktatási intézmény volt, nagyon sokan jelentkeztek. Hogyan kerültél mégis oda?
0: Hát nehéz erről beszélni, mert egy időben a papi hivatással is foglalkoztam, és amikor elindultam a Ferences gimnázium felé, akkor úgy nézett ki, hogy elképzelhető, hogy talán a papi hivatást is választhatom. Így jelentkeztem Esztergomba is, hogy esetleg majd a hittudományi főiskolán folytatom az életem, de menet közben úgy gondoltam, hogy nincs bennem elég erő, hogy papként helytálljak, annak ellenére, hogy végig tanulmányi eredményeim alapján végig jó tanuló, helyenként jeles tanuló voltam, majdnem mindenből 5-ös voltam, kivétel a testnevelés, amiből 2-es voltam, mivel Ináncson nem volt akkor még tornaterem, amikor én még iskolákba jártam, így a szertornát nem ismertem. Esztergomban viszont Kékesi Tibor tanár úr rendkívül keményen igyekezett hajtani bennünket a szertornára, és én nem vettem részt a szertornában. Annak ellenére, hogy az iskolai futballcsapatnak és a kosárlabda csapatnak is tagja voltam. Ennek ellenére ő ezt nem értékelte semmire, így hiába voltam matekból, magyarból vagy történelemből 5-ös, testnevelőből simán kettest adott.
1: Mit adott neked a ferences lelkiség? Az ugye egy, hát egy elég zárt közösség volt, bentlakásos iskola, ritkán mehettetek haza, ferences atyákkal körülvéve, a szigor és a szeretet sajátos elegyében. Mit adott neked ez a közeg?
0: Az egyik nagybátyám pap volt, itt az Egri Főegyház megyében, később kanonok is lett. Ő szerette volna, ha nem a ferencesekhez megyek, mert viccesen ugyan, de mondta, hogy azok kolduló barátok. Én viszont nem tudom, miért ragaszkodtam ahhoz, hogy ne Pannonhalmára vagy Győrbe, hanem Esztergomba jelentkezzek, talán azért is, mert közelebb volt Ináncshoz, ha nem is sokkal, de valamelyest, és így kerültem oda. Föl sem tudtam fogni, akkor még nem is sokat beszélgettünk a ferences lelkiségről, hanem a mindennapok hozták azt, hogy rengeteget sétáltunk, délutánonként kisétáltunk a városból, jártuk a természetet, hétvégén is, ott a Dunakanyart bebarangoltuk, és megismerkedtünk a természettel, és megszerettük a természetet. Ahogy a ferences himnusz is mondja, hogy testvérünk minden, hegy, róna, völgy, bármerre lépünk, szebb lesz a föld. Ez a szellemiség aztán egyre erősebben beépült az én személyiségembe.
1: Aztán a tanárképző főiskola, akkor Ho Chi Minh néven jött az életedbe. Miért választottad a tanári pályát, vagy mi indított arra, hogy ide gyere?
0: Fogalmam sincs. Nagyon szerettem volna tanítani, de mondták, és abban az időben ez volt a jellemző, hogy nem vettek föl egyházi iskolákból tanári pályára. És az elmúlt időben, tehát a rendszerváltás után az egyik tanár, akivel jó barátságban lettem, és aki bent volt az én felvételimen, utólag mondta nekem, hogy ki volt adva mindenkinek, hogy aki egyházi iskolába járt, abból nem lett tanár. És sajnos a mai napig is nagy hatással van bizonyos szempontból az oktatásra, hogy a mi korosztályunk nem lehetett tanár, akik egyházi iskolába jártak. Most ez a hölgy mondta, hogy aki egyébként tanszékvezető volt a főiskolán itt Tegerben, mondta, hogy amikor szeptemberben illetve egy év múlva szeptemberben meglátott, hiszen katona voltam közben egy évig, akkor nagyon csodálkozott, hogy kerülhettem volna bár ő támogatta azt, hogy bekerüljek a felvételi után, de csodálkozott, hogy többen is támogatták, és így fel is vettek, és így valahogy elsiklott az, hogy egyházi középiskolába jártam, így kerültem be, népművelés történelem szakra. Hát, illetve magyar népművelés szakra, de a katonaság egy éve alatt, a katonaság közepén kaptam egy papírt, hogy nem indul a magyar népművelés szak Egerben a következő évben, ez 78 volt, hanem választhatok vagy magyar történelmet, vagy történelem népművelést választhatok ehelyett, és így én szerintem bizonyos szempontból nem szerencsésen a népművelést választottam egyik tárgyamnak, és a másiknak a történelmet. Életem népművelés, történelem szakos.

0: akkor már az újságírás megjelent az életedben. Mi indított abba az irányba, hogy a gondolataidat írott formában is közölt? Akkorban ugye az újságírás az azért valamilyen értelemben egy bizalmi pálya volt, hiszen azért féltek a nyomtatott szótól, a rendszer emberei, a Xerox masinákat nyilván tartották, egy írógép is már gyanús volt. Hogyan lehetett mégis az, hogy az újságírás vonzott téged?
1: Hát miután én 3 évet kihagytam a főiskola előtt, különböző okok miatt, az egyik egy sikertelen felvételi volt, amikor megkérdezték tőlem, hogy belépnék-e a KISZ-be, és én, mivel a tanáraink azt mondták, hogy erre az a válasz, hogy nem, ezt mondtam a felvételén, hogy nem, és hát tejhiány miatt kimaradtam abban az évben, ami azt jelentette, hogy hát dolgozni kellett. Aztán a következő évben már nem mentem, ez a kereskedelmi főiskola volt, nem mentem oda, hiába vettek fel a következő évre. Utána volt a televízióban, egy riporter keresztetik, és én 19 évesen jelentkeztem oda, és elég messzire eljutottam. És ott javasolták, hogy a helyi médiában próbáljak elhelyezkedni, és bejelentkeztem az Észak-Magyarországhoz, meg a miskolci média műhelyekbe, és hát ha nem is azonnal, de később felvettek ezekbe, úgyhogy itt ez a riporter kerestedik, ez egy picit átszabta az életemet, és amikor ide Egerbe kerültem, akkor pár hét után néhány társammal, akik közül nem egy idősebb volt a többieknél, népművelés szakosok, összefogtunk és megszerveztük az Ablak című főiskolai lapot, és ez elég sokáig, 4 éven keresztül hát működött, voltak nyilván hullámhegyek, hullámvölgyek ebben a működésben, de komolyan csináltuk, és nagyon sok társunkat, később olyanok is, akik évfolyamtársaink voltak, vagy abban az időben jártak ide, és újságírók lettek. Volt, akivel később is dolgoztam együtt is.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű műhely volt ahhoz, hogy eltökélt, hogy mi is a hivatásod, és hogy már akkor itt társakra is találtál. És ugye utána rádiós munkát is végeztél Miskolcon, kanyarodjunk akkor oda.
1: Egy időben a Miskolci rádió munkatársa voltam. Főiskolára jártam nappalira, de kaptam feladatokat folyamatosan, szinte mindennapos munkám volt, és hát ezt elég nehéz volt összeegyeztetni a főiskolai előadásokkal és szemináriumokkal, de sikerült, nem is bántottak, hogyha hiányoztam esetleg valahonnan. Jártam a megyét, és gyűjtöttem az anyagokat a rádiónak, és előfordult, hogy egy héten 2-3 riportom is elhangzott a Miskolci rádióban. Volt olyan is, amit továbbvittek, és a Kossuth rádióban is elhangozhatott. Ilyen volt mondjuk az egri dobóbástya ügye is, amelyik abban az időben leomlott, és ez a Dobó Bástya aztán később követte az életemet, mert újságíróként még sokszor foglalkoztam a Várral, majd az Egri Csillagokkal, Gárdonyi regényével foglalkoztam, Gárdonyival is, országgyűlési képviselőként pedig nem akarok hencegni, de nagyon nagy szerepem volt abban, hogy a Dobóbástyát a mai formában rendbe tették, hiszen Eger országgyűlési képviselőjeként én szedtem össze azt a pénzt, amiből felújították a Dobóbástyát.
0: a rádió mellé a televízió is becsatlakozott a egri helyi televíziózás bölcsőjénél is ott voltál, hogy kicsit ilyen patetikus legyek. Tehát televízió, rádió, nyomtatott, mindenben kipróbáltad magad. Miért Igen. volt érdekes dolog 87-ben talán, amikor elindult az Egri TV?
1: Hát nem, most már erre nem tudnék nagyon komoly választ adni. Tetszett nekem a televíziózás, mert egy picit más azért, mint a rádiózás. És tetszett az is, hogy hát egy addig nem létező műhelyt, a egri városi televíziót kellett létrehozni, és ott noszogattak, hogy aktívan vegyek ebben részt, így utólag valószínű, hogy azért, mert mindig volt bennem elég komoly szervezőkészség, akár egy csapat összeszedésére is, de aztán ahogy éreztem abban az időben, hogy ez nem csak egy szellemi kihívás, hanem ez egy politikai műhely is, és ugye itt a 80-as évek közepéről van szó, egy picit idegenkedtem attól, hogy akkor mondjuk vezető feladatokat vállaljak el a városi tévénél, és idővel kihátráltam ebből, és visszamentem a szöveges újságíráshoz.
0: Az egri sajtótörténetben egy nagyon szép időszak volt, amikor a Heves megyei Nap című napilap, Egernek volt két napilapja is, most ugye ott tartunk néhány hete, hogy egy sincsen, tehát nincs politikai közéleti napilap a megyében. Ez az időszak egy különösen pezsgő életet hozott, hiszen két napilapot eltartott egy darabig az olvasó közönség és a piac.
1: Hát ez érdekes volt. Érdekes volt sok szempontból, hiszen a rendkívül sok kitűnő kollégával hozott össze a sors, voltak közöttük kezdők is, akik később tényleg komoly dolgokat műveltek, akár a sajtóban, akár az irodalomban, és ott akkor megszületett valami csoda, mert ez egy csoda volt, ez a Heves megyei nap. Viszont hát ahogy a politikában, úgy abban a szerkesztőségben is a politika az valahogy megnehezítette a dolgainkat, hiszen voltak ott konzervatívok, ahogy én is az voltam, és voltak ott olyanok is, akik hát azt hiszem liberálisnak nevezhetőek, és érdekes módon ez nem egyszer hát konfliktushoz vezetett, mert volt olyan időszak, amikor felváltva szerkesztettük a lapot a főszerkesztővel, én voltam akkor a kiadóvezető, és azon a héten, amikor én voltam, akkor erősen konzervatív szellemű volt a lap, annak ellenére, hogy nem úgy képzelték el a tulajdonosok sem. Amikor nem én voltam, akkor nem volt ez meg. Ennek ellenére szerintem nagyon sok kitűnő cikk született mind a két oldalról, és hogyha félretesszük ezt a politikát, akkor láthatjuk, hogy mennyi csodálatos újságírói pálya kezdődött meg ott, vagy folytatódott ott, és később kiterjedt, más út.

0: És ugye ebben az időszakban ugye mondtam, hogy két napilap, de talán kettő televízió is működött, illetve rádióból is több volt, tehát ez tényleg így a sajtó szempontjából egy ilyen burjánzó időszak volt. Természetesen ez idővel azért redukálódott, mert hát nem lehetett ennyi mindent fenntartani, ugye idővel a Heves megyei nap is megszűnt, és ugye maradt a Népújság, pontosabban a Heves megyei hírlap, mint napilap, és te a közélet felé is elkanyarodtál. Akartál te a közéletben így szerepelni? 1998-ban kezdődött a pályádnak ez a része, vagy ez úgy jött, vagy hogy hogyan sodródtál bele ebbe?
1: Hát nem terveztem, hogy én részt veszek a közéletben, és amíg nem vettem részt, addig hát a vállukon vittek az újságíró kollégák is, mint kollégát és mint szerkesztőt is, és kifogástalannak tartottak. Amikor vállaltam azt, hogy egy olyan világban, amelyben akkor éltünk, egy akkori liberális szocialista országvezetés mellett egyre több dolog nem tetszett nekem. Nem tetszett, hogy mást mondtak, mint amit csináltak. Nem tetszett az, hogy becsapták az embereket. És úgy gondoltam, hogy álljunk meg, és helyre kell tenni a dolgokat. Nagyon örültem volna, hogyha akkor Egerben akadt volna valaki, aki belemer állni ebbe a dologba, és felvállalja azt, hogy akár országgyűlési képviselő jelöltként is elindul a politikában, hogy megfékezzük az akkori liberális dilettantizmust, és nem akad senki. És így kerestek meg később, és kérdezték meg, hogy több jelölt mellett én elmennék egy beszélgetésre Orbán Viktorhoz, és vállalnám-e azt, hogy a Fideszben elindulok országgyűlési képviselőjelöltként, és én akkor elmentem, itt volt, többen voltunk ott, voltak olyanok, akik később felsőoktatási intézmények rektorai lettek, volt, aki később az igazságügyi minisztériumnál dolgozott, volt, aki a megyei közgyűlés vezetője lett később, és állítólag Orbán azt mondta, hogy azt az újságírót hívják vissza, azzal akar együtt dolgozni. Hát így keveredtem el 98-ban a politikába, és így kezdtem el politizálni a Fidesz színeiben 1998-ban.
0: És ugye értelemszerűen a sajtómunka az háttérbe szorult, hiszen nem lehet egyszerre mind a két oldalon lenni, de ha jól emlékszem, akkor a kollégák azért nem nézték ezt jó szemmel. Én arra is emlékszem, hogy nem a legtöbb esetben még le is maradtál a fotókról, vagy félbevágtak egy picit, tehát ezt nem vették jó néven, hogy te deklaráltan a polgári konzervatív értékrend mellett dolgozol tevékenyen.
1: Nem haragszom rájuk a mai napig, de rosszul esett. Tehát most képzeld el, hogy az egri Gárdonyi Géza Színháznak a felújításában jelentős szerepet játszottam, hiszen bár az elődöm már előkészítette ennek a tervezetét, hogy hogyan kellene megoldani ezt a feladatot, de valójában az én döntésemtől függött az Orbán kormány idején, hogy elkezdik-e a Gárdonyi Géza Színháznak a felújítását, és ugye rendkívül szép lett a Gárdonyi Színház ezután, a felújítás után. Amikor 2000-ben, augusztus 20-a előtt a színházat átadta a fideszes kulturális miniszter, akkor én is, és hát másik képviselőtársam, Horváth László is rajta volt a fotókon, amiket elkészítettek. Később a kezembe került, hiszen a Vármúzeumban ezeket a fotókat, Vármúzeumba átvették ezeket a fotókat a Hillaptól, és láttam, hogy rajta voltam a fotón, és hogy takartak ki belőle úgy engem is, mint Horváth Lászlót is, és a végén került bele a két szocialista, az egyik polgármester volt, ugye a másik meg megyei közgyűlési elnök, de hát ezek a trükkök a baloldali liberális média világban, ezek régen is benne voltak, tehát engem ezzel kapcsolatban semmi nem lep meg. Tehát amikor szépet alkotnak a jó a rosszból, az erényből meg mocskot, az benne van ebben a dologban. Sajnos napjainkban is ez történik.
0: Tagja voltál, sőt a Millenniumi Albizottságnak elnöke voltál, ugye a Millennium évét, ha felidézzük 26 esztendővel ezelőtt, az 1000 éves államiságot ünnepelte az ország Millenniumi zászlókkal, és hát nagyon sok fontos és szép rendezvénnyel. Ennek jelentős része hozzád kapcsolódott. Ez egy embert próbáló feladat lehetett, hiszen az egész országra vonatkozóan, nem csak a választókerületre vonatkozóan kellett tevékenykedned.
1: Hát érdekes volt ez is, mert miután beválasztottak a parlamentbe, ugye azután kaptam egy felkérést, hogy pár nappal azután, hogy parlamenti képviselő lettem, és átvettem a mandátumom, még az ülések előtt, hogy menjek be a parlamentbe, és vegyem át az elődömnek, ő egy SZDSZ-es volt, és államtitkárként végezte a Millennium ügyek előkészítését, vegyem át tőle az addig végzett dolgokat, és próbáljuk meg integrálni a mi elképzeléseinkbe. És átvettem, és teljesen más alapokra helyeztük a Millenniumot. Ekkor ebben nyilván óriási szerepe volt Orbán Viktornak is, de mi arra törekedtünk, hogy az egész ország ünnepelje meg a Millenniumot, és ugye ennek része volt az is, hogy minden falu, minden település kapott jelentős összegeket. Tehát mondjuk Ináncson született egy helyi történeti kiadvány Ináncs történetével, tehát az első létező dokumentumtól, ami ennek a falunak a történetével foglalkozik, napjainkig elkészült ez a kiadvány, Nagy László szerkesztette ezt, és ugyanígy minden településen történt valami, például mondjuk Egerfarmoson Kandó Kálmánnak a szobrát alkották meg, és ünnepelték meg a Millenniumi rendezvényeken. Másút pedig rengeteg szobor született, és nagyon sok rendezvényt tartottunk, nem csak Magyarországon, határon túl is. És hát ebben óriási volt a Millenniumi zászló ötlete is, ami hát azért volt érdekes, hogy ki kellett vinni a zászlót, akkoriban nem volt annyira egyszerű Romániába kivinni egy Millenniumi zászlót, és ott az ünnepségen átadni, többnyire templomokban zajlott ez az ünnepség, vagy a nyílt színen, Magyarországon többnyire nyílt színen, és hát vállalták az egyházi vezetők is azt, hogy ők viszik ki ezeket, és segítik azt, hogy kijusson egy-egy faluba ez a zászló, ami én voltam aztán később Gyergyószent Miklóson, az pár évvel később is ott volt a templomban, ahogy nagyon sok erdélyi, vagy felvidéki, vagy vajdasági településen hasonlóképpen megtörtént. Ez nagyon fontos volt, ez a magyarságot megtartó szerepe a Millenniumnak.
0: Ez egy kicsit előképe volt a keresztény konzervatív nemzet politikának tulajdonképpen, vagy egy jó demonstrációja annak, hogy hogyan képzelik. A politikai tevékenységed aztán véget ért, utána kollégiumot is igazgattál, tanítottál, de hát azért a sajtó még mindig megmaradt, ugye most, ha az egyházmegyei hírekről beszélünk, ugye ez a Egri főegyházmegyének a kiadványa, amit havonta kézbe vehetnek a, nem csak a templom látogatók, hanem azok is, akik mondjuk egy-egy napilapba megtalálják. Ez is egy nagyon fontos küldetés, hiszen az írott szónak azért még mindig súlya van az idősebb korosztály szemében, illetve hát nagyon nehéz mondjuk egy havi esemény sorozatot összefoglalni két gazdag oldalon. Ez is egy embert próbáló feladat.
1: Hát ez 2010-től indult el, és Ternyák érsek úr mondta, hogy rám bízná ezt a munkát. Az első időkben azért sokkal körülményesebben szerkesztettük, és abban szerepe volt dr. Gábor Lászlónak is, aki munkatársamként segítette a szerkesztést, hogy az egyházmegye életéről számoljunk be rendszeresen, s lehetőleg a legfontosabbakat juttassuk el ugye a legkisebb településekre is, hiszen most is, a mai napig is létezik ez a kiadvány, és azoknak, akik interneten nem jutnak hozzá az egyházmegye híreihez, azok nyomtatott formában is olvashatják, és én időnként egy picit büszke vagyok magamra, amikor meglátom, hogy egyházmegyei találkozón, vagy bármilyen nagy rendezvényen nem annyian összejönnek itt, akár Egerben is, a bazilikában, hogy nem férnek be. Volt rá példa, hogy a bazilikát is, mivel nem fértek be az emberek, hát mindenféle hangosító és egyéb eszközökkel felszerelték, hogy akik kívül maradnak, hallják és lássák mindazt, ami bent történik egy-egy ilyen nagy eseményen.
0: És akkor még az Agria folyóiratról is kell beszélnünk, hiszen egy ideje te gondozott főszerkesztőként, de hát az alapításban is igen-igen komoly részed volt, hiszen ugye önkormányzati politikában is részt vállaltál. Beszéljünk akkor az Agriáról. Miért tartottad annak idején fontosnak, hogy ez megszülessen, és ma milyen küldetése van ennek a folyóiratnak?
1: Hát 20 évvel ezelőtt az Egri Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke voltam, és megkerestem az akkori polgármestert, Habis Lászlót, hogy hát Eger irodalmi múltja arra sarkal bennünket, hogy hozzunk létre egy komoly irodalmi lapot, és a polgármester támogatta ezt az ötletet. Ugye pénzt rendeltünk hozzá, ezt az akkori önkormányzat erősen támogatta, és kiválasztottunk akkor egy főszerkesztőt, ez dr. Ködöbez Gábor volt, főiskolai tanár, ismert irodalomtörténész, és ő végezte elég sokáig, azt hiszem 16 évig ő készítette a lapot, és időnként megjelent egy-két versem, de nem nagyon foglalkoztam akkor az Agriával, még aktív dolgozó voltam, tanítottam, iskolát igazgattam, kollégiumot vezettem, stb. Tehát nem nagyon figyeltem az Agriára, csak egy-egy számot átlapoztam. Később Gábor lemondta a főszerkesztői munkát betegségre hivatkozva, és nem volt, aki elvállalja a folytatást, és ki is esett két szám, és akkor szólt a Bródi Sándor megyei könyvtár igazgatónője, dr. Tőzsér Istvánné, hogy elvállalnám ezt a munkát, vállalnám a főszerkesztői feladatokat, és azóta csinálom. Tehát ez már negyedik éve, és ami boldoggá tett, hogy olyan irodalomtörténészek is, akik addig nem írtak a labba, azok azt mondták, hogy az én személyemre való tekintettel részt vesznek a munkában. és fantasztikus tanulmányokkal láttak el, az ő kapcsolataik révén pedig a Debreceni, a Miskolci, a Egyetem, a Pesti Egyetemek, az ELTE és ELTE tanárai is egyre gyakrabban küldenek nagyon nívós tanulmányokat, nagyon szép eszéket, és azt hiszem, hogy továbbra is azt mondhatjuk, hogy megőriztük az Agria rangját ez alatt az idő alatt.
0: És hát ami szintén nagyon fontos, hogy egy szellemi közösség is formálódott és meg is van, hiszen majd minden lapszámnak van egy bemutatója, ahol a szerzők is megjelennek, meg persze az olvasók is, és hát egy ilyen alkalom volt a legutóbbi, amikor éppen a születésnapodon az Európa érmet megkaphattad. Tehát úgy gondolom, hogy ez így egy nagyon kerek történet, és hogy teljesen kerek legyen a történet, ugye a családdal kezdtük, a szülőfölddel, neked is szép családod van, egy picit beszélj arról, hogy mennyire jelent megtartó erőt a család, miért fontos, hogy az ember ne csak olyan életművet hagyjon hátra, ami írott vagy egy alkotott, hanem hogy a családja életében is megjelenjen ez.
1: Hát 4 gyermekem van. Móra Éva a feleségem a mai napig, és a 4 gyerek közül van olyan, aki kántorként dolgozott ugyan, de zongora orgona szakon szerzett diplomát. Itt is szerzett diplomát Egerben a Eszterházy Károly, akkor még főiskola volt. Aztán a lányaim közül 2 tanár van, de csak az egyik tanít, Eszter, itt Egerben. A másik lányom, Sára, az kineziológus lett, és a legkisebb fiam, az András pedig Pesten dolgozik ügyvédként a Széchenyi és Társa ügyvédi irodában, és hát van 6 unokám, és soha nem gondoltam volna, hogy az ember az unokainak legalább annyira örül, mint a gyerekeinek, de valami csodálatos érzés nagypapának lenni.
2: Kedves hallgatóink, Homa János újságíróval, szerkesztővel, közéleti szereplővel beszélgettünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus és a szerkesztő Bercesi András nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus hogyan imádkozik? Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Ki az, aki az imádságra nekünk, keresztényeknek, azaz Jézus Krisztus követőinek a legfontosabb és a legszebb példát adja? A kérdésben már benne foglaltatik a válasz is, hiszen ha Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor elsősorban Jézus Krisztus tanítását, szavait, cselekedeteit, életét kell utánoznunk. És Jézus Krisztus az evangéliumokban úgy áll előttünk, mint aki az imádságra úgy tekintett, mint a legfontosabb cselekedetre, mint a legdrágább táplálékra, hiszen amikor ő imádkozott, akkor a mennyei atyával teljes szeretet közösségben és csak az Isten előtt ismert szeretet kapcsolatban volt.

Jézus gyakran visszavonul, hogy egészen egyedül imádkozzék, méghozzá hosszú ideig. Egyik reggel, még napfölkelt előtt, az ő tanítványai egy magányos helyen találták, egészen imába merülten. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának első fejezet 35. verse beszámol. Egy másik alkalommal a folyó másik partjára küldi el a tanítványait a bárkával, azért, hogy egyedül maradjon, és a hegyen imádkozzék. Erről Szent Márk evangéliumának 6. fejezet 46. verse nyomán olvashatunk. A színeváltozás hegyén, Szent Márk evangéliuma 9. fejezet 2. és 10. verse közötti részben olvashatunk egy csodáról. Azután a Gecemáni kertben, ugyancsak Szent Márknál a 14. fejezetben követhetjük ezt nyomon. Egyedül van Jézus a mennyei atya előtt, az ő színe előtt imádságban, hogy a gyermeki magatartását kinyilvánítsa. A bensőleg szeretett fiú, ő Jézus. Itt mutatkozik meg az az újdonság, amelyet nekünk Jézus tanít. A gyermeki imát, amit az atya az ő gyermekeitől elvárt, végre az ő egyetlen fia emberi természete révén az emberekkel és az emberekért megélt.

Az evangélium bemutatja nekünk Jézus imádságát úgy is, mint háladást az Atyának, a Szentlélektől való munkálkodás közben. Áldalak téged, Atyám, mennyi és föld Istene, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és a kicsinyeknek nyilvánítottad ki. Szent Lukács evangélium, a 10. fejezet, 21. vers. Egy másik alkalommal kérést hallunk Jézustól. Simon, imádkoztam érted, hogy a te hited ne inogjon meg. Szent Lukács evangélium, a 22. fejezet, 31. 32. verse. Vagy a bizalomra és a közbenjáró imára is találunk példát. Atyám, én tudtam, hogy mindig meghallgatsz engem. Szent János evangélium, a 14. fejezet, 41. 42. verse. Jézus az utolsó szavaiban megerősíti Atyával szemben az önátadását engedelmességben és bizalomban. Abba, Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod, ahogyan annak te szerinted kell történnie. Szent Márk evangélium, a 14. fejezet, 36. vers. Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Szent Lukács, 23. fejezet, 46. vers. Utolsó cselekedete Jézusnak egy hangos kiáltás, amelyel az ő lelkét kileheli. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának 15. fejezet 37. verse, illetve Szent János 19. fejezet 30. verse hírtad számunkra.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasút és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelt

0: választási ígéretét azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Az ország 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig a terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT friss grafikájából. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten optimális a nedvesség a talajban. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabona termelését az extrém hőség miatt, derül ki a Brit Financial Times cikkéből. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabona termelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kár. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak, a közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentszék sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándokhelyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely

0: a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autore hegylábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autore hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokasságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező, fehérbe öltözött zitelle, vén kisasszonyok éneklik a zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk. Valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauricio, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauréció ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit, meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szentatya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
0: XIV. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hála-e szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretetközösség elmélyítésének módjait intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E hatodik alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink! Műsorunkban a hitről beszélget Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2019. október 2-ai adásunk ismétlése.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
4: Például a kedvel, szeretnek az is ugye szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
2: Eszter, tudnád folytatni a sort?
5: Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
2: Jászmi, van még valami ötleted?
6: Vonzódik, tetszik, bejön neki kedve.
2: Anna?
7: Rokon szenvez, csíp.
2: Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felé felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezi görögül, hogy erosz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valamit tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
7: Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
2: életstílus.
6: Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi, talán.
2: Eszter?
5: Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
2: Igen, igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog?
4: De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
2: pontosan
4: sportolni.
2: Ugye igen, igen. Ugye érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekmő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Akvinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
4: Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat, úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatúnak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy az neki is jó legyen.
2: Igen, azt tudtuk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránt süt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézus féle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
5: Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
2: Igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk. Jászmin?
6: Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam fölkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönöm viszonyban se voltunk, és az, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
2: Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
5: Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, ahogy csak éri.
2: Igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
4: Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például amikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzéset tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elön belülről, és ez így olyan jó érzés.
2: Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
7: Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
2: Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjuk már rá konkrét történeteket, amikben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
7: Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
2: Igen, Jászmi?
6: Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, Kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, Jerikói vak gyógyítása, leprású gyógyítása például.
2: Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter.
5: Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
2: Pontosan. Luca?
4: Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
2: Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg, gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai mennyegzőn gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretett cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy szerette Isten a világot, és az a válasz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
4: Például a hit és a lelkiismeretünk.
2: Igen?
4: És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Uh-huh. Igazából ugye Szentírás is, Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
2: De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.

0: Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
1: Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
0: Mit fejez ezzel ki Jézus?
1: Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
0: Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Luca?
2: Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
0: Pontosan mire gondol itt Jézus?
2: Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
0: Lehet, amit így egymással cselekedtünk. Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani? Vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
3: Szerest fele barátodat, mint önmagadat.
0: Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jázmin?
4: Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
0: Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Kérdezi Péter, és Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye ez a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
2: Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
0: Eszter?
1: Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
0: No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek? Mi lehet ennek az oka? Eszter?
1: Hát például, hogyha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
0: Igen, igen.
1: Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetés kapunk miatta később, vagy...
0: Luca?
2: Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinálom, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem.
0: Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot. Azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk. Vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat, vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
1: Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz. Viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
0: Luca?
2: Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
0: Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
3: Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
0: Jászmi?
4: Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
0: Eszter?
1: Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint ahogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
0: A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, a béketűrés, a jóság, a kedvesség, szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
0: Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összealapított üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra. ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezében átszállat, fejére tövisskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az ég madaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éjc ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen, a szeretet nélküli felelősség figyelmetlen, a szeretet nélküli igazság kemény, a szeretet nélküli okosság gőgös, a szeretet nélkül barátságosság hűvös, a szeretet nélküli rend kicsinyes, a szeretet nélküli hatalom kíméletlen, a szeretet nélküli birtoklás fösvény, a szeretet nélküli adakozás képmutató, a szeretet nélküli vallásosság bigott, a szeretet nélküli hit vakbuzgó, a szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.
6: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. október 2-ai adásunk ismétlése volt.
7: Napbúcsúztató.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 13. részét Tóth Levente olvassa fel a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban. Majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a szószóló. Műsorunkban Homa János újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. 2:50 a Lélekszavában arról, hogy Jézus hogyan imádkozik, Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedése hangzik el. 3:05 a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Zalaházi Tamás egri püspökről Budapéter atyát, teológiai tanárt, rádiónk elnökét hallják. 4 órától zenei összeállítás szól. kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Isten országa a konkoly között is terjed, és olyan tekintetet kér tőlünk, amely képes felismerni a rossz sötétsége közepette is sarjadó jót, anélkül, hogy mindent azonnal megítélne. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő, Bércesi András nevében is. Nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtásokkal, olvasom a rómaiaknak írt levélben. Többen visszahúzódnak az emberekkel való érintkezéstől, és magukban szeretnek maradni. Azt mondják, az összeszedettség miatt van erre szükségük. Pedig akinek jó a felkészülése, az mindenütt és mindenféle ember társaságában is tud összeszedett lenni, aki viszont rosszul lát hozzá, annak sehol sem sikerül, semmiféle helyen és semmilyen ember társaságában sem. Mert aki helyes lelkülettel rendelkezik, az Istent maga mellett találja, márpedig ha Isten velünk van, akkor mindenütt velünk van. Az utcán vagy az emberek között épp úgy, mint a templomban, a magányban vagy egy cella mélyén. Az ilyen ember számára Isten a minden. Tőle akar tanulni mindenben, és tiszta lelkülettel közeledik hozzá. Az ilyen ember mindenhol és minden tevékenysége közepette Istennel van, sőt, igazában Isten műveli általa azt, amit tesz. Jézus így szól hozzánk, a léleknek azt a békéjét, amely engem a földön eltöltött, azt hagytam rátok is. Nem olyan békét adtam nektek, amely nem más, mint két szorongattatás közti fellélegzés. Az én békém olyan mély, hogy azt semmi sem képes elrabolni tőletek. A léleknek ez a békéje a velem való összeforrottságtok. A bensőséges imában mind közelebb kerültök hozzám. Minden szavatokra figyelek, mert ami veletek történik, a számomra is történik, és amit valaki veletek tesz, azt velem is teszi. Ennyire egyek vagyunk. Bízzatok bennem, és én bízom bennetek. Ez az imádság. Uram, nem dőj fös a szívem, szemem nem tekinted gőgösen, nem keresek nagy dolgokat, amelyek meghaladják erőm. Megtanítottam hallgatni a lelkem, így békét szereztem neki. Mint anyja ölén a gyermek, úgy pihen bennem a lelkem.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál.

0: terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasúti és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztéssel Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tiszapárt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tiszapárt egyértelműen megszegte a választási ígéretét azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink! Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 13. részét Tóth Levente színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek?

Egy héttel később ott álltunk Dudleswell atyával a templomban egy új, szelídnek tűnő gyontató szék előtt, amelyen a Charles Dudleswell atya név díszelget. Két lámpája volt, egy vörös és egy zöld, hogy jelezze foglalt vagy szabad. Nos, Neil atya, ehhez mit szól? Beszívtam a lélegzetemet, ahogy elváratott tőlem. Igyekezzen befelé, és kipróbálj!

Valami ilyesmit mondhatott. Nem voltam benne biztos, mert a viasz, olívaolaj és vatta kombinációja a fülemben feljogosíthatott volna egy hallásjavító készülékre a betegbiztosítónál. Ezúttal néhány kevésbé megbotránkoztató bűnt mondtam el, és lényegesen halkabb hangon. Megint megdöngette a gyóntatószéket, csak annyit vettem ki a szavaiból, hogy hangosabban. Mindent elkövettem, hogy az áru megéri a pénzét, csak akkor hallgattam el, amikor kinyitotta az ajtót és rám kiabált. A légiriadónak vége! Lázár, kelj fel! Nyilvánvaló volt, előzőleg már többször felszólított, hogy álljak le. Kint mondott valamit, amit kértem, hogy ismételjen meg. Nélatya, nagyon örülök, hogy kezd megjavulni. Mosolyogtam, és ő lassan tagolta. Mi a nyavaja van magával? Mondtam, mi bajom. Süket? A saját gyónásomat sem hallottam, atyám. Erre azt hiszem, ezt mondhatta. Minden esetre megúszta, hogy megbotránkoztassa önmagát, újra tagolta. Menjen el déli doktorhoz, és fújassa ki a fülét, bólintottam. És mi lesz az új Miki megvételével, atyám? Füléhez tartotta a tenyerét. Hogyan? Az új Mikiről beszélek, atyám. Beszéljen hangosabban, fiam, tagolta lassan. Nagyot hallok, érti? Azután megenyhülve elmondta, legalábbis úgy értettem, hogy eldöntötte, megveszi az új Mikit. A biztonság kedvéért még egyszer megkérdeztem. Hogyan, atyám? Utolsó mondatához nem fért kétség. A fenébe is, Níl atya, azonnal menjen déli doktorhoz, és mutassa meg neki a fülét. Magával beszélgetni majdnem olyan gyötrelmes, mint Mrs. Springel. A kopasz, pocakos déli doktor olyan hamisítatlanul ír volt, mint egy szál lóhere. Azon a szombaton a polcán egy félig üres viszkis üveg állt, és egy használt pohár. A szája sarkában égő cigaretta lógott. Az első fül kész, mondta, a bal kezében tartott kis fémtálba úszó sárga mellékterméket szemlélve. Jobbjában hatalmas részfecskendőt tartott. Elég viasz van itt már, akár három magas kaptár felépítéséhez is, Kannenmarában. Magában monologizált, nyilván abban a hiszemben, hogy semmit nem hallok. Ez azonban nem így volt. Most már csak löketekben jött rám a teljes süketség. Valamit meghallottam abból, amit mondott például. Pillanatnyilag olyan süket, atyám, mint egy vipera is, ezért magánál fogok gyónni, az üvegre mutatott. Egy kis itóka, atyám? Ja, persze nem. Bánja, ha én kortyintok egyet? Tudja, nálam a száj van. Újabb háromszoros adagot öntött magának, és rám emelte a poharát. Egészségére, atyám! Egyetlen nyeléssel kiürítette a poharát, anélkül, hogy a cigarettát elmozdította volna a szájából, aztán lecsapta a poharat, és reszkető kezébe vette a fecskendőt. Enélkül a tömény orvosság nélkül ideg góc lennék. Ezzel beillesztette a résztorpedót a másik fülemben. Lelkem fülei süketek a mindenható intésére, hogy adjam fel az italt. Édes Jézusom, hiszen egy öreg botot már nem lehet kiegyenesíteni. Maradj a nyugton, atyám. Charles tisztelendő plébános urunk elégszer leadta nekem a vészjelzést, és oda támasztotta a létrát az égő épület mellé, de hiába mindent látja. Nyilván úgy fogom végezni, hogy körülöttem lobognak majd a lángok, és még egy barátságos szikra sem akad majd, amivel meggyújtsam a cigarettámat. Bevilágított zseblámpájával a fülembe. Na, egy-két perc múlva feltörnek a buborékok. Semmi sem történt. De már is eleget hallottam. Sajnáltam az öreg déli doktort hiába való kísérleteiért, aki felesége halála után megpróbálta abba hagyni az ivást. A hallásom miatt is aggódtam. Mit jelent ez a természet ellenes belső csendfal? Attól féltem, nem döfte keresztül a dobhártyámat, és nem süketítette meg egész életemre. Ekkor gyors egymás utánban két kisebb pukkanás hallatszott egyenként a füleimbe. Olyan volt, mintha egy a Piccadilly Circusre nyíró hangszigetelt ajtót hirtelen kinyitottak volna csúcsforgalom idején. Pukkantak, ugye? Harsogta déli doktor. Bólintottam, és elképedve dörgöltem a füleimet. Minden zaj kristálytiszta lett, hatalmasra felnagyított. Próbálja megfésülni a haját, javasolta a doktor. Végighúztam a fésőt a hajamon.
Ez olyan hangot adott, mintha óriások kiterített szalmán másznának keresztül. Déli doktor azzal jutalmazta meg magát, hogy színültig töltötte a poharát. Néhány napig, míg meg nem szokja atyám, a villanyborotvája úgy sivít majd, mint egy légfűrész. Megállt, hogy poharát egyenesre állítsa. Receptem van rá, magyarázta, és majd hallani fogja a vérkeringését is, és mindenki másét is, 3 mérföldsugarú körön belül. A doktor ezután inogva letérdelt keresztet vetett, de vigyázott, nehogy kiöntsön egy csöppet is. Na most pedig áldjon meg, atyám! Úgy éreztem, megérdemel mindenfajta lelki jutalmat. Ahogy hálásan ott álltam fölötte, lehajtott a széles, lapos, ráncos koponyáját. Aznap este, amikor Duddlesville atya kitálalta a vacsorát, elegáns kis dobozt pillantottam meg a terítéke mellett az asztalon. Mielőtt hiába vesztegetném értékes lélegzetemet, mondta a tenyere mögül, mondja meg, süket-e még, vagy nem? Kínosan jól hallom magát, atyám, válaszoltam. Tudni akarta, hol voltam délután. Az emberek eljöttek, hogy felszereljék a hangszóró rendszert a templomba. Elmeséltem látogatásomat Déli doktornál. Na, jól meg volt olajozva? Kérdezte. Alaposan. Na jó, hogy ő meg volt, azt tudom, a maga fülében lévő viaszra gondoltam. Büszkén kinyitotta a dobozt, hogy megmutassa az új miniatűr Mikit. Na, látja, itt van Néla, ha könnyű, mint a pihe, tiszta, mint a harang. Kiemelte és a nyakába lúgatta. Úgy működik, mint a varázslat. Süketek, halottak is meghallják. Megrázta a csengőt. Hol van Mrs. Spring? Egy pillanatig hallgatóztam, aztán felvilágosítottam. A hátsó ajtóban szóváltása van Mrs. Davis-szel a Woolworths-ből. Mrs. Spring épp most hordja le. Amit alig, ha engedhet meg magának, mondta Duddlesville atya, elmerülten gyönyörködve a mikrofon szépségében. De honnan tudja ezt Neil atya? Anélkül, hogy megvárta volna a válaszomat, az ajtóhoz ment és kikiált. Mrs. Spring! Ahogy a ház asszonya szaladba megérkezett, morogva megjegyezte. Ez a nehéz lovasság rohama. Beszélj, uram, mondta lélekszakadva Mrs. Spring. Hallgatja, te szolgálód. Neil atya, semmi nem vidít fel jobban egy házat, mint egy kötelességtudó asszony. Nos, Mrs. Spring, úgy határoztam, hogy tekintettel az itt hemzsegő rengeteg tolvajra, ezt az új mikrofont a polcomon fogom tartani, és nem a sekrestjében. Most elmehet. Hová? Kérdezte Mrs. Spring elbámulva. Ne hozzon kísértésbe, asszony, válaszolta. Mrs. Spring szinte kántálta, bárcsak Isten az ő irgalmában kinyújtaná a kezét, Duddlesville atya is lesújtana magára. Egy tökéltebb vagyok, mint valaha, viszonozta az atya, hogy takarékoskodom, és elküldöm magát Amerikába. Mikor Mrs. Spring egy maga választott a rendeltetési helyre távozni készült, utána kiáltott, és Mrs. Spring, holnap reggel 2 korai misét mondok, nem akarom, hogy Neil atya elaludja a felkelést. Ha maga fel kell volna, olyan kedves és kopogtatna a nyelvével az ajtaján. Másnap reggel, mikor lefelé rohantam, majdnem összeütköztem Mrs. Springgel, aki a 8 órás miséről jött éppen haza. Na, hogy hangzott az új mikrofon, Mrs. Spring? Borzalmasan. Borzalmasan? Évek óta először a prédikációja minden szavát hallottam. Még én lehajoltam, hogy a reverendám utolsó gombjait begomboljam, szomorúan elmélkedett. Na még jó, hogy ez az ember nem gyakorolja azt, amit prédikál, hát nem tudnám elviselni. Rituális mozdulattal kitártam a karomat. Még a borotván dübörgésén keresztül is hallottam a Dominus Vobiscumját. A templomban kezdtek a padok megtelni. Megkönnyebbülten láttam, hogy még nem késtem el. Senki nem várt a gyóntató székem előtt. Beléptem, leültem, kivettem a vattát a fülemből, melyet még védekezésül viseltem a zaj ellen, és elkezdtem a breviáriumomat mondani. Áldj meg, atyám, mert vétkeztem. Női hang volt. Meglepődtem, mert nem hallottam, hogy bejött volna valami gyónó. Felemeltem a jobb kezem, hogy megadjam az áldást, de ezt más valaki folytatta. Duddlesville, atya. Dominus sit in corde, in nomine patri et fili et spiritus santi. Amen. Mikor gyónt utoljára?
Tudtam, hogy hallásom néhány órája megjavult, de ilyesmire nem voltam felkészülve. Tisztán hallottam mindent, ami Duddleswell atya állítólagos hangszigetelt gyóntatófülkében történt, tőlem vagy 15 méternyire. A gyónó folytatta. Két hete, atyám, és ezek a bűneim, néhány fehér hazugságot mondtam. Ilyen dolog nincs, mondta Duddleswell, atya, minden hazugság fekete, hogy ezt jól tudja. Néhány kisebb fekete hazugságot mondtam. Ráolvasott, hogy semmilyen hazugság, akármilyen szín árnyalatú, nem lehet kicsi. Visszadugtam a vattát a fülembe, de semmi nem használt. Noha tanulságos volt figyelni, hogyan működik mesterem, jó lelkiismerettel alig ha hallgathattam a gyónó vallomását, mikor nem voltam abban a helyzetben, hogy feloldozzam. Kevesebb aprót adtam vissza a boltban, atyám, mondta a nő. Mennyi az a kevés? Csak pár krajcár egy bélszínnél, atyám. Ekkor vált előttem világossá, hogy a gyónó Mrs. Conroy a hentes felesége. Miután azonosította, még kevesebb jogom volt rá, hogy ott üljek és hallgassam a nem nekem szánt bizalmas közlendőit. Kilöktem a gyóntatószék ajtaját, hogy sietve visszamenjek a házba. Azonnal észleltem a villamossággal telített légkört a templomban. Duddleswell atya még nyakában viselte a hordozható mikit, és elfelejtette kikapcsolni. Vagy ez történt, vagy a hívek összessége szintén túlérzékeny hallással volt megáldva. Duddleswell atya épp így szólt. A csak az ördög szava, kedvesem, de ezt jóvá fogja tenni, ugye? Hadd gondolkozzam. Még gondolkozott, a hívek különböző érzelmektől indítatva kezdtek Duddleswell atya gyóntatószéke felé fordulni. Volt, aki nevetett, volt, aki összeráncolta a homlokát. Egyik hölgy a szája elé tartotta a zsebkendőjét, miközben kezéről ott himbálózott a rózsafüzér, egy másik ujjával dugta be a fülét. Egy gyerek fennállt a padon, és egy játékvonattal mutogatott Duddleswell atya irányába. A leghelyesebb az lesz, úgy gondolom, határozta el Duddleswell atya, hogy ezen a héten néhány bevőnek kevesebbet számít fel. Ezzel jóvá teszi, amivel túlfizette őket a múlt héten. Megteszi? Megláttam Mr. Conroyt Duddleswell atya gyóntatószéke mellett. Mozdulatlanul állt, mint egy darab szikla. Az álla szinte a mellét érte, míg belülről kihallatszott Mrs. Conroy hangja. Ígérem, hogy megteszem, atyám. Van még valami? Kérdezte Duddleswell atya a gyakorlott gyóntató enyhe életuntságával. Eddigre már Lábujhegyen osontam a hívek mögött Duddleswell atya gyóntató széke felé. A középső hajón áthaladva gondom volt rá, hogy lassan térdet hajtsak. Mindentől függetlenül ez néhány értékes pillanatot adott, hogy gondolkozhassam, mit kellene tennem. 3 fontot a háztartási pénzemhez tettem a férjem bevételéből, atyám. Mr. Conroy arca bosszúságot tükrözött, de valamennyire megenyhült, mikor Duddleswell atya azt mondta a feleségének, ezt vissza is kell adnia. Van még valami, ami nyugtalanítja, kedvesem? Igen, atyám, azt hittem, csütörtökön péntek van. Hol ebbe a bűn? Hát az van, hogy húst ettem, noha azt hittem, péntek van, így nem tudom, ez bűn volt-e vagy nem. Duddleswell atya nem volt bizonytalan. Ha ezt bűnnek gondolta, bűnt követett el. Odaértem Mr. Conroyhoz, megfogtam a karját, és kértem, jöjjön velem. Kikapcsoljuk a hangszórót, mondtam. Így nem ártjuk bele magunkat a gyónásba. A szemem sarkából láttam, hogy Mr. Batsford, a temetkezési vállalkozó feljebb a templom hajójában, először csak oldalok felénk, majd határozottan sietni kezd. Majdnem felborított bennünket Mr. Conroy-jal. Jó reggelt, atyám, szólt oda hozzá, majd Mr. Conroyhoz, bocsánat, Bill. Ahogy felfelé siettünk a templom hajójában, Mrs. Conroy éppen ezt mondta, csak egy-két deka lehetett, és csirke volt. Na és? Kérdezte Duddleswell atya. A csirke nem igazán számít húsnak, ugye, atyám? De igen, állította Duddleswell atya, éppen amikor elkezdtem vizsgálni a hangszórót a szószék oldalán. Aj, bárcsak ott lettem volna, amikor a berendezést felszerelték. De a csirke a tojásból jön, atyám. Na, régóta tudom, hogy a csirke a tojásból jön, kedvesem, bár az egyház még nem döntötte el, melyik lett előbb. Van ennek valami jelentősége?
Mikor megmondta Mr. Conroynak, hogy a hangszórón nincs kapcsoló, kérte, hogy húzzam ki a drótot. Láttam, nincs más választás. Húztam. Ahelyett, hogy elszakadt volna a drót, simán jött tovább. A csirke a tojásból jön, érvelt Mrs. Conroy, és tojást lehet enni pénteken. Ha a halak húsgombócot tojnának, akkor sem ehetne húsgombócot pénteken. Kétségbeesésemben megkérdeztem Mr. Conroyt, nincs egy kése. Nem volt. Megkérdeztem egy hölgyet, az első padban nincs-e ollója, és ő előhalászott egyet a kézitáskájából. Mikor diadalmasan feltartottam, hogy megmutassam Mr. Conroynak, Mrs. Conroy, akinek fogalma sem volt róla, milyen erőfeszítéseket teszünk, hogy megmentsük, ami még megmaradt a becsületéből, még mindig makacsul állította, hogy a csirke nem hús. Ide figyeljen, mondta elkeseredve Dalzwell atya. Árulnak a boltjukban csirkét? Igen. Na, akkor a csirke hús. De mi tojást is árulunk, atyám. Gyónási szempontból, mondta nyomatékosan Dalzwell atya, a pápa úgy döntött, hogy a csirke hús. Mrs. Conroy megadta magát. Akkor áldjon meg, atyám, mert vétkeztem. Van még valami más is? Hálát adtam az Istennek, hogy sose fogjuk megtudni, mert abban a pillanatban elvágtam a drótot. Mr. Conroy-jal felsóhajtottunk, mint akik jól végezték dolgukat. Okoztunk némi anyagi kárt, de ez könnyen helyrehozható. A fő dolog, hogy nem ártottuk magunkat bele a krisztusi megbocsátás szentségébe. Amikor ösztönszerűen baráti készfogásra nyújtottam a kezem Mr. Conroynak, Mrs. Conroy közben így szólt. Még gondolkozom, atyám, hát ha még be kellene vallanom. Mr. Conroy-jal elképedve néztünk egymásra, majd a második hangszóróra. Térdet hajtottunk az oltári szentség előtt középen, és megálltunk a hangos beszélő alatt. Sokkal magasabb volt, mint az első, és lentről nem látszott körülötte semmi drót. Ha felálltam volna a hentes vállára, épp elértem volna, viszont leeshettem volna, és eltörhettem volna a lábam. Hozzon egy széket, mondtam, és ő kétségbeesve nézett körül. Ekkor következett a döntő csapás. Elfogódottságtól folytott, de az egész templomban tisztán hallható hangon Mrs. Conroy folytatta. Újra házasságtörést követtem el a múlt héten, atyám. Egy úrral, mondta diszkréten Dalzwell atya, aki azt mondja, nem a férje. Rettenetes volt. Feladtam minden elképzelést, hogy széket keressek meg, drótokat, és lábújhegyen rohanni kezdtem Dalzwell atya gyontató széke felé. A temetkezési vállalkozóval, atyám, mondta Mrs. Conroy. Nem akarom tudni, mivel foglalkozik a bűntársa. Én nem akartam megtenni. Nem akarta. Ő vett rá. Nyafogott Mrs. Conroy. A temetőben, atyám, valahogy nem látszott rendjén valónak ott a tiszafa alatt, és közben minden sírkő ránk merett. Dalzwell atyát nem tántorította el hivatása gyakorlásától-e szép szemléletmód. Hányszor? Kérdezte. Két ízben kétszer, atyám. Kiszünetet tartott, mielőtt folytatta. És egyszer majdnem, atyám. Ezt hogy érti? Kérdezte tanácstalanul Dalzwell atya. Hát kezdték már becsukni a temetőkapukat, atyám. Értem. Már ott voltam Dalzwell atya gyóntatószéke mellett, de tisztában voltam vele, elkéstem, hogy megzavarjam ezt a példaként szolgáló kikérdezést. De még így is nagy erőfeszítésembe került, hogy berontsak valaki gyónásába. Összeszedtem a kellő bátorságot, miközben Mrs. Conroy éppen befejezte. Azt mondta, nem akar itt maradni egész éjjel, ahogy egész nap teszi, atyám. Feltéptem az ajtót. Ott ült Dalzwell atya fehéringben, bíbor stólával, nyakában az új Mikivel. Tekintetem két nagy szemmel találkozott, megdöbbenésükben egész lószerűnek tűntek. A nyakában lógó mikrofon zsinórjához nyúltam, de mivel az olló még ott volt a kezemben, nem tudta, megfojtani akarom-e, vagy elvágni a nyakát. Elment az esze, Neil atya? Egyetlen szó nélkül letéptem róla a zsinort. Vajon el tudom-e valaha is felejteni Dalzwell atya döbbenetét, mikor derengeni kezdett benne, hogy hosszú és tiszteletreméltó papi pályafutása során első ízben elárulta a gyónási titkot.

0: Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 13. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat csütörtökön 00:05-től megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Régiókban is sok fejlesztés következhet a kormány által bejelentett vasútmodernizációs programban. Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túróútvonal várja a természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Parkban. Kosztümös sétára hívják az érdeklődőket Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A frissen bejelentett 15 éves Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében a kormány 3550 milliárd forintot különít el a vasúti hálózat és járműpark megújítására. A Vitézy Dávid miniszter által ismertetett stratégia kiemelten kezeli az Észak- és Kelet-Magyarországi régiót, ahol jelentős infrastruktúra fejlesztések és teljesen új közlekedési rendszerek indulnak el. A teljes költségvetés közel 10%-a áramlik a debreceni agglomerációba. Új debreceni nagyállomás, teljes körű rekonstrukció indul, amely magában foglalja az állomásépület megújítását, az akadálymentes peronok és aluljáró kiépítését, valamint a volán pályaudvar áthelyezését a közvetlen átszállás biztosítására. Debreceni tramtrain előkészítik az egyes villamosvonal összekötését a vasúti pályával, lehetővé téve, hogy a vonatok északra és délre is kihaladjanak a vasúti hálózatra, közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosítva az ingázóknak. Debrecen-Nyíregyháza vonal a pálya teljes rekonstrukciójával óránkénti 160 km-es sebesség elérését teszik lehetővé, emellett új elővárosi megállóhelyeket alakítanak ki a város környezetében. Debrecen-Mátészalka 110-es vonal megkezdődik a sokat kritizált szakasz átfogó fejlesztésének és villamosításának tervezése, a cél az óránkénti 100-120-as sebesség elérése. Miskolcon és Borsodabolyai-Zemplén vármegyében jön a miskolci tramtrain, hivatalosan megindul a Kazincbarcika-Miskolc-Tiszaújváros vasút villamos tervezése a nulláról. A projekt célja a villamos és nagyvasúti pálya fizikai összeköttetése, így a szerelvények Miskolc belvárosában villamosként, a városok között pedig vonatként közlekedhetnek majd. Új Intercity szerelvények. Miskolc az első között kap az újonnan beszerzendő 35 darab modern Intercity szerelvényből, javítva a Budapest felé tartó fővonal komfortját és megbízhatóságát. Eger és Heves megye. A Füzesabony-Eger vonalszakasz a program részeként kiemelt figyelmet kap, hivatalosan zöld utat kap az Egerbe vezető szárnyvonal modernizációja, ahol a cél az óránkénti 100 km-es sebesség és a teljes akadálymentesítés. Tokaj IC vonatok javítják a 60 Füzesabony Miskolc Szerencs Nyíregyháza Debrecen tengelyen közlekedő kör IC-k menetrendszerűségét a kritikus pontok pályakarbantartásával. A 80-as számú Budapest-Miskolc vonalon a főváros és 60 között megtörtént a felújítás, ezt Füzesabonyig folytatják, így már addig lehetőség lesz óránkénti 160 km-es sebességre, ezzel Miskolc, Eger és általában az egész régió elérhetősége javul. Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túróútvonal várja a természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Parkban. A tanösvények kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
3: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogató központtal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23 van.

0: Hórvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szelet a tanösvényné fejlesztettük, és egy Lilafüred öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálón, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először, vagy például a Subajuk barlang cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Lilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogatható barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
1: Az Ez történt Krúdi korában című kosztümös séta egy 100 évvel ezelőtti időutazásra hívja az érdeklődőket Nyíregyházán, Sóstó ikonikus helyszínein. A résztvevők korabeli történeteken keresztül ismerhetik meg a régi fürdőélet hangulatát és Krúdi világát. A programsorozat augusztus 27-ig várja a látogatókat, a séták minden csütörtökön délután 4 órakor indulnak. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
2: 100 évvel ezelőtti hangulat, korhű jelmezek és Krúdi Gyula történetei elevenednek meg a Sóstói Múzeumfalu új tematikus programsorozatán. A résztvevők egy különleges időutazás részesei lehetnek, egy korabeli tanítónő vezeti végig őket Sóstói ikonikus helyszínein. A séta a Nyíregyházi Állatpark előtti Turinform irodától indul, majd érinti a régi villamos megállót, a Krúdi vigadót, felidézi a hajdani fürdőélet emlékeit, végül pedig a Sóstói Múzeumfaluban zárul. Útközben szó esik a 100 évvel ezelőtti nyaraló életről, a város fejlődéséről, Krúdi Gyula koráról, valamint a térség sokszínű kulturális örökségéről is. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját hallják.
3: Nyíregyháza számára Krúdi mindig is egy etalon volt, és egy olyan idealista képet faragott és alkotott meg az 1930-as évekig Nyíregyházáról magáról, ami azt gondolom meggondolkodtatott bennünket is, hogy lehetne integrálni a Sóstói Múzeumfalusi környezettel együtt. Sóstó szívében rengeteg történelmi esemény történt, és sok olyan épületet is érdemes megmutatni, aminek háttértörténetét talán a helyiek sem nagyon ismerik, hát még a turisták. Mivel ez a turista fellegvárra válás kezdeti időpontja az 1920-as évek vége, 30-as évek eleje volt, úgyhogy ezt az idősávot vettük alapul, amikor Nyíregyházán megnyit az első polgári közlekedésű reptér, Krúdi ide repült Nyíregyházára, és a 30-as évek az az időintervallum, amit mi be szeretnénk mutatni. Hogy milyen volt egykor Sóstó, ahhoz kell egy kicsit a fantáziát használni, ezért mi, mint karakterszemélyek, úgy jelenünk meg, olyan viseletet öltünk magunkra, amiben egy kicsit behúzzuk a kedves vendégeket ebbe az időszakba. Természetesen még korábbi időszakból is mesélünk és regélünk. Nagyon fontos az, hogy interakcióban legyünk a vendégekkel, és a jelenkorra egyáltalán nem reagálunk semmit, hiszen a 21. század számunkra még a jövő. Mi nagyon élvezzük, reméljük a vendégeink is élvezik. Sok kuncogás és nevetés zajlik folyamatosan. Nagyon jó az, hogy a Múzeumfaluban két olyan kiállítás is van, ami ezt a korszakot abszolút megidézi. Az egyik ráadásul a tisztálkodásról szól, a másik pedig a új állandó kiállításunk az iskola történeti, ami meg persze az én karakteremnek a fő attrakció helyszínen, hiszen én, mint Vinkisasszony pedagógus vagyok jelen ezekben a tárlatokban,

0: Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmasan telnek ezek a tárat vezetések, reméljük, hogy sokan csatlakoznak, nem csak a turisták, hanem nyíregyháziak is.
1: A nyár a szabadtéri programok, a strandolás és a napsütés időszaka, de ilyenkor bőrünk fokozottan ki van téve az UV-sugárzás káros hatásainak. Hogyan védekezhetünk hatékonyan, milyen jelekre kell odafigyelnünk az anyajegyeinknél, mikor érdemes bőrgyógyászhoz fordulni, többek között ezekről a fontos kérdésekről Fekete Gábor tudósítónk, dr. Mihalik Andreát, a Gyöngyösi Bugárpál Kórház bőrgyógyász főorvosát faggatja.
2: Az ultraviola sugárzás, ez ugye halljuk nap mint nap, hogy elég erős, intenzív, és hogy még meg is mondják, hogy hánytól hányig nem érdemes a napon tartózkodni. Erről akkor egy ilyen hétköznapi szinten minden embernek mit tudunk mondani, miért veszélyes, miért pont ebben a zónában veszélyes, és mondjuk mennyire durvult el az klímaváltozással ez az UV.
3: Igen, hát sajnos bolygónk fölött lévő ózon réteg vékonyodik, és ez különösen igaz a nagy városok fölött. Az UV-indexet ma már nagyon jól tudják mérni a meteorológusok, úgyhogy mindenki az okos telefonján is követheti azt, hogy éppen aktuálisan az nap, amikor a szabadban tartózkodik, akkor milyen erősségű UV-index veszélyezteti a bőrét. Sajnos igen erős UV-index figyelhető meg a júliusi-augusztusi hónapokban. Éppen ezért általánosságban az lenne a legjobb, ha 11 óra és 15 óra között senki nem tartózkodna a napon. Ezt nyári időszakban ugye nehéz megtiltani azoknak, akik a szabadságukat töltik, vízparton nyaralnak, vagy szabadidős tevékenység során szabadban tartózkodnak, illetve hát azoknál az embereknél, akik kinti munkát végeznek, mindenképpen javasolt a fényvédelem. A fényvédelem az legyen mechanikai, tehát lehetőleg UV-szűrős pólót viseljenek azok, akik sokat vannak a napon.
2: Ez mit jelent? Ez egy speciális póló?
3: Ez egy speciális póló, egyre divatosabb, tengerpartokon is fölveszik most már az emberek, különösen a gyerekekre, akik odafigyelnek, szülők beszerzik ezt, és tengerparti nyaraláskor nem szégyen már, hogy fölöltözve mennek a vízbe a gyerekek. Emellett természetesen legyen a szemvédelme, megfelelő minőségű napszemüveggel, az arc árnyékolása szalmakalappal, simléderes sapkával, és ezen kívül a fedetlen bőrterületek védelme fényvédő napkrémekkel, amelyek legalább 30 plusz vagy a fölöttiek legyenek.
2: Igen. Itt most ugye vannak ezek a faktorszámok, 30, 50 és a többi, azt hiszem 50 a legnagyobb.
3: Most már százas is van?
2: Igen. Mert ennyire durvul az éghajlat. Hogy például egy ilyen védelem, amit rákenünk a bőrünkre, arcunkra, bárhová. Igen. Ez például hányszor ismételhető egy nap?
3: Hát a bőrtípustól is függ persze, ugye Magyarországon 5 típus van, az egyes bőrtípusba tartozók, akik a legfehérebb bőrűek, kékszeműek, vörös hajúak, és az 5-ös a legbarnább bőrűek. Természetes, hogy az 1-es, 2-es bőrtípusba tartozóknál a magasabb faktorszámú, tehát legalább az 50 pluszos fényvédő javasolt, de olyan idős betegeknél, például akiknek már volt bőrrákjuk, sokszor a 100-as faktorút javasoljuk. Az lenne a legjobb, ha a napra menetel előtt legalább egy fél órával be lenne kenve a bőr a fényvédővel.
1: Végül az időjárásról. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 22-én szerdán.
4: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Még egy érv a mobilos adózás mellett. Quicklink a NOV mobilban. Menedék néven új helyi mentorprogramot indítanak Kisújszálláson. Jól teljesítenek az elektromos hulladékgyűjtő járművek Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Kora esti hírmondó.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető. Az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
2: Az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a befizetést. A Quicklink használatával nincs szükség bankkártya adatok megadására, vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így a befizetendő összeg és a kedvezményezett adatai, így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Az idei gépjárműadót több mint 530 ezeren rendezték a NAV mobilban. Nekik és azoknak is, akik a jövőben az egyszerű és biztonságos mobilos adózást választják, a Quicklink egy újabb kényelmes, digitális fizetési lehetőséget kínál.
1: Menedék néven új helyi mentorprogramot indítanak ősszel Kisújszálláson, jelentette be Szűcs Tamás polgármester. A részletekről őt hallják.
3: Közelmúltban a városunk külterületén kiskorút ért tragikus haláleset kapcsán jegyzőasszonnyal együtt több szakterületel ismert szaktekintélyével is konzultáltunk. Összehívtunk egy megbeszélést, amelyen a térségi szociális otthon és alapszolgáltatási központ igazgatója Szűcs Zsuzsanna, a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetője Magyar Odett, Széchyné Rácz Éva és Szabó Zsuzsanna védőnők, Menedék elnevezésű új helyi civil mentorprogram irányítását és indítását kezdeményező Balogné Horváth Judit képviselőasszony és Liszka Noémi lelkészasszony, valamint Váradi Miklós rendőrös parancsnok mellett a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű helyi és környékbeli gyermekek nevelését, oktatását ellátó Kárdos iskola igazgatója Tatár Jánosné főigazgatóasszony, továbbá a református és a baptista fenntartású helyi oktatási intézmények főigazgatói Tóth József és Toldi Attila, valamint az Arany János általános iskola igazgatója Pilman Süveges Beáta is részt vettek. Erre a megbeszélésre anélkül is sort került volna, hogy néhány nappal ezelőtt egyesek a közösségi médiában próbáltak meg felelőst keresni a sajnálatos tragédia kapcsán, ami, én is ezt mondom, teljességgel érthetetlen, és az egyeztetés valamennyi résztvevője szerint elfogadhatatlan. Részemről egyértelműen kijelenthető, hogy valamennyi helyi illetékes intézmény a feladatát megfelelően ellátva működik, még akkor is, ha vannak nehézségeik. Sajnos azonban a legideálisabb körülmények és a legkörültekintőbb emberi hozzáállás mellett is, a legjobb szándék mellett is történhet tragédia, történhetnek tragédiák. Polgármesterként én mindenképpen kiállok a városi intézményekért, sőt szeretnék köszönetet mondani az ott dolgozóknak munkájukért. Ugyanakkor a magam részéről két dolgot szeretnék megjegyezni. Egyrészt a nem megfelelő hatásfokú és nem folyamatos kommunikáció hiányából fakadó jelzőrendszeri hiányosságokat, melyeket a saját városi marketing kommunikációs eszközeinkkel megtámogatva már a mai naptól kezdve segítünk megszüntetni. Másrésztről a már oly sokszor hangsúlyozott internet, azon belül is a hatványozottan a közösségi média rendkívül káros hatásait. Ha most 10 embert megkérdeznénk itt a teremben, vagy bárhol az utcán Magyarországon, biztosan egy se tudná, hogy melyik egyáltalán az sem, hogy létezik egy bármikor, vagy több ilyen bármikor ingyenesen hívható telefonos lelkisegélyszolgálat, melyen bántalmazás, mentális és pszichés krízis helyzet esetén képzett szakemberek állnak fiatalok, kiskorúak, felnőttek rendelkezésére a nap 24 órájában. A mától induló kampányunkban mindegyikkel kapcsolatosan részletes tájékoztatást adunk on- és offline felületeinken egyaránt. Emellett jegyzőasszonnyal meggyőződésünk, hogy a jelzőrendszerek egyes szegmenseinek összekapcsolása a hatékonyság maximalizálása érdekében több, sűrűbb személyes esetmegbeszédést is igényelhet az eddigieknél. Ezt a magunk részéről a ma elmondottak szerint szintén kezdeményezni, szorgalmazni és támogatni fogjuk. Ezen túl a megbeszélésen résztvevők mindannyian üdvözöltük Balogné Horváth Judit képviselőasszony és Liszka Noémi nagytiszteletű lelkészasszony magán kezdeményezését, egyetértve abban, hogy a következő tanévre a megfelelő szakmai, jogi és technikai felkészítéssel a jelzőrendszer összes helyi szereplőjét bevonva elindítjuk a menedékprogramot. Mert még egy ilyen tragédia nem fordulhat elő városunkban. Ennek részleteiről a tanév kezdetekor tájékoztatással leszünk majd.
1: Három elektromos hulladékgyűjtő járművet használtak az elmúlt egy évben Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében egy pilot program keretében. A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás valamivel több mint 720 millió forintból szerezte be az autókat, illetve indított szemléletformáló programot. Az elmúlt év tapasztalatait egy sajtótájékoztatón összegezték a szakemberek, amelyen kiderült, az elektromos járművek jól teljesítettek, használatuk során az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Pozitív visszajelzéseket kapott mind a dolgozóktól, mind a lakosságtól. A részletekről Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás elnökét hallják.
4: Egy olyan hajtási lánccal próbálkoztunk, amely egyre inkább terjedőben van, és meggyőződésem szerint egyet fog élni sokáig a dízel, vagy a benzines hajtás és az elektromos hajtás. Az elektromos hajtásnak is van már létjogosultsága, különösen nagyvárosi környezetben, ezért választottuk Nyíregyházát nyilvánvalóan a tesztüzemi feladatok ellátására. Debrecen önkormányzata, illetve az ő hulladékgazdálkodási cége és Paks önkormányzata, illetve hulladékgazdálkodási cége volt még érintett a projektben. Nyilván azért volt ez a három partner, mert egy olyan társulás üzemeltetésében, egy olyan cég, amelyik egy nagyvárost üzemeltet, egy tágabb városkörnyéket, egy vármegyét üzemeltető cég, ez az EAK Kft., illetve egy kisvárosi környezetben milyen tapasztalatok vannak ezzel a hajtási lánccal. Nyilvánvalóan még nem olyan elterjedt ez a hajtási lánc, ezért a szakszervíz az problémát okozott, ezt szakemberek részesen elmondják is, illetve beszámolnak ezekről a tapasztalatokról, de összességében az talán én is el tudom mondani, hogy a szervizköltségeken megtérülnek az ára.
1: Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az üzemeltetés keretein belül több feladatot is végzett. Így például vállalta az elektromos hálózat bővítését, a gyakorlati üzemeltetést, a társaság dolgozói vezették a járműveket, a cég pedig különböző adatokat szolgáltatott az autók működéséről és teljesítményéről, mondta Eberhard Gábor, a Kft. Ügyvezetője.
5: A megye több pontján használtuk ezeket az autókat, de döntően nyíregyházi indulással és nyíregyházi érkezéssel. Ugye a legjobb adatokat úgymond ott produkálta, ahol Nyíregyháza városban gyűjtött, mert itt a hulladéklerakó is itt van a város szélén. Tehát a napi műszakját, amikor egy olyan 7-8 óra alatt elvégezte és bejött, még akkor is volt benne 50-60% töltöttség, tehát akár még egy körre indulhatott volna akkor. Egyelőre ezt a két műszakos munkát nem csináltuk meg, de lehet akár, hogy a jövőben ez is be fog következni.
1: Az egyéves pilot programot is jellemző zöld szemlélet a városvezetés számára is fontos, nyilatkozta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
6: A környezetünk védelmét erősítsünk, a város tisztaságát, a közszolgáltatások minőségét javítsuk, és a fenntarthatóság a harmadik kulcsszó, ami már Nyíregyházán nem csak egy koncepció vagy célkitűzés, hanem a mindennapokban megvalósuló gyakorlati feladat. Erről szól nagyon sok minden más is, ami Nyíregyházán történt, a közlekedési infrastruktúra fejlesztés, a kerékpárutak, az energetikai, a megújuló energia használatával való felújítások, és a fásítási program az élhető, tisztább, zöldebb város kialakítása. Ennek az egyik fontos része ez a projekt.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
7: Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, csütörtökön 9-től 18 óráig, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól az Agyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén, a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. 25-én szombaton este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál ezen a hétvégén lesz a Szent Anna búcsú. 26-án vasárnap 11 óra 30 perckor kezdődik majd a szentmise. Bélapád falváról a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek 9 órától. Közeledik Detke és Kápolna, római katolikus plébánia, Mátraverebély-Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátraverebély-Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak velük. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Verdi Requiem csodálatos előadás lesz hallható az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók az International Youth Choir Festival, Miks Adrián szoprán, Sök Attila mezzoszoprán, Fekete Attila tenor, Kis András basszus és az Era Nova zenekar, vezényel Michael Alber. 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész 11 országból, akik jelen lesznek tehát az Egri Bazilikában augusztus 21-én. A Miskolci Görögkatolikus Somaszok Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Somaszok Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáin kanyargó áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője Künle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért, mutatja be az utat a Magyar Kurír. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra-Szent Imre Bagolyirtástól egészen Golyatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjárói mára buzdítva a résztvevőket. A Zarándok út kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő, mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárdi János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyirtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon állattartással a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal hat állomást érint: Stella katolikus egyházi üdülő Bagolyirtás, Falloskúti béke királynője kegytemplom, Mátra-Szentimrei Szent Imre templom, a három falu temploma, Szent István király templom, egy kilátó pont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Golyatetőn, a Magyarok Nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres Csendes mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR-kód segítségével az arándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomásokhoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de a könnyebbséget jelentheti, ha indulás előtt le is töltjük vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Az irány megfordítható, a zarándoklat Golyatetőről indulva Bagolyirtás felé is bejárható, ez a menetirány kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata. A biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is készülni, néhány térképet előre le lehet tölteni. Vízételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél is lehetséges. A Zarándok út természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődés táplálékot nyújt. Az egyházközségi nővérek társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Közleményükben azt írták, 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arról, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet csatlakozni. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az imaháttérláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy a saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kéri küldje el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdít a Mária út közhasznú egyesület.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Somogyi Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja. Elindult a Mátra-Szent Istváni sípark 4 évszakos fejlesztése. A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló együttes, a PET kupán. Kazincz Barcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. 2 utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Elindult a Mátra-Szent Istváni sípark 4 évszakos fejlesztése. Az új libegő nyomvonalának előkészítése a napokban megtörtént, az építkezés elindult. És ha minden a tervek szerint halad, a következő szezonban már szabad lesz a síelés az új pályán. Az infrastruktúrális fejlesztések saját forrásból, banki hitelből és Mátra-Szent Imre önkormányzatának partnerségével valósulnak meg. A fejlesztés indulását 3 vegetációs ciklust is felölelő környezetvédelmi hatásvizsgálat és engedélyezési folyamat előzte meg. A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló csapat. A felsőoktatási intézmény elindult az idén első alkalommal meghirdetett egyetemi PET kupán. A tutaj díszítéséért a Vizuális Kultúra Intézet hallgatói feleltek, de a 10 fős csapatban vannak például tanárszakos és biológus hallgatók is. Ez a sokszínűség a versenyhajó építésénél is jól jött, mondta Markóczi Szabolcs csapatkapitány.
1: Méretkorlát van, ami beleférünk, tehát az viszonylag nagy van megadva. Az egész hajó az fából épült. A tavait, amit tanár úrék építettek, egy kicsit módosítottuk, mivel túl nehéznek találták a tetejét, és adtak egy ötletet, hogy itt vannak bambuszok, amiket fel tudunk használni, és az jóval könnyebb. És mi ezt meg is fogadtuk, ezért a tetejét bambuszból építettük. Az alján PET palackok vannak, hurkáknak nevezük őket, ilyen 650 darab van a 3 hurkában, 650 PET palack.
0: A csapat a tavalyi kupán újoncként kiemelkedő eredményt ért el, idén pedig kizárólag egyetemi csapattal indultak, ezúttal a Bodrogon. A kezdeményezés a környezetvédelem mellett a fenntarthatóságot és a közösségépítést is erősíti. Az egyetemi PET kupán ezúttal a Sárospataki és Olaszliszka közötti területet tisztították a PET kalózok a Bodrogon. Dobóné dr. Tóth Márta főiskolai tanár a tavalyi csapat tagja volt, ahogyan fogalmazott, a fontos környezetvédelmi feladat és kihívás mellett egy életre szóló emléket is adott számára ez a néhány nap.
2: Nagyon jó érzéseim vannak, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött egy egyetemi csapat, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Igyekeztünk, már március óta szinte készülünk minden héten. Minden héten, ha nem is tudunk személyesen, de online értekezleteket, megbeszéléseket tartunk, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, a természetért, a tiszta védelméért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem. És hát ez már megmarad az emléknek és a történelemnek tulajdonképpen, tehát ezért volt számomra ez nagy esemény. Remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek, és ezt nyilván elmondtuk nekik, és azt is, hogy azért ez inkább egy nagy élmény és egy nagy szórakozás, azon túl, hogy egy nagyon nagy feladat is egyben, és hát egy életre szóló emlék lesz, ez biztos.
0: Még 2013-ban a Felső Tiszáról indult a PET kupa, azóta a program neve összeforrt a környezetvédelmével és a folyók tisztításával. Ez a felhívás jól illeszkedik a Nyíregyházi Egyetem fenntarthatósági és közösségépítő törekvéseihez. A felsőoktatási intézmény zöld egyetemként tekint magára, ezt a hozzáállást jelzi több kezdeményezésük is, mondta dr. Kovács Zoltán, az egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese.
3: Ez egy olyan kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk és emeljünk ki, amit hallgatókkal és kollégákkal együtt annak érdekében tudunk tenni, hogy a környezetet, az ökológiát, azt minél inkább támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében. Tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a Petkupa.
0: A Nyíregyházi Egyetemen nincs olyan hallgató, aki ne tanulna a fenntarthatóság fontosságáról és a környezetvédelemről. Talán ennek is köszönhető, hogy a fiatalok a vizsgaidőszak után a nyári szabadidejüket feláldozva önként vesznek részt a Petkupán, mondta a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnökhelyettese dr. Vajda Ildikó.
4: Vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés.
0: Kazincbarcika önkormányzata idén is 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Kovács László önkormányzati sportreferenst hallják.
5: Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen módon rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, tovább fogják színesíteni városi élet, mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak hagyományteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
0: Kazincbarcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, míg a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebb arányban pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbarcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel, hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magasabb színvonalú anyagok érkeznek be.
6: A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben az évben egy olyan találkozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú pezsgét, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
0: Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. A részletekről Vas Lászlót, a sportcentrum szakágvezetőjét hallják.
7: Ebben az évben két versenyünk lesz. Az egyik hármas válogatott viadal az ifjúsági korosztálynak, és a másik pedig szeptemberben egy serdülő területi régiós verseny. Az ifjúsági válogatott viadalra azért is készülünk nagyon, mert lesznek nyíregyházi résztvevők szintén, és a két résztvevő, a két lány, akik a győri országos bajnokságon is kitettek magukért, mert óriási egyéni csúcsokkal a dobogó második helyét szerezték meg.
0: A Lengyelországban megrendezett U23-as válogatott viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is a magyar válogatott tagjaként lépett pályára. Csikós Patrik súlylökésben a hatodik helyen végzett, míg Hanász Erika súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt a nyolcadik helyet szerezte meg. A magyar válogatott összesítésben a harmadik helyen zárt a lengyel és a cseh csapat mögött. A versenyen a sportcentrum edzője Kerekes László is a válogatott szakmai munkáját segítette. A felnőtt versenyzők az Európa-bajnokságra készülnek. Hellebrandt Máté gyalogló már kvalifikálta magát, de nem ő lesz az egyetlen nyíregyházi a kontinens viadalon.
7: Ő már az ebére készül, hiszen nem sokára lesz, és bízom benne, hogy jó eredményt fog elérni. Rajta kívül még Kerekes Dóra ott van abban a keretben jelenleg, aki részt vehet az Európa-bajnokságon, és bízom még abban, hogy Szikszai Robi is bekerül a 36-os létszámban a dobók közé, illetve hát titkosan remélem azt, hogy Kászabó Gabriella 3000 akadályon ott lehet még. Egy sérülés után már elkezdett versenyezni, és problémái nincsenek.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István.